gyilkost a törvény nyomozza. Szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bujdosásnak keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja. Kár! Es madár! Keskeny a palló kettőnek! Nem térhet ki a Dani. Egy billentés. Lent a vízben nagyon csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár! Ös madár! Bújdosónak kín az élte, reszkett a levélzörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, megállj, görög! Varjú mind kíséri, kár! Fennakadsz, te szép betyár! Ös madár! Most ebédre hollók várjak, sereges tilaki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam! Fekete volt, mint bogár, asszonyot sír, mégis kár, hess madár. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül, s kinek ő azt mondja, kár, nagy baj éri.

vörös rébék. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, és elrepül. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ül, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifralányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kent meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Más szó is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apámnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú, azt se mondja, kár, el sem is lebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mintegen.

0: varjú látja, mondja,
1: kár, es madár.
0: Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levélzörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög, varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, es madár. Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, es madár. Vörös révék, által nem tak keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül. S kinek ő azt mondja kár, nagyba éri, és nagy kár, es madár.

s bárha Piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíves hajog érte. Hiszen azt se tudja, éle, ha levaljon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára, s karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne Piroskát hozná, csak egy olyan szűzet kihasonló hozzá, mint hiába. Hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árok szegény. Oda benn a fák közt Toldi megpillantott valami keresztet s domborodó hantot. Átlépi az árkot csak kicsi ugrással, látja kereszt kettő, az egyik írással, a másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt azelőtt a fű. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska. Zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, még vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mint mikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy, hiszem erős hittel, oda vársz, meggyógyítsz boldog szeretettel. Addig soha e szív asszonyt ne ösmérjen. Fogadom, s megállom, Isten úgy segéljen. Most kele, négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felrántta tövestül négy fiatal füzet, ezek árnyékolják az Apáca szüzet. Hogy látta-e mindezt a kolostor népe, ki tudja, hisz ennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ösmerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza. Piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját együtt az Anikó

vidám kész fogóját. Nagy faluba másnap és lesz halontára, készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt tudom meg is ülik, meghív a reája mind akiket illik. Toldi felajánlá tág palota házát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát, mellette a szalmát felrakni kazalba, három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan egy napra gyűlt is a vendég, és három vármegye lett. Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, hát még a hívatlan, ki ha szépen múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy, de ha békén hagyják, szótlan az asztalfőn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, mulatság, hogy a menyasszonyt is rendre megugrassák. Majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesics alfa szemmel, kit hívjon, ne hívjon. Csókra nász, nagy uram, ne csak mindig vívjon. Mondom én, mond Toldi, férfi kell már ennek, olyan asszony ez kit, jó, ha sűrűn vernek. Csókra magát mégis, táncra is elszánta, halkan öregesen, násznagyosan járta. De a múlatságnak már vége szakadjon, Toldi a háznéppel magára maradjon. Hadd rendelje el, hogy ki hajszra, ki csára, anyja nagyfaluba, ő maga Budára. Kobzos a várkastét Anikóval bírja. Nevét maga míg él, szalontárul írja. Ha fiok lesz, az már György legyen és Toldi, anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt. Gyarapodott névvel 300 esztendőn át mindenik évvel. Nem is hagyta Miklóst homályba borulni a nagyfalusi és szalontai Toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett. Zárt sisakon, spajzson, kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdú. Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak, könyvbe sem olvastam, nem is tudakoztam, csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve kórral, bajjal, most mikor ag lettem, hajam is fehérül, ím hol a bús ének, Toldi szerelmé.

0: kozmopolita költészet. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jegy. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, honnyát, istenit. Zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt, kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egymagából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondolt, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönketném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Ossian, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmóniám. Civilizáció.
1: Mas você vai me pagar, como de fato? Você vai me pagar, malandra. Vai pra você.

ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s víz csap a csupa szöllőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni, újjaj, meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak a csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulátlan párnánk, s mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ujjaj, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk 100 fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, olyaj, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni, pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj, mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek, csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó, akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen, lombom, ami lehult, sose hajt ki, olyaj, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akik én ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja, száradt tőke, unt tavai vendég. Nekem már a tavasz is ellenség. Csak az rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ujjaj, meg kell halni.

Hobbit, uns ist da was gesucht. Elsen gibt es uns in Borosch-Ehe. Megfüllet már hűse a pincének, szél s víz csap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb tőre, elomlik és puha sárra rothad, mint mezítlen testek hab. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj! Meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befűzte. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk, makulatlan párnánk, s mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá hajts. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokúra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj! Meg kell halni, meg kell. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a térnek. Csak az én telem nem így halandó. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehújt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamért a parta, a tavasz sárvizet felsütött. Száradt tőke, únt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is felsütött. Csak te borulsz rám, az jóság, mint a letört karóra a rúság, rémült szemem csókkal eltakar.
Ojaj, mättad var. Mättad.

mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig. Még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, ha mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén, párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rág, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy Európát.

Részletek Mélius József Elégia Attiláért című költeményéből. A háborúk tüzére vettettem, és nem volt fegyverem, és ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett, 40 fokos hidegben, síri csendben, mert háború volt, és nem volt fegyverem, és húsa fosztott füstös lócsontot rágtam kidüllett szemmel. Háború volt. Háború volt. És víz nem volt. És viszeletembe mosakodtam. Háború volt. És két hónapig sárgaréba leves üres lőrét ittam. És olyan színűek lettek kiálló bordáim és hólyagos tenyeremen a szafatokban hámló bőr repet hajszáló szemgolyóm, mint a jaffai narancsat szemétbombom. Háború volt, és a napi mindhasár negyed fekete kenyeret úgy szabáltam, mint az éhen haló állat a fekete földet.

0: Sono le 22:30.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Thank you.

you're not. But I am dying.

0: Magas Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyi.
1: A műsorkészítői fizetésed?
2: Ja, a műsorkészítői fizetésem az, az ugyanannyi.
1: Tehát ez egy kerek szám, ugye?
2: Egy oválisnak mondanám, igen.
1: Aha. Tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell azért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az élét, amit akarsz mondani. Szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, mert hétről hétre. Tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsort készíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák.
1: Én ezt már nem régen megállapítottam. De hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: és amúgy Danubius Rádiót hallgat.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát.
1: És szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van a Tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó Tilos szöveges műsor van. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni. Autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
2: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi. Meg
1: hát
2: a többi.
1: Nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénz kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis laukon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Ez hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. Hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök,
2: nem csak te.
1: Hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen ide hívjunk okos, vagy érdekes és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18-00-24-54-2-43, visszafelé 34-2-45-42-00-81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
2: Egy kicsit még a saját szavaimmal hadd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
1: Az ország javarésze nem él vele.
2: Tehát, hogy hatalmas százalékban így van, az adózók úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
3: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők ezt nem ajánlják fel.
1: Így van, lesz belőlük trafik.
3: Igen.
1: Vagy bármi más érdekes.
2: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
1: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként, vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
1: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, amivel a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beírunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a hát a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például a nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissá?
1: Igen, tehát a régi legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg?
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami igen. Egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan, és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak, vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néz-e ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne agyisten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden.
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz-nyár-ősz-tél, tavasz-nyár-nyár-ősz-nyár-nyár-tavasz-tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: és most írják a hallgatók, osztjuk, hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen, és hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni.
1: Észre se fogják venni, akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk. Tehát egy évvel idősebbek vagyunk. Tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Bocsánat, hogy igen? A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze.
2: Igen, és ugye a linearitás az nem feltétlenül fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való haladás.
1: Igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezzük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy...
2: Igen, mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azokban a tapasztalatokban, azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre, azok ott lesznek benne a kis DNS-ünkben, és utána azt megeszik bemegy a füvekbe, megeszik a nyulat megeszi a Marika néni, és akkor Marika nénibe valahogy bekerül ez, és hogyha elég érzékeny lesz rá, vagy megfelelő módon, még általunk nem ismert módon beépül a tudatába, akkor beszámolhat olyan élményekről, amiket ő nem maga élt meg, de mégis valahogy átélődött.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban kell bevezetni az ösvényt. Tehát, hogy amiről szó volt, hogy vajon mi köti össze a közepet, és az a közép ez hol van, és mit köti össze a ciklikusságot. És ugye erről azért a legtöbb tanítás azt mondja, hogy a közepet a fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni. Tehát, hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van. Tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír. Ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemetelít el a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze, és lett a mi tudatunk, én legalábbis ezzel erősen ellenkezik.
2: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
0: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedési dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
1: igen, minősége. Igen, mert nem lehet határt szabni, de hogy honnan jött?
0: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
2: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
1: Van.
2: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tettünk föl, olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
0: Nem tudom, én még ott vagyok
2: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes ez a témához.
1: 70% válaszolt nemmel.
2: Csabi?
0: Nem tudom, sajnos.
2: Ha, 100% válaszolt igennel. Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
0: Ne.
2: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt, hogy persze.
1: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
0: Nem.
2: Köszönjük szépen, hát a
0: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz a képzeteidet az alapján alakított ki, sőt már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod azért... az csak tart téged ott.
1: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélkül idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség igen, a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, a mi elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
0: De vajon összetudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
2: Eseményeket meg a tapasztalást összetudja kötni.
0: Én is így érzem,
2: hogy biológiát képviselem.
0: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbálna belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Igen, vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani. Viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez azért van az, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok már azok az érzésekkel
0: kapcsolatosak. Halló, hallgató? Parancsolj,
2: hallgató.
3: Sziasztok, Csó vagyok. Engem mindig is érdekelt ez a reinkarnációs dolog, és egyet mondjatok meg nekem, légy szíves, hogy mert nem nagyon vagyok benne, így nem olvastam utána, hogy azt hogy magyarázza a buddhizmus, vagy igazából ez a reinkarnáció elmélet, hogy ugye régen sokkal kevesebb ember volt, most meg sokkal több van, és akkor így a maguk a tudatok, vagy hát a reinkarnáció, hogyan működik, hogyha egyre többen vagyunk.
2: Most van köztünk egy menő buddhista, Cser Zoltán, én viszont Szabi vagyok, egy nyíkhaj, és erre a kérdésre 12 éves koromban megtaláltam a választ, úgyhogy most először elmondanám, én azért jelentkeztem itt Zolinak, okay, hogy előbb hadd mondjam, és aztán majd meghalljuk a szakavatott embert, hello. Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valamiatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe. És akkor valamikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
2: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szent szövegek ezzel a repülőmód, nem.
2: Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
0: Azt hiszem ez az utolsó a sci-fi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: egy nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, ugye végtelen, sokfajta világban egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért megkezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni. A másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
2: De nem arról van szó, hogy azért merülnek föl ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát a személyiség, az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül a testtől külön létezni, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
0: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség problémát, egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van, minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák, szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés, arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található, és azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a hivatal, az office az a fej, és hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi. Ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szíve előtt. És azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől meg a hastól megy az út a szív felé.
0: Ja, értem, tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra, mondjuk mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozásról, miért érdemes beszélni a tudatról?
1: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például, amikor félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogy az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De várj, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki.
1: Igen.
2: Hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
1: tényezője
2: az az, hogy hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában, és a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem? A jelenben
1: most ugye az ilyen... érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn. Ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kell a jelenen túllépni. És erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk. Amikor valami történik, hogy becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogyha az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kétely a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, középfelé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy az nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogyha nagyon össze akarná az ember zanzásit foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, vagy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
0: Mozdulat.
2: Tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
1: Hát ez nem tudjuk.
0: Megoszlanak a vélemények.
1: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor igen, megtapasztalja igen. Ezt a fajta
1: ez
2: érzést,
1: tudat.
2: És utána meg visszazuhan.
1: Igen, mert ugráló tudatban van.
2: A normális hétköznapi tudatállapotban.
1: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova. És aztán utána...
0: Gyártásvezető például.
1: Igen. Nagyon fontos, de ugye az ugráló tudat az, ami viszont feszültséget és stresszt okoz nekünk. Tehát így is az idő szempontjából így is meg lehet fogni az ösvényt, és az érdekes, hogy erre azt mondaná az ember, hogy akkor középen akkor minden mozdulatlan, és ez sem igaz. És amikor középen van valaki, a kiterjedt tudata miatt átfogja a mozgást is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tud mozogni, de már nem kibillent módon nem őt kényszerítik a mozgások. Tehát például, amit arra szólnak, hogy a sors vagy a karma, tehát nem őt kényszerítik az események, hanem ő neki tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy a kiterjedtségének a része, vagy a perifériája az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
0: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előrejelzi a lehetséges életutunkat.
1: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát 5x5x5, és ezek között, a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság. És aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
1: Igen.
2: Nem?
0: A háború a békéért?
2: Igen. Igen.
1: Hát igen, és hasonló, szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lineáris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az lineárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lineáris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzései azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymást kell kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
1: Úgyhogy szerintem ugye ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lineáris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lineáris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megért az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
0: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chat falon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz, mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet.
1: Igen,
0: rajta.
1: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az ötödik garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Bár vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lineáris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes.
2: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot állapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
4: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2153 továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkora haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, és a kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás, csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás, tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mintha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mintha a halál a bal válladon ülne, és folyamatosan figyelni minden tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és az a tudatossággal
2: már annyi sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek, egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkozhatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott tízé csendbe kellett lenni.
1: Mm. Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem nyújtunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, igen, amíg igen. Valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát ugye a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát ugye én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem így a létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnálódó.
2: Ja, rutin.
1: Kasznicsere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és akkor ezeket általában le is lehet ellenőrizni, le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor az honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Mert az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valahol nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendez és kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen, tényleg ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem
0: vagy okos pont, és
2: hogy
0: szép és
2: okos
0: bátor.
2: És szép, igen, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És én mit tudom, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba Királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba Királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba Királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba Királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen, igen, ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hisz, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a játék.
2: Hát igen,
1: hogyha
2: egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni az

0: akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkópom, vagy a teremtőtől, és aztán a szabad akarit, hogy én alakítom ki. Most mind a négyre azt mondják, hogy ez funkció nélküli szemlélet. Tehát egy bosszantó a buddhista tanításokban, hogy...
1: Tehát a szabad akarat is.
0: Igen. Funkció nélküli, mert nem vezet a belső ösvényre. És azt mondja, hogy miért nem vezet, mert amíg én szemléletekben gondolkodok, elfelejtem látni, mi van az orrom előtt.
2: Na igen, ez valamit. Az, ami a hallgatóknak is egy válasz lehet. Tehát, hogy akárhányféle szemléletben gondolkozhatsz, egyik sem jobb a másiknál, mert pont az erről való gondolkodás felfüggesztése és a megnyugvás ebben az állapotban az maga a gyakorlás ennek a dolognak, mert lehet nagyon sokáig beszélgetni, meg gondolkodni erről a dologról, de az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
0: Nem gond.
2: Csak a gondolkodás az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond.
0: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire itt van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből, a tudatomba valamilyen.
0: Viszont, hogyha egy rendszert fönntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bableveset evett, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát ő neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia, de természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket. Tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
2: Na de mert akkor hogyha... legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb jelenlétet hozzon számunkra?
0: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
2: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk, hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
0: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója. A ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például, hogy korábbi szándékaim és tetteim következményét tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi megyünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember e szerint kezd el
2: élni.
0: De
2: azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy ez azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális

0: Nem lehetett, hogyha minden esetben, vagy bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavarba jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetben.
1: Igen, itt a gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az elég élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni. Tehát, hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy 96 éves nagynéni vagy néni a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. Ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
0: Érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, és srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem, imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról volt szó.
1: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
2: Ez lehet elektromágneses. Ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaforma.
1: Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energia, tehát a teljes nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
2: Vagy ez alatt.
1: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és fizika is, David Bohm, aki abszolút e szerint látja az összes fizikai tételt, vagy e szerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája az energiának és az információnak. És akkor ezek hogyan hatnak egymásra?
0: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt az a kedves cicája, vagy nem volt, vagy volt, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
1: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
0: Tehát, hogy nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
2: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék. Másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott történik.
1: És ugye kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
0: Hát ez benne volt a Matrixban is.
1: Fizikai. Hát egy fizikában hoz igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni. Na, de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvég ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyéb érdekek van, ami rendkívül sok hasonlóság van.
2: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyeléséhez, vagy egyáltalán az értéséhez?
1: Igen, igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy ilyen, mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint ilyen szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a mai film, a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
0: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, vagy a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
2: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
1: Igen, de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom. Nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez a szemlélethez ragaszkodom, de hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádióbeszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol lesz, csak na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliában, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről. Minden egyszer csak rájöttem, hát hogy kell. Mennyire groteszk,
2: interurbán.
1: Nem? Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lett igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És még én azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
2: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hadd játszok be nektek, így a...
3: Az élet nagy hajnalán.

0: Szervusztok, ez itt a harmadik utas és a vidám szerda, vendégünk Cser Zoltán, és a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk helyjel közel.
1: Filozófiával, gondolatokkal, most már fizikát is, a szubatomi részecskéket Schrödingerbe hoztuk. Hogyan tovább? Azt hiszem, oda jutottunk az előző beszélgetésünkben, hogy az erről való gondolkodás elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz? Ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva? Minden filozófia, minden vallás?
2: Igen.
0: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
2: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szerzetesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
0: Hát ez az örök BKV kérdés.
2: Igen. Előveszem-e a jegyem?
0: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
2: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztva, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána, egy idő után a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
0: A bankra gondolsz és a kamatra?
2: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
1: Sőt, tehát régen furcsa. Az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
2: jobb, és mindenki ezt énekelje.
1: Ismered a X-nek a dalát, az Y-nak a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon vidéki, nem, nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok, és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012.
2: Igen, az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
1: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
0: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk, és rögtön a fülünkbe mászik?
1: Hát az vagy, tudod, vagy, van ilyen. Vagy három szám, vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból, és ki is törlöd. Hálemség, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fülödbe, és azonnal ki is ment annál?
2: Igen, ez kérdés, hogy ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat, ez is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez vajon erőszaknak minősül, vagy sem. Mert ő kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet, azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most azt, hogy ezt hogyan tudjuk tehát hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha a funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy aranyórám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapást mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
0: De azért a filozófia gyakorlati hasznát azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó az a szólabdákkal agyhó golyózni néha.
1: Hát okay. Sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világba még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem és tudom, ez mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a linárisnál, a logikai kereszt, hogy a lináris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kipillent állapotból bejuthatunk. Tehát megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem, tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, a természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó, városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorosunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja, funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy valahogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvével indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értem az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát. Tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájöjjek arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, mint a második.
0: De éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott, volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen hülye
1: hangzik. Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: én csak
2: nem vitatkozott. Boldog, tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye a negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonálja.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példája jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit is. És végül is, és azt mondta, hogy ha bárki jelentkezik, akkor meg nem veheti föl, mert akkor nem elég lusta az illető, tehát akkor nem lehet fölvenni. Egy embernek ő szólt, hogy őt fölvenni szívesen, mert az annyira lusta volt, mire a másik...
0: És kirúgta magát.
2: És mire a másik megjegyezte, hogy akkor te nem vagy hiteles, mert most nagyon aktív vagy. Úgyhogy valószínűleg, aki nagyon boldog, az nem is fog telefonálni.
0: Csabi, ez nem olyan kérés volt tőled, hogy emanálódjon ide, mint amikor azt kértük, hogy
1: az időutazó
0: az telefonáljon be most, mert aki később hallgatja majd az adásunkat valamikor.
2: Igen, jusson hozzá is az a dolog. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
2: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
2: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak. És azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs. És ma teljesen máshogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúziója vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
2: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 66-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
0: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
2: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek? Hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
0: Ez egy gyakori válasz egyébként,
2: számomra
0: gyakori megoldás.
2: Gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis ugye a buddhizmus szerint az az, hogy a miteket megpróbálom megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot, tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
2: De sajnos igen, tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom, hogy ezt most akkor így élem meg, tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
0: És akkor tépketti az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
2: igen, ez
0: a zen mesterének
2: a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törülő, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálátás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok, például az, hogy arrébb teszem reggel a csészét, vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szintje. És azt mondják, hogy a szabad akaratnak ez a harmadik szintje az, ami hát elvég a cél. Hogy az ember képes legyen látni az eseményeket, és képes legyen a megfelelő módon változtatni is benne.
1: De ebben már benne van egyfajta kiterjesztett tudaton megalapuló
2: Abszolút.
1: Létezés, vagy életmód, Abszolút. Ugye, és akkor a szabad akarat az mindig az elszenvedésnek tehát azért nem az szabad elkezője. Az akaratunk, mert hogy az elszenvedés, vagyis mindenféle szenvedés még mindig nyomaszt, és cselekvése késztet, tehát nem szabad az akaratunk. Alapvetően akkor lesz szabad az akaratunk, ha felszabadítjuk.
2: Igen, és egyébként az elején még ugye a taktika sem rossz, tehát mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
0: Ó, múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
2: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
1: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a furú játékkal belerontottál egy párszor a furujával.
2: Teljesen furujás lett a szám.
3: Nem, az ott a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
1: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
4: Akivel?
1: No, mire jutottunk?
4: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
1: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
3: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok
4: a dolgokra. De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogyha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
3: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mély pontra, akkor ugye a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodásra rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt meg, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
1: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett, és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
3: Na, nekem is volt egy ilyen történet, de nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00, akkor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
1: Ki ezt azért elő kell kerülni, egy videót ezzel kapcsolatban, biztos találok majd Cser Zolika.
2: Egy békát hajtogató.
3: De vigyázz, mert ez még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neki egyszer jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy aki neki nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 évesen, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dűrómat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalman változtatni ezen.
4: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
3: Júj, ez érdekes. Az a karizmája.
1: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furúja óta.
4: Ja, bocs. Most jó.
3: Igen, mert egyébként közben rágózott is. Tehát ez igen a másik, hogy rátett egy lapáttal.
1: No, arra jutottunk akkor, hogy, mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy. Ezek a tudatjelzők.
4: Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus is.
3: Szuper.
4: Hiszen a linearitást alapvetően ugye vízszintesen képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve.
3: Igen, tehát a linearitás az kötelező, mert egyébként az lenne, hogy mondjuk a felszállnánk a metróra, mondjuk a nyugati téren, és akkor a metró járna egy kört, és visszaérne a Calvin térre.
4: De, akkor
3: de nem így történik.
4: Sem csak a ciklikus, sem csak a lineáris szemlélet, hanem a kettőnek az egysége.
3: Igen, a kettő együtt, és azt kell nézni, hogy melyiknek mi a funkciója, mi benne a jó, hogy a ciklikusban az, hogy a felelősekké válunk a saját tetteinkért, mert azok térnek vissza, és ez befelé fordít minket. Főleg, hogyha szenvedünk, akkor az ember képes arra rájönni, hogy ennek belső okai vannak. Az a nagyon kínos egyébként ilyen szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak. Ez ugye a két rossz hír. Vagy hát és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó. Jó
1: tehát
3: része,
1: akkor bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
3: de taktikusan lehet, csak
1: a saját hozzáállásomon tudok változtatni,
3: igen,
1: ahogyan értelmezem
3: és az
1: azt
3: már
1: a helyzetet.
3: Hogy belül, akkor már belül
1: egyébként
3: változtat.
1: Egyébként azért ez már ilyen, kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
3: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényeg mindig azt, amit tibetül rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, hogy a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes mondom, van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zene hallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
1: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakódott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
3: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
1: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak-e ezt kapcsolódni?
3: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztánlátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el. És akkor ő is azt mondta, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot, azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem, nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
2: Take the blue pill.
1: Take the red pill. Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz-e mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, alvás
3: hát igen,
1: közben?
3: Van ilyen, ugye ez a, úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatás a gyakorlata, tehát hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. Féltékenység, félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kételj pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk. Elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott, tehát hogy hogyan lett kibillent állapotban, mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját tartásunk. Középen mondjuk, vagy nem, merre hajlik a, és visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és ne talán még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondja, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
1: És mondd meg, légy szíves, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
3: miért jó neki ez?
1: Miért jó neki ez?
3: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
1: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
3: akkor a tartásom
1: akkor
3: az rossz
1: érdemes
3: lesz.
1: Egy kicsit a igen. Tartásomon.
3: Ugyanis általában, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy mondják, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
4: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
3: El, de nem rövid ösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, hogy a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütíteni, a tudatom megpróbálja letiltani, hogy nem mehetsz, és aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütíteni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
4: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis vágyaim kielégülésével. Tehát ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
3: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezete a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát mondjam, hogy ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelme és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűz füst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövése, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de az biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanítja, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába beívő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát mondjuk olyan nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz-e belőle gyakorlat. Lesz-e
4: mint
3: belőle
4: a nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek az szerint.
3: És talán lép túl rajta, igen.
4: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben? Tehát, hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
3: Amely... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túllépte a logikáját, tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye mert a logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és a logikában felmutatni a logika hibáit, és ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend. És az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalat kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
1: Gyönyörű. Szerintem legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
4: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint a mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
3: Szerbusztok.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. Hús. És ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elődögélek. Ám bátor fakókosztom van, nem sírok sóhajtosztomban, sőt, pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban. Szabadság, szabadság, szerelem a számban.

de látod a mottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na. Egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz, is meg vagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kiskocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszó le mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kis bögre ősz, avar csorom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan elbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, hágó mén, nagysegű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton így cseleg, az osztályon bár csöppet sincs meleg, hajszál híján kihűltem, rám csomózták a pizsamám, és mint a tejbe rizsa, máma déltől egy tömbben ültem. Tűbe fűzve, mint az Isten, szikepumpa, feshigany szál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Előcsörgök a vállamon, kopasz vállap egy kázubonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varró leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére, körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó szálkás deszkos tégén rugózok én el, pápon dekli, egy kömény maga röppenésem, mely a világot nem érdekli. Varázslani, sóvár és lankadatlan büfék

oroszán lád nem elég. Aranyzölden az alkonyodban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny. Lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócágyűrt zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, itt csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit, vagy avarillat. Én ezt szeretem mondatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. A disznó vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino. Bogyaleső bácsink álma beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalog, ám bár ideiglen, Géza gélben vagy gyalog, élten élni nagy dolog, tiszta kár, hogy meghalok, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness, nincs más a halló és látóterembe, csak a papír is, rajta kis grafitnez. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolom, kép a slickomb el a pizsamától. Üfés néni, ne dobjon el magától. Csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utána éjjel. Volt nála nyalók, a bélyeg. Kisfiú, kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfek hője. Te is ír a hold, van rá nincs oka, véndedóvó oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedő meglássa. Ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó,
felső sugárát, távolsági buszon, a hajnal épp préseli magát át, tubusom, tubusom, gurgulánt robajjal ingyulladását, mint a nyíl, korzodik, korzodik. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónap számra senki abban, csak az őszül egyedül, fütyörész is elterpeszked rúdhűtő szekrénygyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják. Azért a víz az úr. Odafönt már vadlodaznak, vadlodaznak, s az utazók elutaznak. Csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek. Már a nap is kisütőben, az udvar mély hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor Hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sejhaj nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. Bensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat, sértetten elketyegnek, s a szív, az őszi gipszvonat, csühögő meg-megálló, elrágcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló. Nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a chips, mit enni számba kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se. Eltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi ém a főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdos szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a putyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a
szél kifújja a rossz dobos ballon szagát, ha őszi allék burvát járja föl le, nyelve és ujja. Az undok bélmosás után, melyet rám rót főorvosom, keresztutam rohoms után, mit sajna össze is fosom, de az vesse rám első kövét, aki nem fájlalná el diétát, s nem ringatná el az övét, miképp Jézus piétát. Takarod okos-e jobb a helyzet, eléggé marad a fentebb jelzett kálvária, mert a tegnapi napon Sutyomban két zsák kis gipszet elfogyasztottam, naja, csokisat, mi sajnos gyomortükrözéshez használatos, míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyalt. Hely pillangó, pillangó, ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel, röfförésszel, szárnya lógol, siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon, az egészség nem vice versa, az űzzakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt, sárga borsó vére nézlek szótlanul, békés barna lombok hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klótgatyát. Hordja el, tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog az ávár, a Pista bácsi nappali foga. A költők, Dáriusi perrák, kiki fakadnak, mint egy verzsák, még annyi sor és rím zörögne bennem, de el kell EKG-re mennem, felverde szívem cimbalomra hát, s hangszert okom, derék ballon kabát. Bár tejber is a rizssel szép ebéd volt, s tornác kedvében bukfencet hányt az égbolt, hányt mindenfélet. A külsérelmem fájton fájva kékül, mivel vascsőből zuhany rózsa nélkül foly rám az élet. Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nőnyár, és te hímnyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarkatűrt pojácák, ti kékre, zöldre vertek, kik híg azúr között nagy nyögtömben hevertek. Szerbusztok, immár! Trocden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten. Minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat, nap és hold, hím és nőcsiga fogja magát a kocsiba, s e szerte vont ezüst batár, a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom, rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki, naponta légy jelen, kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én,
az vagy nekem. Dumpf-e kenyér. Egy rongy rima tímsós teste, kéne reggel, kéne este. Csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel könnyű súlyú tejföl, kifli végünk dumpf beutalt kejföl, és járj fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra. Álmodtam éppen, lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holt por belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rém volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahol sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikliteremben. Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni. Bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász az avaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, mehetek gyalog a kútvölgyibe, hová a király, csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos gyárilag szaros, csak neki tussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, hely ti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem. Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángolyakkal már lelengetek a fákról lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madár tejlett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, nyolc kanál vékony napocska, mondjuk levében szerte ázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott haldokló hattyunk a tojáshab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, a nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyembe. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor, hasig lobog az őszbarhent ruhája, lejéve fűrjel,
csalogánnyal, mert mély park, fülig van madárra, kékítőt old az ég, vizitkor. Nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar, bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága lombkosz, megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát. Áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a fasz Pilátussal kis feszkója támad, mi csinálja, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcám, belétek fúrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfé szája zárva. Vad kesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, burdé kis király. Két zsömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holdsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt, benzinszagú vére folyt a hátán, főse vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán szárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbes fával, nem szép, ami szép. Már a nap is lemenőben, a vérnyomás egy büfés nőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja neki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngy kavics, én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad csodáron és velősen, nem ilyen kényszer pizsamása, nem kérném szépen és alássa, a szív nekem nem lételem, bizonyos szemét sose lássam, a kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya, a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, velem ártja, ír egy verset, mély, költő mit csinál.
járó beteg az ontológián. A létipar a végtelenbe zár. Hűs gyermek pisszoár ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál Nescafé voltam nagy hújával, helyjel jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. Ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, és meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjével sétálni indult, mert a halál oly illatos. Kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkor volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyondobálni. Csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután mágnes patkóba léptem, s négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba léptem. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésném, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfés néni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek seggébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró sötét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég cseppel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csükk a bőnye le, bárnádaimnak szárnya nőne is, elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. Kulcslukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek, se nem hord, se nem szeret. Egy kórház büfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra is jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet,
a büfében sej engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikón, fakó lovam, porcelánodon aláhul, hello, uram, fakó lovam, én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak. Sőt, a költők édes teleszájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma véget. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet se, melyre vágyom, s eldobható kólás flakon lefölgurul az ágyon, csendes pihenő alakom. Te szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep, te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban, úszol két ciciteve a laborban, te szép higiéné, kornilonka, pukutevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért. Az idő doktor Takony Tihamér, de úgy mutatkozik be, Takoni. És félrehívja azt, ki félreérti, bár ki merné félreérteni, ránéz, és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenért. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? Frissen kiáltsátok, hogy Takoni! És nincs appellát völgyön is hegyen, dörög a kórus, mert ez így megyen, és ráfelel a visszhangos bakony. Noteszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopasz parkerdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, mira vize, diaré, összevize, összevize, s bezaré. Lágy göngyölegük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekesz traubitó csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomó büfésném ne keres. Rag neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok. Ne kérdezd hát, hogy miért szeres. Amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek meg kekszek, egyszer egy pilóta
torkomra ment Noát. Én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom s szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú, aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kóshordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórházkertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindazt ziogják, én már messze szájak olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyar korom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézes ként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, százpung a csillag, pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, s én forgolódom itt csak eltemetve, az éjszabban, mint a fing, a medve, és még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó, kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr, a lógó öltöny nadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, csak ami jár, beutalatlan, fakultatíve, hidegebédecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek, kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha szála búszunk, egymás kólába belehúzunk, s büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma uszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben, vajon mikor kell surlóden, a Szent Mihály víziló, mikor nyikor? Uram, hadd ard be őket is a híg gyönyörbe,
mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző, bordásfal forró, intim torna edző. Hadard uram be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol, kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagyhatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka, megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. Cogito ergo sumo. Gecim, Dumpfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pándlikám, sejem halál szökő kutam. Egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok fúdta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont. Sors, nyisd nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukós isakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária. Utazni kellett, automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teás kanállal Szent János bogarat, világítson éjjel, amikor bagarol, két kezem ügyébe rakom a poharat, mibe kapaszkodjam, amikor kiürül. Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intja nyomban. Az őszológiában egy a napszak, s e délután és este közti sávban a szívig ér az édes rothatag szag, hol andalog a lélek elmúláson. Az ember felnő és lelappa, még rá se lép egy gyűrött irkalapra, már kucorodhat össze mind hiában, kezében ernyő, fején nyúlkalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa reácsukódik lassúdan és puhádan. Ma sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok, szín spiritusban alszunk éjszaka,
csúszkálunk piros tamburán. A hunyt szemed mögötte szürke kis veréb, ki mind Emmanuel, ti előtt papagáj, összeszorított lélek, színes ceruzával a hunyt szemem mögött, beh befűtenélek. Ha megy a bankba, nem néz rám, szinte föllök. Nagy nyeregmarta combok, nagy jégipari tüllök, alatt belényilalva vidám bicikli küllök. De hogyha én kihűlök, ott fog majd sírni. A bankba. Szökőkutak, ti parkok bús bidéi, sikulcsatok egy kongó őszi éjjé kollektív fürdőszobában. Magány ceruzák. Ifjú szőke lépcső voltam, jártam rajtam fel alá, kánikulában köpenyek alatt, nem volt korlátom. Belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz. Elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halkangon sírlogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyal fülig a lányom, következtükben fölfúvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencsleves. Na-na, majd madártaj az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom. Pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravat alatt tombol. Merett klott fényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őzbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk sütős vasaló, hely, haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis, valami nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyíton jajgat, Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek. A vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben, ha jajgat a forró ölfa nyíton, Kásztor János és Sósné. Bél levesemben dől a vér, én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger, egy szál központi fűtéses köpenyben. Hogy fut a szajna? Az alkony göngyölegje, ott zörög gyöngy öledbe,
egy nagy túró buszon, kólás üveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datojakása. Egy őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad-e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény WH-né, ordítozott WH-val, benne csinálj te baba vénység, hiába egy-egy vasárnap zengett a kórház. Ágytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, hegyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketét, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, be nehéz várni! Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj nagy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehéj. Az Eurosporton, 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik, kis öregember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol, és igyekszik. Kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsijába. Ilyenkor felhorkan a nővér, Isten barna papírzacskója. Én ujjam májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág, konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat, hát én mivel etesselek, hát én nekem ki a fasírt, mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatón, Isten hozzád üres papír. Meleg van, mint a zsírszalonna tüzében úsznék, bírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi nász kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy hernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa,
roppant kezéből csüggök majd alant, kök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen,

0: Ah, c'ho quel scopo.
1: Irodalmi lépegető. Lépegető.

az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, jó kis ezred, bévül sűrű dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, Nak, Mek. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nylon dossziéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, 5 emeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, Murisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, és mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját. Mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba. Lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha nem én? Hanem tűnődni hirtelen, akár erdőben mások vagy nyoma. Nehéz ma helyből távolugrani. Motyogja maga elé, s ki neki fut, a rossz műbőrcipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodik P, ki egy bőrönd repülővel vonatra száll a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyors vonatra, melynek beláthatatlan eleje, vége, bár tán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindul üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovár sóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén kihúz a csarnokhéj alóla tőkehúspiros szerelvény. Nicht hinauslehnen. Nicht? Hová hinaus? A kívülünk a bent? A kéziratban éppen bent hiányos, hogy mit keres, ki mit e verspanoptikumban, az ok hiányos épp, hogy mérte forró céltalanság, mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P, mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét, hogy mit keres a cirkulárison, e körbeérő lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle, bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden

sürgöny pózna véle egy irányba, haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja P. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. Tehát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban, követhetetlen változatok peronra, P-re, P-kre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre. Vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát. Csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban. Fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár. Viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek. Viasz neonszitál, sovány viasz festetlen életükre. És minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, és nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, motyogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mint a önnön húsán fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőründ repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőründ, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csíkszigetek az ablakében, egy kockasajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, és valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária, Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholgyával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó teatükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem má, hogy ezzel ügynököl? De má, kisasszony. Hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk. Szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő. Nem én, ha becsinálok sem, mondja. Bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, pirog, szamócalek vár, albatrosz velő. Aztán csak a hamusz huszog a keramiton, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondensz csík, s csönd van, mint egy csigában, mázsás nyári derengés, szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért, én úgy se leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára, zsugja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film, csörömpölve kinyit a resti, versemnek hőse erre ébred, őröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját, s vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál, Drótváz zöld, október 19-14 H fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj, kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kockasajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek,
tehát vétkezem, hol tér van, és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hisz a világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség, Gundel Imre. Jobb, ha bár itt te tollas Gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes Klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tintempenődöm, síkos Feinliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára Imbisz és Gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vattazápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunyha tolpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa, bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek, hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek, irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vatta póni. Na bumsztarára bum, hát nem fogsz folytatódni. Pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát. Na bumsztarára bum, nyitsz ugróiskolát. Kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod. Mi hát a fulladásod a sürgő vatta hathoz? Az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen. Mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégyel innen, hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én. Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén? Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész mi úgymond költemény, és nincsen onnan két rét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény. Dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma.
tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy, legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint a tű. Mókus búgdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodrom galopp, pónilóvázak egy törpe múzeumban. Roszog a park, sógósodik. Összegyűlnek a koalák, majszolgatják a nápoit. Legbelül minden, minden hasznosul. Légszomj, allé, kopás, kavics. Ilyenkor gyűlnek össze félni. Lombósak, lomhák, belégzéssel fütyörésznek. Húj! Bár állandóan napsütés volna, mondják, és épp csak rádobott gyapjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísírott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás. Indigó és vecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovácsé szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medveliliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parkba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem. Ki mondja majd, hogy szemed volt a szád, és lelkem tisztásán már-már elhiszem. Györöknél látvány volt, megálltam. Tátott, fekete óvodástáska. Elröpülök, hisz gyakran gondolok rá, és kiúl az uzsonna fonyódon. Hát, ránk van dobva a sötétség újra, mondják. Gyújtsunk a test középen harmatot. Nyitva a szánkban tej, tehén, bazalt, guruljunk szerte, pitypangforma szódák. Lapozza a szél a nádast badacsonynál, bőrzik a nap a pecsenye olajozóban, televény, lombfix, dobogó medvehagyma, fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicson át, kaparász a cipőm, parazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holt fény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasada szép van. Minden völgy tál, füstpuha tál, gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, One Two Airlines, a rókarántón háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medveliliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lomha gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon. 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jotta harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják. És nem bolond, One Two elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek,
bálagóját, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revétse ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó széna illatot sodor, és ellapul, hogy végül prése lett, süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó, est hajnalok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit adjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga leföl rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgy is átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mintha az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg, mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a verseimben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot, de nincs zsebkendőm. A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madárjesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem, 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnéken is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre. A tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehénbőr csizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsékolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának, Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen, a választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban kimerésszel költészetről álmodozni.
0: Csengetnek!
3: Na, ezt nem hiszem el!
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
1: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várjon egy picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hiszen a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet?
1: Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb. A dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
5: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én Pepito a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta. Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya. Vérszegénység, egyéb kólika.
3: Ha jobban megnézik, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi ég alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be!
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túlada voltam, mert akire csak ránéztem, az jobban megfordult utánam. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, a kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
6: Sem.
4: És akkor...
1: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban láng gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán, és körülöttünk senki. Hiába jaj veszélkeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jó Isten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet. A gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek.
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt csúgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: lehet, lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom ma kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Idők? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül.
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
2: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnőm, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákjafényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint megannyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk. Titok! Mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába akar, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. Ha józan, akkor is részeg. Ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ez csak ön tudja így megfogalmazni. Micsoda fennköltség?
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázás túl.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. Szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: Mert nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos esztéknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcsi értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik, messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
2: Csak. Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Nincs hol a nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegyen feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök jegyzetelgetni? Maga meg a frászt hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztak. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én. Ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellemzős beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga utogatta a lábszárát egészen a felső combi?
1: Getse meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is. Kiszülte magát. Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka! Most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
3: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis üteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátásra, Don Cisco!
2: Bár sose látnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tár olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárvic, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán együtt húzzanak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a tűnést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengeret. Ha kell, marhát filézel, halat aprítsz, édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom éleszni rá?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúl. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ezt én sem hülyének néz.
2: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhába.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. Vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyogodom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De?
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, mélyen tisztelt Pablos úr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszeleg. Ezt mondta Don Miguel.
1: Te hisz, ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó, jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: A Akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
2: Jövök már, jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának fűzni minden áldott este.

0: Atya és két apáca.
1: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
2: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
1: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
2: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
3: Gazdag akar lenni.
2: Ki?
3: Pablos! Az előbb mondta.
2: De miért? Bátorkodjon csak, mert észre támadni, de nem fog könnyen menni.
1: Hogy én?
2: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
3: Több a titka, mint sem gondol.
2: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
1: Rosalina, nem is értem.
2: A két nővér, a két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadett.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
1: Micsoda szigorúság. Felettim aggasztó a helyzet.
3: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
2: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége van. Nélkülük semmire sem menne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Az ilyen ínséges időkben, ami őt talán még nem is látott, ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg vezet esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amado de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
1: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
2: Azt én nem tudhatom.
3: Maga csak Istennel társadok?
2: Ahogy mondja.
3: És a két nővér?
2: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem tartozik szorosan a vallás kötelékébe, de a távolról nagyon is azt szolgálja. A lélek nemesedését. Mi látjuk a jövőt.
3: Mi az, atya?
2: Az új hullám.
3: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
2: Dehogy is, drága Rosalina. Ez a cég neve.
0: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
3: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot.
1: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
2: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
1: A mindenségét.
3: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
1: Keres.
3: Oly forgandó a szerencse.
2: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
0: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
1: Nem igaz. Rosalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
3: Ki vele?
2: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
1: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
0: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
3: Ne hülyéskedj már, Pablos!
1: Mindenki figyeljen!
0: A légcsapóval leüt néhány legyet.
1: A fenébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga Carlos Querioz úr sem készített testamentumot, a sevillai bíróság úgy határozott, hogy hosszú vizsgálódási procedúra után egyedüli örökösként rokonát, Juan Pablos urat, született 1634-ben, megkeresztelkedett ugyanebben az esztendőben, jelöli meg. Ő az, aki a jelenlegi hatályos jogszabályok szerint megörökölte a már említett Carlos Querioz úr tulajdonát, amely nem más, mint egy köztiszteletben álló jelenleg a herceg felügyelete alá tartozó emeletes ingatlan, és az ebben található az alábbi pontokban felsorolt

0: A felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsi. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alapja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre 2 napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám, Isten lát!
2: Lát, fiam, lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
2: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott beléd, te néked már ez a meddő sivatag is a paradicsom boldog képét sugározza. Most itt az alkalom, hogy végre megkép szűkös otthonodból a gazdag városba, hol lelked nyugalomra és kedves házastársra várhat.
0: Mi van, atyám? Már is megházasítod?
2: Minek késlekedni? Pablos,

0: semmi dolog.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bár ha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom eszéles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele a tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem? Igen.
2: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
3: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
4: Tisztán szakmajóka van! Elmérjük a terepet!
2: Micsoda szava! Nem éppen nőrűnek ez illő. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
4: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mint láthatja.
3: Rosalina leült Hozé atya mellé.
1: Drága atyám.
0: Slendriánul fogalmaz.
1: Közvetlenségemnek oka van.
0: Akkor.
1: Ülhetek az ölébe?
3: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rosalina felé fordult.
1: Jó, csak vicceltem.
0: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
1: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
0: Ah, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
1: Oly titokzatos.
0: Egy cseppet sem.
1: Mi ez a parfüm illat?
2: Semmi. Csak a Rózsa meg Bernadett.
0: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Sevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudniillik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
1: Szegények.
0: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászot. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
1: Atyám, magányos vagyok nagyon.
0: Ó, te kis eltévedt juhom.
1: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
0: Ha netán mégis Sevillába látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
1: Ez az új hullám?
0: Mi csak így hívjuk magunkat.
3: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhög.
2: Hazai!
1: Meg sem kérdezed őket?
2: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
0: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
2: Úgy hiszem.
1: Miért is ne?
2: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
1: Pénztől.
2: Nem hittem volna.
1: Milyen könnyű megvilágosodni.
2: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
0: Majd meglátja.
2: Majd Sevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
0: Megtér.
2: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
1: Ki lesz a boldog feleség?
0: Imádkozik is minden este?
2: Hogyan is felejthetném el az Urat?
1: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
0: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
2: La vida es sueno.
0: Pontosan.
1: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
2: Megyek is, szedelőcködöm.
1: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
2: Estére Sevillába kell lennem, nem hallottad?
1: Te hallasz engem, Pablos.
2: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
1: És? Két kiválasztott nem lehet?
2: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtégzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, a döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
1: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszhet a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
5: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
6: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
0: Szó mi szó, az is lehetne.
2: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
6: Nem, magához jöttem.
2: Isteni szerencse!
1: Mindjárt kész a vatkon.
6: A köszvényemnek nem tenne jót.
1: Ne igyon annyit.
6: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
1: Segítsen magán.
0: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
6: Éppen ez az. Rájöttem.
2: Rájött. Csak nem most.
1: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
2: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
1: Inkább fejvesztve menekül.
2: Az örök boldogság.
1: Nem bolondság ez?
0: Az ígéretét ne felejtse.
1: Az Úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
2: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
1: Mire?
2: Már nem is tudom, mit mondtam.
6: Pablos úr, várjon!
2: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kövön nem marad.
6: Én sem maradok? Akarom mondani, sokáig?
1: Atyám, tálalnék.
0: Csak egy pár jó falat.
1: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
6: Éppen pásztorjátékra készülök.
1: Éppen?
6: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
2: Rendezzem csak, de otthon.
6: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
2: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
1: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
2: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
1: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
2: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
1: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
6: Pablos elviharzik.
7: Ez meg hova?
1: Meghalt valami rokon.
7: Ebben a melegben?
1: Könnyen megromolhat.
6: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
0: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
6: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szákás, de az csak örömöm növeli.
1: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord maga?
0: Önt óvja egy láthatatlan szemmel.
6: Bizony, de nem is látom.
0: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
6: Atyám, ön oly irgalmas.
0: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy az Krisztus szeretné.
1: Én kevésbé.
0: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
1: Atyám, elment az esze.
0: De hogy is, lányom? Most jött meg? Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
1: De hisz ez? Lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
0: Nyugodjon meg, amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
1: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én, de hova?
0: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
1: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
0: Akkor ne késlek engem.
6: Uram, ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
0: Micsoda idél. Hol lakik maga?
6: Vegye csak kézbe.
0: Mi antik bölcs szöveg.
6: Az! Atyám, nézze a rajzot! Arkádiában vagyunk, aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok, szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
0: Megtanulta már a szöveget?
6: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
0: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy senki nem díjazza őket. Mert az ízlés oly egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
6: Remélem, jó lesz.
0: Sose adja fel.
6: Már nem.
0: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársaim majd mindent intéznek önnek.
6: Megőrülök, annyi a hitem.
0: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
6: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
5: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
1: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
0: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
1: Csak ez a bor teszi nehézzé.
0: Majd Sevillában kijúzanodik.
1: És a birtok? Hagyja mit ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel, Ha kirúg,
0: akkor a sors akarja így. Legyen mély hite, higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
1: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt rekedek.
0: Bízzon Istenre!
1: Szédülök, Istenem!
5: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát.
0: Mennyi az idő?
4: Nálam fél tíz. Nálam 10 perccel múlt.
0: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
4: Fél tízkor, mint minden reggel. Túl sok a beteg. Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Megegyebek. Aztán jött a felesége.
0: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
5: A nővérekhez.
0: Fújják be magukat rendesen?
4: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna. Oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk.
5: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
2: A Személyi Örökség című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicei Zsolt, Don Sziszkó. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast. Kezdi László, Rosalina felszolgáló, Labod a kornél,

még nem mondtam néhány szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Basi és Boti olvasott le, ez Pepito,

Bírce, Vice Zsolt, Péró, Évike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 4 óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szevélyi Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek. És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub Halloween Party este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni, és további jó

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akike viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó, a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak a témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe, brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mivel Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más, Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszaka alkalmával találkozott. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg baráti légkörű találkozó. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Traoré rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: neked mondom. Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick, Cave Felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikergyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jezet. A halászöbölben gazdagyverdett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、邦楽や管弦楽の演奏を平時に。

Budapesti kormánybiztos a következő közleményt adta. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon legyenek. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltakról alkalmazhatja. Az elszállítás városrészenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormánybiztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegyváltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik. Kedves hallgatóink, legközelebb 18:50 perckor mondunk ki neked.

Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra

0: és hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 25. Bezdán 134, 25. Apatin 218, 31. Gombos 168, 27. Vukovár 140, 25. Újvidék 167, 27. Zimon 272, 44. Moldova Veke 624, 83. Duzzasztott. Drenkova 884, 100. Duzzasztott. Orsova 2418, 99. Duzzasztott. Turnu-Severin 148, 25. Gyurgyu 170, 29. Csernavoda 108, 31. Brajla 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kaposkurdnál 14, 6. A Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura-Letenyénél 128, 17. A Dráva-Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28, Barcsnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77 18, Huszt 109 15, Tiszabecs mínusz 56 11, Vásárosnamény mínusz 64 14, Záhony mínusz 100, 19. Dombrád, 96, 27. Tokaj, 463, 57, duzzasztott. Tiszalökalsó, mínusz 34, 29. Tiszafüred, 388, 53, duzzasztott. Kisköre-alsó, 93, 29. Szolnok, 198, 39. Csongrád, 121, 37. Szeged, 201, 35. Zenta, 252, 41. Titel, 230, 36. A Szamos Désnél 184, 1. Csengernél mínusz 30, 6. A Kraszna Alsószopornál 82, 9. Ágerdőmajornál 34, 9. A Latorca Munkácsnál mínusz 195, 6. Az Ungvárnál mínusz 139, 3. A Bodrog Felsőbereckinél 240, 33, Sárospatatnál 256, 36. A Sajó Csoltónál 40, 3, Sajópüspökinél 58, 8, Felsőzsolcánál 47, 9. A Hernád Aboskőszegnél 122, 9, Hidasnémetinél mínusz 37, 3, Gesztejnél 30, 7. A Zagyva Apcnál 50, 5, Jászteleknél 16, 9. A Berettyó Szalárnál 44, 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126, 9, Szeghalomnál 97, 23. A Sebeskörös Csúcsánál 20, 14, Nagyváradnál 34, 14, Körösszakálnál mínusz 88, 5. A Fekete-Körös Belényesnél 25, 3, Tenkénél 58, 6, Sarkadnál 9, 11. A Fehér-Körös Honctőnél 19, 3, Kisjenőnél 62, 6. A Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%. A Hármas-Körös Gyománál 337, 43, duzzasztott. Kunszentmártonnál 130, 31. A Maros Sobocsinnál 71, 9, Aradnál 15, 5, Makónál 10, 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern, négyszintes, léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombey-les-Deux-Églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét De Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
5: A változékony az idő, sok felé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
6: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
7: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az ötös villamos.
8: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
7: A külpolitikai szeretőt Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt Vértes Évát hallották.
9: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, a magnónkra.
5: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúvós Ötös adja elő.
10: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
11: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
12: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék!

0: üzenetszolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellérhegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségére.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellérhegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
3: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcában, hogy jól van.
3: Üzenem Budafokra Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budafokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
4: Albertfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
5: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
6: Laci a forgalbíró üzeni szüleinek, a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a forgalbíró üzeni szüleinek, a 11. kerületben Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: megvalósítására Magyarország nemzetgyűlése mindenekelőtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Tildy Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam. És most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra, Tajmin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvő vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Thieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol -10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé +5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután +6, este 21 órakor +2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény, 28 akadt a héten. Nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajó szállt át a kabinból a Holdcompra, s nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havazások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az évszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Mínusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt viterő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borul, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is plusz 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett föl a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult mínusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastról jelentettük.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én ezt menát kértem, Bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra.
3: Mi?

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Certina,
0: Smena,
1: Jubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Opotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No, és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Opotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója lesz.
1: A Budapesti Közlekedési Vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A Budapesti Közlekedési Vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista?
4: Hogy rohan az idő. A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
4: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
4: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindnyájunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja be még Pégaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: lehet, ha ofotért szemüveget visel?
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Ofotért szemüveggel.
5: Huligánok, figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az ofotértő.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látom Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének?
6: Ofotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyújt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Vikkent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

0: lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takarul.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, orrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? Ez egy dühös ember volt. – Maguk is szöktek? Most elmondjam! Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Na, végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover.
Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégiscsak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend. Becserkészte, súgta Abuben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük?

0: Megyek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlett mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek éjszakra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog. Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott. Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet. Helyes, csatlakozik Gorcsev. Pullover proféta itt van a Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor a kisujját is megette a betegnek, összeverem. Egy őszvörös keresztes, hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
1: Hé!
0: Ordította Dietrich, aki első rangban alakította a csendőrt.
1: Mi baj van?
0: Kiesett egy kerékagy.
1: De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
1: Hát, magatán itt katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudottan rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katona szökevé felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik. Na,
1: mehetünk, öregem?
0: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele. De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb.
1: Mi is? Majd kísérjük magukat.
0: A szanitész mogorván végigmérte.
1: Merre felé?
0: Nem tudjuk.
1: Az más,
0: mert éppen arra tartottunk volna.
1: Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
1: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
2: Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van.
0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt, és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek.
1: Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk.
0: Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvás szekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és mélylabúval.
1: Csak még előbb várjanak,
0: mondta a nagy aruszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak.
1: Hozom Teofilt.
3: Kit?
1: A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
0: Ki az a Teofil?
1: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet?
0: Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan, egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullover prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, Tultan, kezében egy nyakörvel.
4: Teofil, szegény, mi van magukkal?
0: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét.

0: Végül megint csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol.
1: Nem akarom látni.
0: Siessünk! Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemle mondogatja. Szegény Teófil, szegény Teófil. De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely észak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel kebér előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így poroszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba.
2: Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona.
0: Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordó, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. Annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70 lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy 4 tagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek, Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy őszbeduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek. És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pofacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között, később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, 2 puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszólt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophild gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva. Nézd ezt meg! A nagyorú kiveszi a pipáját, műértő szemmel kisi eltartja a fejét, aztán bólint.
3: Egész jó.
0: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
4: Így nem jutunk tovább, mondja Sába.
0: Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a Vöröskeresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a Vöröskereszt, és ápolja a sérülteket.
2: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült, épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak.
0: A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover proféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
5: És miért vagyok én itt?
2: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak.
0: Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trahomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
2: Kinél volt a méreg?
0: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
2: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
1: Igazad beszél, erősítették meg az említett tanuk.
0: Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják.
1: Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is.
0: Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak.
1: És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt.
0: A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagurítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amin szép rendben összeállnak és előadják a Hörög, hörög, csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél.
2: Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik.
1: És pénzt kapunk,
0: kiáltott élénken egy fiatal.
1: Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni.
0: És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a morhut lángjába, ahol a sejtán örökkénye fogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, gondosan megóva, a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullaraplók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhan szöptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofonröp pályáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteti és élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérusz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. És úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottan, félálmában szájon kapta Hamsút, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdezte az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító, egyszer éjszaka láttam az égen Allah unoka öcsét zöld lovon. A sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg. És ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngén. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, az az Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek. Arcra borultak és imádkoztak, amíg csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burnusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba,
1: illetve így került az egyetlen épp hordóba, a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek két pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták.
5: Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz!
1: Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakus Mit. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor?
5: Gyereknek néz!
1: Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van.
0: Másnap, pihenten és jól ellátva szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt.
1: Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis.
0: Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
6: Hogy ott mi volt?
0: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
6: Tisztára őrült.
0: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
1: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni!
0: Most érkezik a hatalmas szál arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
1: Haj, mit csinálnak itt maguk?
0: Kérdezi a karszalagos katonáktól.
5: Látja, ha van szeme. Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk?
1: Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
0: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik.
1: Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen?
5: Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
0: Na tessék!
1: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
0: Gorcsev egyre gorombába csendőrrel.
1: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón.
0: A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben.
1: Mondja csak, öregem.
5: Nős maga?
1: Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé.
0: Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabomirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a Vörös Keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kivezényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia Vörös Keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán Sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a síttalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk. Úgy van, mondta Klausner, mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Gorcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donaldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavokat adják, hogy nem énekelnek.
7: Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli dombnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek.
0: Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gép fegyverükkel legalább öt műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot két rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban két zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll, nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dugott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
8: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
7: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
8: Hát maga öröké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
7: Hát hisz is süket vagyok. És ha igen, úgy még hallok, mint maga.
8: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
0: sibított a paprikaorrú.
8: Maga azt hiszi, hogy félek?
7: Most még adok, de máskor ne kérjen.
0: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
7: Fegyverbe!
0: Kik jönnek?
7: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
0: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Szvetozárral és Krajováccal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport. Az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az örmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az örmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán két embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovác és Szvetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Szvetozár és Krajovác szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovác szavú kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését, rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van? Nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzúdultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vádat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött. A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a Tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott. Halló, halló! A szökevényeknek nyoma vezet. De hogyan vezet nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját. Trovasek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél? Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott. Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni? Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Gorcsev körülnézett. Sábát kereste. Ide hallgass, a törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel. Miért? Nem tetszik nekem. Azt mondja, a Assir Marutból jött. Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod. De hát karavántól szökött? Lehetetlen. A Szahara most tilos karavánok számára. Ezt repülőgépen letették valahol. Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit? Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat. Értelek, felelt Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét. Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek. És szája szélé lógott a cigarettája. Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltaképpen, hogy nem ismeri el sem Sábát,
4: sem gorcsebet vezetőnek. Ő is az.
9: Hallom, mondta, hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyetmást, amihez az európaiak nem értenek.
4: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev. Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyetmást, amit te nem. Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
9: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen.
4: Én a nevét nem tudakolom senkinek.
9: A betegnek sokféle neve van.
4: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred,
9: de semmi esetre se tudakolt tőle.
4: A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
9: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
4: Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev. Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban. De mit akarsz ott az Atlasznál? Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
10: Mit mesélsz annyit? Már láttuk a kaszbát, mondta Schmidt.
4: Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
10: Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába?
4: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés.
10: Vagy beenged, vagy elfoglaljuk, nem probléma.
0: És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik.
11: Ilyet még nem pipált a világ.
0: A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket.
12: Halló, halló, figyelem! A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna.
0: A Szaharából jelentik.
10: Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Prakhiboázist.
0: Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal.
10: Halló, halló!
0: A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak.
9: Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik. A Szaharában jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet. A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokból áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr. Továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés. Halló, halló, figyelem! A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt. A Szaharából jelentik. Mit? Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Korcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt. Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbár. Hallgass meg, Abu Ben Igbár. Ha felmégy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene. Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben. Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy tizet. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Jofel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol két napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. Két ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni, sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Inszallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte,
13: hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Inszallákba, ahol az öccse egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta Töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt választó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon. És sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek két hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhitiszt, és egy másik, magas, vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtény nyitja, hogy a malburtáján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az atlaszon, Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Inszallaknál is délebre fekvő Lugír főnök két hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyet gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, két kezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csátó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva a leghosszabb átlójánál a teljes szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menet teljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája.
0: és az Atlasz hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz kút suhan a sziklák között egy-egy zörrenésre,

Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszúrogy acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott Rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: A holló. Fordította Kostolányi Dezső.
1: Egyszer elmúlt régen évfél,
0: ültem álmos lámpánál. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem. Hogy nehéz fejem lehajtom,
1: észrevétlen kaptam ajtón,
0: zajmot az a rejszem,
1: roppant félre,
0: és
1: sóhajtom,
0: zajmot az a rejszem. Az lehet.
1: Így van, így susogtam.
0: Télidő volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lom a tenger, a parástól veresen.
1: Télidő volt bús december,
0: olvastam,
1: amilyent nem ért meg ember,
0: hogy feledjem, hogy lenni.
1: Nőtt az árnyék, lom a tenger, a parástól.
0: Már az angyalok között van fény.
1: Lelkem a bánattól óván, olvastam az égi órán, hogy feledjem, hogy Lenórán,
0: fényes rét kedvesen.
1: Már az angyalok között van fényes égi kedvesen. Itt lenni nincsen nevesen.
0: És ver egyre jobban. Égi vándorálatomban,
1: most a függöny bíbor öble megborz.
0: Égi vendég vár rajtomban, Zizek az a reteszen, az lehet más sem.
1: Félelemnek tőre szúrja,
0: felbántottam, és hadartam, elborultam. Megbocsásom, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant,
1: vár,
0: és az ajtón csöndbe
1: roppant. És ver egyre jobb.
0: A babráló halk lopott hang.
1: Égi vándorál ajtomban, az motoz a reteszen. Égi vendég vár ajtomban. Az babrába reteszem, az lehet, már semmi sem.
0: A sűrű sötétben nézett álmodat adott merészetünk az őrült, mint a részletünk
1: adott képesen.
0: Csöndes az éjfél
1: óra, szársusokban csak. De azt hiszem,
0: álmod, fáradt voltam roppan,
1: és az ajtaj csöndbe
0: roppan,
1: a babráló halk lopott hang, nem hallatszott semmiben. Erre
0: a szobámba már fehéren mentem vissza,
1: porta
0: vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy szépen ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát meg kell
1: mint az őrült, mint a részeg, bódorogva képesen, csöndes az éjtés óra, számos kisebb
0: zúgos szóra.
1: S a vízhang a drága szóra halkan hívja kedvesen,
0: árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló,
1: peckesen.
0: S mintha mi se volna ebben,
1: a szobámban már
0: a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, úgy ül ott,
1: mert az ablak zára koppan,
0: Pallas szobrán
1: mozdulatlanul,
0: csak ül, mint a lesen.
1: Meg kell tudnom minden áron, hogy mi szörren ott a szám.
0: Én nevettem őt, hogy
1: most az ablakot kitárom, az okát megkeresem.
0: Gőgösen bukkolt a szobron, és szóltam fölényesen.
1: Az okát
0: már alig van rajta toll.
1: Zúgasz.
0: Ó, fergeteg ver, csúnya holló. Bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban, hogy
1: óriási lomha szárnyal, egy vén holló peckesen.
0: Sohasem.
1: S mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lepben, úgy ott, mint a lesen.
0: Mégis furcsa, hogy a bátor csúnyatól, prédikától belkül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem. A szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy
1: én
0: hívják,
1: őt, hogy sohasem. Tollam,
0: és a holló vár komorló,
1: gőgösen gugolt a szobrom.
0: Ez egy szóba lelkerezget, reszketet rejtelmesen.
1: Bár alig van rajtad,
0: csak ül
1: mellettem, megseretten, megseretten, mondd, miért jöttél?
0: Minden elszállt,
1: meg
0: nékem,
1: a pakarban,
0: a madár szól, sohasem.
1: Szóval. szóltam.
0: Felriadtam, mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
1: Bam.
0: Bamba, szajkó! Így beszéltem. Nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, biztos azt kapott
1: annyi
0: rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átka zörgött, és hörgött
1: mégis
0: keservesen. Hogy már
1: hogy
0: többé, sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében.
1: Bár nincs semmi oka sem,
0: elégedődítettem sebesen.
1: A szobám szobrára ülle,
0: és a
1: bár nincs semmi oka sem,
0: álmodoztam,
1: és úgy hívják
0: két csodaszem.
1: És a holló várkomorja,
0: fehér, csodaszem. Miért károgja sohasem?
1: Ez egy szóba
0: a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, és a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, és a violafény ködülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesen.
1: Nem
0: itten ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem. Nem ül.
1: Nem örököttem.
0: Sohasem.
1: A madár szó.
0: Most egyszerre százezikből
1: rohadt
0: a Isten. Szálltál így cseng a léptükre.
1: Mert oly száraz, kurta, furcsa volt a válasz.
0: Angyalok.
1: Van hát
0: a
1: szó, így beszélt,
0: hogy
1: nincsen egy ép sohasem. Bús különc volt
0: a gazdája. Kedvesem.
1: Biztos azt kapott a rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen.
0: Szólt
1: benne lelke átka zörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé. Sohasem.
0: Felej nekem, kenyérgök.
1: Még nevettem.
0: Bármi légy, angyal vagy ördög, szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holó. Sohasem.
1: Miért nézd a
0: kis felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem.
1: Szótlanul vigyázz.
0: Szólt a holló. Sohasem. Pusztulj innen a pokolba. Hordítottam fuldokolva. Száj a kárgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt. Vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem. Tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem. Szólt a holló.
1: Itt a párnál.
0: Sohasem.
1: Pislogott a mécsesen.
0: És a holló meg sem otszan.
1: Nézre
0: jám meredre,
1: sohasem.
0: Hosszan.
1: Most egyszerre száz ezüstből, angyalok
0: csapatja,
1: száll a önnyi cseng a léptük,
0: úgy ülünk egy omladékon, mélyen alvó.
1: Angyalok! Hát végre Isten
0: elküldött,
1: hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsen, elfeledni kedvesen, elfeledni, eltemetni, régi
0: égkedvesen.
1: Szólt a
0: hát, nem virrad meg.
1: Jós, felelj nekem, könyörgök, bármi légy. Angyal vagy ördög,
0: aki
1: szobámba vert az orkán is,
0: kísérkezett
1: rémesen. Mondd meg itt, e szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre, moha sem. Nincs-e ír szívemre. Nincs gyógyító, moha sem. Szólt a holló, sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra. mondd meg végre kegyesen, lát-e engem még a kedves, aki most a mennybe rebdes? Hajlik-e még egy szerelmes szívre, régi kedvesem? Hajlik-e még egy szerelmes szívre, égi kedvesem? Szólt a holnap, sohasem. Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, szállj a károgó viharba, vár a bús éj partja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem, szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem moccan. Néz rám mered, hosszan. A szoborra, a gomorra, tűz rám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omlatéka, mélyen alvó, éj déma. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg soha.

0: Chapter 15 of the Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Mike Vendetti. The Collected Works of Edgar Allan Poe, Raven Edition, Volume 2. Section 15, The Pit and the Pendulum. I was sick, sick unto death with that long agony. And when they at length unbound me, and I was permitted to sit, I felt that my senses were leaving me. The sentence, the dread sentence of death, was the last of distinct accentuation which reached my ear. After that, the sound of the inquisitional voices seemed merged in one dreamy, indeterminate hum. It conveyed to my soul the idea of revolution, perhaps from its association in fancy with the blur of a mill wheel. This only for a brief period, for presently I heard no more. Yet for a while I saw, but with how terrible an exaggeration I saw the lips of the black-robed judges. They appeared to me white, whiter than the sheet upon which I traced these words, and thin even to grotesqueness, thin with the intensity of their expression of firmness, of immovable resolution, of stern contempt of human torture. I saw that the degrees of what to me was fate were still issuing from those lips. I saw them writhe with a deadly locution. I saw them fashion the syllables of my name, and I shuddered because no sound succeeded. I saw, too, for a few moments of delirious horror, the soft and nearly imperceptible waving of the sable draperies which enwrapped the walls of the apartment, and then my vision fell upon the seven tall candles upon the table. At first they wore the aspect of charity and seemed white and slender angels who would save me. But then, all at once, there came a most deadly nausea over my spirit, and I felt every fiber in my frame thrill as if I had touched the wire of a galvanic battery, while the angel forms became meaningless specters with heads of flame. And I saw that from them there would be no help. And then there stole into my fancy, like a rich musical note, the thought of that sweet rest there must be in the grave. The thought came gently and stealthily, and it seemed long before it attained full appreciation. But just as my spirit came at length properly to feel and entertain it, the figures of the judges vanished, as if magically from before me. The tall candles sank into nothingness. Their flames went out utterly. The blackness of darkness superintervened. All sensations appeared swallowed up in a mad rushing descent, as of the soul into Hades. Then silence, stillness, night for the universe. I had swooned, but still will not say that all of consciousness was lost. What of it there remained, I will not attempt to define or even to describe. Yet all was not lost. In the deepest slumber, no. In delirium, no. In a swoon, no. In death, no. Even in the grave, all is not lost. Else there is no immortality for man. Arousing from the most profound of slumbers, we break the gossamer web of some dream. Yet in a second afterward, so frail may that web have been, we remember not that existence. It seems probable that upon reaching the second stage, we could recall the impressions of the first. We should find these impressions eloquent in memories of the gulf beyond. And that gulf is what? How at least shall we distinguish its shadows from those of the tomb? But if the impressions of what I have termed the first stage are not at will recalled, yet after long interval, do they not come unbidden while we marvel whence they came? He who has never swooned is not he who finds strange places and wildly familiar faces and coals that glow, is not he who beholds floating in mid-air the sad visions that the many may not view. Is not he who ponders over the perfume of some novel flower? Is not he whose brain grows bewildered with the meaning of some musical cadence which has never before arrested his attention? Amid frequent and thoughtful endeavors to remember, amid earnest struggles to rend together some token of the state of seeming nothingness into which my soul had lapsed, there have been moments when I have dreamed of success. There have been brief, very brief periods when I have conjured up remembrances which the lucid reason of a later epoch assures me could have had reference only to that condition of seeming unconsciousness. These shadows of memory tell indistinctly of tall figures that lifted and bore me in silence down, down, still down, till a hideous dizziness oppressed me at the mere idea of the interminableness of the descent. They tell also of a vague horror at my heart, on account of that heart's unnatural stillness. Then comes a sense of sudden motionless throughout all things, as if those who bore me, a ghastly train, had outrun in their descent the limits of the limitless, and paused from the wearisomeness of their toil. After this, I call to mind flatness and dampness, and then all its madness, this madness of a memory which busies itself among forbidden things. Very suddenly there came back to my soul motion and sound, the tumultuous motion of the heart, and in my ears the sound of its beating. Then a pause in which all is blank, then again sound and motion and touch, a tingling sensation pervading my frame. Then the mere consciousness of existence without thought, a condition which lasted long. Then very suddenly, thought and shuddering terror, the earnest endeavor to comprehend my true state. Then a strong desire to lapse into insensibility. Then a rushing revival of soul and a successful effort to move. And now a full memory of the trial, of the judges, of the sable draperies, of the sentence, of the sickness, of the swoon. Then entire forgetfulness of all that followed, of all that a later day and much earnestness of endeavor have enabled me vaguely to recall. So far I had not opened my eyes. I felt that I lay upon my back, unbound. I reached out my hand, and it fell heavily upon something damp and hard. There I suffered it to remain for many minutes, while I strove to imagine where and what it could be. I longed, yet dared not to employ my vision. I dreaded the first glance at objects around me. It was not that I feared to look upon things horrible, but that I grew aghast lest there should be nothing to see. At length, with a wild desperation at heart, I quickly unclosed my eyes. My worst thoughts then were confirmed. The blackness of eternal night encompassed me. I struggled for breath. The intensity of the darkness seemed to oppress and stifle me. The atmosphere was intolerably close. I still lay quietly, and made effort to exercise my reason. I brought to mind the inquisitional proceedings and attempted from that point to deduce my real condition. The sentence had passed, and it appeared to me that a very long interval of time had since elapsed. Yet not for a moment did I suppose myself actually dead. Such a supposition notwithstanding, what we read in fiction is altogether inconsistent with real existence. But where and in what state was I? The condemned to death, I knew, perished usually at the auto da fé, and one of these had been held on the very night of the day of my trial. Had I been remanded to my dungeon to await the next sacrifice, which would not take place for many months? This I at once saw could not be. Victims had been in immediate demand. Moreover, my dungeon, as well as all the condemned cells at Toledo, had stone floors, and light was not altogether excluded. A fearful idea now suddenly drove the blood in torrents upon my heart, and for a brief period I once more relapsed into insensibility. Upon recovering, I at once started to my feet. Trembling convulsively in every fiber, I thrust my arms wildly above and around me in all directions. I felt nothing, yet dreaded to move a step, lest I should be impeded by the walls of a tomb. Perspiration burst from my every pore and stood in cold, big beads upon my forehead. The agony of suspense grew at length intolerable, and I cautiously moved forward, with my arms extended and my eyes straining from their sockets, in the hope of catching some faint ray of light. I proceeded for many paces, but still all was blackness and vacancy. I breathed more freely. It seemed evident that mine was not, at least, the most hideous of fates. And now, as I still continued to step cautiously onward, there came thronging upon my recollection a thousand vague rumors of the horrors of Toledo. Of the dungeons, there had been strange things narrated. Fables, I had always deemed them, but yet strange, and too ghastly to repeat save in a whisper. Was I left to perish of starvation in this subterranean world of darkness? Or what fate, perhaps even more fearful, awaited me?
1: A kút és az inga. Már beteg voltam. Halálos betege hosszú gyötrelemnek, és mikor végre föloldották kötelékeimet, s megengedték, hogy leüljek, éreztem, hogy érzékeim megtagadják a szolgálatot. Az ítélet, a rettenetes halálítélet volt az utolsó határozott hang, mely fülemhez ért. Azután az inkvizítori szavak nesze, mint egy elmerült a kábulat elemezhetetlen zsivajában. Ez valahogy a forgás képzetét hozta elmémbe, talán asszociálva a gondolatban valami malomkerék berregésével. Csak egy pillanatra, mert nem sokára már semmit sem hallottam. De még egy darabig, és micsoda túlzott közelségben, rettenetes tisztán láttam a fekete palástos bírák ajkát. Fehérnek tetszettek. Fehérebbeknek, mint az ív, melyen a szavakat vonom, és keskenynek a groteszkségig. Keskenynek a megfeszített szilárdság kifejezésével, a változhatatlan elszántságnak, az emberi szenvedés zord megvetésének kifejezésével. Láttam, hogy a sors rendelése, vagy ami az én számomra sors volt, még egyre ömlötte szörnyű ajkakról. Láttam vonaglani rajtuk halálos szavaikat. Láttam, amint nevemnek formálták szótagjait, és borzadtam, mert hang nem jött közülük, s a kéhes borzadás pár villanatára láttam a terem falait borító sötét kárpitok lágy és alig észrevehető meglebbenését is. S akkor szemem az asztal hét magas gyertyatartójára esett. Először az irgalom színeit viselték, s hét karcsú angyalnak tűntek föl, akik mentésemre jöttek. De aztán egyszerre valami halálos megcsömörödés ereszkedett szellememre. Éreztem, hogy végigreng a testem minden rostja, mintha egy galvántelep drótját érintettem volna, míg az angyal alakok érthetetlen, lángfejű rémekké váltak, s tudtam már, hogy tőlük nem jöhet segítség. És akkor, mint egy dús zenei szólam lopózott érzéseim közé a gondolat. Micsoda édes pihenés eshet a temetőben. Halkan és tolvajmód jött a gondolat, s hosszú időnek tetszett, míg teljes erejét elérte. De mi egy szellemem végre igazán átérezte és befogadta, a bírák alakja, mint egy varázslatra eltűnt előlem. A magas kandeláberek a semmibe süllyedtek, lángjuk kialudt, s az éj feketesége ereszkedett rám, mintha minden érzésemet elnyelte volna valami őrült, rugalmas zuhanás az alvilág leges legmélyére. S akkor csönd lett és némaság, és éj az egész mindenség. Elájultam. De ebben még nem azt akarom mondani, hogy minden tudatom elveszett. Mi maradt belőle, nem kísérlem megdefiniálni, még csak leírni sem, de nem tűnt el minden. A legmélyebb álomban, sőt delíriumban, bármiféle önkívületben, nem. Még a halálban sem, még a sírban sem tűnik el minden. Másféle halhatatlanság nincs is az ember számára. Fölriadva a legérzéketlenebb alvásból, valami fajta álomszövet pókháló fonalait minden ébredésünkkel széttépjük. De egy másodperc múlva már oly finom tud lenni ez a háló. Nem emlékszünk arra, amit álmodtunk. Az ájulásból az életbe való visszatérésben két fokozat van. Először a lelki vagy szellemi lét föléledése, másodszor a fizikai lété. Valószínűnek látszik, hogyha a második fokozatot elérve visszatudnók idézni az elsőnek hangulatait, e hangulatok ékesszólóan beszélnének a küszöbön túli mélység emlékeiről. S mi van-e mélységben? Hogyan különböztessük meg árnyait a sír árnyaitól? De ha e hangulatok, amiket az első fokozat hangulatainak neveztem, nem is idézhetők vissza tetszés szerint, nem jönnek-e néha vissza hivatlanul, hosszú idő múltán, úgyhogy csodálkozunk, honnan jöttek. Aki sohasem ájult el életében, az talál-e vajon különös palotákat és ijesztően ismerős arcokat az égő parázsban? Az látja-e lebegni a légben a ma szomorú látomásokat, melyeket a tömeg sohasem láthat? Az eltűnődik-e valamely új virág illatán? Annak agyát kergeti-e őrületbe olykor valamely zenei ütem titkos jelentése, mely azelőtt sohasem vonta magára figyelmét? Gyakran tűnődve törekedtem visszaemlékezni. Keservesen küszködtem visszahódítani egy jel darabkáját a látszólagos megsemmisülés ez állapotának, melybe lelkem süllyedt. S voltak pillanatok, amikor sikerről álmodtam. Voltak rövid, nagyon rövid percek, amikor oly emlékeket idéztem föl varázsló módjára, melyek egy későbbi korszak elfogulatlan ítéletének tanúsága szerint is csak egy látszólagos öntudatlanság állapotával függhettek össze. Az emlékezete különös árnyékai határozatlanul beszélnek magas emberalakokról, akik mintha fölemeltek és csöndben vittek volna lefelé, mindig csak lefelé, míg nem szörnyű szédülés fogott el, csak el leszállás vége érhetetlenségének gondolatára is. Beszélnek aztán szívemnek valami ködös rémületéről, amit a szív természetellenes megcsöndesedése okozott. Erre minden dolgok hirtelen mozdulatlanságának érzése következik, mintha akik vittek, borzalmas kíséret, végtelen leszállásukban túlhaladták volna a határtalan határait, s megállnának erőfeszítésük végső kimerülésével. Ezen túl, amire emlékszem, csak valami sekénység, valami nedvesség, és aztán őrület a tilosban járó memória szörnyű őrülete. Csodálatos hirtelenséggel tért vissza tudatomba a mozgás és a hang, dobogó szívem viharos mozgása, s a dobogásnak hangja fülembe. Akkor szünet, és minden eltűnik. Aztán megint hang és mozgás, és érintés, csiklandó érzés, mely átfut testemen. Aztán a lét puszta tudata, minden legcsekélyebb gondolat nélkül, és ez az állapot sokáig tart. Aztán a gondolat egészen hirtelen, és a rémület borzalma, s buzgó törekvés, hogy megértsem igazi helyzetemet. Aztán erős vágy visszacsúszni az érzéketlenségbe. Aztán rohamos újjáéledése az eszméletnek, sikeres erőfeszítéssel egy mozdulat felé. És most a teljes visszaemlékezés. A kihallgatás, a bírák, a fekete kárpitok, az ítélet, rosszul létem, az ájulás. De tökéletes feledése mindannak, ami aztán következett. Mindannak, amit csak egy későbbi nap, és sok erőlködést tett képessé határozatlanul visszaidézni. Mindeddig szememet még nem nyitottam ki. Éreztem, hogy hanyat fekszem, minden köteléktől szabadon. Kinyújtottam kezemet, s az súlyosan esett valami nedves és kemény felületre. Több percig hagytam ott, mialatt iparkodtam képzeletemben rekonstruálni, hol vagyok és mi vagyok. Vágytam, de nem mertem látóérzékemet használni. Rettegtem az első pillantástól a körülöttem lévő tárgyakra. Nem mintha féltem volna szembenézni bármilyen rémségekkel, de attól kezdtem félni, hogy nincs mit látnom. Végre a kétségbeesés vad elszántságával gyorsan széttártam pillámat. Tehát legrosszabb sejtelmeim valóra váltak. Az örök éj feketesége környezett. Lélegzet után kapkodtam. A sötétség ereje szinte rám nehezedett és elfojtott. A levegő elviselhetetlenül sűrű volt. Még mindig mozdulatlanul feküdtem, és iparkodtam eszemet használni. Elmémbe idéztem az inkvizíciós eljárást, és megpróbáltam e nézőpontból dedukálni valódi helyzetemet. Az ítéletet kimondták, és nekem úgy tetszett, hogy azóta nagyon, nagyon hosszú idő telt el. Mégis egy pillanatig sem gondoltam magamat szó szerint halottnak. Ilyen föltevés, bármit mondjanak is a regényírók, teljességgel összeférhetetlen a valóságos létezéssel. De hol lehetek, és milyen állapotban? Tudtam, hogy a halálra ítélteket rendszerint az ünnepélyes autódafék alkalmával végzik ki, s egy ilyent éppen az én elítélésem előtti éjszakán tartottak. Talán visszadugtak a tömlöcbe, hogy bevárják a legközelebbi szertartást, mely esetleg csak hónapok múltán lesz. Azonnal láttam, hogy ez nem lehet az igazság. Áldozatokra sürgős szükségük volt. Aztán tömlöcöm épp úgy, mint az elítéltek cellái Toledóban, köves padozatú helyiség volt, s valami világosság mégiscsak mindig szűrődött be. Most egyszerre egy szörnyű gondolat hajtott a patakokban szívemre a vért, s rövid időre ismét visszaestem az eszméletlenségbe. Mikor magamhoz tértem, azonnal talpra ugrottam, minden idegrostomban lázasan remegve. Karomat vadul dobáltam fejem fölött és magam körül minden irányban. Ujjaim nem éreztek érintést, de nem mertem tenni egy lépést sem, nehogy beleütközzem egy sírbolt falaiba. Izzadság verte ki minden pórusomat, s nagy hideg gyöngyökben állt meg homlokomon. A bizonytalanság gyötrelme végre tűrhetetlenné vált, s óvatos mozdulatot tettem előre kinyújtott karral. Szemem szinte kidagadt gödréből, a hiú reményben, hogy elkaphat valami fénysugarat. Több lépéssel jutottam már tovább, de még mindig fekete és üres volt minden. Szabadabban lélegeztem. Annyi legalább bizonyosnak látszott, hogy minden sorsok legrettenetesebbje nem az, ami rám vár. És most, amint vigyázva, még egyre előrébb lépegettem, tolongva jött emlékembe ezer határozatlan mentemonda Toledo különös borzalmairól. E börtönök felől hökkentő dolgokat beszéltek, mindig mesének gondoltam azokat, de mindenképp különös mesék voltak, oly borzalmasak, hogy csak suttogó száj adhatta tovább őket. Itt hagytak, hogy éhen pusztuljak el e föld alatti sötétség világába. Vagy micsoda, talán még ennél is félelmetesebb halál nem lesz rám? Hogy halál volt a cél, és pedig a rendesnél keservesebb halál? Sokkal jobban ismertem bíráim karakterét, hogy sem ebben kételkedjem. Csak a mikor és a hogyan foglalkoztatta gondolataimat. Kinyújtott kezem végre neki ütődött valami szilárd akadálynak. Fal volt, látszólag kőből építve, nagyon sima, nyálkás és hideg. Követtem hajlásait, avval az óvatos bizalmatlansággal lépegetve, amit némely régi rémmese sugalt belém. Ez az eljárás azonban nem adott módot megállapítani börtönöm méreteit, mert végigjárhattam egész kerületét, és visszaérhettem arra a pontra, ahonnan kiindultam, anélkül, hogy észrevettem volna, oly tökéletes egyformának látszott a fal. Azért a kést kerestem, ami a zsebemben volt, mikor az inkvizitorok termébe vezettek. Hanem a kés eltűnt. Ruháimat kicserélték valami durva zsáköltönnyel. Arra gondoltam, hogy a késpengéjét beledugom a kőműves munka valamely alig észlelhető résébe, hogy ekként kiinduló pontomat megjelöljem. De a probléma tulajdonképpen egyszerű volt. Noha fölizgatott képzeletemben, első pillantása szinte leküzdhetetlennek tűnt föl. Letéptem egy darabot a daróc öltöny szegélyéből, és ezt a rongyot teljes szélességében, derékszögben a falhoz helyeztem. Ha utamat körül tapogatom a cellában, előbb-utóbb, ha a kört befejeztem, újra meg kell találnom ezt a rongyot. Legalább így gondoltam, de nem számoltam börtönöm nagyságával, vagy a saját gyöngeségemmel. A talaj nyirkos és csúszós volt. Egy darabig csak vánszorogtam előre, végül megbotlottam és elestem. Végső kimerültségem arra bírt, hogy fekve maradjak. És amint ott hevertem, hamarosan erőt vett rajtam az álom. Mikor fölébredtem és kinyújtottam karomat, egy darab kenyeret és egy vödör vizet találtam magam mellett. Nagyon is fáradt voltam, hogy e körülményen elmélkedni kezdjek, de mohón ettem és ittam. Aztán tüstént újra kezdtem körutamat a cella körül, és sok erőlködéssel végre eljutottam a daróc rongyig. Mielőtt elestem, 52 lépést számoltam, és mióta újra kezdtem a járást, még 48-at kellett olvasnom, míg a rongyhoz értem. Összesen tehát éppen 100 lépés volt. És két lépést véve egy yardnak megállapítottam, hogy börtönöm körülbelül 50 yard kerületű. Csak hogy útközben számos szögletet értem a falban, s így megközelítő fogalmat sem alkothattam magamnak a sírbolt alakjáról, mert nem nevezhető másnak, mint sírboltnak. Nem sok célom volt e kutatásokkal, és bizonnyal semmi reményem. De valami határozatlan kíváncsiság arra bírt, hogy még folytassam őket. Elhagyva a falat, elhatároztam, hogy átszelem az általa bekerített tér közepét. Eleinte a legnagyobb óvatossággal jártam el, mert a padló, bár látszólag szilárd anyagból készült, nyálkás volt és megcsalta az embert. Később mégis bátorságot vettem, és nem haboztam keményebben lépni, iparkodva, amennyire csak lehetséges, egyenes vonalban keresztezni a cellát. Mint egy 10 vagy 12 lépést tehettem így módon, mikor köntösöm megtépett szegélye lábam közé keveredett. Ráléptem, és erős zuhanással arcra estem. Esésem első zavarában nem vettem azonnal észre egy kissé hökkentő körülményt, ami néhány másodperc múlva, s mielőtt még mindig arcra bukva hevertem, ellenállhatatlanul magára vonta figyelmemet. Ez a következő volt. Állam a börtön padozatán pihent, de ajkam és fejem felső része, bár látszólag az állnál alacsonyabb szinten, nem érintettek egyebet, mint az üres levegőt. Azon kívül úgy éreztem, hogy homlokom valami tapadós gőzben fürdik, és orromat a szétmálló gombák sajátságos illata ütötte meg. Előre nyúltam, és elborzadtam a felfedezésen, hogy pontosan szélére estem egy kör alakú mélységnek, melynek nagyságát persze egyelőre nem volt módon megállapítani. A nyílás falazott peremén tapogatózva sikerült leválasztanom egy kis téglatörveléket, amit ledobtam a mélységbe. Több másodpercen át figyeltem Ekhúit, amint esése közben a meredély oldalaihoz ütődött, végre tompa csobbanás hallatszott, hangosan visszaverődve a falakon. Ugyanakkor a fejem fölött valami ajtó gyors nyílásához és rögtöni becsapódásához hasonló hang hallatszott, mi alatt halvány fénysugár villant a homályon át, és épp oly hirtelen el is tűnt. Most tisztán láttam a sorsot, amit számomra készítettek, és szerencsét kívántam magamnak a jókor jött véletlenhez, melynek folytán megmenekültem. Még egy lépés, mielőtt elbotlom, és a világ nem lát többet, és a halál, amit most elkerültem, épp oly jellegű volt, amilyent mindig mesének és hihetetlennek tartottam az inkvizícióról szóló elbeszélésekben. A zsarnokság áldozatainak szánt halálnemekben a legrémesebb fizikai gyötrelmek és a legnagyobb lelki borzalmak közt esett választás. Engem az utóbbiak számára tartottak fel. A hosszú szenvedéstől idegeim annyira elernyedtek, hogy már a saját hangomtól remegtem, s minden tekintetben alkalmas médium voltam a különleges tortúrára, mely rám várt. Minden tagomban reszketve visszatapogatóztam a falig, elszántan, hogy inkább ott pusztulok, mintsem a hullámok rémeit kockáztassam, melyeket képzeletem most nagy tömegben és különböző

több óra hosszat ébren tartott, de végre mégis elszunnyadtam újra. Fölébredve, mint előbb, egy kis cipót és egy vizes csöbröt találtam magam mellett. Égő szomjúság emésztett, s egyhajtásra kiürítettem az edényt. Altató lehetett benne, mert alig, hogy letettem, ellenállhatatlanul álmos lettem megint. Mély álom hullott rám, mély, mint a halálé. Mennyi ideig tartott, természetesen nem tudom, de mikor újból kinyitottam a szememet, a körülöttem lévő tárgyak láthatóak voltak. Valami vad, kénes fény, amelynek eredetét az első pillanatban nem tudtam megállapítani, megengedte, hogy szemügyre vegyem börtönöm egész kiterjedését és berendezését. Nagyságára nézve nagyon elszámítottam magam. A falak összes hosszúsága nem haladta túl a 25 yardot. Ez a tény néhány percre teljesen megzavart, s a fölösleges tűnődések egész özönébe merített. Igazán fölöslegesen, mert mi lehetett lényegtelenebb számomra a környező rettenetes körülmények között, mint tömlöcöm puszta térfogata. De szellemem betegesen érdeklődött minden jelentéktelen részlet iránt, s föltevést föltevésre halmoztam, hogy számot adjak magamnak a tévedésről, amit a számításban elkövettem. Végre felvillant előttem az igazság. Első mérési kísérletemben 52 lépést olvastam elesésem időpontjáig. Akkor már alig egy-két lépésre kellett lennem a darócronytól. Igazában majdnem befejeztem körutamat a fal mentén. Aztán aludtam, és mire fölébredtem, valószínűleg megfordultam helyemen, így gondolhattam a fal kerületét körülbelül kétszer akkorának, mint amekkora tényleg volt. Zavart szellemem elmulasztotta megfigyelni, hogy mikor körutamat megkezdtem, a fal bal kezem felé volt, és mikor folytattam, jobbra. A helyiség alakjára nézve is tévedtem. A tapogatózás közben számos szögletre akadtam, s ebből különleges szabálytalanságra következtettem. Így hatalmas a teljes sötétség hatása arra, aki álomból vagy ájulásból ébred. A szögletek néhány jelentéktelen bemélyedés, vagy különböző távolságokban vágy fülkék szögletei voltak. Nagyjában a cella négyzetes formát mutatott. Amit kőfalnak gondoltam, az most vasnak vagy valami más fémnek látszott nagy táblákban, melyeknek határai és eresztékei tették a szögletszerű behajlásokat. Az ércfal egész felületét durván bepacsmagolták, mindazon utálatos és visszataszító festészeti motívumokkal, melyek a szerzetesek síri babonáinak köszönik létüket. Fenyegető arcú ördögök alakjai csontváz figurákkal és más, még félelemetesebb képek borították és égtelenítették el a helyiséget. Megfigyeltem, hogy a fantom szörnyek körvonalai eléggé élesek, de a színek halványnak és elmosódottnak tűntek föl, mint egy a nyírkos légkör hatására. Most észrevettem a padlót is, mely kőből volt. Középen ásított a kör alakú mélység, amelynek torkából megmenekültem. De több ilyen nem volt a helyiségben. Mindez csak határozatlanul, és nagy erőfeszítésekkel tudtam meglátni, mert személyi állapotom nagyot változott alvásom alatt. Most hátamon feküdtem, teljes hosszúságomban, valami alacsony faállványon. Ehhez erősen le voltam kötözve egy hosszú, Ló Istvánhoz hasonló szíjjal. A szíj számos csavarodásban övezte tagjaimat és törzsemet, nem hagyva szabadon mást, csak fejem és balkarom, épp csak annyira, hogy nagy nehézséggel tudhattam valamit enni egy cseréptálból, ami mellettem állt a kövezeten. Nagy rémületemre láttam, hogy a vizes csöbröt elvitték. Rémületemre, mondom, mert tűrhetetlen szomjúság emésztett. Úgy látszik, ezt a szomjúságot gyötrőim szánt szándékkal éleszteni akarták, mert a tálban lévő étel borsosan fűszerezett hús volt. Most fölfelé tekintve börtönöm mennyezetét vizsgáltam. Valami 30 vagy 40 láb magas volt, nagyjában épp úgy alkotva, mint az oldalfalak. Az egyik érctáblán igazán különös ábrázolás kötötte le teljes figyelmemet. A vén idő festett alakja volt, ahogy rendesen rajzolják, kivéve, hogy a kasza helyett a kezében valami mást tartott,

amit egy hatalmas inga festett képének gondoltam, amilyeneket antik órákon láthatunk. De volt valami ezen az ingán, ami arra bírt, hogy figyelmesebben vegyem szemügyre. Míg bámultam rá, egyenest magam fölé, mert pontosan a fejem fölött volt, úgy képzeltem, hogy mozogni láttam. Egy pillanat múlva ez a képzelet valónak bizonyult. Lengése rövid volt, és természetesen lassú. Pár percig figyeltem, kissé megijedve, de még inkább csodálkozva. Végre, fáradtan, egy csigatempójú mozgás követésétől szemem a cella egyéb tárgyaira irányítottam. Valami gyönge nesz vonta magára figyelmemet, és a padlóra pillantva több óriási patkányt láttam átszaladni. A kút felől jöttek, amely jobbról éppen látókörömbe esett. Még mialatt néztem is, csapatostul másztak elő, rohanva, éhes szemekkel, a húgy szagától csábítva. Nagy erőlködés és éberség kellett, hogy el tudjam őket hessegetni. Vagy fél óra telhetett el, talán egy egész óra is, mert az idő folyásáról csak tökéletlen fogalmat tudtam alkotni, mire ismét a mennyezetre vetettem tekintetemet. Amit akkor láttam, megzavart és meghökkentett. Az inga kilengésének hossza majdnem egy yardnyit növekedett. Természetes következmény gyanánt nagyobb lett a lengés gyorsasága is. De ami leginkább zavarba ejtett, az a megfigyelés volt, hogy az inga szemmel láthatólag lejjebb ereszkedett. Most azt is láthattam, fölösleges mondanom, milyen borzalommal, hogy alsó széle csillogó acélfélholdat formált, melynek egyik szarva a másiktól körülbelül egy lábnyi távolban volt, a szarvak fölfelé görbültek, és a félhold alsó éle láthatóan olyan éles volt, mint a borotva. Amellett tömörnek és súlyosnak is látszott, mint egy borotva kés, élétől fölfelé szilárd és széles acélmasszává vastagodva. Nehéz bronzrúdon függött, és az egész alkotmány sziszegett, amint lengveszelte a levegőt. Nem lehetett kétséges tovább előttem a sors, melyet a szerzetesi kínzó zseni számomra készített. Az inkvizitorok közegei rájöttek, hogy tudomást szereztem a kútról, melynek borzalmainál nem szánhattak csekélyebb büntetést a magamfajta vakmerő renitensnek, a kútról, mely képe a pokol kútjának, s melyet a kósza hír is minden kínzás mesterségük ultima túléljának tekintett. A kútba zuhanást a vak véletlen folytán kerültem ki, s tudtam, hogy a meglepetés kínok csapdájába ejteni az áldozatot fontos részét tette e tömlőcbeli kivégzések groteszk fantasztikumának. Mint hogy nem estem bele magamtól a mélységbe, a démoni tervben már nem szerepelt az, hogy belelökjön, s így, nem lévén egyéb alternatíva, más, szelidebb pusztulás várt rám. Szelidebb. Szinte mosolyogtam kínjaim között, mikor e szónak ilyen alkalmazására gondoltam. Mi célja volna beszélnem a halálénál nagyobb borzalom hosszú-hosszú óráiról, míg az acél suhogó lengéseit számláltam. Hüvelykről hüvelykre, vonalról vonalra, körömhegynyi esésekkel, amelyeket csak évszázadoknak tetsző időközök múltán lehetett észrevenni, szállt lejjebb s egyre lejjebb. Napok múltak, s valóban lehet, hogy több nap múlt el, míg oly közel ért fölém lengésében, hogy fanyar szelével meglegyezett. A kifent acél szaga tolakodott orjukamba. Imádkozni kezdtem. Az eget bosszantottam imáimmal, hogy gyorsabban szálljon le. Majd különös őrület fogott el, s hosszasan próbálgattam erőszakkal följebb emelni magam a rettenetes pallos éle alá. Aztán hirtelen lecsillapodtam, és úgy hevertem ott, mosolyogva a csillogó halálra, mint a gyermek, valami ritka játékszerre. Közbe jött a teljes érzéketlenségnek egy újabb intervalluma is. Rövid volt, mert mire visszatértem az életbe, az inga leereszkedése nem tett észrevehető haladást.
de lehetett hosszú is, mert tudtam, hogy démoni hatalmak figyelik ájulásom, s kényük szerint szüneteltethették az ingamozgást. És fölocsúdva fáradtnak is éreztem magamat. Ó, kimondhatatlanul fáradtnak. Betegnek, gyöngének, mint valami hosszú koplalás után. Még a szörnyű napok gyötrelmei közt is táplálékot kívánt az emberi természet. Fájdalmas erőlködéssel nyújtottam ki bal karomat, amennyire kötelékei megengedték, s birtokba vettem a csekély maradékot, amit a patkányok meghagytak. És amint egy falatkáját ajkamhoz emeltem, egyszerre megrohant a lelkemet egy kibontakozni kezdő gondolata az örömnek, a reménynek. Pedig mi közöm lehetett nekem a reményhez? Mondom, csak félig megformált gondolat volt, sokszor vannak ilyen gondolatai az embernek, amik sohasem érik el teljes formájukat. Éreztem, hogy öröm, hogy remény van benne, de éreztem azt is, hogy elfullad, még mielőtt kialakult volna. Hiába küszködtem, hogy végig gondoljam, hogy visszaaludítsam. A hosszú szenvedés majdnem megsemmisítette minden rendes lelki erőmet. Gyenge elvéjű, hülye lettem. Az inga lengés iránya testem hosszával derékszöget adott. Láttam, hogy a pengének szívem környékét kell átmetszeni. Át fogja reszelni ruhám darócát, aztán visszaleng, és megismétli vágását újra meg újra. Ijesztően tágkilengése ellenére, mely 30 láb is megvolt, vagy még több már, és esése sziszegő ereje ellenére, mely akár vasfalakat is átszelhette volna, eleinte több percen keresztül munkájának egyetlen eredménye az lesz, hogy ruhám szövetét reszeli. És ennél a gondolatnál megtorpantam. Nem mertem tovább menni tűnődésemben. Makacs figyelemmel időztem e ponton, mintha e vesztegelés által meg is állíthattam volna itt az acél leereszkedését. Kényszerítettem magam, hogy a félkörű penge hangjára gondoljak, amint a szövetet átmetszi, arra a különös, borzongó érzésre, melyet a daróc éles köszörülése kelt az idegekben. Annyira elmerültem a haszontalan képzelődésbe, hogy idegességem a tetőfokára hágott. Lefelé, megállás nélkül, egyre lefelé szállt közben a penge. Vad örömöm telt, ereszkedése lassúságát, lengése gyorsaságával szembeállítani. Jobbra, balra, tágon és szélesen, egy kárhozott szellem sivításaival, de a szívem felé egy tigris lopózó lépteivel. Hölváltak, kacagtam és üvöltöttem, amit egyik vagy másik elképzelés lett agyamban uralkodóvá. Lefelé, halálos biztonsággal, kérlelhetetlenül lefelé. Három hüvelyknyire vibrált már mellemtől. Kétségbe esve, dühötten küszködtem, hogy kiszabadítsam bal karomat. Egyelőre csak könyökig volt szabad. Kezemet elvihettem nagy nehezen a táltól ajkamig, de nem ment tovább. Ha eltéphettem volna a köteléket a könyököm fölött, bizonyára megpróbálom megfogni és megállítani az ingát. Épp úgy próbálhattam volna egy guruló lavinát megállítani. Lefelé, egyre szüntelenül, kikerülhetetlenül lefelé, föllélegeztem. És új erőfeszítést tettem, valahányszor kilengett jobbra vagy balra, de görcsösen összehúzottam, a fölöttem söpört el. Szemem a legértelmetlenebb kétségbeesés mohóságával követte röptét oldalt és fölfelé, és önkéntelenül lecsukódott, mikor elszállt. Noha meghalni, csak a megkönnyebbülés lett volna. Ó, mi kimondhatatlan megkönnyebbülés! Mégis remegtem idegeimben, amit elgondoltam, mi észrevehetetlenül csekély süllyedés a gépezetben elég volna, hogy ezt az éles, csillogó kést a mellembe vágja. Idegeimet a remény remegtette, tagjaimat a remény rángatta össze. A remény, mely diadalmat ül a kínpadon, mely még az inkvizíció börtöneiben is biztató szavakat csuttog a halálra ítélt fülébe. Láttam, hogy valami 10-12 lengés már tényleges érintkezésbe fogja hozni az acélt ruháimmal, s e megállapítással egyidejűleg szellememre hirtelen a teljes kétségbeesés éles, koncentrált nyugalma szállt. Hosszú órák, vagy tán napok óta először gondolkodtam. Most eszméltem arra, hogy a szíj vagy kötőfék, amely leszorított, egyetlen darabból áll.
Egyes tagjaimat nem nyűgözték külön kötelékek. A beretve éles penge első vágása a szíj bármely részén eléggé fölold arra, hogy bal kezemmel az egészet lecsavarhassam testemről. De milyen félelmetes közelségét jelenti ez már is a szörnyű acélnak. A legkisebb mozdulat következménye mi halálos lehet, és aztán valószínűe, hogy kínzóim poroszlói ne látták volna előre ezt a lehetőséget, és ne intézkedtek volna erre az esetre is. Valószínű-e, hogy a mellemet keresztező szíjdarab az inga útjába essék. Remegve, hogy ezt a halvány, és minden látszat szerint utolsó reményemet füstbe menti látom, fölemeltem a fejem annyira, hogy mellem kötelékeit áttekinthessem. A szíj szorosan körülfogta tagjaimat, és törzsemet minden irányban, kivéve a metsző penge útját. Alig ejtettem vissza fejemet eredeti helyzetébe, mikor megvillant bennem az, amit másképpen nem tudok megjelölni, mint hogy második kialakulatlan fele volt annak a mentő ötletnek, amire előbb céloztam, s ami előbb, mikor az ételt égő ajkamhoz emeltem, csak határozatlanul lebegett lelki szemeim előtt. Most az egész előttem állt, gyengén, nem nagyon józan színekben, nem nagyon határozottan, de mégis egészben. Rögtön hozzáláttam a kétségbeesés energiájával megkísérelni végrehajtását. Az alacsony fa alkotmánynak, amelyen feküdtem, közvetlen szomszédsága több órán át valósággal nyüzsgött a patkányoktól. Vadak, vakmerők, éhesek, vörös szemük úgy tüzelt rám, mintha csak azt várnák, hogy mozdulatlan maradok, hogy zsákmányukul tekinthessenek. Micsoda táplálékhoz szokhattak hozzá a kútban? Gondoltam. Bármennyire iparkodtam is, hogy ebben meggátoljam őket, tányérom tartalmát jóformán egészen fölfalták. Kezem már rájárt a folytonos legyezgetésre, gépies hadonászásra a tál körül, és e mozdulatot öntudatlan egyformasága végül is egészen megfosztotta hatásától. Az undok állatok falánkságukban gyakran mélyeztették éles fogaikat ujjaimba. Most a szíjat mindenütt, ahol elérettem, alaposan bedörzsöltem az olajos és fűszeres hús megmaradt darabkáival, aztán fölemelve kezem a padlóról, lélegzet visszafojtva vártam. A muhó férgek először visszahőköltek, megijedve a változáson, a mozgás megszűnésén. Rémülten szaladtak szét, sokan a kútba menekültek. De ez csak egy pillanatig tartott, nem hiába számítottam falánkságokra. Észrevéve, hogy mozdulatlan maradtam, egy-kettő a legbátrabbak közül felugrott a fapricsre, és szaglászni kezdte a szíjat. Ez, úgy látszik, jel volt az általános rohamra. Friss csapatok tódultak a kút felől. Fölmásztak a fára, túl a fán, és százával ugráltak testemre. Az inga ütemes mozgása a legcsekélyebb mértékben sem zavarta őket. Pályáját elkerülve a megkent kötelék körül működtek. Folyton növekvő csapatokban rajzottak, nyüzsögtek rajtam. Torkomon vonaglottak, hideg ajkuk az enyémet kereste, tolongó nyomásuk majdnem megfojtott, s oly undor dagadt föl keblemben, s fagyasztotta meg tapadó súlyával szívemet, amelyre nincs szó a világon. De még egy perc. Hogy már több helyen szét is vált, de minden emberit felülmúló elszántsággal tovább feküdtem, mereven. Számításomban nem csalódtam, és nem hiába tűrtem. Végre éreztem, hogy szabad vagyok. A szíj szalagokban lógott testemről, de az inga verése már mellemen súrolt, már elmállasztotta ruhám darócát, már elvágta az alatta levő fehér neműt. Két lengést tett meg, s metsző fájdalomérzés hasított minden idegembe. De a menekvés pillanata elérkezett. A szabadítók egy kézlegyintésemre egymás hátán szögdöstek szét. Egy meggondolt mozdulattal, óvatosan rézsút, összezsugorodva, lassan, lassan kivontam magam bilincsem öleléséből, s a lengő párt útjából. Egy percre
legalább szabad voltam. Szabad? Az inkvizíció kezében? Alig léptem le borzalmas faágyamról a börtönkő padlójára, mikor a pokoli masina mozgása megállott, s láttam, hogy valami láthatatlan erő visszahúzza az egészet a mennyezetig. Oly lecke volt ez, melyet még kétségbeeséssel vettem szívemre. Nyilván minden mozdulatomat figyelték. Szabad! Csak azért kerültem ki a halált a kínszenvedés egyik formájában, hogy valami másiknak legyek prédája, mely talán rosszabb a halálnál. Ezzel a gondolattal idegesen forgattam körül szemem a vastáblákon, melyek körül zártak. A helyiségben szemmel láthatólag volt valami újdonság, valami változás, amit az első pillanatra nem tudtam határozottan fölbecsülni. Az álmatag, remegő szórakozottság több percén át haszontalan és összefüggéstelen találgatásokban erőltettem értelmemet. Ez idő alatt jöttem első ízben tudatára a cellát bevilágító kénes fény eredetének. Egy hasadékból jött, mely mint egy fél hüvelyk szélességben a falak alján teljesen körülvette a börtönszobát, sekként úgy látszott és úgy is volt, hogy az oldalfalak tökéletesen különállnak a padlótól. Megpróbáltam átkérlelni, de persze hiába. Amint a kísérlet után fölálltam, a változás rejtélye, mely szobámban érezhető volt, egyszerre megvilágosult bennem. Előbb megfigyeltem, hogy ám bár a képek körvonalai a falon eléggé határozottak, a színek elmosódottnak és ködösnek tetszettek. Ezek a színek most percről percre jobban hökkentő és erős fényruhát öltöttek, amely a kísérteties és ördögi figuráknak oly életet adott, hogy az enyémnél erősebb idegeket is megborzongatott volna. Démoni szemek villogtak rám, vad és túlvilági élénkséggel, minden irányból, ahol az előbb még semmit sem láttam, s valami különös tűz kékes lángjában égve. Nem tudtam rábírni fantáziámat, hogy ezt a tüzet valótlannak tekintse. Valótlannak? Csak egy nagyobbat kellett lélegeznem, s az izzóvas gőzének leherete csapta meg orromat. Folytó illat töltötte be a börtönt, a szemek, melyek gyötrelmemre villogtak, pillanatról pillanatra mélyebb tűzben égtek. A festett borzalmak véres képein a bíborszínek gazdagabb árnyalatai ömlöttek el. Fulladoztam, leheletért kapkodtam. Nem lehetett kétség kínzóim szándékáról, ó, mindenkinél kegyetlenebb démonoknál démonibb emberek. Az izzó fémek közelségéből a cella közepébe húzódtam. A forróság által fenyegető pusztulás a rémképei között a kút hűvösségének gondolata balzsamként lopózott lelkembe. Oda rohantam halálos kávájához. Mélyébe vetettem erőlködő pillantásomat. A kigyulladt tetű tüzes vízfénye bevilágította legbensőbb rejtekeit. Mégis egy őrült másodpercen át szellemem vonakodott fölfogni értelmét annak, amit ott láttam. Végre kényszerítettem. Utat vájtam számára lelkemben, s beégett borzadó értelmemig. Ó, ha szót találnék kimondani. Ó, rettenet. Ó, akármi, csak ez ne... Rémült csikollyal tántorodtam vissza a kút széről, s kezembe temettem arcomat, sírva, keservesen. A hőség gyorsan növekedett, s még egyszer fölnéztem a hideglelés lázában borzongva. Cellámban újabb változás volt, most a formája változott meg. Mint imént, most is eleinte hiába iparkodtam megérteni vagy megállapítani, hogy mi történt. De nem soká maradtam kétségben. Az inkvizítori bosszút sietésre sarkantyúzta kétszeri menekvésem. Nem lehetett többé húzakodni a rémület királyával. A terem előbb négyzet alakú volt, most észrevettem, hogy a vasfalak által képezett szögek közül kettő hegyes szöggé vált, a másik kettő következésképpen tompa lett. E rettenetes különbség gyorsan növekedett mély nyögő vagy dörömbölő hang kíséretében. A helyiség egy pillanat alatt rombusszá cserélte formáját. De a változás itt nem állt meg, nem is reméltem, nem is kívántam megállítani. Keblemre tudtam volna ölelni a tüzes falakat, mint az örök béke köntösét. Halált inkább, mondtam. Akármilyen halált, csak ezt ne, ami a kútban vár. Én bolond, nem tudhattam volna-e, hogy a tüzes vas célja éppen az, hogy a kútba szorítson?
Kiállhattam volna-e izzó forróságát? És még ha ki is, ellenállhattam volna-e nyomásának? És most laposabbá és laposabbá nyomódott a rombusz, oly gyorsasággal, mely nem hagyott időt az elmélkedésre. Középpontja, s így természetesen legszélesebb átmetszésű része is éppen az ásító mélység fölé került. Visszatántorodtam, de az összeszoruló falak ellenállhatatlanul előre nyomtak. Végre nem volt már fonnyadt és vonagló testem számára több. Egy hüvelyknyi szilárd talajnál a börtönpadlójából, ahol lábamat megvethessem. Nem küzdöttem tovább, de lelki agóniám, a kétségbeesés egyetlen hangos, hosszú és végső sikolyában talált kitörést. Éreztem, hogy megtántorodom akut szélen. Elfordítottam szememet! Emberi hangok diszharmonikus zaja hallatszott. Hangos harsona szó, mintha sok-sok trombita hangja volna. Zordon moraj, mint ezer mennydörgés koncertje. Az izzó falak visszarándultak. Egy kinyújtott kar ragadta meg karomat, amint ájultan dőltem a mélységbe. Lassalle tábornok karja volt. A francia hadsereg benyomult Toledóba. Az inkvizíció ellenségeinek hatalma.

0: Nem árt tud.
1: Nem hallom.
2: Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és benne a szőnyeg alól.
1: Sziasztok, sziasztok, megjöttünk, itt vagyunk, és már is robogunk.
2: Nagyon sok érdekességgel készültünk nektek ma, miután ez a szőnyeg alól, hát mi természetesen a szőnyeg alól kotortunk elő egy csomó mindent, és nem követve másokat direkt, mi nem hívtunk vendéget, hanem majd meghalljátok. Azért, hallgassatok minket.
1: Opa, azért segítünk majd, tehát nem fogunk mindent rátok hagyni. Segítünk egy kicsikét majd megérteni, hogy mi is az a cél, mi is az az irányvonal, amit mi most így követünk. Bár bízunk abban, hogy ti már vagytok eléggé felnőttek, és okosak, és szépek, és kedvesek, és amit még, bármi, amit még szeretnétek. És felemelitek a telefont, és hívtok, és beszélgettek velünk 2-15-37-73, a cseten is tudtok nekünk írni, tudtok velünk beszélgetni, kérdezni tilos.hu per cset. Imádunk benneteket, itt vagyunk itt, és akkor csapjunk bele. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne most következzenek a szőnyeg alól hírei. Ahogy ezt megszokhattátok, összeszedtük az elmúlt héten rólunk, rólatok írt cikkeket. No, figyeljetek! Kapaszkodjatok, mert ez egy meredek menet lesz. Romnet híre, ők ketten a roma társadalom rákfenéi. Lehet, hogy most az ökőjog jön a cigány önkormányzatban? A héten tartott közgyűlésen megjelentek olyan kigyúrt verőlegének látszó figurák, akikről nem lehet tudni, mit keresnek ott. Nyilatkozta Makai István, a roma polgári tömörülés elnöke, miután anyázásba és ordibálásba torkolt az orő ülése.
2: Ami akkor a zsidók, ma a cigányok. Csak a baj van velük. 2005-ben mi épezni? Akár. Csurka István halálával ugyanis a párt nem tűnt el, csak egy rövid időre hibernálódott, mint Han Solo Csillagok háborújában. Riport Tisza Esztláról, amit az ország egyetlen miépes polgármestere vezet.
1: Ez ugye a
2: 24 híre volt, igen.
1: No, nézzük az Alfa hírt. Lefogják és ütik, nekik ez a szórakozás. A bántalmazott gyerekek is csak cigányiskolának hívják azt az intézményt, ahonnan végül kimenekítették a szüleik őket, miközben ez az eset egyáltalán nem egyedülálló az országban.
2: A blog kommentől Gregor Bernadett nem mártír, csak naív. Valamiért úgy alakult, hogy egyik este pont elkaptam Friderikusz műsorát a TV2-n, ahol éppen Gregor Bernadett volt a vendég. Gregor azért is forró téma most, mert nemrég nyíltan kiállt a Jobbik mellett.
1: Megint a Hír 24. Van egy álmom. Felkelek ebből a rémálomból. Siroki Laci cigány. A csereháti tomoron nőtt fel, elköltözhetett volna végleg Budapestre, messze a reménytelen szegénységből. Ő viszont inkább visszament, hogy segítse a nélkülözőket, kirekesztetteket.
2: A Propellertől. Anyáztak, fenyegetőztek és gyomron vágták a riportert a roma önkormányzat közgyűlésén. Anyázás, életveszélyes fenyegetések, kiabálás volt az országos roma önkormányzat Mohácson tartott hétfői esti kihelyezett rendkívüli közgyűlésén. A teljes káoszba fulladt testületi ülésen még a Hír TV munkatársát is bántalmazták. Írja a Romnet, akiről idéz a Propeller.
1: Magyar Kurír. Cigánypasztorációval foglalkozó helynököt neveztek ki a Miskolci Egyházmegyében. Új helynököt nevezett ki a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, november 8-án, Makai László személyében. Az Egyházmegye területén mostantól ő fogja össze és koordinálja a cigánypasztorációs feladatokat.
2: Romnet. Végigmenni reggel 200 ember között egyedüli cigányként. Egyik őjük előtt sem volt szülői példa, mégis érettségit szereztek és főiskolára mentek. De hiába tanultak, Magyarországon a cégek nem kapkodnak a roma fiatalok után.
1: Délhír. Pályázatokkal is segítenék a romák felzárkóztatását. Folyamatos előítéletek mellett a magyar társadalom peremén állnak a romák, mondta az Esélyek a kitörésre elnevezési konferencián Bernát Bálint, a Hajdú-Bihar megyei cigányterületi nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Roma nők abortuszával viccelődött Instagramján egy debreceni orvos, írja a Cépressz. Abortusznál örömmel turkálna cigány nyok cigánynők vaginájában, írta a Debreceni Egyetemen a medikusok gyakorlatvezetőjeként, illetve egy vidéki kórház rezidenseként dolgozó férfi Instagram oldalára feltöltött fotója mellé.
1: Cépressz, Kökény Attila a Roma családi napon. Kökény Attila lesz a sztárvendége a szombati Roma családi napnak vásárhelyen. A Bessenyei Ferenc művelődési központban a koncerten kívül kézműveskedés, óvodai műsor és autentikus cigány táncház keretein belül szórakozhat az egész család.
2: Cépressz. Kiürítették a malmi cigánytábort. A dél-svédországi Malmben a rendőrség kiürítette cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját kedden reggel a táborlakók és a jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére. Heti összefoglalónkat hallottátok?
1: Na, azért itt még volt egy, azt el akartam mondani, akkor nem. Ja nem, ez ugyanaz.
2: Ez már volt?
1: Ja, tényleg. Nem, egy kimaradt.
2: Nem maradt.
1: Nem mindegy, de...
2: Nem maradt.
1: De na jó. Az első roma származású akadémiai ösztöndíjasnak 7. gyerekként sikerült kitörni. Én ugyanúgy vállalom, hogy cigány vagyok, és nem szégyellem ezt. Nagyon büszkék rám, ahogy az egész falu is. Időközben az utánam jövők is kedvet kaptak. Ez is a Cépressz, a rákutató, akire mindenki büszke a cigány soron című cikkét.
2: Akkor köszönjük.
1: No, hát akkor a szőnyeg alót halljátok még mindig a Tilosban. És most egy kicsit rendhagyóak vagyunk, köszönhető ez ugye a mai tematikus napunknak, amit a Tilos Rádió a mai nap folyamán folyamatosan központi témaként hordoz, és jár körbe jobbról, balról, előről, fölülről, kívülről, belülről, és hát ugye mi is kivesszük a részünket belőle. Most röviden hallottatok egy olyan hírösszefoglalót, amivel azt akartuk nektek megmutatni, hogy nagyjából mi az a kép, mi az, ami, hogyha valamelyik médiumot felnyitjátok, belehallgattok, megnéztek, akkor úgy ez. Ez az a kép, amit összerakhattok a hazai cigányokról.
2: Így van, aztán nyilván tele van még olyanokkal, hogy a rendőrség keresi, meg meggyilkolta a cigány, meg nem tudom micsoda, csak hát az így felolvasva nem annyira jön át a rádióban, hogy mutatjuk a fotóját, meg mutatjuk a róla készült videót. Tehát, hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a roma kép nem, hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt szerintem. Ebből a szempontból, mert ugye így néha megjelennek a muzsikáló cigányok, meg egy-két fekete bárány, aki valamilyen példa, mint ez a rákutató, de hogy így alapjába véve csak a balhé.
1: Hát nagyon, igen. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor valóban csak a balhé. Ha emlékeztek, mi már beszéltünk róla nagyon sokat, hogy amikor még a Roma Sajtóközpont létrejött, még ugye az elején, az őskorban, akkor volt egy tanulmány, ami megnézte, hogy akkoriban, hogy és mint mutogatták akár a tévében, vagy hallhattátok a rádióban, vagy nézhettétek, vagy olvashattatok az újságokban cigányokról, és akkor bizony kiderült, hogy az akkori médiakép, az a romákat vágóképben, vagy csak némában volt hajlandó közölni. Tehát aki romákról olvasott, hallgatott, nézett, az sosem hallott roma hangot, tehát mert hogy őket nem merték megkérdezni, ez azért úgy nagyjából ki is derült. Tehát mindig valaki más elmondta, hogy Józsi bácsinak mi a baja. Általában a polgármester, vagy a legjobb esetben, ha már elég bátor volt az újságíró, akkor akár a szomszédig is elment, és akkor megkérdezte a szomszédot, hogy egyébként a Józsi bácsinak mi baja van. De hogy a Józsi bácsihoz bekopogtak volna, azt megkérdezték volna, hogy Józsi bácsi, mi a baj? No, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történt meg abban az időben. Akkor ugye erre jöttek létre az újságok, jött létre a Roma Sajtóközpont is, ugye a helyi nemzetiség, tudjuk, hogy a nemzetiségi lapok akkor voltak, tehát volt egy csomó, hát a mostanihoz képest, a mostani nullához képest, akkor igen soknak tűnő cigány tematikájú újság volt. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert
2: hát
1: is felesleges.
2: Hát igazából igen, pont azt kezdtem el keresni én is, hogy maradt-e bármink, de nem
1: hát
2: nagyon.
1: Hát a Lungodrom az még, ha jól emlékszem, annak még van újság. Van még? Én úgy tudom, hogy az még tartja magát, hiszen azért mégiscsak az országos cigány önkormányzatnak, bocsánat, országos roma önkormányzatnak a alapja.
2: Hát végül
1: is igen. Tehát akkor az még csak kap pénzt arra, hogy életben maradjon.
2: Hát elvileg igen.
1: No, és akkor ugye emlékeztek, volt egy felfutás, tehát volt egy csomó újság, lett egy csomó újságíró, roma újságíró, akik szépen ügyesen bekerültek szakmai tudásuk alapján más szerkesztőségekbe, és így elkezdett egy picit árnyalódni a kép. Ugye életre kelt a Rádió C is, aztán egyszer csak elkezdett haldokolni a Rádió C, eltűntek a pénzek, és megszűntek a cigány tematikájú újságok, és úgy, hát ha nagyon körbe akarunk nézni, ezt figyelgettük, hogy például ugye azok az újságírók, akik mondjuk a Roma Sajtóközpont és a Független Média Központ képzésében kerültek a szakmába, hát ha az elmúlt időszakot nézzük, legalább 100 képzett újságíró dolgozhatna most a szakmában, ebből hát nem tudom, 3-4?
2: Körülbelül. Sőt, azt kell, hogy mondjam neked, utána néztem ennek a történetnek, és a Forgácsnak azt hiszem a Lánchíd Rádióban van egy hasonló kibeszélő sója, mint nekünk.
1: Na, kérdezik. A Lánchídnál?
2: Igen.
1: Azért az már valami.
2: És akkor még valamelyik rádiónál a Lakatos Lacira, ha emlékszel, aki gyakornok volt.
1: Valamikor ő is.
2: Igen. Neki van egy Romóra című műsora, ami... A, nem tudom melyik rádiónál, ahol példákat mutat be, de hát az egy ilyen nagyon erősen keresztény beállítottságú
1: vallás alapú, igen. A példamutatás,
2: és hát most indul a Dig TV, de ők azt mondták, hogy ők még nem tudnak bejönni hozzánk adásba, mert hogy annyira még az elején vannak az egész történetnek, hogy még most nem tudnának érdemben nyilatkozni, de hát ők is példamutatással
1: élnének. Azzal nincs gond, figyelj, az nem gond, hogyha példát mutatunk, hiszen hogyha azt mutatjuk meg, hogy nem csak az a szelete létezik a csapatunknak, a társadalmunknak, amit folyamatosan engednek láttatni az emberekkel, akkor azért egy Dig TV is jó lehet. Mondjuk én nagyon örültem volna neki, hogyha legalább egy körzeti csatornát kaphatott volna, de hát ugye a Dig TV is internetes tévé lesz, de ha innen nézzük, akkor például ott van a C-Press, a C-Street Rádió.
2: Igen.
1: Ők is működnek még, és azért ott is van egy-két, ha jól emlékszem, ott van beszélgetős műsor szintén, tehát nem csak zenei rádió, mint ahogy az ugye első körben indul, de hát ők is internetes rádiók.
2: Igen.
1: Tehát úgy tűnik, hogy azok a roma szakemberek, akik értenek a szakmához is, ők vagy eltűntek teljesen, vagy valamilyen úton, módon azért mégiscsak szeretnének valamit adni az embereknek, és hát így hát internetes területre szorultak, mert hogy máshol nem kapnak lehetőséget.
2: Halló?
1: Halló, adásban vagy, szia!
0: Sziasztok, a kis ember vagyok.
1: Szia, kis ember.
0: Ismétek azt a klasszikus újságíró viccet, amikor átállnak a repülőgépe leszáll New Yorkba, és oda fulakodik hozzá egy újságíró, és mert bárki megszólhatna, fölteszi a kérdést, mi a véleménye a bordélyházak, New York-i bordélyházakról? És a pápa teljesen zavarban van, és visszakérdez, hogy micsoda, vannak bordélyházak New Yorkba? És másnap megjelenik a szalagcím, ugye, a pápa első kérdése, amint leszállt a repülője, vannak-e bordélyházak New Yorkban?
1: Igen.
0: Ugye,
1: igen.
0: Ugye, most azt mondtátok, hogy a romákról csak a balhé jelenik meg. Hát minden újságban csak a balhé jelenik meg, az érdekli az embereket.
1: Ezt lehetne innen is magyarázni.
0: Egyedül a Magyar Idők, vagy melyik volt az, vagy ez a Magyar Krónika, amelyik azt akarta megírni, hogy kinyitott a Big Bang. Hát senki más, ez nem érdekel. A szakmai része, az más, mondjuk a Romnet, gondolom, ahol kifejezetten romákat érintő problémákról van szó, az nyilvánvalóan nem csak ezt írja meg.
2: Nagyon hát érdekes, amit mondasz, a Való Gyuri volt az előző, hanem az előtti lévő műsorban a vendég, és nagyon jót mondott a Gyuri, én amúgy is nagyon szeretem őt, hogy a mai hírek kimerülnek a napi politikával, és hogy semmi érdemi nincsen kifejtve. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez a romákat érintve kimerül a napi politikában?
0: És nem tudom, hogy ezt megválaszoljátok, és akkor egy kérdést tennék még föl.
2: Igen, mondd.
0: Miután így kiosztottam az ést, hogy mi lesz a Rádió C-vel?
1: Hát ez nincs.
2: Az nincs. Viszont hoztunk más érdekességet is mára.
1: Hát azért nincs, mert hogy megszűnt. megszűnt létezni, kész. Eltűntek mögüle a pénzek, kivéreztették a rádiót.
0: Látjátok, ti például ennek utána járhatnátok, vagy elmondhatnátok. Hogy
2: majd egyszer csinálunk róla egy adást.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hoztam neked egy kis csemegét, Szilvi.
1: Nyam-nyam.
2: Nyam-nyam, hallgassunk bele abba, hogy mi a véleménye a romáknak a televízióról.
1: Wow.
2: És a hírekről általában.
3: A Kalman család.
4: Kálmán család, cigányok közt. Kálmányék és a tévé. Kálmán család otthon ül és tévézik, különösen a beszélgetős műsorok nyűgözik le őket, és úgy gondolják, ők maguk is nagyon jól szerepelnének egy ilyenbe. Önök mit gondolnak, hallgassák csak?
5: Jaj! És megint mit gyögtök?
6: A fáj a hátam!
7: Már ki vagyok a tévétől!
6: Nekem meg a hátam, hogy ülök ezen a széke, mindig Kálmány foglalja el a nagy puffot, fotélt, nagy...
7: Ha még puff, hogy én...
5: Apácska, nekem van serkentőszer.
7: Mire gondolsz?
5: Részemre van serkentő.
6: Serke is vagy.
5: Nem az, hogy agyilag, ja. Tompult vagyok.
6: Akársz olyan szárnyas italt.
7: Adok neked a pofont egyből felébred.
8: Kapcsold be a televíziót, mindjárt kezdődik.
5: Nem értem, mit mondtok, már hármon mondjátok egyszer. Keresztapám, nyeles meg apám.
6: Hogy izé, végül is én már nem sem.
7: Tegnap néztem a televíziót.
6: Ma meg így?
7: Nem, csak kamasztam.
6: Olyan leszel, mint a két gyerek.
7: Láttam ezt a műsort, amiben bemennek az emberek, azt egymás kicikizik.
6: Gyere, Pringer.
7: Nem.
5: Amerikai sorozatokat lát, nézel a
7: magyar.
9: Magyar, várja.
7: Az a csávó mindig azt mondja, húzzuk el a nyarat.
9: Mit húzzunk el?
7: A nyarat.
5: Az a kőműves kelemet mondja?
7: A kőműves keli.
9: Keli?
5: Az befal, az mindenkit apá. Az olyan, az, szerintem ez az ember olyan, meghívja, megfogja, milyen, hogy hívják azt a lapát?
6: Spangli.
9: Meg szívlapát.
7: Spangli.
9: Szívlapát.
5: Apácskám, nehéz lehet egy ilyen műsort vezetni, szerinted.
7: Milyen műsort, fiam?
5: Amit te néztél tap.
7: Ó, lenne már nehéz. Leülsz, azt mondom rá, tegnap a macskádot megdöglött a lakásom előtt. Belerúgtam egyet. Na, ebből olyan vita lesz, hogy meghívják a hatodik szomszédot.
5: De attól függően mit válaszolok, nem?
7: Hát
5: nem
7: akkor játszunk. Oszkár, legyél már te most kőműves kelemen.
9: És akkor a macska a sztorit játszik?
6: Mi legyen nem a sztori?
7: Tök mindegy, hívja be minket, találj ki valamit.
5: Egyenként megyünk a pácska.
7: Egyenként.
9: De én, ki lesz az első? Már megint kicsit.
7: Minden majd Oszkár kiválasztja.
6: Üdvözlök mindenkit itt a kőműves kelemen show-ba.
7: Kelemen!
6: Jaj, adjátok elég! Na, a mai műsorban, a mai témánk, kinek mérizzad ennyire a lába? Na. Első sztár vendégem, Kálmány! Gyere be, Kálmány! Szia, foglalja a helyet a színes puffokon!
5: Keresztapányban, ben vagyok én is?
6: Nem vagy!
1: No, hát azt hiszem, hogy egy kicsit így megmelengedted a szívemet, és hát kicsit kanyaroghatunk és visszacsatolhatunk a betelefonálónkhoz, kisember. Ha te valamikor is hallgattad a Rádió C-t, akkor ez volt az egyik hangjátéka a Rádió C-nek. Kálmán családot hallottuk, és az ő véleményüket a televíziózásról. Na jó, oké, tehát ha visszajövünk, és azon gondolkodunk, hogy manapság, mostanság mi megy a tévében, és mondjuk, vagy mi megy a rádiókban rajtunk kívül, amikor cigányokról is szó van, akkor igazándiból mi megy? És komolyan?
2: Igazából szerintem itt az a nagyon fontos kérdés, hogy mi lenne a feladata azoknak az újságíróknak, akik hozzányúlnak ehhez a témához.
1: De akkor, ha innen nézzük, hogy mi lenne a feladata, akkor ugye de sosem szabad elfelejteni azt, mert ilyenkor tudod, mindig azt mondják, hogy igen, azt adunk, ami kell a népnek, ami kell a nézőknek, kell a hallgatóknak. Tehát, hogy ugye mindig arra van fogva, hogy de hát mindig csak a botrányt akarják elolvasni, a jó dolgok nem érdeklik, hogy csak az a jó, hogyha fröcsög, csöpög, meggyilkolta, ledarálta, tehát hogyha megbotránkozhat, és valakire mutogathat, hogy az, na látod, az, tehát hogy csak ez, ami érdekli az embereket. Ugye ez az egyik oldal, ezt szokták mondani a médiának azok a képviselői, akik ilyen típusú műsorokat gyártanak. És az az érdekes, hogy van nézettsége. De mi van akkor, hogyha ebbe belejátszik az is, hogy az emberek elkezdenek változni, és egyszerűen elkezdenek rászokni az ilyen típusú műsorokra, és innentől kezdve az ő inger küszöbük egy idő után egyik oldalról le van nyomva, másik oldalról meg fel van emelve. Mert le van nyomva a jó felé, és fel van emelve a brutális felé. Tehát, hogy egyre inkább durvább, egyre inkább brutálisabb dolgoknak kell kerülnie képernyőre, hangra, rádióba, tévébe, ahhoz, hogy az embereket oda lehessen ragasztani, és ott maradjanak. És egyre kevésbé értékelik azt, amikor valami jó dologról van szó. Viszont én azt vettem észre, hogy azért ez megfordulóban van. Mert hogy egyre több ember kezdi azt érezni, hogy elég volt a szennyből, elég volt a rettenetből, elég volt a fájdalomból, elég volt a kínból, elég volt a háborúból, elég volt, tehát elég volt. És most már elkezdtek nyitni arra, hogy a pozitív dolgok is, a jó dolgok is elkezdjenek beáramlani. Még az elejénél tartunk. De ha itt visszacsatolunk arra, hogy akkor mi a feladata az újságírónak, akkor az én szempontomból, tehát amit mi is csináltunk, amikor napi híreket vagy nagy sztorikat dolgoztunk fel, hogy menjen oda és kérdezze meg, és az embert is lássa. Tehát, hogy valaki csinál valamit, valamilyen körülmények között él, akkor nézzük már, meg járjuk már körbe, hogy akkor ez a dolog, ez vajon miért úgy történt, és miért az van. Most nem kell visszamenni 120 évre, tehát nem erről van szó.
2: Én most szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe.
1: 120 évre?
2: Hát annyit nem, de hoztam, emlékszel a Rádió utca 11-re, Szilvi?
1: Hogyne. Hát ez volt az első műsor, amiben műsorvezető voltam itt a Tilosban.
2: Na, akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt, amikor fénykorát érte a Roma média.
10: Van egy különös dolog, ami miatt most itt vagy.
11: Igen, a Roma Sajtóközpont indított egy új honlapot, amit egyébként a www.roma.hu-n lehet utolérni, tehát dupla R vagy két R roma.hu-n.
10: Tehát a Roma.
11: Bizony, olyan ropogó sem.
10: Ennek van valami külön oka, ennek a dupla R betűnek?
11: Persze van. Az egyik az, hogy én megpróbáltam a simaroma.hu-t megnézni, hogy az hogy is áll, de úgy tűnik, hogy azt a domain nevet már lefoglalták.
10: Domain kalózok,
11: igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a dupla R romát választjuk. Amire én már hallottam, hogy mi ez, és hogy ez egy elmehagyott ötlet lenne, de ez egyébként nem talán a legnépszerűbb kereső, és mondjuk beüti két erre a romát, akkor majdnem 9000 találatot fog találni, és akkor azt fogja látni, hogy például az autentikus cigány népzenében is a romák dupla R-rel írják magukat, főleg a román nyelvterületeken.
10: Igen.
11: És én találtam is egy nagyon jó pofa tanulmányt egyébként az interneten, egy angol szerző tollából, ami arról szólt, hogy egyébként a romániai külügyérek mahinációja lett volna az, hogy a cigányokat dupla R romának írják, hogy megkülönböztessék őket a nagyon hasonló hangzású romántól, ami valószínűleg hát nyilvánvalóan mítoszok körébe tartozik, de egyébként mondjuk, hogyha például az Amarodromot olvassa valaki, akkor azt látja, hogy mondjuk a cigány szövegrészben a romát az dupla R-rel írják, tehát hogy azért...
1: Jaj, drága jó Tóth Andi, de szeretünk téged, ő volt még ugye a Roma Sajtóközpontnak, ő is egy nagyon-nagyon jó főszerkesztője volt. Nagyon
2: ez szerint. Körülbelül 2001-es felvétel, ha jól emlékszem.
1: Valahol ott,
2: és ebben az az érdekes, hogy akkor ugye a Roma Sajtóközpont virágzott, és a napi gyártású híreit eladta a napi lapoknak, illetve a heti lapoknak, és akkor ez egy nagyon nagy szám volt, hogy
1: sőt, nemzetközi hálózatunk volt, hogy abban az időben ez egy nagyon-nagyon klasszul működő történet volt. És hát mennyire lelkesedtünk azért, hogy egy új honlap, és hogy fú, és hogy majd azon is, és hogy bárki bármikor, és ott vannak az információk, és akkor le lehet tölteni, és hogy még több anyag bekerül majd így a médiába. Ó, régi szép
2: hát
1: idők.
2: Hát jó nagy bajban vagyunk, Szilvi, azt kell, hogy mondjam, hír szempontjából, ha már hírnap van.
1: Hát én nem látom ennyire gázosnak a helyzetet, de én vagyok az, aki ugye mindig a naív oldalt, vagy a pozitív oldalt képviselem. Szerintem azért alakul ez a dolog. Tehát én nem ásnám el, meg nem, szóval nem szaggatnám meg a ruhám, és nem szórnék homokot el, vagy hambut a fejemre, azért, mert hogy jelen pillanatban itt vagyunk, de tudom, tehát nekem még mindig, mindig működik a hitem, tehát ezzel nálam nincsen gond. Tehát én tudom, hogy ez változóban van. Érzem, hogy az embereknek nyílik a szíve, érzem azt, hogy egyre több érzés, egyre több szeretet kerül vissza a légtérbe, így a világba, az életünkbe. Tehát, hogyha ez így van, és ennek így kell lennie, akkor nem marad így ez a történet, és újra oda fogunk figyelni egymásra, és akkor, ha újra odafigyelünk egymásra, akkor a romákra is odafigyelünk, és akkor nem csak ilyen szélsőséges hírek fognak bekerülni rólunk.
12: Na, remélem, hogy sok kolléga hallotta a mai adásunkat. Igaz?
1: Igen. Hát a helyzet az, hogy nekünk ma nagyon rövidre szabták az időnket a tematikus nap miatt, úgyhogy mindjárt át is adjuk a stafétát. Igen. A Planet Errornak, hogy gyorsan még el is köszönünk tőletek, és két hét múlva a megszokott időben találkozhattok Jucival, itt lesz velünk Ozi is, mint ma is, és itt leszek én is. Eskellai Szilvia, Szilvia, Szilvia. Jó, kicsit bele. Jó, aztán voltam magam egy kicsit, tehát időnként lehet, nem? Köszönöm szépen. Na, szeretünk benneteket.
12: Sziasztok!
13: Mert mi lesz ezután?
14: Kell takarolni.
15: Jó.
14: Jó.
16: Jó.
17: Jó.
14: Kell takarolni.
18: Sanyi, Atesz és Varek.
14: Kell takarolni. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
19: Kettős vállalkozás.
14: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
20: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
14: Régi könyvek életre kelnek.
13: Nem értem.
14: Hallgass, hallgass, hallgass.
21: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
18: Tilos Rádió?
14: Jó.
18: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
14: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.
22: Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, és aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga moszata volt, ami éjszaka annyira foszfaleszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász. Hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónakorrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, és meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? Mert én is érzem. Bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste, szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgetessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kis madarat néztem, és vele törődtem. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Bár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette,

tanító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, és beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, és a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbül, görbül, mint a madár karma. Azzal sem érsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz ízű. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Ahogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiköpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, is rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfin húsa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűséggel. Jó volna egy kis só, és okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagy hal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? Bár csak megetethetném a nagy halat is. Hiszen a testvérem, tehát meg kell őt ölnöm, és nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Ja! Elereztheted a kötelet, kezem. Majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abban nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötére, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait, próbálta lazítani őket, de nem akarództak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek. Talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni.

0: látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felhők úgy fonódtak össze, mint barátságos, fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent, a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi égboltra. Gyönge kis bríza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Mielőtt még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett. Aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt. És a hal felbukkant. Jött, jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul. A két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendulaszínű csíkok. Kardcsőre olyan nagy volt, mint egy baseball ütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó tőröké. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán sémán, mint a búvár visszabukott, és az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta. Szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, sem azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki turálnám magam, Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik öt mázsánál is többet nyomott. Fogott is két ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, és itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amilyenről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. Hárman vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott. Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken. Keleti szél támadt egy kicsit, fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrai madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt. Nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária, van aztán teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus.
1: Asszonyom, Szűz Mája, Istenek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért most is halálunk órájára. Aztán még hozzátette. Boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Nekidült a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is, akkor újra ennem kell majd. Az üvegben sincs már sok víz. Nem hinném, hogy egyebet foghatnék, mint delfint. De ha elég frissen megeszem, akkor nem rossz ízű. Jó volna, ha ma éjszaka beugra a csónakomba egy repülőhal. De hát nincs lámpám, amivel csalogathatnám őket. A repülőhal húsa nagyszerű nyersen is, és fel sem kellene metélnem. Takarékoskodnom kell az erőmmel, ahogy csak tudok. Atyaüst! Nem tudtam, hogy ekkora nagy hal. Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége és nagyszerűsége. Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember.
2: Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok.
1: Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Hogy ezt már ezerszer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett.
2: Jó volna, ha aludna egyet, és ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben?
1: Na, de ne töpreng, öreg, ne törd a fejed! Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. De minél kevesebbet fáraszd magad.
2: Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte. Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór. De a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta.
1: Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső úszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert. A napsütés jó voltából, s mint hogy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet.
2: Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak.
1: Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy baseball ligákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt. Mikor leszállt a nap, emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a kaszablankai csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára.
2: fogadásokat kötöttek rájuk. Jöttek, mentek az emberek a helységben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. Kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A négert rummal itatták, cigarettára gyújtottak neki. A néger aztán a rumozás után emberfölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 ujnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel-azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne. A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegre nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka. Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé, és az öreg nézte, hogy a gép árnyéka feliesztette a repülőhalak rajait. Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie. Hátradőlt, a hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engede már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, ami csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringot rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kishorgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogáson a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónak farába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint. Mesztelen bal talpával mindig rálépett a behúzott zsinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére.

A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörült a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, s közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogat. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbujdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte. A hold már későn kelt, úgyhogy semmiből sem tudta megítélni, hogy mennyi idő telt el. De a pihenése sem volt igazi pihenés, csak viszonylagos. A hal súlya még mindig a vállát nyomta, de a bal kezét feltette a csónak peremére, és az ellenállást, a hal féken tartását egyre jobban rábízta magára a csónakra. Milyen könnyű volna, ha egyszerűen megkötném a zsinort. Csak hogy akkor akármilyen apró kis rántással eltépedni. A testemmel kell kipárnáznom a kötél feszülését, és szakadatlanul készenlétben kell lennem, hogy utána engedhessek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok meg a nap és a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint.
Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Kibírnám alvás nélkül, de az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farában négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, és a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, és kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülő hal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés-fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről leválta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a delfin evésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, és meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin, rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyan, hogy a delfin csak este felé fogta, majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába írt volna, és a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő. De ma éjszaka még nem, se holnap. Na, helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elernyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test súlyával rányomta magát a jobb kezére, és már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, és éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak. Később azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán, és jöttek utána a többiek is minden, ő pedig a hajóról nézte, amely ott horgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön-e még több oroszlán, és nagyon jól érezte magát. Holt közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba.
riadt fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt. A jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült, úgyhogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt. Fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugodott a felmentén delfinszeretekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökelléseit, csak hallotta a víz csobbanásait és a nagy locsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Az ám, ha itt volna a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinort még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsók felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony, azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai, és most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeg is fogja el, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető. S ha fáj, hát annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez. Aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt. Éppen harmadszor kelt fel, amikor a hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé. Santiago kibújt alóla a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben.
Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötét lővízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom, aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még 2 órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt, és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak 1 órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. 2-szer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el, nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 miatyánkot és 100 üdvözlégyet. De most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és rándulást érzett a 2 kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmo csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát. Pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horok helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni. De megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsön. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Neki térdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, és amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzát szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzát szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal. Megfoglak 1-2-re. A tenger elég hullámos lett. De ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket. A 3. forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lett ilyen hosszú. Nem lehet ilyen nagy. De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, és amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 yardnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gerebjézte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta.
A hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte húzkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s a gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna. Az öreg halászról csurgott a veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, és az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy két újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze húzott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, és az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, amíg egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e te nagy hal, úgyis meg kell halnod, hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok. Már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz te hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg! Bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyűrközött. Összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagyhal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével, ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből. Belevágta a hal oldalába közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan, az emberi melmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész test súlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émeigett, rosszul létkörnyékezte és alig látott, de azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes két kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé. A szigonyszára ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm. Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. Aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél.
a passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát csónakostul a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónak orránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán lehordotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján, ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös bíborvörös színe most ezüstre változott, s a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyatt dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóra egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépett csomót a sárga golfmuszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még két italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladt, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, s az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányruddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket. A sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csala fintaság árán vagyok külön nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. A
Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tenger felekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre és húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyveleje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet perült a tengelye körül, duplán is magára hunkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is és az összes kötelet. És a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Feküdnék inkább otthon az újságpapírokkal bélelt ágyamon, egymagamban. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is oda veszett. Ne töprengj, öreg! Vitorlász tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. De hát gondolkoznom kell. Mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball. Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét, ha? Mert semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol, percről percre közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek, azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áram a túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett.
Dehogy nem. Már is tehettek valamit. Rákötözhettem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye, öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondok bajod van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn. Minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladja veleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni, vagy csak annál nagyobb bűn, de különben is. Valami módon minden megöl mindent. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is áll. A fiú, az semennyire sem áll meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Rányi kezdte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. Két óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. Két óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a két új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a két keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta két markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a két keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott és kitátotta a félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje búbján és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, és az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is, újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból. A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorla kötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, s a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a két keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, és amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak,
Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat, csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, s érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, s amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését, és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, és a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak jó

hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna, de hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmaradt belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Mert ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog. A következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett. Hát, most elbántak, hanem. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. Ezért nem hagyom magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kis botom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket. Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál le. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben. Megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét és benyúlt a csónak tatja alá a botjáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evezőnél vége. Santiago a jobb kezébe fogta. Jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orrahegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal. Ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, és az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, és még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket.

Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, és egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vanna fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, fél hal. Te, volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. De vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt. Összetette a két kezét, és megtapogatta a tenyerét. A keze élt. Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki. A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse megérdemelni. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Ne szamárkodj, ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy ketté tört kés és két tönkretett kéz árán. Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötört teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem.
falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vízen, amit az uszonyuk ágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását, az alulról támadók tülekedését. Elkeseredetten kaszabolta őket, vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is. Tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor is, harmadszor is. Hallotta, mint a kormányrúd elrepett, s a kettétört rúd kezében maradt felét beledöfte a cápába. Érezte, hogy beleszúródik, s még egyet döfött rajta, mert tudta, hogy hegyes, szilánkos a rúd vége. A cápa elengedte a halat, és hengergett egyet a vízben. Ez volt az utolsó cápa a falkából, a többiek már nem jöttek vissza. Már nem volt mit enni ők a halon. Az öreg halász fuldokolva lélegzett, és valamilyen szokatlan ízt érzett a szájában. Fémes, édes kis ízt, és egy pillanatra meg is ijedt tőle. De nem volt sok az egész. Köpött egyet a tengerbe, és azt mondta. Edd meg ezt is! Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert! Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyére a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, és tud majd vele kormányozni. Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot. Könnyedén, sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt, semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban, minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak! Épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormány rúdja tört el. Azt könnyű szerel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, és hogy most már nem sokára hazai. A szél, ez minden esetre jó barátunk, bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. Csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre.

0: Mille se esutaan?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Tilos Rádió. Ezen a héten Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozását halljátok. Figyelem, kiskorú hallgatók, kizárólag nagykorú jelenlétében hallgathatják.

Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Wayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával. A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultra ibolya lámpákat. Bonnie McMahon egyenöltözéke, mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva, kigyúlt, mint egy neon reklám. Ugyanígy a mixer kabátja, meg a falakon lévő afrikai állarcok. Ugyanígy Dwayne Hoover inge, meg még több másik férfi inge. A következő okból. Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták, amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. Napfényben fluoreszkáltak, ezért fehérebbnek látszottak. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultra ibolya fénybe kerültek, nevetségesen fölragyogtak. Fölfénylett Hoover nyuszi fogsora is, mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt, amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfa izzókkal. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Throat új estéi ingének ing melle volt. Ragyogása mélyről jött, villódzott, mintha egy radioaktív gyémántokkal tele, nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De aztán Throat valamiért előrehajolt, és a keményített ingmel meghajlott, parabola tükörré görbült. Reflektor lett az ingből, és a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. Úgy vélte, talán közben meghalt. De ha nem, akkor is valami fájdalmatlan és természet fölötti dolog zajlik. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. Készen állt bármire. Throat nem tudott magyarázatot arra, hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mint a legtöbb tudományos fantasztikus írónak, neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Nem tartotta többre a konkrét információt, mint Rabo Karabekian. Így hát most csak hüledezhetett. Az én ingem régi ing volt, amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában, ahol közönséges mosószert használtak, azért nem fluoreszkált. Dwayne Hoover most belerévett Throat ing mellébe, ugyanúgy, ahogy előzőleg belerévett a csillámló citromolaj csöppekbe. Eszébe jutott, amit a mostoha apja mesélt neki 10 éves korában, hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Nem is véletlenül jutott az eszébe. Hiszen korábban szót váltott Bonnie McMahonnal, akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges Shepherdstowni autómosóba. És az autómosó főként azért lett veszteséges, mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett, vagyis fekete munkaerő. Márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. Évekkel ezelőtt, mondta Dwayne mostoha apja annak idején a 10 éves Dwayne-nek, millió számra jöttek északra a niggerek. Chicagóba, Midland Citybe, Indianapolisba, Detroitba. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt, hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. A niggereknek annyi pénzük lett, mint addig soha. Shepherdstownban viszont, folytatta, a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Nem akartak niggereket a városokban, így hát a város határában, meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. Dwayne mostoha apja leírta a táblákat. Nigger, ez Shepherdstown. Ne adja az Isten, hogy itt találjon az este. Egy este, mondta Dwayne mostoha apja, egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. Lehet, hogy nem látták a táblát, lehet, hogy nem tudták elolvasni, lehet, hogy nem hitték el. Dwayne mostoha apja éppen munkanélkül volt, amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Akkor tájt kezdődött a nagy válság. Ő meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval, kivitték a szemetet a földekre és beleöntötték a cukorpatakba. Minden esetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba, folytatta Dwayne mostoha apja. Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. Erre éjfélkor oda ment a nép. Kilángatták a férfit, és egy szöges drót kerítés felső szálán ketté fűrészelték. Dwayne tisztán emlékezett, hogy amikor ezt hallotta, a szemétből szivárgó olajfolt szépen szivárványosan fény lett a cukorpatak felszínén. Az az éjszaka nagyon régen volt már, mondta Dwayne mostoha apja, de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát.
Trout kínzóan tudatában volt annak, hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ing mellét. Dwayne szeme könnyben úszott, és Trout azt hitte az alkoholtól. Nem tudhatta, hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a cukorpatakon, amely 40 évvel ezelőtt szivárványosan fény lett. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt, már amennyit láthatott belőlem. Én még jobban feszélyeztem Troutot, mint Dwayne. Elmondom miért. Valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelő erővel, hogy gyanakodjék, hát ha ő egy másik emberi lény teremtménye. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget papagájának. Egyszer például ezt mondta, Istenemre, Vilja, hogy elnézem a dolgokat, nem tudok másra gondolni, mint hogy szereplő vagyok egy könyvben, és a szerzőnek olyan szereplő kell, aki állandóan szenved. És most Trout pedzeni kezdte, hogy egészen közelül ahhoz az illetőhöz, aki megalkotta. Zavarba jött. Nemigen tudta, hogyan reagáljon, különösen azért, mert én határoztam meg, milyenek legyenek a reakciói. Tapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam. A szemüvegemet sem vettem le. Megint az asztallapra firkáltam, fölírtam a tömeget és az energia közötti összefüggést, ahogy az én időmben tudták. E egyenlő MC négyzet. Ami engem illet, hibásnak tartottam az egyenlőséget. Valahol szerepelnie kellett volna benne a T-nek, a tudatosság jelének, amely nélkül sem az E, sem az M, sem a C matematikai állandó nem létezhetett. Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. A bolygó golyó alakú volt. Senki sem tudta, miért nem esünk le, pedig mindenki úgy tett, mintha nagyjából értené. Az igazán eszes emberek megértették, hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az, ha birtokolnak egy darabkát a felszínből, ahová az embereknek tapadniuk kell. Trout irtózott attól, hogy akár Dwayne-nel, akár velem összeakadjon a tekintete, így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. Az első, amit szemügyre vett, Fred T. Berry-nek, a művészeti fesztivál elnökének, a Mildred Berry Művészeti Központ adományozójának, a Berrytron Kft. Alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabad forgalmú Berrytron részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva. A levél így szólt. Kedves Mr. Trout, öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves alkotószemélyiség Midland City első művészeti fesztiváljára áldozza értékes idejét. Szeretnénk, ha itt léte alatt családtagnak érezné magát közöttünk. Hogy ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze, hogy részese lett kicsiny közösségünk életének, mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Most már nem csak az enyém a cég, hanem az öné is. Cégünk 1934-ben amerikai Robo Magic néven jött létre. Kezdetben 3 alkalmazottja volt, célja pedig az, hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatizált háztartási mosógépet. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén lévő emblémán. A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Az istennő zászlórudat tartott a kezében, hosszú zászló lobogott rajta. A zászlón ez állt, Viszlát bús hétfő. A régi Robo Magic mosógép jelmondata ravaszul összekevert 2 különböző elképzelést, amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. A hétfő ettől csak mosási nap lett, de nem különösebben nyomasztó nap. Azok az emberek viszont, akik hétközben szörnyű munkát végeztek, annak idején időnként bús hétfőnek hívták a hétfőt, mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Amikor Fred T. Berry fiatal korában megalkotta a Robo Magic jelmondatát, úgy tett, mintha a hétfőt azért hívnák bús hétfőnek, mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat, és a Robo Magic majd felvidítja őket. Mellesleg egy szó sem volt igaz abból, hogy a Robo Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. Akkor mostak, amikor éppen kedvük tartotta. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a nagy válság idejéről, amikor a mostoha anyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra.
Kesergett azon, hogy lecsúszott a család, aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba, le a sváb bogarak és százlábúak közé, és neki látott a mosásnak. Eljött a nigger munka ideje, mondta. Fred T. Berry már 1933-ban hirdetni kezdte a RoboMagic-et, jóval azelőtt, hogy elkészült volna az áruba bocsátható, megbízható gép. És mivel Fred T. Berry azon kevesek közé tartozott Midland City-ben, akik a nagy válság idején is megengedhették maguknak a nagy táblás hirdetést, a RoboMagic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni, hogy fölhívja magára a figyelmet. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Fred egyik hirdetése az egykori Kietzler automobil művek főkapuja melletti hirdető táblán jelent meg. A vállalat megszűnt, mert átvette a RoboMagic. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyöngyel. Épp elindult udvarházából, hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. A szájából felhő jött ki, és a felhőben ez a szöveg állt. Irány a Bridge Club, addig a RoboMagic elintézi a mosást. Isten hozzád, bús hétfő! Egy másik hirdetésen, amely a vasútállomásnál lévő hirdetőtáblán díszelgett, két fehér szállító munkás vitt be a házba egy RoboMagic-et. Egy fekete cseléd nézte őket. A szeme mulatságosan kidüllett. Az ő szájából is felhő jött ki. Ő ezt mondta. No, lábacskáim, indulás! Ezek vettek egy RoboMagic-et. Itt mi ránk már nem lesz szükség. Fred T. Berry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket, és akkor tájt azt jövendölte, hogy előbb-utóbb a különféle RoboMagic gépek fogják végezni a világ minden nigger munkáját, ami nem volt más, mint a cipekedés, a takarítás, a főzés, a mosás, a vasalás, a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostoha anyja volt az egyetlen fehér asszony, aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. Olyan volt az én anyám is, meg a nővérem is. Nyugodjék békében. Mind a ketten kerek-perec közölték, hogy nem hajlandók nigger munkát végezni. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Ők azt mondták, női munka, a nők meg azt, hogy nigger munka. Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom. Szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték. Megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól, a rabszolgáktól. A RoboMagic álomnak véget vetett a II. Világháború. A régi Kietzler automobil művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. A RoboMagicből nem maradt más, csak az agya. Az a része, amely tudatta a mosógéppel, hogy mikor engedje be a vizet, mikor engedje ki a vizet, mikor lögybőljön, mikor öblítsen, mikor centrifugáljon, és így tovább. A II. Világháború alatt az agy lett az úgynevezett Blink rendszer agyközpontja. A rendszert nehéz bombázókra szerelték föl, és az irányította a tényleges bombakioldásokat, miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros bombák ki gombját. A piros gomb aktiválta a Blink rendszert, amely aztán úgy oldotta ki a bombákat, hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek belent a bolygón. A Blink a becsapódási lépésidőt normalizáló komputer rövidítése volt.

0: 22. fejezet. És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában, néztem a Kilgore Trout ing mellére meredő Dwayne Hoovert. A csuklómon karperec volt a következő szöveggel. TH1 John Sparks, 71-3-19. A TH1 első osztályú tiszthelyettest jelentett. Ez volt John Sparks rendfokozata. A karperec $2,5 került. Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnámi háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma volt. A karperecek viselőitől elvárták, hogy ne vegyék le őket mindaddig, amíg a foglyok haza nem térnek, vagy halottnak, vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Azon törtem a fejem, hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe, és az a remek ötletem támad, hogy valahol elejtem, aztán Wayne Hubler majd megtalálja. Wayne majd azt hiszi, a karperec egy nőjé volt, aki szerelmes volt egy TH1 John Sparks nevű illetőbe, és a nő meg TH1 eljegyezték egymást, összeházasodtak, vagy valami fontos dolog történt velük 1971. március 19-én. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. TH1, mondja. TH1. Ott a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyors olvasás képességével, melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztjén Ifjak Egyesületében. Ez majd lehetővé teszi, hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. Ott a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát, amelyről az orvos azt mondta, hogy módjával szedjem, naponta kettőt, hogy ne érezzem búsnak magam. Ott a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes sürgető kényszert éreztem, hogy megmagyarázzam mindazt, amit még nem magyaráztam meg, aztán tovább rohanjak a történettel. Lássuk csak, arra már magyarázatot adtam, hogy miért tud Wayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt, amennyit adtam neki, de ezzel már később ajmolódni. Hagyjuk így. Lássuk csak. Igen, magyarázatot kell adnom egy Jackie-re, amelyet Trout a kórházban lát majd. A hátuljára az lesz írva, ártatlan áldozat gimi. Íme a magyarázat. Régen csak egy nigger gimnázium volt Midland Cityben, és az meg is maradt szintiszta nigger gimnáziumnak. Crispus Attucksról nevezték el, egy fekete emberről, akit brit katonák lőttek le Bostonban 1770-ben. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium főfolyosóját díszítette. Több fehér embert is golyó ért. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett, mint egy madárház bejárati ajtaja. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks gimnáziumnak hívták az iskolát, ártatlan áldozat gimnáziumnak hívták. És amikor a II. Világháború után megépült a II. Nigger gimnázium, az George Washington Carverről nevezték el. Egy fekete emberről, aki rabszolgának született, mégis híres vegyész lett belőle. A földi mogyoró számos fontos fölhasználási módját ő fedezte fel. De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a jackik, amelyeken hátul a következő felirat volt: Mogyoró Egyetem. Aztán tudjátok, még azt is meg kell magyaráznom, hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori brit birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt, hogy a nagy válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Berry meg az apja anyja engedhették meg maguknak, hogy a nigger munkára niggereket fogadjanak föl. Megvették az egykori Kietzler udvarházat, ahol annak idején Beatrice Kietzler, a regényírónő látta meg a napvilágot. Nem kevesebb, mint 20 szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Fred apja a virágzó 20-as években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel, meg részvény és kötvénycsalásokkal. Minden vagyonát készpénzben őrizte, ami bölcs dolognak bizonyult, mert a nagy válság idején igen sok bank csődbe ment. Ezen kívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek, akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized, sőt század részéért vásároltak föl szinte minden valamire való vagyontárgyat Midland Cityben. És mielőtt Fred apja anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött, Angliában műsoros mulatóban léptek föl. Fred apja éneklő fűrészen játszott, az anyja az akkori brit birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a nagy válság kellős közepén is. Például bejelentette a malajziai bülbül, és utánozta a hangját. Vagy bejelentette az új-zélandi bubuk, és utánozta a hangját. És a feketék, akik nála dolgoztak, mind úgy érezték, hogy soha életükben nem szórakoztak ilyen jól, bár hangosan sohasem mertek hahotázni. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák nevettükben, a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. A hóbort elterjedt. Később már olyan feketék is, akik soha a közelében sem jártak a Kietzler háznak, utánozni tudták az ausztráliai landfarkú madarat és rigó billegetőt, az indiai bíbor málinkót, meg a jó öreg angliai pintyőkét, ökörszemet és fitisz füzikét. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának, a Bermuda vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba, a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat, és szóról szóra el tudták mondani azt, amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta, először mindig ezt mondta. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varázst ad az, hogy kizárólag holdfényben énekel. És így tovább. Ott a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek, elérkezett az ideje, hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól.
1: Halljam a kinyilatkoztatást!
0: Kiáltott föl Dwayne. Föltápászkodott az asztala mellől, lerogyott Trout mellé, úgy sugárzott belőle a hevület, mint egy gőzradiátorból.
1: Kérem a kinyilatkoztatást!
0: És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot művelt. Azért művelte, mert én műveltettem vele. Már évek óta sóvárogtam arra, hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Dwayne azt tette Trouttal, amit a hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Oda dugta a fejét szegény Trout vállához, és belevájta az állát.
1: Hol a kinyilatkoztatás?
0: Kérdezte, és vájta egyre jobban belevájta az állát. Trout nem felelt. Eddig a pillanatig azt remélte, hogy élete kicsiny hátralévő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. A vállának nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt, mintha megerőszakolták volna.
1: Ez az? Ez az?
0: Kérdezte Dwayne, és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét.
1: Igen, ez az,
0: nyögte ki Trout. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állát. Dwayne most mohón olvasni kezdett, kiéhezetten falta a betűket, és a Keresztjén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette, hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Kedves barátom, szegény barátom, derék barátom, olvasta. Te a világegyetem teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van. Te vagy az egyetlen, akinek ki kell találnia, mi lesz a következő cselekedete, és miért. Mindenki más csak robot, gépezet. Bizonyára kíváncsi vagy rám, miért van az, hogy egyesek szemlátomást szeretnek, mások szemlátomást gyűlölnek. Nos, azok egyszerűen szerető és gyűlölő gépek, olvasta Dwayne. Kimerült vagy, és csükkett. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton észszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet, amelyet senki sem szánt észszerűnek.

23. fejezet. Dwayne Hoover tovább olvasott. Körülvesznek a szerető gépek, gyűlölő gépek, kabzsi gépek, önzetlen gépek, bátor gépek, gyáva gépek, igazmondó gépek, hazudó gépek, vidám gépek, komoly gépek. Egyetlen céljuk az, hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged, hogy a világegyetem teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. Nincs bennük több érzelem vagy értelem, mint egy álló órában. A világegyetem teremtője ezúton kéri bocsánatodat nem csak a próba tartalmára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért, hanem magának a bolygónak az ocsmány lezüllött állapotáért is. A teremtő úgy programozta a robotokat, hogy évmilliókon át rongálják a bolygót, hogy mire ideérsz, bűzhött, rothadó sajtdarab legyen belőle. A teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott, úgy programozván a robotokat, hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést, és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. Egyébként Mary Alice Miller, a női mellúszás világbajnoka és a művészeti fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. A halba tartott. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból, ahol az apja várt avokádózöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós, négyüléses sportkocsijában, amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá, mint egy új autóra. Mary Alice apja Don Miller egyebek között a Shepherdstowni felülvizsgáló bizottság elnöke volt. Ő döntött úgy, hogy Wayne Hubler, aki most megint Dwayne használt autói között bujkált, alkalmas rá, hogy elfoglalja helyét a társadalomban. Mary Alice azért ment a halba, mert koronára és jogarra volt szüksége, hogy a művészeti fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. Milo Maritimo, a fogadóportás, a gangster unoka, a saját két kezével készített neki koronát és jogart. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt, úgy festett, mint a Maraschino cseresznye. Csak egy valakinek tűnt föl annyira, hogy hangos megjegyzést is tegyen rá, Abe Cohennek, az ékszerésznek. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegtelenségéről, ártatlanságáról és üres fejéről, mondván tiszta tonhal. Kilgore Trout hallotta, mit mondott, hallotta a tiszta tonhalat. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Az agya ki sem látszott a rejtélyekből. Trout most akár a Hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hubler is lehetett volna. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Most már fájdalmasan égett. Mocorgott, kunkorgott a lába, könyörgött, hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem teremtőjéről, imígyen. Arra is programozta a robotokat, hogy könyveket, képeslapokat és újságokat írjanak neked, meg televízió és rádió műsorokat, színdarabokat és filmeket. Dalokat is írtak neked. A világegyetem teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat, hogy bőven legyen, miből választanod. Millió számra ölette le őket egymással csak is azért, hogy te elképedj. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül, automatikusan és szükségszerűen, csak hogy a teremtő lássa, miként reagálsz. T.E. Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel külön sorban állt, úgyhogy így festett. T.E. Valahányszor bementél a könyvtárba, folytatódott a könyv, a világegyetem teremtője visszafojtotta a lélegzetét. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted lévő szedetvedett kulturális svédasztalról? A szüleid veszekedőgépek és önsajnáló gépek voltak. Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkeresőgép. Az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon ő rá, mert selejtes házvezetőgép. Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkezőgépek. Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé.
akkor az apád elment a kocsmába, ahol más ivógépek társaságában berúgott. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordéba, ahol baszógépeket béreltek. Aztán az apád hazavászorgott, és bocsánat kérő gép lett belőle. Az anyád meg átalakult, nagyon lassú megbocsájtógéppé. Dwayne most, miután körülbelül 10 perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából, föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven, mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni, nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday Inn-t. A maga életét nem féltette. Trout könyvéből értesült róla, hogy már 23-szor megölték, de a világegyetem teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni, hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét, önmagát és teremtőjét. Oda lépett homoszexuális fiához. Newsy látta, hogy baj lesz, azt hitte neki vége. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katona iskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Lehunyta a szemét, és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöngjébe. Egy foszforeszkáló sál lebegett el előtte a következő felirattal. Nyugi. Dwayne hátulról megtaszította Newsy fejét. Aztán föl alá görgette a zongora billentyűkön, mint egy dinnyét. Fölnevetett és azt mondta a fiára, egy Isten verte buzeráló gép. Newsy nem védekezett, pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről, aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre, meg köpet, meg nyálka. Rabo Karabekian, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Newsyról. Ez csak fokozta Dwayne extázisát. Nőt nem ütünk meg, mi? Szólt oda a világegyetem teremtőjének, aztán állon vágta Beatrice Kietzlert. Hasba vágta Bonnie McMahont. Szentül hitte, hogy érzéketlen gépezetek. Ti robotok, akarjátok tudni, miért evett le folyótisztítót a feleségem? Förmett rá Dwayne elképett közönségére. Megmondom miért, olyan típusú gép volt. A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. A pontozott vonal a koktélbárból indult, átment a parkoló aszfaltján az autószalomba, Francine Pevkó irodájába, megint vissza az új Holiday Innbe, aztán át a cukorpatakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain, föl a füves elválasztó sávra. Ott az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Íme ezt mondta Dwayne a rendőröknek, miközben hátra bilincselték a kezét. Hála Istennek, hogy itt vannak! A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit, de 11 embert olyan súlyosan bántalmazott, hogy kórházba kellett vinni őket. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet, ahol valaki súlyosan megsérült. A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt, Newsy, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Ordítozott, hogy aki nigger odakint van, az tüstént menjen oda hozzá. Beszédem van veletek, mondta. Egyedül állt kinn. A koktélbárból még senki sem ment utána. Mary Alice Miller apja Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan, várta, hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával, jogarával, de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak, ágyat lehetett csinálni belőlük. Don hanyat feküdt, a feje jóval az ablakok szintje alatt volt, pihent, bámult fölfelé. Magnetoforra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául. De men nous allons passer la soirée au cinéma, mondta a magnetofon, és Don megpróbálta utána mondani. Nous espérons que notre grand-père vive encore longtemps, mondta a magnetofon, és így tovább. Dwayne tovább szólongatta a niggereket, hogy jöjjenek elő, mert beszéde van velük. Mosolygott.
úgy vélte, a világegyetem teremtője tréfából mindet bujócskára programozta. Dwayne ravaszul körbe sandított. Aztán elkiáltotta azt a jelszót, amellyel annak idején gyerekkorában azt jelezték, hogy a bujócskának vége, a rejtőzködő gyerekeknek is ideje hazaindulniuk. Már lement a nap, amikor Dwayne imígyen kiáltott. Aki bújik, előjöhet, vacsorára hazamehet. Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bújócskát. Wayne Hubler volt. Ő lépett elő halkan a használt autók közül. Háta mögött összefogta a kezét, enyhén szétvetette a lábát. A félpihenny néven ismert testhelyzetet vette föl. Ezt a testhelyzetet katonáknak, raboknak egyaránt megtanították, hogy így adják jelét figyelmüknek, hiszékenységüknek, tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Hubler készen állt bármire, a haláltól sem riadt volna vissza. No lám, mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott. Szarkalábak futottak szét a szeme körül. Nem tudta, kicsoda Wayne. Jellegzetes fekete robotként fogadta. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem teremtőjével, a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézó asztalkájukra vagy a dohányzó asztalkájukra, vagy az ilyen-olyan polcaikra, és az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Így is hívták őket társalgási apropó. Wayne ott maradt félpihenyben, amíg Dwayne mesélt arról az évről, amelyet megyei cserkészvezetőként töltött, amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé, mint korábban bármikor. Dwayne elmondta Wayne-nek, milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Peyton Brown nevű fekete fiatalember életét, aki 15 és fél éves korával a legfiatalabb ember volt, aki valaha is meghalt a Shepherdstown-i villamosszékben. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről, akiket fölfogadott, amikor senki más nem fogadott föl feketéket, meg arról, hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. Említést tett néhány olyan feketéről is, aki viszont serény és pontos volt, és rákacsintott Wayne-re mondván, ők úgy voltak programozva. Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Elismerte, hogy a fehér robotok lényegükben épp olyanok, mint a fekete robotok. Ők is arra vannak programozva, hogy azok legyenek amik, hogy azt tegyék, amit tesznek. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában, és továbbra is francia társalgást tanult. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Wayne-nek. Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. Térdre bukott, és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Dwayne fölnevetett. Afrikai ugri-bugri, mondta. Egy vásári mutatványra utalt, amely nagy népszerűségnek örvendett, amikor Dwayne kisfiú volt. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon, és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért, hogy kemény baseball labdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták, nyereményt kaptak. Így hát Dwayne most azt hitte, a világegyetem teremtője arra invitálja, hogy játszanak afrikai ugribugrit. Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta. Aztán hirtelen Wayne felé rúgott. Wayne megint kitért, aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie, ahogy Dwayne rúgások, pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Wayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára, amelyet egy 1962-es Cadillac limuzin vázra építettek rá. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. A hirtelen magasságból Wayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem 2 kilométernyit. És most fontos tudnunk, hogy Wayne eddig még sohasem látott repülőteret. Nem volt felkészülve arra, ami egy repülőtéren történik, amikor este repülőgép száll le. Jól van, nyugtatgatta Dwayne Wayne-t.
sportszerűen viselkedett vele, nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni. Először is kifulladt, másodszor pedig megértette, hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. Veled nem tudok versenyezni, mondta Wayne. Így hát Wayne elhátrált egy kicsit, és megelégedett azzal, hogy lentről prédikációt tartott. A rabszolgaságról beszélt, nem csak a fekete, hanem a fehér rabszolgaságról is. Wayne rabszolgának tekintett mindenkit, aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik, akármilyen a színe. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat, mondta. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamos szék is, meg a háború, meg az autóbalesetek, meg a rák, mondta, és így tovább. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázatnak.

Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. Fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. Imígyen, Meseország.

24. fejezet. Figyeljetek! Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt, hogy kihívták a Márta néven ismert különleges mentőautót. A Márta egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket. 36 ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Volt konyhája, fürdőszobája és műtője. Az élelem, gyógyszer és kötszerkészlete akkora volt, hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. A teljes neve Martha Simmons mozgósegélyhely volt, és Newbold Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Martha Simmons veszettségben hunyt el. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg, amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezetéről földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta, aki hittel vallotta, hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Miközben Martha Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe, az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra, ahol gyöngéden végigfektette az AstroTurf néven ismert mesterséges pázsiton. Martha Simmonsnak a halála idején 91 cm-es volt a csípőbősége, 72 cm-es a derékbősége és 95 cm-es a mellbősége. A férje hímveszője 19 cm hosszú és 5 cm-es átmérőjű volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az, hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett, de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte, mint amennyibe nekik került. Így hát elfogadták az ajánlatot, megosztoztak a hasznon, és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlő lapokat. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapján, amelyet Newbold Simmonsnak küldött, a következő felirat volt olvasható. Noel. Newbold Simmons legutóbbi karácsonyi lapján a következő felirat volt olvasható. Kellemes ünnepeket. A pszichiáter nőm neve is Márta. Az ideges embereket kis családokba gyűjti, amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra, hogy intelligens módon nyújtsunk vikaszt egymásnak. Most a szabadságát tölti. Nagyon kedvelem. És ahogy az 50. születésnapom közeledik, sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra, aki csak 38 éves volt, amikor meghalt. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkins-től, a Charles Scribner Sons kiadó szerkesztőjétől. Állítólag Perkins azt mondta neki, hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apa keresése járjon az eszében. Nekem úgy rémlik, hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Ettől nem kell zavarba jönni. Egyszerűen ez az igazság. Egy anya sokkal hasznosabb. Nekem nem okozna különösebb örömöt, ha másik apát találnék. Dwayne Hoovernek sem. Kilgore Troutnak sem. És miközben az anyátlan Dwayne Hoover az anyátlan Wayne Hoblert pocskondiázta a használt autók parkolójában, a gyorsforgalmi út másik oldalán a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz, aki bizony megölte az anyját. Ez a férfi Elliot Rosewater volt, Kilgore Troute pártfogója. Fiatal korában véletlenül egy csónak balesetben ölte meg az anyját. Az anyja 1936 évvel az Isten fiának állítólagos világra jötte után az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. Rosewater a következő évben ölte meg. Rosewater pilótája idézte elő, hogy a repülőtér leszálló pályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Amikor kigyúltak a fények, Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Nyugatra nézett és elmosolyodott, ahogy a szemébe tűnt a Mildred Berry Művészeti Központ rózsás szépsége, az oszlopokon álló szeptemberi telihold a cukorpatak kanyarulatában. Az jutott eszébe, hogy fátyolos csecsemő tekintetével ilyennek látta annak idején az anyját.

Persze őt is én találtam ki. Meg a pilótáját is. A pilóta ülésbe Loosalleaf Harper ezredest ültettem, azt az embert, aki atombombát dobott a japáni Nagasakira. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Most arra a névtelen alkoholisták társasága segítségével viszonylag kijózanítottam. Újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele, hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelki jótéteményeit. Egyelőre csak zavarba jött. Megölhettem volna őt is, a pilótáját is, de élve hagytam őket. Így hát a repülőgép simán leszállt. A Márta nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt. Ciprián Ukvende Nigériából jött, Kvasdrár Miazma pedig egy újdonsült államból, Bangladesből. Mindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben, hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak, miközben arra várakoznak, hogy próbára tegyék a világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit, ha netán arra vetődik. A Márta volánya mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie tudta, hogy ki leszármazottja. Több mint 600 ősét tudta megnevezni, és mindegyikről legalább egy adomát tudott. Az ősei afrikaiak, indiaiak és fehérek voltak. Eddie például tudta azt, hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm, amelyen felfedezték a Szent Csodabarlangot, és az ősei úgy nevezték Kék Madár Farm. Elmondom, hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban. Az ország közel sem termelt annyi orvost, amennyi a sok betegnek kellett volna, viszont rettenetesen sok pénze volt. Így hát megvette az orvosokat más országoktól, amelyeknek nem volt sok pénzük. Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról, mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást, amely igen sok afrikai családban ma is él. Minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt, hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Eddie Key még csak 6 éves volt, amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn, Eddie Keynek az az érzése támadt, hogy ő maga is csak eszköz, mint egy jármű, és a szemén, mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei, ha akarnak. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló ezrek közül. Eddie arra gondolt, hát ha Key épp most veszi szemügyre, mi lett közben az amerikai Egyesült Államokból. Így hát a szélvédőre ragasztott amerikai zászlócskára szegezte a tekintetét. Egészen halkan azt mondta, még lengik, fater. Eddie Key töviről hegyire ismert egy emberektől nyüzsgő múltat, és ezért sokkal érdekesebbnek látta az életet, mint például Dwayne vagy én, vagy Kilgore Trout, vagy szinte akármelyik fehér ember aznap Midland Cityben. Közülünk senki sem érezte azt, hogy más néz a szemével, vagy más érez a kezével. Mi még azt sem tudtuk, kik voltak a dédapáink és dédanyáink. Eddie Key emberek folyójában úszott, és a folyó valahonnét valahová tartott az időben. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. És Eddie Key, mivel oly sok mindent betéve tudott, mély szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és dr. Ciprián Ukvende iránt is. Dwayne az az ember volt, akinek a családja annak idején megkapta a Kék Madár Farmot. Az Indaró törzsbeli Ukvende az az ember volt, akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták ki Ojumva nevű ősét. Az Indarók Ojumvát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek, azok fölrakták a Pacsirta nevű vitorláshajóra, az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba, ott meg árverésen értékesítették önjáró, önjavító mezőgazdasági gépként. És így tovább. Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Mártára, a hátsó nagy kettős ajtón át. Eddie Key a vezető ülésben ült, és a visszapillantó tükörből nézte, mi történik. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba, hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett, mint egy bekötözött hüvelygúj. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt.
Azt hitte, a Kilgore Throat könyvében megígért szűz bolygón van. Még amikor Ciprián Ukvende és Kvasdrár Miasma lefektette, akkor is azt hitte, hogy a lábán áll. A könyvből úgy tudta, hogy a szűz bolygón eljár úszni, és amikor kimászik a jéghideg vízből, mindig kiállt valami meglepőt. Ez a játék. A világegyetem teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne, és Dwayne mindig túljár az eszén. Íme ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban. Isten hozzád, bús hétfő! Aztán az az érzése támad, hogy a szűz bolygón eltelt egy nap, és újra itt a kiáltás ideje. Kolbász terem a kenderben! Kiáltotta. Kilgore Throat a járóképes sebesültek között volt. Segítség nélkül föl tudott szállni a Mártára, és segítség nélkül keresett magának egy helyet, messze az igazán súlyos esetektől. Throat előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre, amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalomból a szabadba. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t, mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele, hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. Amikor kihengergette az ajtón, már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Ez a legjobb baszógép az egész államban, mondta Dwayne a tömegnek. Csak föl kell húzni, aztán egyfolytában baszik és mondogatja, hogy szeret, és csak akkor hallgat el, ha kap egy Sanders-féle csirkebüfét. És így tovább. Throat hátulról elkapta. Throat jobb kezének gyűrűs ujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne ezután elengedte Francine-t, és a lány az aszfaltra rogyott. Elvesztette az eszméletét. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne pedig peckes léptekkel odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz, és beleköpte Kilgore Throat ujja hegyét a cukorpatakba. Kilgore Throat úgy határozott, hogy nem fekszik le. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Key megkérdezte, mi baja, és Throat feltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Ki mint vet, úgy arat! Kurjantotta Dwayne. Ne feledjétek Pearl Harbort! Kiáltotta Dwayne. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt, de legalább Wayne Hublert nem bántotta. Wayne ismét a használt autók között volt, és egy hajaszála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet, amelyet én dobtam oda, hogy megtalálja. Ami engem illet, én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól, még ha én teremtettem is Dwayne-t, az agresszivitását, a várost, az eget fönt és a földet alant. Még így is törött óra üveggel, és mint később kiderült, törött lábújjal kerültem ki a csetepatéból. Valaki hátraugrott, hogy elkerülje Dwayne-t. Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábujjamat is. Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott, aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra, Don Breedlove-ot. Breedlove volt az a fehér gázszerelő, aki Patty Keenyt, Dwayne Chesthew Avenue lévő Burger Chef hamburger büféjének pincérnőjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában, miután a Magyarú Egyetem legyőzte az ártatlan áldozat gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzésén. Amikor Dwayne dühöngeni kezdett, Don Breedlove a szálló konyhájában volt, épp egy gáztűz helyet javított odabent. Kilépett egy kis friss levegőt szívni, és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Throat ujja hegyét a cukorpatakba. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást, mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát, amelyről Don azt állította, hogy tragacs. A tragacs olyan autó volt, amely nem működött jól, és senki sem tudta megjavítani. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre, annyit költött a beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében, hogy megengesztelje Breedlove-ot. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt, sőt végül élénksárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra. Tragacs.
Mellesleg az autónak az volt a baja, hogy Breed Love egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzin tartályába. A juharcukor egy cukorféle volt, amelyet a fák véréből készítettek. És Dwayne Hoover most Breed Love felé nyújtotta a jobb kezét, Breed Love pedig gondolkodás nélkül megfogta. Ez a férfiak között a barátság jelképe volt. Elterjedt az a vélekedés, hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Dwayne és Dan Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Dan Breedlove-ot, és úgy mosolygott, mintha azt mondaná, borítsunk fájtlat a múltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dant. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Olyan borzasztó volt a fájdalom, hogy összeesett tőle. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Így hát most Don is a mentőkocsiban volt. Ő is ült, akárcsak Kilgore Trout. Beatrice Kietzler feküdt, bár ő is ülhetett volna. Neki az állkapcsa törött el. Hoover Newsy is feküdt, fölismerhetetlen volt az arca, még az is, hogy arc, akárki arca. Cyprian Ukwende morfiumot adott neki. Rajtuk kívül még öt áldozat volt, egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. A Pennsylvania állambeli Erieből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Ők bele akartak nézni a repedésbe, de nem jutottak el addig. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket, amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. Cyprian Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Dwayne cipőjét, cipőfűzőjét és zokniát azonban átitatta a műanyag, amikor átgázolt a cukorpatakon. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipőzokni látványa előtt. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket, zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán, akik túl közel játszottak a cukorpatakhoz. Sőt, a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipők, zoknik levágására. Oda fordult bengáli asszisztenséhez, az ifjú dr. Kvasdrár Miazmához. Keríts ollót, mondta. Miazma nekivetette a hátát a mozgó segélyhelyen lévő női WC ajtajának. Mindeddig egy ujját sem mozdította, hogy ellássa a sérülteket. Eddig Ukwende meg a rendőrség, meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. Miazma még ollót sem volt hajlandó keresni. Alapjában véve Miazmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia, vagy legalábbis nem olyan területen, ahol esetleg bírálat éri. Miazma nem tudta elviselni a bírálatot. Ezen a gyöngeségén nem tudott urrá lenni. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra, hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb, Miazma automatikusan átalakult hasznavehetetlen, duzzogó gyermekké, aki csak azt hajtogatta, hogy haza akar menni. Ezt mondta most is, amikor Ukwende másodszor odaszólt, hogy kerítsen ollót, haza akarok menni. Elmondom, miért érte bírálat éppen azelőtt, hogy Dwayne álmokfutásának hírére riasztották őket. Amputálta egy fekete férfi lábát, pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. És így tovább. Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szuper mentő autón lévő emberek életéről, de mire jó a még több információ. A realista regényeket és szőrszál hasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. Trout a Pángalaktikus Adatbank című regényében a hős egy 300 km hosszú és 100 km átmérőjű űrhajón utazik. A körzeti fiók könyvtárból kivesz egy realista regényt. Elolvas belőle vagy 60 oldalnyit, aztán visszaviszi. A könyvtáros megkérdezi tőle, hogy miért nem tetszett, és a hős azt feleli, az emberi lényekről már tudok. És így tovább. A Márta útnak indult. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést, amely nagyon megnyerte a tetszését. Így festett. Nehezebb boldogtalannak lenni, amikor az ember Craig fagyit eszik. És így tovább. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a földre.
Arról kezdett beszélni, hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben, evezőgépekkel, szobakerékpárokkal, sugármasszázzsal, szoláriumokkal, úszómedencével, és így tovább. Azt mondta Ciprián Ukvendének, hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg, hogy az ember megnyissa, aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni, túladjon rajta. Az emberek fölbuzdulnak, hogy visszaszerzik a kondíciójukat, vagy leadnak pár kilót, mondta Dwayne. Beiratkoznak a programokra, de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket, és elmaradnak. Az emberek már csak ilyenek. És így tovább. Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Nem nyit ő már soha semmit. Azok, akiket oly igazságtalanul bántalmazott, olyan bosszú szomjasan perelik majd kártérítésért, hogy Dwayne teljesen tönkre megy. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomornegyedébe, az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő, akiről jogosan elmondhatni, látod, szinte hihetetlen, most kutyagúmia sincs, pedig régebben mesésen jó módú volt. És így tovább. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban, foltokban hántotta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. STB

0: Epilógus. A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. Miután Kilgore Throat új csonkját fertőtlenítették, rendbe tették és bekötözték, azt mondták, menjen föl a gazdasági hivatalba. Throatnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie, mert nem volt helybéli lakos, nem volt betegbiztosítása, nem volt csekkfüzete, nem volt készpénze, nincstelen volt. Eltévedt és egy darabig tévejgett az alagsorban, mint sokan mások. Benyitott a bonzterem kétszárnyú ajtaján, mint sokan mások. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán, mint sokan mások. Benyitott egy használaton kívülálló röntgen szobába. Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz. Amikor mások benéztek abba a szobába, ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Throat most semmi olyat nem érzett, amit más emberek milliói ne éreztek volna, automatikusan. És aztán lépcsőre bukkant, de nem a megfelelőre. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz, meg a gazdasági hivatalhoz, meg az ajándékbolthoz, meg a többihez vezetett, hanem azoknak a szobáknak a sorához, amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Throat most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett, amelyben egy fekete fiatalember feküdt, mellette fehér telefon, színes televízió, körülötte bombonos dobozok és virágcsokrok. Ez a fiatalember Elgin Washington volt, egy stríci, aki a régi Holiday Inn-ben tanyázott, onnan futtatta a nőket. Még csak 26 éves volt, de mesésen jó módú. A látogatási idő már véget ért, ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A parfüm felhőiket azonban hátrahagyták. Throatnak fölfordult a gyomra, amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Elgin Washington kevéssel előbb kokain szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen felerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát, mint a valóságban volt. Olyan harsányok és izgalmasak voltak az üzenetek. A lármájuk villanyozta föl, a tartalmuk nem érdekelte. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Throatnak.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta. Aznap amputálta a lábát Kazdrár Miazma, de arról már elfeledkezett.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta Throatot. Nem akart tőle semmi különöset. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét, hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. Emberi lelkek horgásza volt. Hé, öregem, mondta. Kivillantotta aranyfogát, kacsintott. Throat bement, megállt a fekete férfi ágya végénél. Ez nem a részvétjele volt. Throat megint gépiesen reagált. Throat, mint oly sok más földlakó, teljesen automatikusan működő, bárgyú robottá alakult át, amikor egy Elgin Washington féle torz személyiség megmondta neki, mit akarjon, mit tegyen. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki, akinek az erejében akár csak a legkevesebb európai vér folyt, Nagy Károly leszármazottja volt. Elgin Washington ráébredt, hogy már megint elkapott valakit, pedig igazán nem is akarta. És ha már elkapott valakit, nem tudta úgy elengedni, hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét vagy nevetségességét. Ilyen volt a természete. Néha meg is ölt egy-egy embert, hogy éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét, de Throattal jó indulatú volt. Behunyta a szemét, mint aki nagyon töri a fejét, aztán komolyan azt mondta, azt hiszem, meghalok. Hívok nővért, mondta Throat. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna.
1: Nem,
0: mondta Elgin Washington álmatag legyintéssel jelezve tiltakozását.
1: Lassan halok meg, fokozatosan. Értem, mondta Throat. Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet, mondta Washington.
0: Fogalma sem volt róla, milyen szívességet kérjen, majd támad valami ötlete. Szívesség kérésre mindig támadt.
1: Miféle szívességet?
0: Kérdezte feszengve Throat. megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére olyan típusú gép volt. Washington tudta, hogy meg fog dermedni. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Hallgassa meg, ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát, mondta. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Trautra. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varást ad az, mondta, hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Aztán azt tette, amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett, utánozta a fülemülét. A Midland City művészeti fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Fred Tiberi, a fesztivál elnöke limuzinján, kínainak öltözve eljött a kórházba, hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice Kietzlert és Kilgore Troutot. Troutot sehol sem találták. Beatrice Kietzler morfiumot kapott, és most aludt. Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze gyalog indult útnak. 8 kilométert kellett gyalogolni a Fairchild bulváron, a másik végén lévő parányi, borostyán színű pötty felé. Az a pötty volt a művészeti központ. Trout majd megnöveszti azzal, hogy feléje lépeget. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt, elnyeli Troutot, és odabenn lesz ennivaló. Én körülbelül 6 utcányira onnét vártam, hogy feltartóztassam. Egy Plymouth Dusterben ültem, amelyet az Evis-től béreltem a Diners Club hitelkártyámmal. Papírcsövet tettem a számba. Levelekkel volt megtömve. Meggyújtottam. Ez elegáns dolognak számított. A hímveszőm 7,5 cm hosszú és 13 cm átmérőjű volt. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Most csak szunnyadt a jockey shorts alsó nadrágomban. Kiszálltam az autóból, hogy kinyújtóztassam a lábamat, ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. A parkolók üresek voltak, kivéve itt-ott egy-egy éjjeli őr autóját. A Fairchild bulváron a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Robert F. Kennedy körút, a régi Monon vasút pályán épült belső autópálya gyűrű. A Monon megszűnt. Megszűnt. Ebben a város részben senki sem aludt. Senki sem ólálkodott. Éjjel ez erőd rendszer volt, magas kerítésekkel, riasztó berendezésekkel és őrkutyákkal, amelyek gyilkoló gépek voltak. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremből, nem tartottam semmitől. Ostobán tettem. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik, ezért ha elővigyázatlan, derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Engem egy Dobberman készült megtámadni. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Figyeljetek, a Dobbermant úgy hívták Kazak. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Kazak kiképzői, azok az emberek, akik elmagyarázták neki, miféle bolygón van és miféle állat ő, arra tanították, hogy a világegyetem teremtője azt szeretné, öljön meg mindent, amit el tud kapni, és egye is meg. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének Lottie Davisnek a férje, a fekete Benjamin Davis felügyelt Kazakra. Napközben nyers húst dobált be a gödörbe, ahol Kazak helye volt. Napkeltekor bevonszolta Kazakot a gödörbe. Napnyugtakor üvöltözött vele, és teniszlabdákat vágott hozzá. Aztán kiengedte. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City szimfonikusoknál, de azért nem kapott fizetést, tehát igazi állásra is szüksége volt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt, hogy Kazak ne tudja megölni. Kazak újra és újra megpróbálta. Az udvar tele volt matrac foszlányokkal és drótfonat darabokkal. És Kazak megtett minden tőle telhetőt, hogy megöljön bárkit, aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Úgy vetette magát az emberekre, mintha a kerítés nem lett volna ott. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. Úgy festett, mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát, amikor kiszálltam az autómból, amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Bizony tudhattam volna, hogy egy kazakféle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak egy halombronz cső mögött lapult, amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Kazak feltett szándéka volt, hogy megöl és meg is eszik. Hátat fordítottam a kerítésnek, mélyet szívtam a cigarettámból. A pelmel apránként öl meg. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild bulvár túloldalán lévő Kietzler-ház sötét, pártázatos koromzatát. Ott nevelkedett Beatrice Kietzler. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Will Fairchild, a háborús hős, Beatrice Kietzler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Agyonlőtt 5 rokont, 3 szolgát, 2 rendőrt és Kietzlerig magán állatkertjének teljes állományát. Aztán szíven lőtte magát. Amikor fölboncolták, egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az idézte elő a gyilkosságokat. Miután a házat Kietzlerék a nagy válság idején elvesztették, Fred Tiberi meg a szülei költöztek be. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Most pedig a város néma tulajdona volt. Azt fontolgatták, hogy átalakítják múzeummá, ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét. Nyílhegyekből, kitömött állatokból, meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. A leendő múzeumnak Fred Tiberi félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel, hogy kiállítják az első RoboMagic mosógépet és egykori plakátjait. A kiállítandó tárgya szemléltetni akarta, hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek, mint az állatok, csak sokkal gyorsabban. A Kietzler házat bámultam. Nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. Kilgore Trout is egyre közelebb ért. Szinte ügyet sem vetettem a közelettére, pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak, arról, hogy Trout az én teremtményem. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Ő volt Indiánában az első képesített építész. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Ezek most halottas házak, gitáriskolák, pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Eszembe jutott az anyám, aki a nagy válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban, hogy ámuljak-bámuljak, milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Megmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája. Mindegyikből csak pincegödör maradt. Kilgore Trout már csak fél utcányira járt teremtőjétől, és lassított. Én nyugtalanítottam. Feléje fordultam úgy, hogy az orrüregeim minden telepatikus üzenet adó és vevő helyei egy vonalba kerültek az övéivel. Telepatikusan újra meg újra elmondtam, jó híreim vannak a számodra. Kazak rám vetette magát. A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A szeme két tüzes katlan volt. A fogai fehér tőrök. Csepegő nyála cianid. A véren nitroglicerin. Lustán lebegve úszott felém a levegőben, mint egy zeppelin. A szemem értesítette róla az agyamat. Az agyam üzenetet küldött a hipotalámuszomnak, utasította, hogy eressze bele a CRF jelű hormont, a hipotalámuszt, a hipofízissel összekötő rövid erekbe. A CRF hatására a hipofízisen beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Előzőleg a hipofízisen pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. És a zeppelin egyre közeledett. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét, amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Szétáradtak az egész testemben. Átalakították a glikogént glükózzá. A glükóz izomtáplálék volt. Segíthetett, hogy küzdjek, mint a vadmacska, vagy fussak, mint a szarvas. És egyre közelebb ért a zeppelin. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Kipirultam, ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Az adrenalintól a szívem úgy megindult, mint egy gőzmozdony. A hajam is égnek merett tőle. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba, hogyha esetleg megsebesülök, ne folyjanak el az életnedveim. Mindaz, amit eddig a testem művelt, része volt az emberi gépezet normális működésének. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is, amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. Talán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta. Minden esetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe, behúztam őket a törzsembe, mint a repülőgép a futóművet. És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. Így vagy úgy, Kilgore Trout félháztömnyi távolságról figyelt. Nem tudta, ki vagyok, nem tudott kazakról és arról sem, amit a testem művelt kazak ügyében. Troutnak eddig sem volt unalmas napja, de még nem ért véget. Most azt látta, hogy a teremtője helyből átugrik egy autót. Négy kézláb értem földet a Fairchild bulvár közepén. Kazakot visszalökte a kerítés. A gravitáció a hatalmába kerítette kazakot, ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció lecsapta kazakot a betonra úgy, hogy belekábult. Kilgore Trout elfordult. Riadtan sietni kezdett vissza a kórház felé. Utána kiáltottam, de csak jobban szaporázta a lépteit. Így hát beugrottam az autómba és üldözőbe vettem. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól, meg a koagulástól, meg a többitől. Azt egyelőre nem tudtam, hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. Trout javában vágtázott, amikor melléje értem. 18 kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz. Most már ő is tele volt adrenalinnal, meg koagulásokkal, meg glukokortikoidokkal. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki. Hé, hey, Mr. Trout, várjon meg! Mr. Trout! Amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják, lelassított. Várjon meg, jó barát vagyok. Csosszanó léptekkel megállt, kimerülten zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Eszelős tekintettel nézett rám. A háta mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata, amely így szólt. Legfontosabb termékünk a haladás. Mr. Trout, szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből. Semmi ok az aggodalomra. Nagy öröm híreket hozok. Lassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
2: Maga a művészeti fesztiválról jön?
0: Kérdezte. Még mindig vadul forgott a szeme. Én a minden fesztiválról jövök, feleltem.
2: Honnét?
0: Gondoltam, nem lenne rossz, ha alaposabban szemügyre vehetne, így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. Ehelyett a szélvédő mosót kapcsoltam be. Kikapcsoltam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Meghúztam egy másik kapcsológombot, és a kezemben maradt. A szivargyújtó volt. Nem maradt tehát más választásom, mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Trouthoz. Mr. Trout, mondtam. Én regényíró vagyok. Én teremtettem önt a könyveim céljaira.
2: Tessék?
0: Kérdezte. Én vagyok az ön teremtője, mondtam. Ön most egy könyv kellős közepén van, pontosabban szólva már a vége felé.
2: Van valami kérdése?
0: Tegye föl bátran.
2: Tessék?
0: Nyugodtan kérdezzem meg bármit, amire kíváncsi. Akár a múltat, akár a jövőt illetően, mondtam. A jövőben a Nobel-díj várja önt.
2: Micsoda?
0: Az orvosi Nobel-díj. Mondta diplomatikusan. Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen, elég a Pumás könyvekből. Mondta. Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna, mondtam.
2: Fegyver van magánál?
0: Kérdezte. Elnevette magam odabenn a sötétben. Megint megpróbálta világosságot gyújtani, Megint elindítottam a szélvédőmosót. Nincs szükségem fegyverre ahhoz, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, Mr. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. Ennyi az egész. Maga meghibbant? Kérdezte. Nem, mondtam, és szétzúztam minden kétejét. Elvittem a Taj Mahalhoz. Aztán Velencébe. Aztán Dar es Salaamba. Aztán a nap felszínére, ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. Szegény öreg térdre rogyott. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Ők viselkedtek így, amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Ahogy Trout ott kushat előttem, elvittem gyerekkora Bermudájára. Szemügyre vetettem vele egy Bermuda vészmadár terméketlen tojását. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit, meg egy nőt, akinek akkora golyvája volt, mint egy kis tök. Kiszálltam a bérelt autómból. Nagy zajjal szálltam ki, hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a teremtőjéről, ha már a szemét nem hajlandó használni. Keményen bevágtam az autó ajtaját. Ahogy megkerültem az autót, járás közben egy kicsit forgattam a lábamat, úgyhogy a lépéseim nem csak kimértek voltak, hanem csikorgóan kemények is. Megálltam előtte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Mr. Trout, én szívből szeretem önt, mondtam nyájasan. Én szétziláltam az ön elméjét. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Azt akarom, hogy olyan egységet, olyan belső harmóniát érezzen magában, amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Azt akarom, hogy emelje föl a tekintetét, nézze meg, mit tartok a kezemben. Semmit sem tartottam a kezemben, de akkora hatalmam volt Trout fölött, hogy azt látta volna a kezemben, amit csak akarok. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas, szép Helénát is. Mr. Trout, Kilgore, mondtam. Amit a kezemben tartok, az az egészség, a harmónia és a táperő jelképe. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. Mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak. Nekünk amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk, amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főben járó bűnök, mint például a rabszolgatartás, a faírtás vagy a bűnös hanyagság, sem a kistílű kabzsiság és ravasság. Nézzen föl, Mr. Trout, mondtam, és türelmesen vártam. Kilgore. Az öreg ember fölnézett, és az arca ugyanaz az aszott arc volt, mint az apámé özvegy korában. Mint az apámé öreg, nagyon öreg korában. Látta, hogy a kezemben egy almát tartok. Hamarosan elérkezik az 50. születésnapom, Mr. Trout, mondtam. Másféle évek következnek. Megtisztulva, megújulva akarom várni őket. Hasonló lelki szituációban Tolstoy gróf szabadon engedte a jobbágyait. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét, akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Ön az egyetlen, akinek meg is mondom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka. Álljon föl, Mr. Trout! Ön szabad! Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. Kezet ráztam volna vele, de a jobb keze megsebesült. Így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Bon voyage, mondtam. Eltűntem. Lustán, kellemesen átbukfenceztem a semmin, ahol el szoktam rejtőzni, amikor eltestetlenedek. Trout kiáltásai elhalkultak, ahogy nőtt közöttünk a távolság. Trout hangja az apám hangja volt.
2: Hallottam az apámat, és láttam az anyámat a semmiben. Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Egy kis kézi tükör lebegett el a közelben. Gyöngyháznyelű, gyöngyház keretű lék volt. Könnyűszerrel elkaptam, és odatartottam tulajdon jobb szemem elé. Íme ezt kiáltotta utánam Kilgortrót az apám hangján.
3: Fiatalíts meg! Fiatalíts meg!
2: Fiatalíts meg! STB.
4: Én nem hallom magunkat.
5: De, csak de beszélni kell, akkor hallod magad.
4: Ja. Figyelj, 1%-kal nem kezdünk gyorsan, mert akkor mindenki tudná, hogy...
5: De próbáljuk akkor azt, azt... De csak akkor próbáld nekinek azt a metódust követni,
4: na,
5: ami...
4: próbáljuk.
5: Hogy tudod...
4: Nem.
5: De, hogy kreatívnak mondjad. Kell lenni a két bejelentés között.
4: Tehát, ja, de én ezt átadom. Tehát én annyit mondanék, figyelj, hogy jótékonysági felhívás következik.
5: Ne, spontán kellett volna, nem így. Akkor most skippeljük, és akkor... Ott, nem most,
4: jó.
5: Ez így...
4: Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van. Dehogy is, hát egyáltalán. Ez itt a Tilos Rádió hétfő reggel van, héttérítő 90.3 FM.
5: Budapestről sugározó
4: adásunk. És ha Budára mentek, ne tekerjetek el, mert hallottok.
5: Most már az adás és a vételkörzetünk lényegesen
4: erősebben fogható.
5: Így, ezt mondom, hogy
4: javult a minőség.
5: Persze, minőségi javulás fordult be a rádió életében. Ugye, ahogy már Péter is említette, ezen a héten, február utolsó hetében a Tilos Rádió a kirekesztés ellen fog küzdeni a saját meglévő eszközeivel, tehát hanggal, illetve tartalommal, és hát olyan programok sokassága önti majd el az étert, illetve a várost, amelyeket Péter fog bemutatni majd a nap folyamán szépen onnan. Fokozatosan. Hát így a délelőtt kisebbik rész. A reggel, ez a reggel. Ez a reggel, ezt nevezzük el, ezt a napszakot reggelnek, amikor mi rádiózunk.
4: Amen.
5: Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a Hétterítő című műsor egész nap csak a, egész adás ide alatt csak a kirekesztésről szól, hiszen nekünk egész évben a kirekesztésről szól a műsorunk, illetve a kirekesztés ellen.
4: Kérem.
5: Én nem érzem magam kirekesztve, de ez majd egy jó téma lesz egyébként. Ami, tehát nem akarja az minket abban, hogy habkönnyű témákkal is kedveskedjünk nektek. Ilyen lesz majd 8:30-tól a Balaton, és a, főleg a téli Balaton és az erről nyíló beszélgetés. Ezt majd, amint megérkezik Dénes Balázs
4: és
5: partnerünk és egyben kollégánk, barátunk, így van, akkor ezt majd ő fogja abszolválni, úgyhogy ha hallasz minket, Bali, mert ne adja az Úristen autóban, vagy akkor nyom meg neki, testvérem.
4: Igen, de tekerteketekhez.
5: A bringás diskurzus pár perce szintén nem fog elmaradni.
4: Nem.
5: Hát csak annyit akarok elmondani
4: ezzel
5: kapcsolatban. Hát te már kiszálltál ebből a térből, ez világosan látszik. Jó, annyit akarok csak elmondani, hogy igen. A tegnapi viszonylagos meleg ellenére a kerékpárosok továbbra is védjék a térdüket és az üzleteiket, hiszen 0 fok alatt van.
4: De most 0 fok alatt van?
5: Hát -1 környékén, sajnos.
4: Szerintem is... jobb az, hogy a váltók 10-ig fölmegy a hőmérséklet, oszt bringára.
5: Jó, az, igen, ez egy ilyen elkendőző magatartás, szerintem aki mégis szeretne esetleg kerékpárra ülni, az még mindig takarja az arcát. Ez a cikk egyébként.
4: De pont azt mondtam, hogy üljenek bringára, csak várják meg, amíg felmelegszik az idő.
5: De valaki nem tudja, én sem tudtam megvárni. Az a baj egyébként, megmondom őszintén Péter, hogy mindig kell ezt a maszkot hordani, és már kiír.
4: De az nem úgy, hogy ezt végig kell hordani?
5: Dehogy is.
4: Nem fogod megúszni?
5: Nem, dehogy is semmi.
4: De mert?
5: Mert azért...
4: Hát a smog az nincsen nyáron, tehát
5: hát érted? Nincs mindig ugyanakkor a smog,
4: igen.
5: Hanem alapvetően vannak, inkább úgy mondom, hogy vannak olyan részei Pestnek, amikor... Nyugodtan rány szét a fülesen.
4: Jó.
5: Amikor vannak olyan részei Pestnek, ahol... Jó, ha az ember felkapja, ilyenek a Hungária körút, Robert Károly körút, Kerepesi út, Rákóczi út, Nagy körút, és talán fel lehetne sorolni jelentős részét a városnak, hiszen
4: épp akartam szólni, hogy hagyd abba.
5: Na mindegy, szóval persze kéne, jó lenne, ha lenne, de igazából nincs erre jó megoldás. Az, hogy az ember így váltogatja a maszkot és a maszk nélküliséget nyáron, de egyébként vannak ártalmak, amelyek csak úgy csökkenthetők, hogyha az autóknak viszlát kitlátott magunk
4: a városban. Nekem ez a biciklizés, ezt most nem fogott meg, de hogy mármint azt, hogy nagyon szeretem tavasszal tegerni a kerékpárt, hogyha ilyen rövid távon közlekedem.
5: De változásban vagy, fiam?
4: De változatod, mi van változásban? Végre érezhetően világosodik.
5: Ja, az már jó egyébként.
4: Hát igen. Az, hogy 4:30-kor már nem vaksötét van, az nekem akkora élmény volt egyik nap, amikor zuhogó esőben sétáltam hazafelé.
5: 4:30-kor sétáltál haza?
4: A gyerekemmel elmentem sétálni.
5: Ja, este? Azt hittem, hogy hajnalban, annyira nem vagy te már kemény gyerek. Mondja?
4: Szóval nem, csak hogy elmentem sétálni, és egy ilyen két-kétesre zuhogó esőben, aztán szombat volt, vagy nem tudom, sétáltunk, de ez tűnt föl, hogy végre, nem tudom, negyed-hat, fél-hat körül kezdett el sötétedni, úgy igazán.
5: Igen.
4: Iszonyú érzés volt, és akkor elkezdtünk visszaszámolni, ott egy másik kispapával, akivel együtt sétáltatok a gyereket, érted?
5: Menősködtök a családnak a gyerekkel.
4: Hónap, már csak egy hónap, és lehet, hogy már a híradót is világosba látjuk.
5: Hát másfél kb.
4: Ja, ja.
5: Hát ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen két hét és tavasz.
4: Nem merek belegondolni.
5: Január-február itt a nyár, mondhatjuk.
4: Na, figyelj,
5: Péter, mondd el kérlek, hogy milyen programok hoznak.
4: Ne, ez most engem zavarba. Hát ezt majd, hogyha megjön Bali, tudod, akkor végigbeszéljük.
5: De nem, de azt mondtad, hogy lesz majd bejelentkezés valahonnan, kit fogunk
4: felhívni. Ja, tehát akkor kezdjük előről. Tehát igen. Az antidiszkriminációs hét megy, nem mondod el még mindig olyan kreatívan a...
5: Mondtam, hogy bele kell, de ha földobodod, ja? akkor nem bele kell fűzni.
4: Pont, nem úgy lehet földobni, hogy belefűzöm?
5: Este van a postafiókodban. Na mondja.
4: Ez nem az enyém. Tehát hogy a lényeg, hogy antidiszkriminációs hét van ugye a Tiloson egész héten, ehhez kapcsolódnak programok Gödörben.
5: Kirekesztés ellenes hét, nem jobb az? Ez az antidiszkriminációs, az olyan.
4: Az a címe neki, hogy antidiszkriminálni nem. Az a címe
5: diszkriminálni
4: neki, diszkriminálni tilos.
5: Nem jobb a kirekeszteni tilos?
4: Figyelj, hát eljössz egy ilyen gyűlésre, ahol címadó gyűlés van, érted?
5: Ott begyököl, megszereztetlen.
4: Ja,
5: érted? Stalin-neftás.
4: Jó. Én egy abszolút külső tanácsadó vagyok, tehát itt most a te
5: kulcsot... Na, mondjad fiam, hogy...
4: Az érdekeidet szeretnéd érvényesíteni a rádión belül, akkor részvétlenül szükség, Ferenc, érted?
5: Nincs nekünk ahhoz most lépünk.
4: Min?
5: Semmi, mondjad.
4: Jó, na jó, tehát ott tartottunk ugye, hogy a rádióban is egyrészt e tematika köré fűződnek a műsorok, én úgy tudom, hogy kiemelt téma ebben a fogyatékos téma, tehát magyarul a fogyatékkal élők, mint olyan. Ennek keretén belül mi is bejelentkezünk 9:30 környékén. Popele Robiék az, aki szintén műsorkészítő itt a Tilos Rádion, és az Ability Park részvételét fogja elmondani, illetve hogy a városban hol fedezhetők fel, mert kitelepülnek ők is a helyre, de hát ezt ne lőjük le előre. Aztán kiemelt téma még a roma téma, mint olyan, és ezen kívül egyébként egész héten minden más diszkriminációval is foglalkozunk, ez lehet az idősödéstől, mert az időskori kirekesztettségtől kezdve nagyon sok minden.
5: Ageizmus, kövérek.
4: Kövérek.
5: Egyébként ez érdekes, mert ugye a mozgásukban korlátozottak, vagy a fogyatékkal élők számára egyébként maga ez a kirekesztés, ez egy annyira jól látható kirekesztés a hétköznapokban. Tehát egyszer megfigyelhető a különböző közösségi terek megközelíthetőségének a hiánya. És amíg mondjuk a romákkal szembeni kirekesztés az egy ilyen láthatatlan, nagyon sokszor láthatatlan, néhol megfoghatatlan jelenség, addig az, hogyha kerekes székkel vagy fehér bottal indulsz el a városban, vagy a városba, akkor tulajdonképpen akadályt akadályra tudsz halmozni.
4: Hát, hogy úgy mondom, hogy annyival tisztább az ő helyzetük, hogy ők tudják, hogy nem jutnak be. Míg egy roma meg elindul, azt hiszem, hogy bejut, most ott csalódik.
5: Hát igen,
4: nagyon
5: sokszor találkozok vakokkal, mert én arra járok bringával, tudod, itt a vakok intézetén így csapok át a Hungárián Zugló felé. Uh-huh. És ott szoktam látni egyébként, hogy viszonylag sokan mennek arra, és azon az útszakaszon, ott végig is van rakva, valószínűleg a vakok intézetéhez megközelítendő, segíteni a megközelítést, végig van rakva azokkal a lámpákkal, ahol tudod, mondja a hang, hogy aha, az ajtósi dűrel soron meg lehet kezdeni az áthaladást. És én mindig...
4: Én ilyet még nem láttam.
5: Ja nem, ott az ajtósi...
4: Hogy, mármint, hogy beszéd mondja.
5: Ja nem. Persze, pont nem. Az...
4: De... Én csak a csipolás, vagy sípolás, érted?
5: Azt hiszem, hogy most meg kötelező talán mindenhol.
4: A sípolás.
5: A sípolás, én azt gondolom, hogy igen, az ebrán az...
4: De hát nem sípolnak ezek mindenhol.
5: De hogy nem. Hát nem. Te meg a nagy gyalogjárás.
4: Hát most beszéltük az előbb, hogy én gyaloglok.
5: Aha, azt, hogy Unipót városban mész három kört, az nem jelenti azt, hogy te sokat gyalogolsz.
4: Tegnap képzeld, elzsérdettem egész a szigetig.
5: Jézusom, Péter, de azon túl még sosem voltál, de elmentél a sarkáig.
4: Hát a sportúszod a magasságáig jutottunk a Margitittól.
5: Az is lehet, hogy a Duna a Margit-sziget sarkában fölforra víz. Nem lehet tudni, mint régen, amikor az utcából gondoltam.
4: Nem, tök hideg volt a víz, kutyák bele is mentek, kicsit féltünk is, hogy megfáznak. Egy forrás volt, szó. Hát itt most tudnék egy ilyen egyáltalán nem guszta történetet mesélni, de őt is be kellett küldeni a Dunába.
5: Befetrengett a szarba.
4: Hát köszönöm.
5: Ja, hát azt mondtam, akkor Lilike jogos örököse.
4: Jó, akkor még tovább is tudnám folytatni ezt a történetet, mert valaki meg is simogatta, és úgy realizáltuk ezt a kis tévútját.
5: Remélem, a gyereket simogatta.
4: Remélem. Na mindegy, szóval, hogy... Ja, és egyébként pont amiről a múlt héten beszéltünk, ha emlékszel, az, mint hogyha nem tudom, így előre vezítettem volna, kiderült, hogy a kutyákkal volt a barátnőm sétált, ment, hogy lent sétálni.
5: Az élettársadat volna.
4: Egy kutyás, egy másik előadta neki, hogy amikor elindult a kakát fölvenni, mert hogy hát te hova mész? Hát minek szedett föl? Hát hó van! Hát hó van!
5: Hát most parkolás.
4: Bárkinek javaslom, hogy próbálja meg este mondjuk a rakparton, vagy nem tudom, hogy látszik szarból kirakva, hogy a hóbuckák voltak egyébként, most már ugye nagyjából minden leolvadt, minden ott van, és ilyen kis mintaszerűen így le vannak rakva, annyira undorító az egész város most, hogy az ami hihetetlen. Tehát de az hogy összes kutyás, szedje föl.
5: Igen, de hogy szerintem ez nagyon jól mutatja a kortárs magyar viszonyokat, ez a szokták talán, hogy is van az a mondás, hogy felül az ernyő, nincsen kas, vagy hogyha attól, hogy ugye akkor, ha már a szarra kalapot teszünk, akkor tulajdonképpen az már nincsen. És ez itt nagyon jól mutatja azt, hogy mint hivatkozási alap, hogy hó van, hiszen eltakarja, és amit nem látunk, az nincsen.
4: De lehet, de tényleg, de hogy addig nem terjed valakinek a gondolata egy időben, hogy mondjuk 4 napot tovább tudjon gondolni, hogy amikor a nulla fölé megy, akkor elolvad, érted, akkor nem lesz ott, és akkor...
5: Hát nem azt gondolják, hogy...
4: De mi, hogy elpárolog?
5: Igen,
4: hogy
5: feloldódik a hóban.
4: Feloldódod.
5: Ki tudja, érted.
4: Nagyon okos fiú lehet.
5: Na, de hogy...
4: Figyelj, képzeld el, annyit mondtunk ki, hogy antidiszkrimináció, és erre itt Laller beírta, hogy nekem ezzel a kirekesztős maszlaggal tele a hócipőm.
5: Többeknek egyébként.
4: Hát nekem. Tehát nekem például kurvára tele van. De tényleg.
5: Egyébként van, itt a hétvégén voltunk
4: Laller, a... Laller, veled vagyunk.
5: Nem, mert a fürdőben, és tudod, a fürdőben előjönnek mindenféle témák. És anélkül, hogy tudta volna egyébként, hogy van ez az egész kirekesztés ellenes hét most itt a Tilos Rádióban, nem is tudom, minek kapcsán, így megfogalmazta maga természetes bájával, hogy ő nem érti, hogy miért van az, hogy valakit azért, mert meleg, vagy azért, mert roma, vagy bármiért, hogy miért tekesztenek ki, és ezt úgy mondta bele a medence terébe, hogy tényleg látszott, hogy nem érti, hogy vajon ez születik vele, vagy szocializálódik rá, vagy miért? Tehát, hogy mivel magyarázza magának, hogy valakit kirekeztek? És hogy ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy ha nem születik velünk, mert pedig nem születik velünk, akkor tulajdonképpen ez az attitűd, ez honnan kerül belénk, mivel magyarázzuk meg azt, hogy azt mondjuk egy másik emberre, fajtásunkra, hogy figyelj, neked bizonyos dolgok 6 betű nem jár, hogy Mit mond maga? De tényleg, Péter, mit mondtál volna erre? Én azt mondtam, hogy hallgass a rádiót egész héten, nem tudom. Hogy igen, hogy miért tekeszti ki az egyik ember a másikat?
4: Egyszerűen csorda szellem, mondjuk.
5: Ja, ez nem magyarázza.
4: Hát,
5: mit?
4: Hát dehogy nem, hát hogy a hasonlókat kedveljük, és aki nem hasonlít, vagy valamilyen, azt először ugye misztifikáljuk, hogy ó, valami egészen más dolog, meg nem érthető számunkra, és innentől...
5: De a félelem akkor az alapja, vagy mi?
4: Szerintem a nem ismeret. Nem kell félni feltétlenül, csak egyszerűen nem ismered.
5: Az ismeretek, egy... az ismereteknek a...
4: De ezek tévismeretek sokszor, és erre alapozol egy valamit, általánosítunk, ugye a kirekesztésnek én azt gondolom ez az alapja, mert hogy innen indul, és akkor elkezdesz általánosítani, és ez
6: halló.
4: Olyan szinten magára teszed.
6: Sziasztok!
4: Halló,
5: Csucsi!
6: Mondhatom?
5: Persze!
4: Sőt!
6: Én azt olvastam valahol, hogy ez egy ilyen evolúciós prés volt annak idején, hogy a másságtól való félelem.
5: Hát de megmondta, ja, mondjad.
6: Azt tudod fönnmaradni tovább, aki a másnak tűnőt egy nagy bunkóval agyonverte. És akkor így már nem lehetett belőle baj.
4: Hát ez ugyanaz a csorda
6: igazából. És hogy ez olyan mélyen benne van az emberekben ez a félelem, hát ez egy ilyen...
4: Hát védeni a sajátunkat, tehát szerintem erről szól a hasonlót, a mihez hasonlónkat.
6: És ami másmilyen attól meg félünk, és másmilyen attól meg félünk, és legegyszerűbb agyoncsapni.
5: Ilyen evolúciós mechanizmus tulajdonképpen, amit aztán...

0: Alapvetően a több tízezer év evolúciója, és most az, hogy most itt 2000 éve így próbálunk ruhába járni, meg ilyesmi, hát az persze, az így jó pofa, de alapvetően azért az alapvető emberi természet az sokkal mélyebbről jön.
1: Hát meg a divat is változik.
0: Oké, hallgatlak, köszönöm, sziasztok!
2: Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért a szociológus lelkem háborog bennem, én ezek, ilyen az ösztön, amennyiben ez alatt egy
1: Fetsz, ilyen, nyomd el.
2: Amennyiben egy ilyen komplex viselkedésformát vagy társadalmi kultúrás jelenségre adott választ értelmezünk, az nekem így nem felel meg, vagy legalábbis kevésbé tudom elhinni.
1: De én azt gondolom, hogy az ember jónak születik, és érted, mi az egy jó?
2: Nézd meg egy kisgyereket, van bőven a környéke, de ne arról
1: beszélek. Olyan rossz, mint a...
2: Nem, Péter, moralizálsz, nem a rossz is, a jó.
1: Nem moralizálsz, amikor azt mondod, hogy jónak születik, hanem az ember az megszületik, és elkezdik nevelni, és neki az lesz a jó, amit a szüleitől lát, és az tök más lát, mint a gyerek a szüleitől.
2: Péter, engem nem kell meggyőznöd. Az tök jó, hogyha van valami, amit te azt gondolod, hogy... Próbáld meg elfogadni a másik ember véleményét.
1: Pillanat a biztostársügynöknek hittem magam, és azt hittem, hogy annak nyitott vagy valamiféle életbiztostásra.
2: Volt egy ilyen nézés, hogy egyszer csak bemondott, hogy 0680-76-76-70, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ember...
1: Ez az adószámunk volt kreatívan? Vagy ez mi?
2: Nem, megint elrontottan! Bele kellett volna fűzni!
1: Nem, ma az nem lesz jótékonysági felhívás, hogy nekünk adjátok az 1%-ot.
2: Na, hogy azt akartam mondani, hogy én azt gondolom, hogy az ember olyan értelemben születik jónak, 18. hogy van benne egy ilyen állandó jóra törekvés, és tulajdonképpen az őt körülvevő kultúra lesz majd az, vagy társadalom, vagy közösségek, amelyek az ő természetét meghatározzák. Persze vannak, bizonyos, hogy vannak alapvető jellemvonások, amelyeket hordozunk magunkban, amelyek meghatározzák a karakterünket. De az, hogy milyen módon fogunk viszonyulni embertársunkhoz, környezetünkhöz, szerintem az jelentős részben, azt mondhatnám, szinte teljes egészében tanult, mint ahogyan, és akkor most biztos kivel nála a biztosítékot, mint ahogyan maga az, hogy milyen a nemünk, a társadalmi nemünk, az is tanult. Az, hogy mitől vagyok férfi, vagy mitől vagyok nő, vagy milyen a nemi identitásom, az is bizonyos mértékben tanult, és persze megvan egy biológiai meghatározottság, amire majd ráépül, de az, hogyha mondjuk én meleg vagyok,
1: de ezzel most mire akar magyarázni?
2: Arra, hogy a világot kell jobbá tennünk ahhoz, hogy akik beleszületnek ebbe a világba, ne legyenek kirekesztők. Az emberek azért... Nem, de tényleg, az emberek azért rekesztik ki a másikat, mert valahogy... Elmondok egy példát. Szerintem...
1: Más neve, tehát ugyanarról beszél, meg ugyanaz szerintem, amit az előző telefonálod
2: bemondott. Igen, csak te a születésnél már feltételezel bizonyos, azt mondod, hogy ezt az ösztönszerű dolgot, te ezt azt mondod,
1: ezt
2: hogy...
1: Ezt a betelefonálom mondtad, ösztönszerű, de igen, hozzáteszem,
2: és azt mondtam, hogy az emberek
1: végig jók. Végigmondhatom én, mert ha közbevágsz,
2: elnézést,
1: de mindig azt mondod valóban, hogy az emberek jók, csak én azt cáfolnám, hogy a jó az olyan nagyon relatív, hogy egészen más lehet mondjuk Afrika déli csücskében, mint mondjuk, nem tudom, a Észak-Amerikában, vagy akár
2: ott bármilyen. Kérlek, hogy ez bonts ki nekem, Péter. Miért lenne más a jó? Ferenc, szeretet, a jóra törekvés? Hát nem olvasd el, Jézus
1: Krisztus. Szeretet és jóra törekvés, mert itt nem erről beszélünk, hanem minden megjelentés alatt érő impulzusokról, és egészen más impulzusok érik nyilván egész más helyen született embereket. Máshoz kell alkalmazkodniunk, más lesz, ami veszélyt jelent számára, valakinek a víz leesése, vagy mit tudom én, bármi más veszélyt jelent, ami másnál meg egy tök pozitív tud, és ezekből táplálkozunk nyilván, aki... Tehát ettől tudnak ugye népcsoportok is egymásnak menni nyilvánvaló, hogy másikat nem annyira bírják. Belezavarodtam? Kicsit.
2: Igen, jó, igen. Jó. Az a baj, Péter, hogy...
1: Ferenc, de hát érted, miről beszélek?
2: Igen, csak...
1: Hogy a kultúránk adja meg azt, hogy mit tekintünk jónak és rossznak, és nem mondhatjuk ki általánosságban azt, hogy az ember jónak születik, mert hogy lehet, hogy az, amit ő éppen jónak tart, azt te a világ más végén született ember egészen rossznak tartod.
2: Szerintem, Péter, pont erről szól morálfilozófia, hogy vannak olyan örökérvényű törekvések, vagy emberi viselkedés formák, amelyekről eldöntjük, hogy ezek jók vagy rosszak. Persze az, hogy Afrikában születsz, vagy Dél-Amerikában, vagy a világ másik részén, ez semmilyen módon nem befolyásolja. Pont arról van szó, hogy szerintem nálad egy picikét összecsúszik a mikroszint és a makroszint. Tehát, hogy az, hogy az életed során, amikor döntési helyzetbe kerülsz, hogyan fogsz dönteni, és ez hogyan magyarázod saját magad számára, hogy ez jó vagy rossz, abban valóban óriási eltérések lehetnek. Hiszen még azt is mondhatja magának egy náci tiszta 30-as évek végén, hogy az, hogy megölöm a zsidókat, az jó, mert megmentem vele, ezzel magyarázza. De általános szinten ez egy másik ember egy másik

0: lény ellen elkövetett gyilkosság eset, ez semmilyen módon nem magyarázható, rossz. Érted, miről beszélek?
1: Majdnem.
0: Tehát, hogy ezeket nem lehet összecsúsztatni. Vannak örökérvényű emberi együttélési normák, amelyekre azt mondjuk, hogy aki ezek szerint él, az jó.
2: De ezzel most én azt gondolom, hogy te kevered össze általánost a konkréttal. De nem is azt mondom, hogy mikro, hanem hogy a konkrét, hogy pont erről szól, hogy azt megállapítani, hogy kinek mi a jó, mert hogy abban gondolom egyetértés lehet, hogy aki téged el akar nyomni, meg akar aládni, tönkre akarja tenni az életed, az a rossz. Most innen ennek a meghatározása nyilván egész más a náci tíz szerepéből, mint mondjuk a nem tudom, elhurcolt zsidó szerepéből nézve. És én tudom, mind a kettőnek igaza lesz, hogy olyan jóra törekszik, csak másképpen határoztam meg.
0: A szubjektum szintjé lesz igaza.
2: Igen, na igen, de, igen, na de kívülről nézve, meg ugyanaz a másik is meg fogja védeni saját magát attól a rossztól, és ő is embert fog ölni, és te őt feláldozod, vagy föloldozod.
0: Nem. Egy pont, Jézus. Még Jézusról ölt embert.
2: Nem, pont erről beszélek, hogy akkor Jézus.
0: Így van, persze. Ez nagyon fontos, hogy az a fajta morál filozófia, vagy etika, amit egyébként Jézus, Buddha, vagy a nagy vallási vezetők tesznek le az asztalra, valóban az egyfajta iránymutatás ahhoz, hogy mi a jó. Ugye a morál, vagy az erény az nem más, mint az a lelki alkat, ami dicséretet érdemel. Érted? Tehát az ember, aki erényesen él, akinek az élete példamutató többi ember számára, annak az embernek az élete lesz az, ami tulajdonképpen egyfajta morálként határozhatunk meg, és ahhoz viszonyítjuk majd azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Kirekeztünk-e valakit, vagy nem rekeztünk ki.
2: Szuper. Valit ne rekesszük ki, mert ő jön. Jaj, nem, megvolt.
0: Péter, nem, ettől sokkal spontánabban kell.
2: Nem, kezdjük, hogy figyelj, akkor csak onnan, hogy ne rekesszük ki.
0: Ne rekesszük ki.
2: Na jó, figyeljetek, akkor én elmondom tök kreativitás nélkül, jön Balázs.
0: Hol? Honnan tudod?
2: Küldött egy SMS-t, hogy már úton van.
0: Igen?
2: Aha.
0: Tudod mi? Ja.
2: Képzeld el. Jótékonyság.
0: Jaj, de rossz! Következik. Mondjad, Petike.
2: De figyelj, én tudom mondani fejből, remélem.
0: Mit?
2: 18 az adószámokat.
0: Na, nyomjad.
2: Akkor elmondom inkább azt, hogy írjátok föl, tehát ceruza, papír, minden számítógép, amiben jegyzeteltek.
0: Tilos
2: kulturális alapítvány adószáma következik. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Tehát még egyszer. 18-00-24-54 kötőjel 2, kötőjel 43. Ezt egyébként azért mondtuk el, hogy rendelkezzetek, ezt soha nem tudom egyébként, hogy adakozzatok, vagy mit szoknak, még ajánljátok föl, de ez a rendelkezzetek, ez a jó szó, nem?
0: Hát a lényeg, hogy majd álmokfutásod végén bemondta.
2: Ja igen,
0: az a legfontosabb.
2: Az 1% odóról léci.
0: Azt mondta kreatív, hogy Péter elváltoztatta a hangját, és jótékonysági felhívást hallottad.
2: Ja, de itt azért értem.
0: Jó. Dudu, engedd el.
2: Jó, köszi.

0: Tehát egész a világ tele van botrányra egyébként.
1: Tényleg.
0: De tényleg, hát azért az izé, hogy tényleg ez international scandal, amit a izék csinálnak.
1: Kik?
0: Azt nem tudjuk, hogy kik, de hogy leszették ennek a Hamasznak az egyik nagy emberét, tudod, izében, ja. Dubajban.
1: Hát, és akkor... Itt szokott ez menni, nem?
0: De ez ilyen egyébként?
1: Persze.
0: Hogy ilyen sok ember kell egy ember meggyilkolásához?
1: Ja. Hát ehhez én nem értek fel.
0: Ezt mi egyébként így kis emberek itt K-Európa...
1: Ezt mi el sem tudjuk képzelni.
0: De tényleg egyébként, tehát az, hogy elmennek
1: messze,
0: valakik,
1: sokan,
0: állítólag 12-en, állítólag Mossad ügynökök, ezt mondják.
1: Is állítólag.
0: Na mindegy, elmegy egy ilyen... Igen, de hogy teljesen átlagos külsejű emberek,
1: hát nyilván.
0: Elmennek olyan útlevelekkel, amik valós személyekhez kötődnek, mert ugye ebben ez az egyik kulcsfontosságú tényező, és kicsinálnak egy másik embert, akiről tudják, hogy azért ment el, hogy fegyvereket vásároljon.
2: De új sztori, hogy a nagy valószínűséggel a szervezet két Irán, illetve Szíria befolyás alatt álló szárnya között kibontakozó belháborújának a következménye volt a rémlet.
0: Na, ezt mondom, hogy kiesnek ilyen mozaik darabkák ebből a sztoriból, mi itt elkezdjük rakosgatni, tudod, ezeket a dolgokat, miközben úgy beszélnek, nekem ez a furcsa benne, úgy beszélnek erről, hogy a hamaszos pal ilyen fegyverbeszerző körúton volt, tudod, mint hogyha lement volna a sarki szupermerkátóba.
1: Hát de az egész is megy.
0: Ja, igen. És akkor közben nyilatkozik az egyik nagymenő volt izraeli ügynök, aki azt mondja, hogy régen minden jobb volt. Régen azt mondja, elég volt csak kinyomtatni egy útlevelet, és már mehettünk és mindenféle világba, és ilyen sajnálkozó arcon mondja, most meg olyan ellenőrzések vannak, meg kell szereznünk rendes emberek útleveleit, katasztrofális a helyzet.
1: Ez egy szar lehet, gondolom, hogy zsebtolvajnak is kell lenni, amikor te ügynök vagy. De
0: én mindig azt hittem, tudod, hogy ezek ilyen filmes cuccok, hogy James Bond meg minden, és akkor ráadásul az egész ilyen, tényleg ilyen tök amatőr módon zajlik, hogy utána egyszerűen a dubaiak letöltik a Winchesterekről a videófelvételeket, azt rámutatnak, hogy ez meg ez az ember volt az.
1: De mi, hát miért amatőr? Hát nyilván van videó. Hát
0: üzenet szempontból most az ügynököket mondom, hogy amatőr módon, hogy ezzel meg lehet bukni, hogy egyszerűen csak besétálnak a kamerák alá, bemegy a budiba bajusz nélkül kijön bajusszal, másrészt megdöbbentő, hogy Dubaj mi kamerarendszerrel lehet felszerelve, hogyha ilyen összehangolt ő tudják kaparni.
1: Ja, én nem láttam ilyen összefüggő, én olvastam egy cikket erről az egész, ja. Meg egy-két fényképet, hogy itt föl van véve, hogy mennek végig az utcán.
0: Persze, és akkor alá van írva, hogy mi történik éppen, mit tudom én, Mr. XY bemegy a WC-be, rendes srácok bemegy a WC-be, kijön izével elmaszkírozva. Teljesen, mint hogyha ilyen film lenne. És akkor nagyon. Tudod, így Izrael azt mondja, hogy hát így, nem tudom. A Mossad azt mondja, hogy nem.
2: Nem cáfol,
0: megerősít.
2: Akár ő csinálta, akár nem, ez jó neki. Hogyha van egy ilyen kivégző osztag, aki sikeresen kiillő valaki.
0: Jó, de meg is buktak.
1: Kik? De nem buktak meg fecó, hát pont az van, hogy az a gyanú... Igen, tehát ez bizonyíthatatlan kategória, addig, amíg el nem kapják őket, mert pedig ezeket, hát franc ugye lehet, hogy elkapják egyszer.
0: Ez nemzetközi botrány.
1: Ja, ez az.
0: Ez egyértelműen az. Tehát itt az biztos, hogy ennek nyomán, aztán később további erőszak hullám
1: várható. Ferenc, hallottál már ilyenről? Tehát
0: nem, ilyenről, hogy... Hát a 70-es években volt ilyen nagy ügynökösködés. Én most az nem hallottam arról, hogy így szerintem ügynökök jönnek, mennek.
1: Visszafogottabban megy, de hát ügynökök biztos, hogy jönnek, mennek.
0: Tehát igen.
2: Hát amikor Iránban egy-két ilyen atomtudós baleset áldozata lesz, meg szóval, hogy...
1: Hát meg tűnnek el, hát jó, hát igen, meg miről beszélsz? Hát most itt pár éve nyilatkozta azt, most meg nem mondom, hogy ki volt, nagy befolyású nagy ember, hogy Magyarországon nagyjából olyan 3000 KGB ügynök aktív. Ma.
0: De miért? Ez mit csinálnak itt a KGB? Volt KGB
2: is ügynök.
0: De ilyen alvú ügynök?
1: Nincs KGB. Nincs, Putyintól is kérdezzük meg, hogy van-e.
0: Abban a formában már nincsen.
1: Abban a formában nincs már hatalma.
0: De nálunk csak gondolom, csak alvú ügynök, tehát hogy itt nyaralnak, vagy pihennek.
1: Lószar.
0: De mit lehet itt csinálni? De mondd meg, mi ipari kémkednek nálunk, vagy nincs is semmi.
1: Lehet befolyásolni a történéseket.
0: Milyen történéseket?
1: Tényleg semmi nem történik, tehát pláne egy az antidiszkriminációs nap kapcsán, most hétvégén például lefújták Hódmezővásárhelyen 10 roma házát, hogy
0: a KGB-sért.
1: Én nem mondom, hogy ne állj félre. Azt mondom, hogy történnek dolgok, és azt, hogy ez kik történtetik, arról nekünk fogalma nincsen.
0: Zrászlújtja, Igor!
3: Sziasztok, Jézusom, Fecó. Egy abszolút nem vagy képben.
0: Persze, hogy nem.
1: Persze, hogy nem.
3: A KGB irányítja az egész országot.
0: az egész országot a KGB irányítja?
3: Igen, tehát nagyjából mindent, ami történik az országban, azt a KGB
0: szervezi. Neked ezt lejelentik rendszeresen, Miki, hogy most mit csináltak?
1: Vagy hát, én most nem tudom, hogy Nikolaj vicceled, de én komolyan így gondolom én is.
3: Ez nem lejelentés, hanem ez csak látás kérdés, hogy van-e szemedre. Vagy csak egy példát mondjak, a Jobbik az elejétől a végig, az teljesen a KGB-nek a kreálmánya.
1: Egyetértek én is veled. Ferencet nézem, de ő
0: némán hallgat. Nekem annót is szóljutnak eszembe, hogy átszűtték életét vadkényszerképzetek, a Jobbik a KGB kreálmánya.
3: Igen. Az egész arra megy ki, hogy destabilizálják a magyar,
1: szuper, ahogy mondod.
3: Magyar belpolitikát.
1: Sőt, tovább megyek az Uniót.
3: Nyilván az egész az egy ilyen harc a Nyugat-Európa és Oroszország között a befolyásért jövezetekért, ráadásul itt nálunk még ez a gáz téma is nagyon durván bejátszik. Egyébként van egy konkrét cucc is, ez pedig
1: na, csak ne lüljenek le, tehát még jövő héten is telefonálj.
3: Á, nem probléma, tudod. Ide Londonban néha előfordul, hogy ilyen orosz milliárdosok összeesnek, és akkor kiderül, hogy meg voltak mérgezve izével.
1: Semmi.
0: Tehát akkor bárki, aki elmegy mondjuk szavazni, az tulajdonképpen ennek a politikai játszmának a terében szavaz, tulajdonképpen a KGB-ben.
3: Persze, bábok vagyunk mind, ez abszolút bábok vagyunk, és a Puppet Master az ott ül valahol a Moszkvában.
1: Hát én még azt sem hiszem, hogy egy van ebből. Tehát hogy ez valószínűleg ugyanúgy egy érdekrendszer. Tehát Amerikában pont úgy ül, azt gondolom, ebből, mint ahogy az Unióban, meg... Tehát én, hogy mondjam, ahogy most arról beszéltél az előbb, hogy az Unió és a nem tudom, oroszok szembenállása, én azt gondolom, hogy mondjuk az Amerikának ebben pont úgy szerepe van, és az is éppen annak segít, vagy annak tesz keresztbe, akinek éppen jól jön, tehát nem lehet kiszámítani, hogy uniónak, tehát neki mi az érdeke, neki ugyanúgy érdeke az uniót gyengíteni, mint hogy az oroszokat is gyengíteni, tehát...
0: Tessék, számomra szerint inkább CIA is befolyás érvényesül.
1: És hát nyilván...
0: Ja, hogy is is.
3: Nem, a KGB az teljesen nyilvánvaló.
1: Magyarországon egyértelmű, hogy erősebb a KGB, mint a CIA, de hogy a befolyása érvényesül.
0: De ha ezt mindenki tudja, akkor ezzel mi nem foglalkozunk, vagy akkor ez miért nincsen napirenden?
3: Petszó, mondok neked egy tippet, az izével érdemes konzultálni, nem mintha én megtettem volna, de hallottam, hogy a Bodoki, ő a nagy szakértője a témának, hogy Magyarországot a KGB irányítja, úgyhogy...
1: Hívjuk be jó hétre, ez legegyszer.
0: De hogyan?
3: Ja,
1: fölhívjuk.
3: Hívjátok be a Bodokit.
1: Bodoki, gyere, közni. Ja, jó, hello. Ez is tényleg egy megoldás. Jövő héten hívjuk be, és akkor beszélgessünk erről.
0: De te például mindig szlovák titkos ügynökökről beszéltél.
1: Ugyanaz. Hát a szlovák titkos ügynökök nyilván a KGB-nek szám. Egyértelmű. Igen. Tehát miért mit gondolsz, hogy a szlovák titkos ügynökök a maguk is, azért nem tudom, 13-an, azok majd itt azért komoly rendet raknak itt a maguk, szóval nem.
0: És ki még az a KGB?
1: Nem ki a KGB, hanem érdekrendszerekről beszélünk. Tehát az van, hogy vannak nagyhatalmak.
0: És Ausztria már nem.
1: Ausztria már nem nagyhatalom.
0: Akkor tulajdonképpen mi továbbra is az orosz birodalom részeként vagyunk itt Európában.
1: Nem az, hogy részeként, hanem mindenki befolyással próbál lenni a politikai életre. Mindenkinek más jön jól. Nyilván az oroszoknak, erre utalt Nikolaj, és szerintem a Jobbika, az jön jól, hogyha itt egy unióval szembe menő, nem tudom, arabok mellé álló, mondjuk az Iránt és a, nem tudom, ezeket támogató politikai akarat van, ez nyilván az oroszoknak sokkal jobban jön, mint az Izrael támogató amerikai befolyás. Ezért szükségük van arra, hogy Magyarországon, ami mondjuk az Unió nem a legerősebb állama, ott valamiféle bizonytalanság és egy ilyen zavar kell tudjon. És ugyanezt gondolom mondjuk Szlovákiáról, vagy ugyanezt gondolom ezer más ország, már úgy értem, hogy itt a, mondjuk az újonnan csatlakozó országokról, és ez nyilvánvalóan a nagy politikai érdek, akik nyilvánvalóan tesznek is azért, hogy ez kedvezően is legyen a számukra. Ez nem meglepő, szerintem sem.
0: Igen, meglepő.
1: Ferenc biciklis tovább.
0: Halló?
4: És akkor mit akarnak a zsidók?
1: Na hát, de már nem is beszélve.
4: Úgy felmerült bennem, hogy az Izrael nem egy olyan hatalmas világhatalom. Megvannak a maga problémai, meg az maga szövetségesei, de ahhoz képest, hát igen, jó, oké. Okay.
1: Hát ugyanúgy a rendszer része nyilván.
4: Rendszer része, csak hogy az Izrael mit akarnak Magyarországgal, csak úgy eszembe jutott.
1: De Magyarország ez hogyan ide, vagy nem is értem? Hát Izrael látszik nem Magyarországon aktív annyira, hanem mondjuk Dubajban lelövi a Hamas, nem tudom kiért. Uh-huh. Tehát azok más. De ez nyilván ugyanennek a világpolitikai rendszerek része, és nyilván egyébként hozzáteszem, nem gondolom, hogy Magyarországon ellenének Mossad ügynökök is, pont úgy, mint KGB ügynökök, mint ahogy egyébként CIA ügynökök is biztosan
4: KGB vannak. Ügynök?
0: Ezt hát... hogy kell elképzelni, hogy mit csinálnak? Tehát mi az aktivitás?
4: Mi az aktivitás KGB ügynöknek? Mondjuk az a KGB ügynök, azt mondom, hogy valahogy a miniszterelnök, mielőtt lemondana, még elmegy Szovjetunióba aláírni valami gázas szerződést.
1: Például.
4: De még a lemondás a tecsétel, mondjuk.
1: Teljes feltételezés, mondjuk, most csak egy hasamra ütök egy nagyot, jön egy olyan, hogy összödi beszéd, és akkor azt mondják, hogy hú, most van valami felháborodás, tegyünk rá egy lapáttal, hogy itt egy kicsit komolyabb cucc legyen, és mondjuk 50 ember elkezd molotov koktélokat dobálni, amire a másik 500 is kapható lesz, mert látja a példát. És akkor már is egy, nem ők csinálták magát a dolgot, de az indításában, a befolyásolásában szerepük volt, ami nekik jól jön, mert itt éppen nem arról beszélünk, hogy Gyurcsány aláért a gázvezetékkel valamit, hanem hogy leromboltak a tévészékházat.
4: Arra gondoltam, hogy hány titkosszolgálat lehet körülbelül, és ezek egymásra vannak, hogy...
1: Hát igen.
0: És mi van a miénkkel?
4: Hát a miénk belföldön egyébként, semmi keleti való nincsen. Ez le van zsírozva, hogy a magyar titkosszolgálat Magyarországon nem zavarja a többiek munkáját.
1: Így kb. Én is azt tudom. Hello. Én is kb. Ezt tudom elképzelni.
0: Akkor a miénk az nem ilyen erős titkosszolgálat.
1: Hát a magyar belpolitikában azt gondolom, hogy erős. Hát egy hivatalos, az biztos, hogy van. Arról már hallottunk ugye, hogy van egy párhuzamos titkosszolgálat is, ezt mindig az ellenzék mellé szokták emlegetni, és nyilván megvannak a saját embereik, akik rálátnak a rendszerre, átmentődtek a 3x3-as érából. Ez is egyébként nyílt titok gyakorlatilag, hogy azért nem hozzák nyilvánosságra a titkos ügynökök listát, mert hogy annyian mentődtek át, hát annyian mentődtek át, hogy gyakorlatilag lehetetlen ilyen értelemben, és hát látszik is, hogy a politikai akarat az nincs arra vonatkozott, vagy már nincsen arra egységes politikai. Halló, figyelünk, bocsánat.
5: Sziasztok. Öreget. Igazából csak egy érdekesség, mert nem tudom aztán ki mire következtet. Hát amikor Bajnai Gordont megválasztották rá két hétre, az első útja az Izraelben ment, és ott, hát mondjuk most mit beszéltek, vagy mondtak, vagy utasítottak, vagy egyáltalán jó volt szóval, ez már lehet egyébként. Mánia is, de
1: hát ez elég nagy baromság, már ne haragudj, hogy így, de hogy az, hogy utasítják már, mint Bajnai Gordont mondjuk Izraelben, hát kicsi esélyt látok. Mi titkos szolgálatokról beszélünk. Ja, hát ha már, akkor Moszkvában százszor inkább utasítják.
5: Igen, tehát most Dobrev Klára, meg tehát most a Gyurcsány az egyértelműen pedig Moszkva embere volt.
1: De hát a Bajnai meg egyértelműen Gyurcsány embere, tehát hogy innentől
5: hát, értem, kell tovább ragozni. Nekem ez furcsa volt egyébként, hogy miért pont Izraelbe ment először, szinte alig, hogy megválasztották. Ez olyan, nem mondom, ez csak egy.
1: Igen, hát ez szerintem marhaság, tehát én azt gondolom, hogy... Jó, nem úgy, hát hogy ezek gondolom én, hogy le vannak előre rendezve utalkat, ezeket nem egyik napról a másikra rendezik, tehát amikor azt mondják, hogy a miniszterelnököt meghívják valahova, az még abban sem vagyok biztos, hogy mindig személyhez kötődik, hanem pár hónapra előre van egyeztetve, hogy az országnak milyen tárgyalásokon, milyen érdekek mentén, mit tudom, mondjuk a franc tudja, a Nabucco vezetékről kell tárgyalnia, mert eljön az a pont,
5: ne legyen igazam.
1: És tök mindegy. Ja, hát én azt nem gondolom, hogy mondjuk Izrael lenne a nagy világot befolyásoló utasítás.
0: Néha Moszkva lehet.
1: Hát az egész más a hatalmi helyzet, ez biztos látod, hogy a 6 millió ember... Hello. Nem tudom, hányan élnek Oroszországban? 150 millió?
0: Rengeteget.
1: 200 millió? Sokan?
0: De nem lényeges, mert itt most alapvető az, hogy mennyien élnek, meg hogy milyen, mennyire erős a maga a titkos szolgálata, vagy az ügynöki tevékenysége. Hol van már Bali? Meg fogom kérdezni, hogy tudja ezt az egész KGB ügyet. Most nagyon kíváncsi vagyok. Majd, hogy azt mondja. Nem, majd mindjárt, és az lesz az első megkérdező, hogy Balikám, tudtad, hogy óriási baj van, bazd meg, ti is itt szütyögtök. Na majd mindjárt.
1: Na, mondjad.
0: Hello?
6: Hello, bocs.
1: Előbb
6: elfelejtettem mondani, hogy az nem lehet, hogyha igaz az a feltételezés, hogy a Mossad ölte meg Dubajban ezt a csávot, hogy nem amatőrök voltak, hogy nem elbénáltak, hanem hogy direkt volt.
0: Hogy így, hogy kavarjanak egy kis szavat?
6: Hogy ez csak egy ilyen demonstráció volt, tehát, hogy nyilván ilyen sokkal többször megtörténik, úgyhogy nem...
0: Igen, én ezért csodálkoztam egyébként.
6: De lehet, hogy most annyi volt, hogy csak üzenni akartak így a Hamasznak.
1: Vagy de én nem értem igazából, hogy ez most nagy dobra lett, hogy itt el van valami.
0: Hát bemutatták az arcukat az ügynököknek.
6: Igen.
0: Érted, ja, ez nagy dob.
6: Ahogy a Fetszó mondja, volt egy videó, ami mint egy videójátékban gyakorlatilag végig követkedett, hogy ez a tizenvalahány ember az hogyan konspirál, hogyan követi. Látod, hogy most az kiszállnak a liftbe. Tehát nagyon vicces volt. És hogy én simán tudom képzelni, hogy ez csak egy ilyen erődemonstráció, vagy egy ilyen üzenet, hogy utánatok megyünk bárhova, és levadászunk
1: titeket. És látod, milyen egyszerű.
6: Amit nyilván amúgy is tudnak, ez csak egy ilyen, tehát hogy nyilván ott egy folyamatos háború zajlik, hiszen érted, bombák robbannak egyfolytában, néha ilyen pár évente elkezdik a Hezbollah megszórni őket rakétákkal, meg a Hamaszot. Ugyan, tehát hogy nyilván egy folyamatos háborús helyzet van, és akkor ez csak egy nagyon apró kis szilánkja mozzanata volt annak a dolognak, ami folyamatosan történik, ami most így a nagy nyilvánosság elé került. De aztán meg simán lehet, hogy, hogy az van, amit a hírszerző ír, hogy, hogy, hogy jön be a harcok a Hamaszban. Vagy lehet, hogy a kettő együtt, tehát hogy simán, simán az is lehet, hogy, mert ugye ott az a sztori, hogy, hogy mióta Obama került hatalomra, azóta van egy kis irányváltás, és hogy azóta Szíriával állítólag titkos tárgyalások folynak, és simán el lehet képzelni, hogy Izrael is titkos tárgyalásokban van Szíriával, és valami dealnek a része volt az, hogy a Mossad segít eltenni lábbalul ezt a... Ezt a
1: ja, de segíts már, hogy mi az új titkos tárgyalásunk, mi a célja, erről tudsz valamit?
6: Hm? Hát nyilván csak annyi lehet, persze, nagyon jól informál.
0: Hú, most olyan kis picike szardarabnak érzem magam, mint
1: Budapest, információt tudok szerezni.
0: Ezek történnek fölöttünk, hogy...
6: Nem, amit, hát, ez, amit, hát erről így írnak ezt a magyar sajtóban.
1: Igen, ezzel nem olvasni, Ferenc, még gondolkodni se kell.
6: Ja. Tehát, hogy amit írnak, hát nyilván csak annyi, hogy, hogy a viszonyok normalizálása. Szóval, hogy nyilván valami megállapodásra jut. De hát fingom nincs, hogy mi a konkrét tartalma, csak volt egy pár hónapja egy olyan hír is, hogy kiszivárgott, hogy nagyon régóta vannak Libanon és Izrael között titkos tárgyalások, de hogy a legmagasabb szinten. Aha. És az is például nagyon durva, hogy ilyen titokban maradhat, de hogy állítólag rendszeres találkozók voltak, legmagasabb szintű rendszeres találkozók Libanon és izraeli vezetők között.
1: Akkor előbb-utóbb eljön a béke, csak egy sokakat zavar?
6: Hát mit, nem tudom, nem
1: tudom. Egyébként nyilván... Mert a küszöbén nálunk már annyi tárgyalás volt, csak még ez a robbantás hiányzott ahhoz, hogy mindenki megjogott.
6: Szerintem egyébként nem, szerintem egyébként tökre attól függ, hogy, hogy az Obamának mi a konkrét stratégiája, mert hogy lehet, hogy neki már van, tehát hogy lehet, hogy ő már nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mint a Bush, és akkor lehet, hogy neki van valami ötlete.
1: Tehát, hogy már nem csak az olaj kell? Erre gondolsz?
6: Vagy... Hát nem hiszem, hogy ennek az izraeli témának bármi köze lenne az olajhoz. Hát
1: nem.
6: Ennek mi köze van az olajhoz.
1: Nem tudom, nekem valahogy a környék miatt, hogy mindig az ugrik be.
6: Nem tudom. Ja meg várja, hogy értezőcikben volt még egy szál, hogy Egyiptom az kurvára zavarja, hogy Irán egyre inkább megizmosodik maga atomfegyver, meg minden. Mert azért Egyiptom is ott egy ilyen regionális középhatalom, ként funkcionált eddig, és hogy a hírszerző azt is pedzegeti, hogy lehet, hogy nekik is volt egy kis közük ez a mostani balhéhoz. Tehát, hogy őket is be lehet vonni egy ilyen Irán ellenes koalícióba, ami egyébként egy tök természetes folyamat nyilván, hogyha van egy nagyobb régió, és abban az egyik ország egyszer csak irálisan nagy befolyásra tesz, azt senki nem tudja jó szemmel nézni a környéken. Tehát, hogy nyilván annak lesz egy ellenhatása. És ez mégis egy ilyen természetes íze, és lehet, hogy ennek látjuk egy mozzanatát ezzel a dubai
0: témát. Na, megjött Bali, úgyhogy mindjárt megkérdezem.
1: Jó, majd, köszönjük, Nikolaj, hello!
0: Ciao, Bali!
1: Egy gyors kérdés, és egy...
0: Bali, te tudtad, hogy az országunk a politikai életében mekkora szerepet játszik a KGB? Szerinted mekkora szerepet játszik? Nem mondja neki semmit.
7: FSB? Nincs is KGB.
1: Na tessék, na.
0: Köszönöm. Azt mondták, hogy az egész Jobbik, az a KGB-k reálmánya.
1: Na, most hallgassuk a telefonálat. Hello?
7: Nem, hát... Jó, várjál, nem a zsidók találták ki?
0: Na, mondtam, hogy Izrael!
1: De a KGB-n is úgy találták ki.
7: Hello. KGB nincsen.
1: Hello.
8: Sziasztok, Tamás vagyok.
1: Hello.
8: Szeretnék kérdezni tőletek valamit, mert ez engem is nagyon érdekel egyébként ez a Mossad dolog. Hogy,
1: csak tudjuk rá választ.
8: Hogy összehasonlításban nem tudom, hogy mennyi lehet a GDP-je mondjuk Izraelnek, hogy honnan mivel? Vannak azok az adó dollárok, ahol tehát mekkora az az ősz vagyon, amiből fönn tudják tartani ezt a szervezetet, ami ide-oda rohangál, ütött kinyír egy-két embert, még azért kutatgat, nem tudom én, gyakorlatilag az összes titkosszolgálatba be van szőve. Tehát egyébként mi értelme van ennek a nem tudom hány milliós országgal kapcsolatban? Tehát, hogy
1: komolyan
8: feltételezhető, hogy ez a nem tudom én, nem akarok kiszámot mondani, de mondjuk 5 millió ember ilyen érdekrendszer tart fönt, vagy
7: érdekrendszer
8: van megvezette. De ennyi lett volna, nagyon rosszul hallott.
1: Jó,
7: mi jó hallottunk.
1: Igen.
7: Jó kihallottunk.
0: Azért van a vászatok, mert én inkompetensként is, hogy azért van, mert hogy Izraelt is sokan támadják.
1: Mondjuk igen. Én is erre gondoltam, hogy hirtelen.
7: Geopolitikai.
0: De legalább az tisztában vagyok.
1: Tehát, hogy mondjuk igen, volt egy olyan például, hogy hatalmas háború, amikor nem tudom hány 10 millió arab országbeli azt mondta, hogy beleviszi a tengerbe, akkor én is azt gondolom, hogy mondjuk érthető reakció, hogyha valakinek meg akarja védeni magát, mint állam. Na mindegy. Halló.
4: Ja, mondjuk lehet, hogy többet keres egy titkos ügynök, mint egy földhivatali ügyintéző, de mondjuk egy 10 milliós ország, mint Magyarország, én nagyjából azt mondom, 50%-ára minden kockázat nélkül lecsökkenteni a köztisztviselői létszámot. Szóval én nem akkora megterelés egy országnak egy...
1: Ja, szerintem sem.
7: Szerintem nekünk nem kell titkos szolgálat.
1: De nem is az a lényeg, hanem hogy az, az előző kérdésre ez semmi megterelés szerintem.
4: Az lakosság hány százaléka meg, hogy mennyit költenek erre a titkos szolgálati dologra.
7: Ja.
4: Hogy hány ember van ott, és akkor én meg azt mondom, hogy Magyarországon meg hány ember dolgozik a földhivatalban, adóhivatalban, egyéb olyan helyeken, aminek sokkal rugalmasabban kisebb létszámmal kellene működnie.
1: Hát meg mennyit lopnak el még mellette, amiből lehet, hogy talán ott kevesebb.
4: Meg amit még igen, vagy nézzétek olyan helyen, hogy a BKV, hogy kell annyi igazgató oda, meg annyi izé.
1: És egész jól keresnek.
4: Aki nem csak felveszik ezeket a kerülpénzeket, az nem tudom milyen pénzeket. De szóval ezzel nincsen gond, az mondjuk egy tényleg. Hát szükség van rá, amíg veré van, addig ló, szóval, tehát amíg ott vannak az arab környéken, addig, hogyha Izrael nem tart fenn ilyen titkosszolgáltat, meg ilyen magatartás, vagy attitűdöt, nem tudom, minek nevezzem, ilyen stratégiát.
7: Akkor nyílt titok, hogy vége
4: hogyha lesz. Hogyha nem tartanak fenn, akkor nem lenne Izrael.
7: Így van.
4: Na,
1: köszönöm, hello.
0: Na, de erre tényleg kíváncsi vagyok, mert itt beszéltünk arról, hogy titkosszolgáltak ügynökök, aktív ügynök, ilyesmi, Dubai Merlin kapcsán, és én sajnos én nem gondolom összét, hogy én tájékozatlan vagyok általában a külpolitikai kérdések egy jelentős részében.
7: De most már, bocsánat, közbeszólok, csak hogy azt kézténként kezeli a világsajtó, hogy ők izraeli titkos ügynökük voltak.
0: Nem?
7: Csak azért kérdezem, mert hogy amikor az merénylet első óráiban, tehát amikor kiderült, hogy akkor az járta be a világsajtót, hogy ezek biztos, hogy nem izraeli titkos ügynökök voltak, nem, mert olyan bénák, annyira bénák voltak, és annyira látványos hibákat követtek el, kezdve az útlevél hamisítástól kezdve. Tehát az, hogy se Egyesült Államokbeli, igen, de hogy se Egyesült Államokbeli, se brit útlevélben nem lehet olyan fénykép, amiben az illetőn szemüveg, hogy az arcát eltakaró egyéb dolog van, és ezeken a fényképeken meg volt ilyen. Uh-huh. És hogy ezt nyilván...
2: Mostanában hogy... kb. Két emberre lett volna szüksége, nem 13-ra.
7: Igen, tehát hogy ez egy kicsit ilyen...
0: Titkosszolgálati.
7: Tehát hogy azért nekem ez egy kicsit úgy tűnik, mintha valakik az izraeli titkosszolgálatra kenve próbálnák ezt a merényletet beállítani, de sokkal inkább tűnik egy ilyen amatőr dolognak.
1: Hát ez lehet az, amit
0: tipikusan
7: palesztin dolgokat lehet, tehát Hamasz és a palesztin hatóság közti konfliktus lehetne, vagy tűnhetne elegáns dolognak elintézni a Mossadra való keréssel.
0: Na de hogy visszatérve az elejére, mert ez tényleg érdekel, hogy mit gondolsz erről, hogy tényleg te szerinted a KGB-nek mekkora befolyása van a magyar belpolitikai életre?
7: Hát szerintem KGB nincs.
0: Igen, az utód szervezete, az orosz titkosszolgálat.
7: Azt FSB-nek hívják. Hát szerintem az orosz titkosszolgálatnak én azt gondolom, hogy nagyobb szerepe van a magyar politika alakításában, mint azt mi gondolnánk, de nem így, hogy ők pártokat hoznak itt létre, meg nem úgy, hogy itt az orosz titkosszolgálat. Tehát az orosz titkosszolgálat az maga az orosz kormány, ugye? Uh-huh. Tehát az orosz, szerintem orosz titkosszolgálat Putyintól elkülönülten nem létezik, hanem úgy nagyjából...
1: Hát, sőt, tehát abból nőtt ki.
7: Így van. Tehát, hogy így az van, hogy van Oroszország, ami ma a Putyin, és akkor a titkosszolgálat ez egy eszköz. Szerintem ők Magyarországon pártokat nem hoznak létre. Azt el tudom képzelni, hogy időnként ezzel vagy azzal odahatnak, hogy egyes pártok milyen irányba menjenek. Én szerintem...
1: De hát ez támogatásokkal meg
7: persze, tehát ezt ezeket, módon azért azt mondani, mert a Jobbik Oroszország felé akar orientálódni, azt mondani, hogy őket az orosz titkosszolgált hozza, szerintem ez óriás marhaság.
1: De Bari, annyiban szerintem nem egyébként, hogy na jó, akkor most egy egész konkrét. Sikerült beszélgettem egy emberrel, aki a Szeva bácsi féle mafiában az olajosok idején benne volt, aztán le is mondta maga 10 évét. Ja. És ő elmesélte ennek a rendszernek az akkori működését, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy a 90-es évek közepén, amikor az olajozás elkezdődött, akkor a KGB az elég erősen bejött Magyarországon, mert az volt a célja, hogy valamilyen módon nyilván a megszakadt kapcsolatot újraépítse, és valamilyen módon magához láncolja. És ez a 2000-es évek elejére, amikor abban maradtak ezek a gyilkosságok, tehát a 98-ban voltak ugye
7: a Fidesz vezetők, meg
1: a nem tudom mi. Igen, csak az egyértelműen a KGB tevékenységéhez kötik, pont azért, hogy bizonytalanságot keltsen itt.
7: Sok olyan embert ismerek, akik egyértelműen Pintér Sándor nevéhez kötötték az, azokat. Értem. Az éveket, aminek egy valami egyszerű üzenete volt, miniszter leszek, abba marad.
1: Hm? Jó, oké. Okay.
7: Tehát, hogy ez meg egy másik, nem...
1: Értem, Bori, csak Ferenc. Most hadd mondjam, értem, csak hadd fejezem be. Megdicsért. Azt mondták, hogy ennek akkor lett vége, és ez volt a célja igazából, hogy gazdasági hatalmat szerezzenek. Tehát, hogy ma Magyarországon a leggazdagabb ember az orosz, és bőven előzi meg mondjuk a Demján Csányi birodalmat együtt véve, mert hogy pénzzel mindent meg lehet Magyarország, meg el lehet intézni ki, mindent vállalatvezetőkbe. Hát, nem tudom.
7: De hogy nem tudod a nevét, és azt mondod,
1: nem kérdeztem rá. Tehát, hogy már érted, beszélünk mafiáról, vagy nem tudom miről, valakivel, én ezt most így nem kérdeztem rá, de hozzáteszem, lehet, hogy nem igaz, tehát most azt mesélem, hogy egy ember mit mesélt nekem. Okay. Nem ellenőriztem le, tehát nem mentem a Szeva bácsi az a börtönbe, hogy figyelj, hogy történt ez tényleg.
0: Mi Szeva ül?
7: Nincs Szeva bácsi börtönben.
1: Persze, orosz,
0: hogy lenne már?
7: Kezdjük ezekkel. Na jó, tehát valóban Szemjon Mogilevics valóban a 90-es évek közepén, akár végén is, sokáig volt, hogy Magyarországon volt, stb. Nem tudok róla, hogy börtönben lenne.
0: Nem, nincs.
7: Mert nézd meg, az FBI hol?
1: Itt Magyarországon kapták el, még az ügyvédi
7: értelmészet. És mióta ő börtönben?
1: Én ezt nem tudom, de hát akkor elvitek, nem?
7: Júi, nem.
1: Nem, jó. Oké.
7: Okay. Ez mondjuk az egyik, hogy nem. Kettő. A titkosszolgálatok, azok a világ minden országában, minthogy nagyon jó kapcsolataik vannak a gazdasági, politikai elittel általában, hajlamosak arra, hogy kihasználjanak bizonyos lukakat, kihasználjanak bizonyos történéseket. De az, hogy direkt módon pártokat alapítsanak, és pont egy olyan potenciálisan önjáróvá váló és teljesen kezelhetetlen politikai formációk, mint a Jobbik, szerintem ennek nem sok alapja van. Szemjon Mogilevics ott jelenleg is az FBI körözési listáján igen előkelő helyen tartják számon. Nem tudok róla, hogy elkapták volna. Azt meg aztán...
1: De itt van. 2008-ban kapták el.
7: És aztán kiadták.
1: Hova? Magyarországon kapták el, és kiadták
7: és
1: az oroszoknak.
7: És azóta?
1: Azóta nem ül.
7: Nem.
1: Ja. Jó. Oké. Én azt nem, hogy akkor azért kapták ki, hogy leüljön.
7: De hogy is?
0: Halló?
9: Hello. Van még egy sztori ez a... Mert hogy a Balázsnak az ott a megfogalmazása, hogy van Oroszország, az Putyin, és akkor az egyet jelentek KGB-val, de igazából nem tehát az Oroszország helyére a Gazpromot kell behelyezni.
7: Igen, de hát az is egyet jelent a...
9: Hogy van az a sztori, hogy nekik minden áron kell a MOL. Tehát, hogy az a törekvéseknek az egyik fókusza, uh-huh. hogy minden áron szükségük van a MOL-ra, és ugye az egyik nagyon nagy mumusok nekik Magyarországon az a Csányi. Mert uh-huh. hogy ugye ő ott ül például az igazgató tanácsban. Ja, meg van neki valami tulajdon része is, vagy mit tudom én. És hogy állítólag nagyon sok minden belpolitikai történés az azért történik valójában, mert hogy különböző ilyen botrányok meg ilyesmi, mert hogy a Csányit ők folyamatosan próbálják lejáratni, vagy nem uh-huh. valamilyen módon eltenni az útból, csökkenteni az ő befolyását, nem tudom én. Mert hogy igazából az van, hogy persze tele vannak olajjal, meg gázzal, meg minden lófasszal, de hogy nem. Nagyon kevés például finomító kapacitások, meg mindenféle ilyen infrastruktúrájuk van, ami van a MOL-nak amúgy. És akkor, hogyha úgy ránéz az ember a térképre, akkor úgy eléggé adja magát, hogy hol értemes ilyeneket szerezni, mert mik az orosz nyersanyagoknak az elsődleges piacai, azok milyen irányba exportálódnak, és akkor hol vannak ezekben az irányokban, hol esnek útba olyan infrastruktúrális elemek, amikre érdemes rátenni a kezet. Mm-hmm. És akkor például az egyik ilyen, ez a 160 battai finomító. És több. Van ez a sztori is, ezt is szerintem érdemes belevenni az itthoni, vagy az otthoni történések internetezmével. Mm-hmm. Csumi?
7: Hello. Érdekes, abszolút. Tehát, hogy én szerintem minden összeesküvés elméletben mindig, vagy nem, tehát minden ilyen sztoriban mindig van egy jó adag igazságelem, valóságelem, és egy jó adag spekuláció.
0: Jelen esetben az,
7: hogy azt hiszem, hogy Európa legnagyobb finomító kapacitásával rendelkező olajcége, mert ugye a MOL nem attól nagy olajcég, hogy olyan rohadt nagy gázmezőink vannak Zalába, mert hogy nincsenek. Hello, egy pillanat. Hanem attól, hogy nagyon sok finomítóval, meg benzinkút hálózata rendelkezik. Azt, hogy a világ egyik legnagyobb cégének, amely energetikában utazik, a Gazpromnak érdeke lenne befolyás szerezni a MOL-ba, ez teljesen természetes. Ehhez szerintem még csak titkosszolgálat se kell.
1: Nem kéne, na, de folytatom. Abban meg biztos vagyok, hogy attól még működik. Na jó,
7: halló!
10: Két dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy Juhi nem fejezte be a beszélget, vagy a beszédének azt a részét, hogy, hogy hogyan kapcsolódik ez a, ez a sztori a pártokhoz. Nem a bácsis dolog, azt azért meghallgatnám a lehet. A másik meg az, hogy, hogy én a finomítós dologgal kapcsolatban még nem, én nem látom benne logikát. Tehát itt a, itt a Gazprom, meg itt van a Putyin, annyi pénzük van, hogy nem tudják hova tenni, hát most fogják magukat és Ukrajnába felhúznak egy akkora finomító kapacitást, mint Magyarországon. Nem?
0: Hát, hogy nincs annyi szakember. Ki tudja.
10: És akkor nem kell nekik a MOL, hanem akkor van egy akkora finomítójuk, hogy egész Európát ellátni. Gondolom én, de én nem értek ehhez, csak ahol pénz van, ahol ekkora pénzek mozognak, ott azért egy finomítót felépíteni, mint a pár száz milliárd dollárért, az nem olyan nagy.
1: Hát nyilván ez azért bonyolultabb a kérdés, gondolom én, bár nem
7: szerintem gondolom. Nem. Szerintem ez tök logikus felvetés.
10: Ezt akartam
7: csak. Na válaszolják csak arra, hogy...
1: Jó, de várjál csak ezt befejezve, ez egyetlen logikus felvetés, mert hogyha van két finomító, akkor az még mindig csak a felét bírja el, mintha az egyik létezőt megszerzed, ami a 100%-ot uralja. Tehát az a baj,
7: számok nélkül ez kezdek is tőle lenni, hogy...
1: Tiszta, csak arra mondom, hogy rá, hogy, vagy azt mondjuk, hogy igen, ez így logikus, van logika, ami szerint ez egyáltalán nem érvényes. Na mindegy, de a visszakanyarodat, tehát az, amit én mondtam, hogy a bűnöző, tehát magyarul nem is az én elméletem igazából, hanem én így látom az elmúlt mondjuk 20 év lefolyása alapján. Én azt gondolom, hogy ezek alapján, amik nyilván fél információk, meg igazat van, ennek biztosan van igazságra, és biztos, hogy egy csomó feltételezés benne, de magyarul azzal, amikor a 2000-es évek elejére, vagy a 90-es évek végére Magyarországon gyakorlatilag gazdasági hatalmat megszerezték az oroszok, tehát hogyha ezt feltételezzük, vagy így mondom, ezzel nekik nyilvánvalóan az érdekük, hogy az unióban Magyarország helyzetét lehetetlenítsék, ezzel az uniót is gyengítve. Tehát a különböző tárgyalásokon, megint csak gazdasági eredetűek, azokon jó pozíciót érnek el. A pártok ugyanezt a célt szolgálják. Tehát magyarul, amikor itt bizonytalanság van, és mi arról beszélünk, hogy fölgyújtják a tévészékházat, vagy cigányok házaira ma, vagy a hétvégén ráfújták 10 helyen, hogy takarodjatok, ez belpolitikai bizonytalanságot kelt, nem azzal foglalkozunk itt mi, amivel tényleg kellene, hogy mondjuk jó irányba menjen a Nabucco vezeték, vagy a nem tudom micsoda, nem figyelünk arra, amikor kiugrik valamelyik vezetőnk aláírni egy szerződést, hanem erről szól az elterelés. Jó,
7: okay, és hogyha pedig szó nincs erről.
1: Akkor meg szó nincs erről.
7: Tehát, hogy pontosan ugyanígy, amikor a roma gyilkosságok elkezdődtek, akkor ott nálunk is azt mondtad, hogy ez szlovák titkosszolgált. Amikor a tévészékházat felgyújtották, akkor is azt mondtad, ezt szlovák titkosszolgálat.
1: De egyébként most is mondanám akár. Tehát, hogy pont akkor a esélyt látom, mint hogy nem.
7: Csak aztán, amikor bebizonyosodik, hogy nem. De nem. Vagy most még nem bizonyosodott be.
1: Még bebizonyosodott.
7: Mert hogy a tévészékházat azért lehet, hogy nem ott szlovák titkosszolgálat.
1: De én azt soha nem is mondtam, én a rendőrpalota lárlövésére mondtam, ha emlékszel, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy kik mentek oda egy kalasnyikóval, és lőtték szét a Teve utcai székház ablakait.
7: Nem, a roma gyilkosságoknál is ez elég erős volt.
1: De azt most is fenntartom, tehát hogy semmi nincs bizonyítva. Hello.
7: Igen, bocsánat, hello.
11: Kardos Gábor, mindjárt vagyok.
7: Jó,
1: gyere. Hello, jó,
7: ne fenyeges, gyere.
1: Jó, élőadásban mondtad ezt, de várunk szeretettel.
11: Szavasz.
1: Hello. Tehát Kardos Gábor lesz a vendégünk 8:30-tól.
7: Ez így, igen. Gábor Balat, bocsánat, csak harangozzuk már be. Tehát Gábor volt már egyszer a héttérítő vendége, ő Badacsonyban lakó, balatoni borász, közösség szervező, és egy nagyon érdekes ember, akinek a legutóbbi dobása volt a Balaton átcsúszás című országos érdeklődésre méltán számot tartó rendezvény tető alá hozása, és a Balaton jég hátán való átkelése, úgyis, mint Delta, útyi-putyi.
0: Biztos lesz még egyébként, neki is véleménye majd erről, megkérdezhetjük őt is erről a dologról, majd nem egy 3 mondattal, hogyha hogy már nem. Úgyis itt van.
1: Másrészt
0: pedig még csak annyit, hogy itt ugye azért mondjuk be az interaktivitás, Simon írja, hogy hogy azt mondja, hogy addig nem jöhet csúcskategóriás NATO fegyver Patriot rendszer, amíg akkor a magánemberek futkosnak, akik gazdasági hatalma összemérhető az országéval.
12: Igen.
0: Hát egy ilyen utat.
12: Köszönjük szépen. Van.
13: Mehet? Nem akar, amikor a piroség? Azt mondtad, akkor, amikor a piroség? És akkor meg lesz a pénz? Meg? Jó van. Ez egy jótékonysági felhívás! Na, akkor most akkor megy? Na! Mi van, gyíkok? Tekergetjük a rádiót? Tekergetjük? Csipázzátok, Attilos, mi? De mégis mit gondoltok? Mi a s***ból működik ez az egész? Na ide figyeljetek, adó s***ok! Most szépen előveszitek a papírt, és elkülditek azt a s***os 1%-otok Attilosnak! A másik 10-et meg nekem! Vágom? Te azt mondják, b***sz, hogy kell az egy rohadt hosszú szám! Ó, b***! 18-00-24-54 2-243 A p***jába, ez k***sok. Ja? Ja, meg a tilos kulturális alapítvány, meg ilyenek. Na, ez egy jótékonysági felhívásod, érted? Na most akkor jó volt? Vége? Nem? Vége van, vagy nincs, pöcsök? Na jó van, akkor leléptem. De akkor, hogy ott megegyeztünk, semmi utalás. Kezdj be, kérem!

0: Szevasztok, Héttérítő!
1: Szevasz!
0: Tilos Rádió!
1: Szia, Fecó!
0: Budapestről!
1: Szia, Bali!
2: Hello, Sziasztok!
1: Szia, Robi!
0: Na, hogyha már voltak úgyis ezek a titkosszolgálati botrányok, meg Babilon, meg a többi, hogy és hogyha ezen a farvízen megyünk tovább, ugye akkor eljutulhatunk egészen a nemzetvédelemig, amelyik egyfajta ellensúlyát képezi, gondolom, a külföldi titkosszolgálatok átkozott tevékenységének, és akkor mit látok, hogy a Nemzetvédelmi Egyetemnek a rektorát lecsukják, őrizetbe veszik olyan sztorival, hogy esküszöm neked, ez ilyen vagy szappanoperában, Perry is vagy, B-kategóriás akciófilmben való, amikor, csak hogy jól emlékszem el, hogy javítsatok ki, hogy az történt a feltételezések szerint, és ez volt a sztori, hogy fölhívta a rektor az egyik nagy csomagküldő cégnek a vezetőjét, hogy ő azt hallotta, hogy ennél a csomagküldő cégnél...
3: Hát inkább szállítmányozó.
0: Szállítmányozó cégnél, igazad van, a csomag azért az kisebb. Igen. Szállítmányozó cégnél az emberek fegyverrel és kábítószerrel dílelnek, de ő...
3: Nem, ő azt mondta, hogy már tud arról, hogy rendőrségi nyomozás van ellen, mert fegyvert és kábítószert szállítanak.
0: És ezt ő egyébként el tudná tusolni, de hogyha az ő emberét teszik meg a biztonsági...
1: Nem csak egyet, hanem többet.
0: Igen,
2: megnevezett egy biztonsági céget.
0: És erre a szárnyvázis cégvezető azt mondta, hogy jó, ha ingyen visszahívnak, azt már hívta is rendőrséget.
1: Nem.
3: Ez egy augusztusi jelentés.
1: Két hónappal később.
0: Ja.
1: Két hónap eltelt a kettő között.
3: Augusztusi jelentés.
1: Semmi nyomozás, még nem született feljelentés.
3: Nem, tehát augusztusban tette ezt a zsarolási kísérletet, vagy befolyásos üzérkedés, vagy nevezhetjük bárhogy, és akkor utána pár hónap, és akkor már is indult a nyomozás, és most meg már őrizetbe is vették.
0: És most már gondolom előzetben van, nem? Vagy?
3: Előzetesben helyezték, de szerintem az is nagyon jó része a sztorinak, hogy ő dulakodott a kommandósokkal.
0: És megsérült az arcán?
3: Hát nyilván földre rakták, és akkor izé.
1: Ja, de ő azt mondta, hogy nem...
0: Gondolom, ment ez a tudod ki vagyok én? Paf!
3: Rektor bátor.
0: Hú, ez nagyon, de hogy szerintem gyerekek...
3: Szexel rektor.
0: Szerintem ezt, én nem tudom, mennyire kezeli helyén a nyilvánosság, vagy ez mennyire kerül be az általános hétköznapi diskurzusba, de szerintem azért ez már súrolja a tragédia szintjét. Az, amikor egy rektort... És
3: ez komikus szerintem.
0: Igen, de hogy lehet ezt még fokozni? Érted?
3: Tehát, hogy... Nem tudom, hát ilyen mikrotársadalmi szinten lehet. Például az arc, aki a... buldózerével összetörte a rendőrautót a hétvégén.
0: Rakodógéppel, öcsém.
3: Hát figyelj, az nagyon nagy, de abban volt abban a cikkben, az Indexen olvastam egy óriási mondat, hogy ugye elkezdte, hogy kiderült, hogy ki volt ez. Kiderült azonban, hogy a férfi korábban már munkagépével összetört egy szombathelyi éttermet is, mert nem akarták kiszolgálni.
0: Tehát az milyen? Magad uram, ha szolgáld nincsen.
3: Nagy fröccsöt.
1: Figyelünk rád.
4: Ez nem csak B-kategóriás filmekben, mert tehát nagyon jó filmben van ugyanilyen sztori, ez egy az egyben ilyen Fargo szintű.
0: Igen.
4: Ez a rektori túl. Tehát így gyakorlatilag az összes eleme, igaz, hogy más maga a bűntényálladék, de amúgy meg...
3: Bűntényálladék.
4: Csont ugyanaz az egész sztori.
0: Igen, csak
3: még... Lehet, hogy onnan leste.
0: De nem daráltak a senkit.
1: Jó ötletek tűnt.
4: Ezt jól értettem, hogy a magánnál a csomag, vagy azért szájtmányozó cégnél is benne volt valaki.
1: Igen. Igen. Az volt, hogy volt egy társa, aki egy igazgató volt ott, aki adta neki az infókat.
3: Aha.
1: És akkor azt mondta, hogy az volt az alapkoncepció, hogy rúgják ki a mostani céget, azt az őrzővédő céget, legyen helyette új, és megnevezett még három kollégát, valószínűleg ez ennek az igazgatónak a segítsége, akit szintén ki kéne rúgni, és az ő embereit ültetni a helyére. Aha. Tehát ez volt így a teljes.
3: Jó, ez micsoda fantasztikus.
1: Ugye ezt jól kitalálták.
3: Én inkább csak azt, tehát ebben az egészben egyébként a legszebb szerintem a DHL regionális, vagy ne adj Isten, globális vezetés, aki dolgozgatnak így a világon szerte. Hát vannak ilyen helyek, ilyen Niger, meg Kongó, ahol hát oda nem repülünk, ott nagy gáz van.
1: És ha repülünk, de hallunk ilyeneket.
3: Egy ilyen EU tagországban jön egy ilyen, hogy táf, és akkor mi lehet Magyarországon, gyerekek?
0: De ezt nyilatkozta is egyébként a DJ-től valaki, valami nagyon fejes, hogy tulajdonképpen ők azért, amikor az ő tudomásukra jutott, azért fordultak a rendőrséghez, mert azt mondja, hogy ők ilyenről nem hallottak, hogy ez előfordulhat itt. Tehát, hogy nekik azért az újdonság volt, hogy a dolgok Magyarországon így mennek.
3: azt mondta, ez szerintem az mondjuk neked is újdonság, nem? Tehát ez egy rektor.
0: Igen. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a BKV-nál buknak B-kategóriás politikusok, akik sok pénzt tettek össze az évek során, az mondjuk, azt mondom, hogy...
3: Jó, most erős emberek. Erős.
0: Hát erős emberek, akkor annyira erősek lettek volna, akkor nem csúsznak el.
1: Hát,
0: de hogy, mindegy, jó. Mindegy. Politikus. De hogy politikus, úgyhogy nekem csak B lehet. De az, hogy egy rektor, tehát egyetemről beszélünk, ráadásul nemzetvédelmi egyetemről. Tehát nem a...
3: Tagja az akadémiának is?
0: De hát mi mondjuk ezt láthattuk a Vízre Szilveszternél is, hogy...
1: Nem. Bele, Dudu, bele.
3: Mi kell hozzá? Érettségi,
5: nem? Nem, hanem, hogy hívják?
0: A mikrofonban.
3: PhD.
5: Olyan igazolásod van, hogy nem volt teletartóztatva?
3: Erkölcsi bizonyítvány.
0: De az nem az, hogy nem volt teletartóztatva, mert akkor az nagy ciki lenne, hanem az, hogy jogerősen nem kaptál. Így van pontosan. Mert azért, hogyha akkor... Péternek se lenne annyira vakulája.
3: Egyébként szerintem én például sose értettem, hogy miért kell Magyarországnak nemzetvédelmi egyetem például.
0: Mert ott képzik a katonákat, nem?
3: Minek Magyarországnak katonaság?
0: Az ilyen, na ezt látod, én sem tudom.
3: Na.
1: De az egyetem.
0: Pedig voltam is katona, de egyébként akkor fogalmazódott meg bennem.
6: És sziasztok, ember vagyok.
3: Szia.
6: Ami az igazban tragédia, hogy a úton Magyarországon a rektorok azok államtitkári fizetési besorolásban vannak, tehát hogy nem keres keveset, de ez egy kisebb dolog, amit mondanak, a másik meg az, hogy ők átesnek ezen a nem tudom milyen C, vagy nem tudom milyen C-típusú átvizsgáláson, hogy makulátlan emberek. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogy azt lehet mondani hétköznapi szóval, hogy ők fethetetlenek, tehát, hogy előse fordulhat velük ilyen.
0: Tehát ilyen pénzéséget mérő skála nincsen benne. Tehát, hogy mennyire érzi önmagát pénzéhez,
3: meg kicsit nagyon nagyon.
6: És tudjátok, ezen a fajta mondjuk üvegen azért van ez az ilyen repedés, az ilyen figurának a repedés, mert akkor innentől kezdve fel tudjuk tételezni, hogy még hány rektor lehet ilyen, aki visszaélve, mert ugye, ha még soha nem volt rektor gyanúba, akkor azt fogom mondani, nem létezik, hát ez mégiscsak valami hülyeség, de nem, innentől kezdve elmész egy egyetemre mondjuk, és akkor rektor maga tényleg nem olyan most komolyan, érted, magyarul?
3: Láttam én már rektort Bilincsbe.
6: Igen, tehát hogyha rektor végigvonul az egyetem folyosóján, akkor úgy kicsit csöndre lesz, mert ugye hát ez ő a rektor, akkor hogy a baznagokat, meg mit tudom, nem mondják a fiatalok olyan hangosan, hanem jó itt a rektor, akkor most beszéljünk másról. Most nem olyan lesz, hát jogod, te is olyan tolvaj, mint a többi, hát faszt, és akkor...
3: Rektor.
6: Tehát igen. Azért mondom, hogy ennek ez a fajta menjön, most általam leszűkített társadalmi, hogy így mondjam, hülyén társadalmi veszélyessége, hogy most már a rektor se az, akinek mi gondoljuk.
3: Így van. És ezzel, így van.
0: De ez fontos.
6: Köszönjük.
3: És ez egyébként egy csodálatos átkötés a Tilos Rádió e-heti tematikus hetéhez, ugye, ami az antidiszkrimináció. Tehát gyakorlatilag
1: nem diszkriminálnak rektorokat sem.
3: Így foszlik semmivé a rektorok fethetetlenségének elmélete. Hát mostantól a rektorok belekerülnek abba az előítéletekkel sújtott társadalmi osztályoknak a csapatába. Gyerekek, hát innentől kezdve látom már magam előtt, amikor egy-egy felsőoktatási intézmény folyosóján a roma diákok boldogan és mindenféle előítéletektől megszabadulva mennek végig, a rektort ellenben megdobálják és azt mondják, hogy te, biztos te is bűnöző vagy, te.
1: Mindig
3: hát figyelj, én rektortól többet semmit nem veszek.
0: Hát én eddig sem vettem.
3: És én is fogok utazni, egy járművel.
0: Ennyire masszív, babilonitól érted.
3: Úgyhogy.
6: Hello, sziasztok!
3: Na?
6: Bocsánat, egy off topic leszek, de hogy megemlítetted ezt a DHL vezetőt, nézik, hogy vannak ilyen országok, hogy Niger meg minden. Az a sztori nem volt meg az Indexről, amikor jött haza egy ilyen malév chartergéppel a Bamako Rallynak egy...
3: És össze kellett dobni a lóvét?
6: Az mennyire kemény. Ott még nem tartunk, hogy ugye az volt a történet, hogy rendesen a malév átutalta a pénzt annak a repülőtérnek, hogy akkor hát ott így is megtankolják a gépet, meg úgy kiszolgálják, ahogy szokta. És akkor oda mentek ezek az emberek személyesen, meg leszállt a gép.
3: Only
6: és akkor mondták az alkalmazottak helyben, hogy hát így oké, megjött az utalás, de nem jó, mert mi cashbe kérjük, és kétszer annyit.
3: Only cash, na.
0: Bakszámbe nem bírunk húzni.
3: És akkor egyébként mondta a malév szóvívője, hogy természetesen a pilótánál volt olyan bankkártya, amin akkor
6: igen.
3: Azzal akár körbe repülhette volna a földet, de hát ott nem volt ATM, ugye a környéken.
6: nem volt olyan ATM, amiből annyi lóvét ki lehetett volna.
3: Az mondjuk annyira nem meglepő, érted?
6: Jó, igen, az egyébként az egyébként oké, csak hogy így mondták, hogy hát az utalás az nem frankóba, hanem cashben, és kétszer annyi.
3: Így van.
6: És akkor az volt, hogy mondták, hogy hát a Mallével el tudta volna küldeni a pénzt egyébként cashben is, csak hát az nem tudom mennyi ideig tartott volna, és akkor mondták ott ezek az emberek, hogy...
3: Dobjuk össze!
6: Yes, összedobták. Ja. Ha, na szuper. Hát úgyhogy igen, tehát hogy azért ez még talán bár a fene tudja, de hogy ez úgy érzik. Tehát hogy még milyen táblatok és milyen perspektívák vannak.
3: Igen. Na
7: jó, ciao. Zárjuk le meg közel.
3: Megérkezett vendégünk. Szervusz Gábor.
8: Volt már veletek olyan, hogy élőadást kocsiból követtetek? Amiben kellett volna lennetek?
0: Hát, volt már olyan. Már rendszeresen megtörténik, hogyha késnek.
8: Ma reggel. Ennél csak egy rosszabb, ha betelefonáltok, hogy...
3: Mindjárt vagyok. Fenyegetőző. Gábor, felvezetem, hogy miért vagy a vendégünk. Voltam már egyszer a vendégünk, egy két évvel ezelőtt. Most azt mondtuk el, nem tudom, hogy hallottad-e, hogy te azon kívül, hogy borral foglalkozol, egy Balaton nagyon jól ismerő, és hát gyakorlatilag egész évben a Balaton partján, azon szerencsések közé tartozok, akik egész évben a Balaton partján lakhatnak, és hát idén a Balaton átcsúszás nevű társadalmi eseménnyel, közösségformáló jellegű happeninggel igyekeztél megemlékezni arról, hogy vagy tenni azért, hogy a Balaton neve felmerüljön. Mi volt, hogy volt? Hogy merült fel ez az ötlet egyébként?
8: De eredetileg teljesen egy ilyen baráti ötlet volt, csak abban a pillanatban, nem is kerestük épp ezért meg médiát, vagy ilyen hasonló szörnyűségeket, de egyszer csak így egy honlap felkapta, és onnantól kezdve jött a vízirendészettől az istenkísértés, meg hogy ez életveszélyes, és hát ez, onnan már csak az volt nehéz, hogy egyszer nem tudtam kipróbálni az átépített jégvitorlásomat, mert nem jutottam el oda.
3: Nem engedték.
8: Tehát, hogy így már kénytelen voltam azt mondani, hogy ne haragudjanak, de most szeretnék már a valóságban is részt venni, nem csak a Matrix-val, tehát tök jó lenne.
3: Nem a Facebookon raktátok ezt?
8: Nem, hát a surfomania.hu-n, a Badacsony Tomai Surf Club honlapja, úgyhogy az nem ciki, hogy most itt reklámoztam talán.
0: Meg ez nem reklám.
3: Non-profit.
8: Igen, teljesen non-profit.
3: És akkor végülis az átcsúszásból annyi valósult meg, hogy ti páran átmehettetek gyalog? Vagy
8: igen, tehát közben öböl átcsúszás is lett, meg hát a szerelmei Hubáék ők átmentek Szigligetre is, meg utána Fonyódra is, de a hiszti miatt én úgy döntöttem, hogy civil demonstrációként tartjuk meg.
3: Az átcsúszást,
8: mert a félelemkeltés világa ellen, tehát hogy tényleg talán nem kéne egy olyan világban élni, vagy nem érdemes, ahol a bukós isakban küldik a gyerekeket a homokozóban, minden hülye vírus ellen be kell oltatnod magad offshore profit érdekben.
0: Széchenyi fürdőben gyerekek búvár szemüvegben vannak vizével, úszó sapkával a meleg vízben.
8: Csak a hülyeség ellen nincs beoltva már senki. Tehát, hogy ez egy ilyen vakcina a hülyeség ellen, hogy meg azon is elkezdtem gondolkodni aztán, hogy mennyi mindenre rossz az, hogy gyávák lettünk. Tehát, hogy tényleg mindenféle hatalmaskodásnak ez a meleg ágya, hogy rengeteg gyáva ember van, illetve megfordítom, nagyon kevés bátor ember van.
3: Csak úgy jól értem, akkor azt történt, hogy meghirdettétek az átcsúszást, és a meghirdetett időpontra ott a balatoni vízimentők, meg mindenki felvonult teljes hatósági arzenállal, és gyakorlatilag megakadályozta azt, hogy...
8: Nem. Hát azt kezdettől mondták, és teljesen korrektül mondták a vízirendészet, hogy ők ezt ugyan életveszélyesnek tartják, de nem tilthatják meg, hiszen saját felelősségre bárki
3: Mehetni.
8: Azért ez már valami.
7: Hello.
6: Sziasztok! Nekem meg az volt a benyomásom, amikor néztem az Index videót rólatok, hogy szerintem ültek ezek a hatóságos emberek ott, akik mindegy. És akkor látták, hogy van egy csávó, akinek volt egy ötlete, és az rohadtul fel lett kapva, így médiailag is, meg minden, tehát hogy úgy felpörgött. És szerintem kitűnő szereplési lehetőséget, meg fontos. Tehát egyszerre szereplési és egyszerre fontoskodás, illetve ennek a kettő kombinációját látták meg benne.
3: A hatóságok.
6: És hogy igen, a hatóságok, uh-huh. Tehát hogy én nem vagyok abban biztos, hogy itt tényleg arról van szó, hogy
9: rettenetesen gyávák lettünk meg, hogy ennyi minden engedély kell, meg mit tudom én, kutyafasza kell ahhoz, hogy az ember átsételjen a Balatonon, hanem hogy rátok telepedve tökre jól lehetett parádézni, hogy, hogy hát itt mi itt vagyunk, mi vagyunk az illetékesek ebben a témában, és hogy nélkülünk itt nem lehet a Balatonon semmit se, és hogy akkor mi most megtanítunk titeket, mit tudom én, kimászni a...
3: Kezdjük besétálni.
9: Igen, meg hogy kimászni a légből, és néztem a videót, és mondom, hogy a pár csávó át akart sétálni a Balatonon, a jégen, és szerencsétlenekkel már napok óta azt gyakoroltatják, hogy a légből, vagy milyen faszomból, hogy kell kimászni.
8: Ne, ne, ez nem, hogy... így jött át, nem ez volt abszolút, a VMS, tehát a vízi...
3: De azért nagyon korrekt csapat, tegyük hozzá,
8: igen, a nagyon rendben vannak a bagyóik. De ők gyakorolták a jégről mentést, és mondta is, hogy véletlenül egybeesett ezzel, de jól jött ki végül is ez a véletlen, hogy ők pont akkor gyakoroltak egy jégről mentést a Zalán, tehát ott nem mi szívtunk, hanem ők.
9: Jó, én ezt értem, de hogy jó, oké, akkor nyilván finomítani kell, de hogy azért csak ennek apropóján csak el lehetett sütni a médiába, hogy hát nézzétek már, mennyire csórók vagyunk, alig van pénzünk, itt a kollégáknak feltalálni a, nem tudom, azt a szörteszkát, amivel kimentjük a izélt, mert pedig meg lehetne venni nem tudom hány euróért is, tehát hogy azért ezeket a kliséket, a ti apropótokon mind el lehetett sütni, amit minden egyes ilyen akár fontosak.
8: De nekik tényleg kevés eszközük van. Tehát, hogy én nagyon örülök, hogy
9: hát ti meg átakartátok javolni a Balaton.
8: 20 centis jégen, amire körülbelül egy tontás traktor ment rá a Fonyódnál, azt dokumentáltuk, csak aztán nem került bele az Index videóba. Ez átkeltünk a Balaton jegén, erre gondolsz, gondolom. Hogy ott egy traktor tisztította éppen a jeget. Ránézésre egy tonnás. Hát. 20 centim, azt viszont dokumentáltuk, hogy...
9: Nem volt ilyen fontoskodás.
8: Nézd, több dolog van szerintem. Egyrészt kiderült, hogy úgy beszéltünk erről a történetről, mint a Yetiről vagy a Loch Nessi szörnyről, pedig ez abszolút létező történet. Kiderült, hogy egészen más érvek hangoztak el a médiában, és hadd tegyek különbséget a vízirendészet és a média között, azért lényeges különbségek vannak. Egészen más, tehát olyan, a tipikus érv az volt, hogy belül vékony lesz, és rianásos, és töredezett a jég. Ennek az ellenkezője az igaz. Mi dokumentáltuk, hogy ez nem így van. Belül vastagabb és homogénebb a jég, mint a parton, ahol kocsijáznak. Tehát, hogy én nem bánom, beszéljünk a valóságról, és beszéljünk veszélyekről, de akkor nem mondjunk hülyeségeket. Főleg nem a hatóságok nevében, vagy a hatóságokra hivatkozva, vagy ilyesmi. Egyébként, amit egy picit tragikusnak látok én is ebben, aztán mondanám, hogy mi a nagyon jó benne, az, hogy mekkora kognitív diszonancia van itt, hogy egészen mást mond magánemberként is egy szolgálat, és egészen mást kell mondania hivatalosan. Aha. Tehát, hogy őrületes, hogy mindenki mekkora demót fut, nyomat, de ez nem az a traktor, amit most behoztatok, ez jóval súlyosabb, és ez az Alvádi, aki beszakadt.
7: Igen. Mert hogy ezt akkor tegyük hozzá, csak hogy egy cseten valaki berakta, hogy február 5-én vagy 4-én talán Alvádiban szintén egy traktorral akartak.
8: Na jó, hát az így ránézésre túl súlyos, tehát hogy így...
3: Igen, van egy beszakadt a jégbe a traktor?
8: Aha. Beszakadt, igen.
7: Azt a kutyafáját.
8: Jó, tehát hogy az kéne, tehát érdemes lenne időnként a valósággal is foglalkozni, szerintem. Tehát ez egy fontos tanulsága ennek a történetnek, hogy még mielőtt kiabálunk, és még mielőtt a demóinkat futtatjuk, mert jó, futtassuk le a demóinkat is, de csak akkor, amikor azok már nevetségesek a valósághoz képest. Tehát, és az egy jó vicc lenne. Tehát, hogy miért ne nyomatnánk a hülyeségeink, miért ne nyomassuk a hülyeségünket, de csak akkor, amikor már megnéztük a tényeket, és utána jót röhögünk a demónkon, hogy az mennyire csak egy ócska demó. De nem ez történik, hanem, és ez a Matrix, ha a demó a valóság gyanánt, és a valóság helyett fut mindenhol. Legyen az hatóság, emberek, média, mindenhol. Tehát a média ebben a tekintetben nem különbözik egyébként.
0: Meg mintha lenne nálunk egy ilyen állandó reflexből, nem mint amilyen a rosszul működő családban, hogy anyuka, mit tudom, a gyerek szól, anya elmehetek ide és ide, nem. Tehát, hogy anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy ez működik, ha nem, de te is mondtad, egy ilyen hihetetlen kockázattársadalom alakult ki, hogy van egy ilyen reflexből, nem, és akkor tessék beadni egy pár dolgot, majd megnézzük, elgondolkodunk rajta, de elsősorban inkább nem. Tehát nagyon nehéz igazából bármilyen, és hogy te is mondod, az érdekes volt, hogy egyrészt a félelem hogyan generálódik ezáltal, meg hogy hol tudom meghúzni azt a határt, vagy kell esetleg ezt a határt átgondolnunk, ahol az állam belegyalogol a magánéletembe.
8: Tehát, a különbség a totális államnak a keleti típusú megvalósítása és e között? Különben eszközök.
0: Igen.
8: Mert az eredmény az ugyanaz, hogy még ugyanazabb, mert hogyha ugye félelem társadalmában élünk, ugyanúgy a félelem társadalmából és a totális rendszerre összeállt félelem társadalmából. És hiába papíron, hiába küzdünk ki emberi jogokat, amit aztán szépen papíron is kezdenek visszavenni, azért látványosan, tehát az utóbbi évtizedben egy 100 évet biztos, hogy visszaestünk, vagy 150 emberi jogi szempontból, hát talán illetékesebb vagy ebben.
3: De nem
8: az a baj, hogy papíron veszítünk, hanem az, hogy a bátorság, ha nincs, akkor semmit nem ér, hogy papíron van valami.
3: Halló!
10: Sziasztok, Tamás vagyok. Én azt gondolom, hogy ezen az elmúlt, nem tudom, öt évben vagy tíz évben, tehát semmi csodálkozni való. Most gondoljátok el, hogyha 30 fok melegben nyáron, akkor hőségriadó van. Ha jön egy hófelhő, akkor narancsriasztás van. Ha fúj a szél, akkor vörösriasztás. Tehát, hogy olyan szinten bulvárosodott, hogyha befagy a Balaton, akkor arra nem szabad rámenni, de nem csak a Balaton, hanem semmire nem szabad rámenni alapvetően, bármibe van fagyva. Szóval, hogy így olyan távol kerültünk a valóságtól, és én azt gondolom, hogy ebben például hát a média az első számú felelős. Mert hogyha tényleg, hogyha mínusz 10 fok van, akkor katasztrófa helyzetről beszéltünk. Hogyha plusz 30 fok van, ami júliusban azért aránylag normális és átlagos, akkor hőségriadót adnak ki. Tehát amit az előbb elmondtam, a médiának iszonyatosan szüksége van arra, hogy bulvárosítsa az időjárás, a körülöttünk levő környezetet.
3: Figyelj, kis ország, kis katasztrófa. Ennyi. Tehát most erre ezt tudom mondani. Tehát, hogy persze.
10: És teljesen normális, ebből kifolyólag, ha befagy a Balaton, és mondjuk egy hónapja mínusz 20 fok van, tehát ergo nyilvánvalóan tökig be van fagyva a Balaton, tehát át lehet rajta menni nagy valószínűséggel, ahogy mondtátok, a közepén vastagabb a jég, mint a szélén, egyébként ez elég logikusnak is tűnik, akkor rögtön jön a média, rögtön jönnek ezek a hatóságok, elkezdenek fontoskodni körülötted.
8: Jó, de a média ebben a történetben a munkáját végezte, mert végül is a médiának olyan szempont, tehát az, hogy félelmet kelt, és félj és fogyasz, az egy szörnyű dolog, és tömeget képez, és magányt ezáltal a félelem által, mert ugye a félelem az embereket elsősorban egymástól és a természettől választja el. És akkor lesznek ideális fogyasztók, tehát a médiára azért van szükség, mert a fogyasztót is le kell gyártani. És ennek is van egy iparága, ez a média. A média gyártja a fogyasztót, és aztán mindent el lehet adni a fogyasztónak, ha már ő le van gyártva.
0: Ez tehát ugyanaz egyébként, mint
8: Android.
10: Ezt nem kell szeretni.
3: Lehet venni.
8: Ez a pozitívum az egész történetnek, amit az előbb is akartam mondani, hogy ne csak azért mi is a negatívat. Igen. Mondjuk, hogy óriási igény van az emberekben valódi dolgokra. És igazából nem azt vették észre az emberek, hogy húha, ezek tényleg átmennek a jégen, akkor ez nem csak egy olyan esemény, mert csupa olyan esemény van körülöttünk. EU-s támogatással olyan demók futnak, amiből szinte semmi nincs, csak a valós része a lenyúlás, meg a nem tudom, és akkor ilyen
11: az
8: valami...
11: Valós.
8: Igen, az bizonyos értelemben valós. Igen, de maga az esemény az teljesen egy ilyen patyomkinfal fel van építve valami a látszat kedvéért, hogy igazolva legyen, hogy mégiscsak egy csomó
3: Gábor,
8: támogatást
3: akkor te miért nem a jégszörföddel kerti lát a Balatonon?
8: Hát nem volt olyan
3: nem a volt
8: szél igen, és egyrészt, másrészt meg a hiszti miatt mi, mint szervezők, ezt nem tehettük meg. Sőt, én nagyon örültem, hogy civil demonstrációvá lehetett átalakítani a dolgot, mert én közben értettem meg, hogy ez a történet miről szól. Én csak át akartam sétálni a Balaton jegén. És akkor egy egész Matrix szembe jött velem, hogy én ezt lehetőleg ne csináljam, bár jogom van hozzá. És akkor azt mondta, hogy hát ez tényleg érdekes ez a történet. Hát akkor ez arról szól, hogy miért nem érdemes egy ilyen világban így ebben a formában élni, illetve hogy mennyivel érdemesebb a Balaton jegén sétálni, mint hülyeségeket mondani látatlanban. Tehát, hogy így nézzük már meg, ha a jégről beszélünk, fúrjuk meg és mérjük meg, hogy milyen vastag, még mielőtt azt mondjuk, hogy ott belül vékonyabb, majd kiderül, hogy azért mondjuk, mert nem jártunk ott. Tehát, hogy így, ez mondjuk a szóvivő élő adásban rákérdezte.
3: Kinek katasztrófa félelem, vagy minek a szóvivő?
8: Nem, most nem, mindegy, egy szóvivő.
3: Ja, egy szóvivő.
8: Jó, nem akarom, mert egyébként magánemberként őt sem szívesen már. Tehát, hogy így, itt is az van, hogy óriási a feszültség a között, hogy mit kell mondani funkcióként, és mit kell mondani emberként. És mi a fenének ezt a feszültséget fenntartani? Tehát, hogy ez mire jó nekünk? Hmm. Ez a feszültség, ez egy vízfej, egy agyrém. Tehát, hogy ezt talán vegyünk ebből vissza, és akkor hozzuk össze ezt a két dolgot, hogy esetleg kezdjük el azt mondani, ami van, vagy, és amit szeretnénk,
7: igen,
8: hogy
7: jó, legyen. Jó, de akkor most, ha jól értem, akkor fölébred benned egy társadalomért tenni akaró,
3: a Balaton jegén tömeg happeningeket szervező.
7: Nem. Tehát ez volt a kezdet.
8: Ezért csináltuk a strandkarnevált.
7: Itt jött rá, ez olyan, mint amikor a tabletta, hogy hoppa, Matrixban vagyok, akkor biztos, hogy jönnek majd a komolyabb témák. Tehát mi a folytatás, mi kezdtetek el gondolkodni, na akkor hogy
8: lett? Akkor lett, hogy strandkarnevál lett belőle, igen, mert rájöttem, hogy jé, hát van egy hagyomány a tél félelmét elűzni, ez a farsang. Uh-huh. És akkor mi csináljunk egy olyat, hogy hozzon mindenki karúszót, meg ilyen felfújható krokodilt, meg cápát. Úgyis az egésznek az üzenete, hogy télen is van Balaton, na nem ám, mert mindenkinek, pösti embernek mi jut eszébe, hadd mondjam ezt így falus.
0: Balaton Sound.
8: Tehát, hogy minden esetre a nyár. Tehát, hogy Balaton csak a nyáron létezik. Ezzel folyamatosan találkozom ezzel a jelenséggel. És hogyha én elkezdek beszélni a Balatonról, mint most is létező entitásról, akkor az emberek úgy néznek rám, mint hogy egy kicsit bolond lennék. Tehát, hogy így, hogy én most jöttem onnan, vagy mit tudja, azt mondom, hogy októberben, hogy most reggel fürödtem a Balatonban, mondom ezt Pesten, hogy társaságban, akkor úgy néznek rám, mintha azt mondtam volna, hogy a Marson találtam egy jó kis medencét, és akkor ott fürödtem. Tehát, hogy így teljesen az abnormitás, a lehetetlenség világa, hogy a nyár másfél hónapján, vagy két hónapján kívül egyáltalán létezik a Balaton.
3: Hát 6-7, ja.
8: Igen. És akkor most ez alkalom volt arról beszélni, hogy a Balaton nem úgy létezik, hanem sokkal különlegesebb dolog fölállni jégen a Balatonra, és így szétnézni. De tényleg, amikor átmentünk, és középről szétnéztem,
0: az a nirvána. Az lehet egyébként, igen.
8: Tehát én úgy definálom, hogyha ilyen marketinges statement kell ehhez, hogy miért érdemes átmenni, hogy a legrövidebb út a nirvánába. Tehát, hogy így teljesen egyenesen a nirvánába vész, és nem tudsz más csinálni. Tehát, hogy így, jó, van ez a kudlik julis feeling, hogy delta, és
0: ilyenkor hó van rajta, vagy lehet
8: koriban,
0: vagy
8: hó volt. Most elég masszív hó volt.
0: Mivel lehet haladni, amikor éppen nem cipővel? Tehát valami... mit lehetne még csinálni rajta, mondjuk, ami
3: ha nem lenne
8: hó, rengeteg ötlet.
3: Jégvitorlázni, jégszörfözni.
8: A jégszörf az elmegy a hóban is.
0: Ú, de rajta. Mennyire megy a jégszörf a hóban? 40.
8: A jóval többen lehet. Tehát, nem, így, ha olyan a szél, lehet menni 100 fölött. Mondjuk a jégszörfel már elég veszélyes, jégvitorlással jobb menni ilyen nagy sebességekkel. De azt szokták csinálni, hogy a Fűzfőnél a 71-es mellett megy a jég, és ott jó is szokott lenni, és akkor így bealázzák az autókat. Tehát, hogy így megy az autóval a 71-esen.
3: Könnyedén 100 fölött.
8: Igen, mész elette.
3: Jégvitorlásra a sebesség világrekord az ilyen 270 km/h. És az a vicces, hogy ez nem kell különösebben nagy szél.
8: Igen, mert azt hiszem 4,5-szeresét tudod menni a
0: erre
8: szélnek.
0: Erre a Balatonunk tulajdonképpen alkalmas, hogy ilyen nagy sebességgel viszonylag nagy
3: távolságban. Hát majdnem itt volt idén a jégvitorlás világbajnokság.
0: És akkor ez miért nem bontakozik ki ez a...
3: Hát sok oka van.
8: Én a fő okát abban látom most, hogy lehet úgy hozzáállni ez a dologhoz, hogy ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy Európa legnagyobb korcsolya pályája, hogyha tiszta jég, ha meg leesik rá a hó, akkor Európa legnagyobb sífutó pályája.
3: Mint ahogy sífutnak is a Balaton melletti emberek.
0: Igen. Szabad sírusban.
8: Ehelyett azt mondjuk, hogy eszünkbe ne jusson oda menni, igen, nyáron ne menjünk oda, mert nincs, ugye volt ilyen, hogy nincs víz a Balatonban, menjünk az Adriára.
0: Tök tiszta víz egyébként.
8: Télen se jusson eszünkbe bármi ilyesmi, amit az előbb mondtam, hanem
7: menjünk föl.
8: Igen, menjünk, hintsük be sóval az egész országot, menjünk el Ausztriába, vagy itt, hogy hova síjálni.
0: De legjobb hosszon maradunk egyébként.
8: És nézzük a téget, és félünk. Tehát, hogy nem kéne kimennünk egyáltalán. De, mert addig is áram, meg mit tudom. De ez hogy lehet így hozzáállni dolgokhoz, és utána csodálkozunk, hogy most idén is 10%-kal esett vissza a turizmus. Hát ezzel a hozzáállással még kész csoda, hogy csak 10%-kal.
0: Mi az, ami változtathat ezen? Mert azért
8: az fontos, hogy csináljuk. Tehát, hogy rájövünk, hogy hülyeséget csináltunk, hogy így nem lehet hozzáállni dolgokhoz, és egyáltalán, hogy egy tóparti polgármester nehogy nyílt levélben ne írjon le olyat, hogy a Balaton minden évszakban veszélyes. Mert elképzelem, hogy...
7: Ilyen, miért valaki?
8: Igen. Elképzelem...
0: Ilyen világban...
8: Most te hadd ne nevezzem, tök mindegy. De, de még kézzás hatására se gondoljon ilyet. Tehát, hogy így... Tehát, hogy ez lehetetlen. Hát elképzelek egy osztrák polgármestert, mint a Karintiában, hogy leírja, hogy Karintia minden évszakban veszélyes, hogy úgy rúgják segbe, hogy Malagáig meg nem áll. Tehát, egyébként, hogy ilyen nincs.
0: Egyébként ilyen ebből nincs. Csak azt látom, hogy nagyon sokszor, hogy egyszerűen... Tehát egyszerűen nagyon sokszor nincsen szükség polgármesterre. Tehát jobb lenne. Komolyan mondom, tehát bizonyos, hogy
8: egyszerűbb
0: jobb.
3: Mindenki menjen ki a jégre, gyakorolja a közvetlen demokráciát.
8: Jó, van egy másik polgármester, Badacsony Tördemici, aki át is sétált. Tehát, hogy így az nagyon rendben van. Tehát többféle, van sokféle polgármester.
7: 3200 féle.
3: Te Gábor, te biztos tudsz erről. Tehát, hogy ez azért nem volt mindig így. Tehát persze. Régebben az emberek
8: nem voltak
3: lovas kocsival,
0: ja, most a századfordulóról beszélünk.
3: Nem tudom, hogy mikor.
0: Az utóbbi száz évünk szól viszonylag
8: tényleg. Én nem mennék száz évig, szerintem a Matrix gyártotta le ezt a gyáva társadalmat. Tehát, hogy így körülbelül az agyon dicsért 60-as években, mivel most már el kéne számolnunk, a nagy generáció azt tette meg azt, hogy beköltöztek tudatilag az emberek nem csak a városba, hanem a Matrixba. Igen. Tehát a normatív valósággá nem az vált, ami az orrunk előtt van,
3: hanem amit mondanak.
8: Hanem amit a tévé világa.
0: Halló,
3: Orfeusz?
11: Halló.
3: Itt vagyunk, halló.
11: Sziasztok, Tamás vagyok. Csak egy óriási szóvic lehetőséget hagytál ki az imént. Azt mondtad, hogy a karintiai polgármestert úgy rúgják segbe, hogy meg se áll Malagáig.
8: Benne volt építve.
11: De hát ki vette észre?
8: Jó, hát
3: a... Így a Malaga.
7: Hoppá!
8: Hát...
7: Hello.
3: Hello.
12: Sziasztok, Gábor vagyok. Egyetlen dologgal szeretném valahogy árnyalni ezt a Balaton
8: képet.
12: Balaton minden éjszakban veszélyes témát. Én vízimentőként dolgozom, és tényleg nincs más ötletünk, csak a vizek veszélyéről beszélni, mert nagyon sok ember egészen megdöbbentően hülyén tud viselkedni évszaktól függetlenül, és a valós veszélyeket nem figyelembe venni. Én magam egyáltalán nem gondolom azt, hogy a Balaton veszélyes, meg bármelyik évszakban
3: veszélyes. Az ember a veszélyes.
0: A hülyeség a veszélyes.
12: Igen, és ez valószínűleg ez összefügg ezzel, ami már elhangzott, ez a természettől való elidegenedés, hogy valószínűleg régen jobban tudták a vízparti emberek, hogy mit kell csinálni a vízen, meg mit lehet, de ma valami elképesztő az ezzel kapcsolatos helyzet. Szóval én sem szívesen mondom azt, hogy vigyázni kell, meg ne csináld, meg a vízek veszély, meg a Balaton veszélyes, de döbbenet, amiket látunk a hétköznapokban.
8: De akkor egyetértesz, hogy nem a tiltás segít ebben, hanem az, hogy nézzük szembe a dolgokkal.
12: Egyáltalán nem gondolom, hogy a tiltás, csak tényleg ez a jobb ötlet hiány kell arról beszélni, hogy hello, veszély. De
8: így lesz rosszabb
12: jó.
8: A helyzet.
0: Igen, tehát pont arról van szó, hogy ha én azt hallom, hogy a Balaton veszélyes, akkor tulajdonképpen a felelősséget saját magamról elhárítom, és a szerencsére bízom, mert de ha azt mondom, hogy Balaton a barátom, de én tudok veszélyesen viselkedni, akkor készülök föl, akkor próbálok ráerősíteni különböző képességeimre, készségem, hogy tudjak úgy viselkedni, hogy a barátom is maradjon. Tehát pont az,
12: jó,
0: hogy
12: világos,
0: elszakadunk igazából a saját cselekvésünktől. Okay.
8: Igen, és istenítünk közben olyan dolgokat, mint az autózás, ami sokkal veszélyesebb, pláne erre a bolygóra nézve.
12: Persze.
8: És közben is abszolút istenítik, és nem beszélnek arról, pont a bor kapcsán hadd mondjam el, hogy én még soha nem hallottam azt, hogy nem a borozás a veszélyes, hanem az autózás, és az akkor is veszélyes, ha nem iszol egy csepp bort sem.
0: Persze.
8: A bor csak kihozza in vino veritas, hogy mekkora nagy fasság az autózás, és milyen veszélyes.
3: Meg a házasság is.
8: Hát a házasságnak más jellegű veszélyei vannak.
12: Oké, jó, kitállok közben.
3: Köszi, ciao.
7: Erre valahol nem tudom, most a héten olvastam, vagy akik beszéltek hasonló témában, hogy tényleg mikor hallottunk olyat, hogy az alpesi síparadicsomból valaki ott elmondani, vigyázzatok, mert minden évben 30 ember eltöri a lábát.
8: Nem fogod megtudni. Én neten kerestem 2 órán át a statisztikákat a síbalesetekre, és nem lehet hozzáférni. Annyira propagálják.
12: Halló. Sziasztok, betelefonáló vagyok.
7: Halló.
3: Szervusz.
12: Azzal egyetértek, hogy a téli Balaton gyönyörű, és főleg amikor alkalmasak a jégviszonyok, meg ahogy mondjátok, hogy hóviszonyok, tehát én addig nem figyeltem, hogy ott sífutók is vannak, de
13: abszolút támogatandó és zseniális. És mondtátok, hogy ez a verseny is, tehát a jégvitorlás verseny is egy potenciális lehetőség volt, hogy Balatonon tartsák meg. Csak hogy mennyire jégbiztos a Balaton, hát azért...
3: A Balaton sajnos nem jégbiztos, Gábor ennél jobban többet tud.
8: Igen.
3: Tehát, hogy nem jégbiztos. Benne van abszolút a pakliba, hogy őre egyáltalán nem fagy be, de hát egyébként ez a világon mindenhol így van. Tehát például a jégvitorlás világversenyeket pontosan ezért nem úgy írják ki, hogy január 1-től január 10-ig itt, hanem azt mondja, hogy térség, tehát mondjuk azt mondja, hogy mazuri tavak, és akkor az jelent egy csomó ízet, vagy azt mondja, hogy Észak-Amerikában nagy tavak környéke, uh-huh. vagy jelen esetben az idei VB meg az EB az konkrétan úgy került megrendezésre, hogy az Európai Szövetségnek az elnöke az 3 heten keresztül járt Európát és keresett jeget. És volt egy olyan pont, amikor azt mondták, hogy Balaton Akkalinál ezt megtalálták, és ide hoztak, hát 180-200 jégvitorlázó érkezett. Sajnos a verseny napján felkeltek, amikor az első edzés kezdődött volna, és a jég az estére bekásásodott. Nem, hát meg volt a tető, mindegy, és akkor mentek tovább a Fertőre. Igen, ja. És aztán fogták,
8: de voltak futamok,
3: elmentek a Fertőre.
8: Ahol több szél is szokott ahol, lenni.
7: Ez nem egy olcsó sport,
3: meg jobb volt. Ez nem egy olcsó sport. Nem annyira drága,
14: mint a vitorlázás.
3: Visszatérve az eredeti kérdésedre, az a gond, hogy valóban ez gond, de én szerintem Gábor abba az irányba megy, meg szerintem az lenne a stratégiai döntés, azt mondjuk, hogy A, legyen olyan a helyzet, hogy amint jég van, akkor ezt tudjuk learatni, tehát ide jöjjenek ezrek, tízezrek, százezrek ezt élvezni. B, amíg meg nincs jég, addig is legyen más helyet.
8: Igen, ne? Igen.
3: Tehát gasztronómia...
8: Tehát Balaton átsúszás minden évben lesz. Most akkor attól is, hogyha egyetlen egy kínos helyzet tud lenni, hogyha nagyon vékony jég van. Mert azon szinte semmit nem lehet csinálni.
3: De ha nem lesz jég, akkor mi lesz? Jó,
8: de ha nem lesz jég, akkor hát ugye vitorlázásban... Igen, te is otthon vagy. Télen nem nagyon szokott regatta lenni. Tehát, hogy egyáltalán nem, sőt, kiveszik a hajókat a vízből, bár most már van olyan, hogy nem, mert így úgy borékoltatnak, és ezért. De az lenne akkor az attrakció, hogy mondjuk farsangi regatta. Uh-huh. És az sem mindennapi dolog, hogy átkelés a Balatonon télen. És ugyanúgy meg lehetne csinálni a strandkarnevált, ugyanúgy lehetne inni nagyon sok-sok embernek a forralt bort, és ez mind nagyon jó tudna lenni, mert a lényeg az, hogy tudunk A-ból B-be jutni. És arra jöttem rá a történet kellős közepén, hogy óriási igény van ebben az országban, miközben nem tudunk A-ból B-be jutni, de óriási igény van talán épp ezért arra, hogy jussunk végre. Tehát, hogy így látványosan, hogy átéljük azt, hogy eljutottunk A-ból B-be.
14: Igen, szimbolikusan.
8: Igen, és ez nem csak a tömegsport alkalmas, tehát, hogy ennek nem a sport a lényege, szerintem ennek a történésnek.
3: Pont az, hogy maga... Áthatja az életünket.
14: Igen, hát maga az a rendkívül elemi szükséglet, a helyváltoztatás, és egyébként erre ad az autó egy annyira erőteljes és intenzív választ erre a szükségletünkre, amelyiknek okán egyébként kialakul az a helyzet, hogyha kinézel az utcára, akkor nem tudsz lépni az autótól, mert mindenhol parkolnak, és nézd meg a 30-as évekből fotókat, mert megdöbben,
3: akkor ez nem
14: hogy,
3: volt.
14: Nem, hanem hogy mire épült a város. Tehát, hogy a városunk úgy épült, hogy nem számoltunk azzal, hogy vas konzerv dobozokkal lesz tele tulajdonképpen a város minden rész, nem tudunk parkolni.
8: De az autó pont erre nem válasz, amit én szeretnék ezzel kapcsolatban gondolni.
14: Egyfajta válasz, csak nem a legjobb válasz.
8: Hogy miért érdekes átkelni a Balaton, egyébként nyáron is vitorlással, miért annyira fontos dolog az embernek.
14: Gondolom, miért megmászni egy hegyet?
8: Hát, mert az igazság oda át van, és miért nem menjünk oda át? Tehát, hogy ne érjük be annyival, hogy megállapítjuk, hogy az igazság oda át van, ott maradunk itt, hanem ha már oda át van, nézzük már meg, hogy milyen az.
13: Jó, akkor így egy picit visszamegyek off-topicba, jó?
3: Jó.
14: Oroszok?
13: Nem, oroszok, azt sem tudom. Ez a szóvisz. Megpróbálok akkor mindent alulmúlni.
3: Na.
13: Kegyelessértő, homofób módon is. Elnézést kérek a szélső jobboldali szimpatizás hallgatóktól. Tehát ez a Karintia és Malaga, és így hat fokozzuk, akkor ugye nemrég elhúnytra.
3: Ne csigázz!
13: Hát nem igaz, hogy nem ugrik.
14: Jörg!
13: Stimmel, na minden jó, egy perc év a hallgatás az emlékére.
3: Okay. Sziasztok! Hello, nem biztos, hogy ezt megteszünk. Hogy Most elfelejt, belém szorult.
8: Tehát, hogy az igaz, hogy az A-ból B-be az csak az egyik fele, hanem az, hogy ami elválaszt minket. És igazából én azt szeretném, hogyha az átcsúszása tényleg egy fórum lenne azoknak az embereknek ebben az országban, akik még nem lúzerek, még nem gyávák, nem lettek teljesen, és találjunk ki tényleg olyan dolgokat, hogy nézzünk már körül magunk körül, hogy mi az, ami elválaszt. Mi az, ami elválaszt minket egymástól és a természettől, és hogyan lehetne azon látványosan átmenni. Tehát látványosan bebizonyítani a környezetünknek, hogy ez, amiről ti azt mondtátok, hogy nem lehet, meg nem illik, meg tabú, meg nem tudom mi, ezen mi most mi átmegyünk, és kész.
14: El fogok kelni a Hortobágyon nyáron.
8: Simán. Tehát ilyenek, igen. Tehát hogy hogyan lehetne minél több ilyen dolgot csinálni, minél több dologról bebizonyítani, hogy az de hiába félünk tőle, mert a félelem az semmire nem jó. Mondjunk egyetlen dolgot, amire jó a félelem.

0: tilos rádió héttérítő, most van vendég, mindenféle van, de a vonalban van az Emiliti Parkban, hogy ugye, na, kezdjük előről. Tehát antidiskriminációs hét van a tilos rádión, diszkriminálni tilos címmel, és ennek keretében belül 10-től az Emiliti Park, hát Géza, segíts itt, vagy közben a vonalban, hogy Géza az Emiliti Park elnöke.
1: Alapító és
0: vezető. Mi lesz 10-től a Gödörben? Mesélj el.
2: A Gödörben pénteken lesz egy rendezvény, ahova az Ability Park kitelepül a játékaival, szokás szerint. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyatékossági ágról igyekszünk valamilyen bemutatót vinni, ami közérthető, könnyen játszható, és az emberek számára megmutatja azt, hogy a fogyatékos emberek hétköznapjaiban milyen eszközöket, milyen megoldásokat használnak arra, hogy az életvezetésüket tudják megfelelően menedzselni.
0: Géza, de... bocs, hadd kérdezzek meg, hogy ez szükség van, ezt nem tudjuk. Tehát, hogy van a mankó, a nem tudom, kerekes szék, meg a fehér bolt, vagy ennél többet nyújtatok?
2: Hát ennél többet, mert azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy hogyan tud egy ember fölöltözni akkor, amikor nem látja, hogy milyen ruhák vannak az ő ruhatárában, vagy hogyan tudnak mondjuk a vakok főzni, vagy a jelnyelv használatának mik azok a kommunikációs rendszerei, amit bárki elsajátíthat, és amivel mondjuk megkönnyíthető a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedése, itt adott esetben a hallássérülteké, azok olyan eszközök, amiket az emberek nagy részt használnak. Tehát ugye kevesebbet tudunk arról, de számos olyan technikai fejlesztés van, ami például az elmúlt időszakban különböző fogyatékossági ágak társadalmi beilleszkedéséhez kapcsolódik. Tehát amikor az 50-es évekig visszamegyünk, akkor például azt ugye kevesen tudják, hogy a tévétávkapcsolót az eredetileg hadi kórházakban mozgássérültek számára fejlesztették ki, mert ott magasan volt a tévé, és hogy lentről is tudják kapcsolgatni, ahhoz lett a tévé távirányítóban már elengedhetetlen része az életünknek.
3: Hát sikersztori, az nem kérdés.
2: Az abszolút. De hát ugyanígy például a szövegfölismerő programok, akkor most már ugye a harmadik generációs telefonokban nagyon sok helyen van olyan videótelefonálási lehetőség, amiben újra tudnak jelnyelven kommunikálni egymással a siketek. Nagyon sokan használják is.
0: Aha.
2: Tehát ezeket a részeket is meg lehet mutatni, illetve olyan játékokkal lehet az emberek számára megmutatni azt, hogy mi mindenből adódik diszkrimináció adott pillanatban. Ugye nem kell feltétlenül valakinek diszkriminálni a gondolatban ahhoz, hogy valakit kizárjon. Egyszerűen a normál cselekvéseinkben, a mindennapi cselekvéseinkben úgy viselkedünk, hogy akaratlanul is kizárunk vele másokat, mert a legtöbb dolog úgy van megtervezve körülöttünk, hogy az csak az átlagos felhasználók részére jó, és azokat a speciális igényeket, amiket mondjuk a fogyatékos emberek életvezetését megkönnyítik, azokat nem biztos, hogy figyelembe vesszük. Miközben, hogyha úgy van megtervezve, hogy az övéket is figyelembe vesszük, nem külön tervezünk nekik, akkor az a többi ember számára is kényelmes.
0: Géza, 10-től akkor, ha jól értem, akkor az Ability Parkból egy streamelt adásra jelentkeztek most.
2: Így van, tehát most érkezik hozzánk csoport, ugye elvileg hétfőnként nem szokott nyitva lenni a park, de most a fesztivál keretében fogadunk egy iskolás csoportot, és bemutatjuk azokat az új pályázati programjainkat, amik most indulnak ebben az évben. Ennek az egyik része egy pedagógus képzés. Tanárok számára próbáljuk meg megmutatni, hogy az integrált oktatásban milyen eszközöket tudnak használni, mire kell figyelniük, milyen módszerekkel tudják segíteni azt, hogy hallás-látás sérült vagy

0: játékokkal, időre, pontokért, és annak az ilyen próba verzióját mutatjuk meg most.
1: Jó, a héten egyéb programok, tehát ez a mai, ugye, hogyha jól értettem, de a pénteki kitelepült dolognál, vagy a rádiónak mi a szerepe, vagy hogy lesz?
0: Hát a pénteki az már a rádiónak egy fesztiválja, ahol igen, mi vendégek leszünk.
1: Csak gondoltam, hát arra rajta keresztül tudjuk promózni, és ez mégis jobb, mint hogyha egy ilyen promót tartunk.
0: Nem tudom a teljes programotokat, sajnos, tehát én csak azt tudom, hogy mi megyünk, és délután, péntek délután a Gödörbe velünk lehet majd mindenfélét kipróbálni, és hát közben a hét folyamán többször lesz a most elkészült anyagokból is még válogatás, az ehhez kapcsolódó beszélgetésekből egyeztetünk közben a Média Unióval, akiknek ugye az idei év az a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáról szóló kampányéve lesz, ők fognak bejelentkezni még, tehát próbáljuk összegyűjteni azokat, akik fogyatékos ügyben mindenféle dolgokban tevékenykednek, és ez a héten többször meg fog jelenni a rádióadásaiban.
1: Világos. Jó, Géza, köszönjük.
2: Sok sikert.
1: Vendégünk, sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. És akkor itt éterben végig is eredték az Ebiti Park egyik látogatást, a diák látogatást a parkban. Köszi, Géza.
0: Köszi szépen.
1: Köszi. Annyi kiegészítés még, hogy a záró esemény az egyébként 27-én, az talán szombat. Segítsen, szombaton 18-kor az Instantban lesz egy Tolfosztók az Instantban című interaktív színházi előadás, ami igazából egy próba lesz, ez a roma ügyi, vagy hát, hogy olyan roma témákat dolgoz föl, tehát hátrányos helyzetű fiatalok lesznek, akik kiülnek a színpadra, és mindegy próba keretén belül elmesélnek különböző történeteket, az interaktív.
3: De be lehet majd vonulni?
1: Szerintem igen, ettől interaktív, igen. Tehát az Instant 27-e este 6-tól.
3: Én bevonulok.
1: Ennyit a promóról, az 1%-ot az Fecó nem tudja elég kreatívan, de hát ezt tudtok róla.
4: Majd ezt bejátszunk, az a legjobban, na, nagyobb.
1: Térjünk vissza a Balaton Jégecsi.
5: Igen, ez is egy átcsúszás projekt egyébként, mert hogy ami elválaszt minket, azon hogy lehet látványosan átmenni. Hát ezt így definiáltam az előbb. De hadd mondjam el, hogy a fogyatékosok nem azok, akiket annak hívunk, mert ők az én szempontomból, mert ők elég bátor emberek. Tehát a gyávák azok, akik őket diszkriminálják, vagy akik úgy néznek rájuk. Mondjuk akár én is gyáva vagyok ebben a tekintetben, amikor úgy nézek rá, mint fogyatékos emberre, pedig én vagyok a fogyatékos, mikor így nézek rá, mert gyáva vagyok. Tehát ezért fontos a bátorság többek között, ilyen dolgokban is, folyamatosan.
3: A bátorság tanulható?
5: Egyrészt, másrészt...
3: Egy fontos kérdés.
5: Ez egy nagyon klasszikus kérdés, hogy az erény elsajátítható-e. Minden erénynek, ilyen klasszikusan fő erénynek tartották a bátorságot. Borzasztó egyszerű, hogy miért, mert ugye a latinban ez virtus, tehát az erőből jön. Ha nincs erőnk, mit tudom én, igazat mondani, mértéktartónak lenni, hűnek lenni, mit tudom én. Tehát, hogy bármilyen erényt sorolhatunk, hogyha nincs erőnk, hogy azt csináljuk, akkor nem fog menni. Tehát a többi erényt sem lehet gyakorolni, maga az erény is egyébként az erő szóból van, hogyha nincs erőnk csinálni ezt. És ez az erő, hogy csináljuk a dolgokat, ez a bátorság.
4: De hogy itt visszakanyarodva ahhoz, ami az eredeti téma volt, tehát az átkelni a Balaton jegén, ami ezelőtt 100 évvel egy teljesen hétköznapi és a téli esték elütésének vagy a sztorigyártásnak egy kézenfekvő módja volt, ma meg már ilyen vakmerő, eszement,
3: kockázatkeresőnek,
4: tehát mikor csúszott el ez a dolog, tehát mikor lett a bátorságból ez?
5: A 60-as évekhez kötném ezt, tehát ahhoz a nagynak mondott nagy illúzió generációhoz, ami beköltözött a Matrixba. Tehát, hogy úgy döntöttek az emberek, hogy ugyan évezredek, talán évmilliók óta a természeti valóságban éltünk, de most fogjuk magunkat, és beköltözünk egy általunk normatívabbnak képzelt valami dobozba.
3: Felépített valóságba?
5: Igen, és akkor majd ott jó lesz nekünk. Aztán kiderült, hogy Billy belóg a kezünk, miközben ezt támadjuk, tehát a harmadik évezred az arról szól, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ezt nem lehet csinálni ezen a bolygón speciál, de valószínűleg máshol se, tehát ez sehol nem divat. Bolygókon az ilyesmi az nem divat. Tehát, hogy ezt nem, erre talán le kéne szoknunk sürgősen.
3: Ez a technológia és a morális fejlődésünk közötti olló kinyílása, vagy mi pontosan?
5: Igen. Tehát, hogy egyre gyengébbek leszünk, minél több illúziónk van arról, hogy milyen erősek vagyunk, ez a technológia. Uh-huh. Tehát egy hatalmas mankóval repülünk, és mit tudom én. De közben ez a repülés, ez a junkie állapot felé visz minket. Tehát egy erős analógia van,

0: ez nem mindenkinek fog innentől tetszeni, amit mondok, mert mindenfajta fogyasztás mind addiktív, és amikor a bolygót fogyasztjuk, az a legnagyobb addikció.
1: Hát igen, maga az életformánk az, ami...
0: A világfogyasztás. Tehát elfogyasztjuk a világot,
1: ahol benne... Ez fogyasztói társadalom.
0: Igen, de hát ez nem pontos szerintem, mert ez tegyük már hozzá, hogy mi világfogyasztói társadalom.
1: Csak azt tudjuk elfogyasztani más, nem azt, amink van.
0: Igen, tehát hogy világfogyasztás folyik, és akkor meglepődünk, hogy fogy. Tehát, hogy miközben így falom, így egyébként meglepődök azon, hogy ez fogy.
1: De az nem lehet, hogy beindulnak olyan védőmechanizmusok, amelyek ennek ellenében hatnak. Tehát akár, hogyha arra gondolunk, hogy a civil önszerveződésnek a soha nem látott szintje, amelyik megjelenik, akár az, hogy bárcsak a diskurzus szintjén, de az ökotársadalom, vagy az ezzel kapcsolatos fejtegetések nagyobb teret kapnak, az, hogy beszélünk itt erről, hogy ez nem lett korrektívuma ennek?
0: Ez tök jó, hogy ezt mondod, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ez pont addig nem ér semmit a cselekvés szintjén, és a közös cselekvés szintjén, amíg nincs bátorságunk egyénileg és közösségileg is, mert az is egy érdekes dolog, hogy tud egy közösség bátor lenni, mert azért az is jó, ha van egy-két bátor ember, de az még érdekesebb, hogyha ez valahogy kollektíve is megjelenik, hogy amíg nincs bátorságunk tényleg változtatni ezen, addig csak dumálunk róla. Most már van egy ökodemónk is, de nem veszük észre, hogy nem az a baj, hogy eddig nem volt ökodemónk, hanem hogy demókat futtatunk a valóság helyett. Tehát talán a valóságban kéne részt venni, talán a természeti létünkkel kellene többet foglalkozni, és nem elég futtatnunk egy demót, hogy most már van nekünk környezetvédőnk is, aki majd foglalkozik helyettünk is.
1: Tehát az mondjuk bátorság egy közösség részéről, hogyha az eddiginél lényegesen nagyobb autonómiát követel saját maga számára, hogyha azt mondja, hogy az a fajta választási vagy parlamentáris rendszer, amiben élek, ez kifulladt, vagy azt mondja, hogy a nemzetállami együttélésnek az a forma, amelyben élünk, hogy ez egyszerűen ez további nem tartható. Tehát, hogy mit jelent a közösségi bátorság a valódi változtatásra, tehát magán a társadalmi berendezkedés, az együttélésen való változtatás. Még ezt hiányom egyébként, én ebben nem látok újdonságot.
0: Tehát nem lehet olyan intézményt, és ne is lehessen egyébként olyan intézményrendszert kitalálni, ami magától demokratikusan működik. Anélkül, hogy benne bátor civil emberek lennének, akik azt mondják, hogy talán bizonyos pontokon eddig és ne tovább. Tehát ilyen néptribunként lép fel egy bátor ember, amikor civilként lép fel, hogy azt mondja, vétó. Tehát, hogy így, talán most már ezt itt abba kéne hagyni, tehát egy összödi beszéd, vagy itt vannak olyan pontok, amikor az emberek, és nem az a bátorság, hogy dobáljuk az utcaköveket, meg mit tudom én.
1: Az a félelem, hiszen azért dobom, mert félek.
0: Igen, meg az gyűlöletkeltésre is kitűnően alkalmas lehet. Bár én azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos helyzet, tehát van egy olyan pont, amikor már nincs más, adott esetben nem lehet más megoldás, hanem föl kell szedni az utcakövet is.
1: Tehát van olyan szituáció,
0: csak nehéz megítélni, hogy melyik az a szituáció, ami erre már tényleg jó lehet.
1: Hát a 60-as évek végig az pont ez volt, hogy a utcakő alatt a szabad strand.
0: Nemzeti ünnepeink olyan szituációkhoz kötődnek, amikor most utólag egyértelműen azt mondjuk, hogy ez legitim volt, hogy forradalmat csináltak. Mit tudom én, 48-56.
2: Nem az a nehéz, ott a helyszínen nehéz eldönteni.
3: De szerintem még, na mindegy, szóval én még ezt sem látom, hogy felejtően erről lenne szó így, mert nem gondolom, hogy bármikor is legitim lenne. Tehát szerintem pont az, hogy elfogadjuk az, hogy legitim.
0: Nem az erőszak. Hát ez egy borzasztó nehéz dolog.
3: Hogy van az a helyzet, amikor én még pont azt gondolom, hogy ez
0: nem dobálni, én nem azt mondtam, hogy dobálni, hanem barikádot csinálni. A barikád az
3: végül. Fölszedésről volt szó, én valóban nem mondod azt akkor, hogy azt eldobni,
0: de hogy valami fejének nekidobni, azt nem mondani.
2: Nem tudsz elképzelni olyan helyzetet, amikor a barikád építés az...
3: Egyén szintjén el tudok képzelni, mint amit én, tehát a kutya megharap, el tudom képzelni az egyén szintjén, hogy az rossz, alapból nem tudom elképzelni, hogy a kutya megharap.
1: Erőszakot én magam minden formát elvetem, de az, hogy eltorlaszolok valamit,
0: igen,
1: az nem ugyanaz, mint hogy követ dobálsz. Tehát ha azt mondod, hogy ide te és te nem jöhetsz be, és kvasztolom ezt a házat, és azt mondom, hogy ebben a pesti
3: méhezban
1: 20 éve van az a helyzet, barikádozom, az más, mint amikor dobálom.
3: Tisztelt, csak hát én arra reagáltam, hogy van az a helyzet, amikor föl kell szedni az utca követ, amiből nekem nem az jött le, tehát most ugye itt hát a 2005-i beszédről beszéltünk, hogy van az a
0: helyzet,
3: igaz, tehát igen. Jó, csak arra mondom, hogy szerintem soha nincs az a helyzet, amikor bármi is magyaráz, hogyha utólag keresettünk felmentést, nem, még mondtuk, hogy az ilyen jó
0: volt. Az erőszakkal kapcsolatban, de az erővel kapcsolatban már nem értek egyet.
2: Kicsit globálisabban gondolkodni, tehát ne abból indulj ki, hogy demokráciában élsz itt Közép-Európában.
3: Értem, de az erőszak erőszakot szül nagy általánosságban,
0: az egyetértek. egyetértek, de
3: akkor
0: az,
3: veszünk,
0: azt mondta, hogy az erőre sincs szükség?
3: Nem az erőre nincs szükség, hanem az erő jó felhasználása van szükség, és az erőszak az erőnek rossz felhasználása.
0: Így van, így van. Tehát egy összödi helyzetnek borzasztó egyszerű megoldása lenne egy olyan országban, ahol van civil társadalom.
3: Ja,
0: másnap az emberek halál nyugodtan, mondjuk 1,5 millió ember oda megy a parlament elé, és csendben küldenek egy embert, aki megüzeni, hogy most pakoljatok. Igen, tehát, hogy így pakoljatok össze, mi addig itt ezt megvárjuk. Amíg ti innen kijöttök, mi várunk. Ennyi. Tehát, hogy sem, nem kell erőszakoskodni, nem kell kiabálni
3: sem. Egyet is értek.
0: Csak ennyit kell csinálni, hogyha most ti átléptétek azt a... És egyébként borzasztó érdekes, hogy van nekünk egy alkotmányunk, ami ez, amiben ez nem lehet csak jogod, hanem kötelességed is. Tehát ott körül van írva, hogy milyen a helyzetben, ez nem csak állampolgárként neked nem csak jogod, hanem kötelességed is ezt tenni.
1: Ennek már csak a potenciális valószínűsége is megelőzi nagyon-nagyon sok dolgot, tehát hogyha azzal számol a fennálló hatalmi elit, hogy egyébként egy-egy rossz döntést követően más millió ember fog itt állni némen, bele sem megy. De addig, amíg azt gondolja, hogy megtehetem, mert majd úgyis hazamennek az emberek, akkor azt mondja,
0: hogy
3: nem tenném meg. Ezt nem tudom, hallottál, most hétvégén botrány Amerikában valamelyik, nem tudom kinek, mert nem figyeltem, szenátornak, képviselőnek eltisztottatta a saját háza elől az útról a havat, és
0: Város
3: egyébként...
0: Hát, nekem van Németországban volt.
3: De hogy érted, ezért azonnal le kell mondani, tehát hogy mekkora különbség
1: ez Berlin.
0: Ez Berlin.
3: Tökre értem, hogy le kell mondani, nem, hogy félreértést, nem az a van probléma, hogy ezért lemond.
2: Mert közpénzet tisztították el a havat.
3: Nem az a lényeg, hanem csak a saját házat tisztították el, tehát esett a hó, meg el kellett tisztítani, de hogy az ott fontosabb volt neki, hogy arra jöjjön először, és egyébként le voltak fagyva az utak. És még azt sem mondta, hogy holnap nem takarítjuk le a többit, vagy most befejeztük, hanem csak, hogy ezzel kezdte.
2: És ki volt?
0: Hát, nem én tudom. Berlinre
3: emlékszem. Tudod, egy felületes fiú vagyok, simán lehet, hogy Berlin
0: volt. Én Berlinre.
1: Aztán én is, mert éppen is, aztán Berlin volt, én is azon gondolkodtam, hogy Németországban mennyire másként működik ez, hogy olyan számunkra pitiáner dolgokért kell.
3: Hamburgit
0: alkírja. Ja, bocsánat, igen.
3: Jó,
0: igen.
3: Hamburg. Én voltam a pontokat.
1: Tehát, hogy olyan számunkra pitiánernek tűnő dolgokért kell azonnal lemondani embereknek magas pozícióról, akár család generációkra előre. Ami nálunk elképzelhetetlen ez jelenleg a mai közelapotok között.
3: Jó, és akkor a pontosítás kedvéért tényleg...
1: Elképzelni el tudom, csak...
3: Bocs, de itt pont az az erő, itt valaki írja a cseten, hogy nagyon nem azonnal akar, vagy nem, nagyon nem azonnal, hanem hogy először nem akart lemondani, tehát pont ez az erő benne, hogy nem volt ott tüntetés, nem dovált senki, hanem eltelt 5 nap, először a saját pártja mondta, hogy de akkor most már gyere, és eltelt 1 hét, és le kellett mondani, mert olyan társadalmi nyomás volt, és nem igen. Azért, mert szétverték a tévészékházat, nem volt erőszak, nem volt semmi. Mi, hanem pont ez az erő. Tehát ezt igen. Gondolom én is erőnek.
1: Hát csak ugye ez itt a kérdés, hogy ez az erő, ez mitől tud kibontakozni, mi az, ami ezt egy fókuszra húzza, hogy vajon ez intelligencia kérdése, ez propaganda kérdése, ez példamutatás kérdése, ugye itt ez a csúszósabb rész.
3: Na, halló!
4: Szervusztok, Zúzó vagyok!
3: Szevasz!
4: Nálunk meg már 50-es évektől még jelenleg is, nagy valószínűséggel jelenleg is a budai hegyvidéken kezdik a szórást.
3: Ja, hogy a... Igen.
2: De ez
3: itt, ennek tudod, mi az oka?
4: Régen Kádért gyűlök.
3: De jó, de ennek tudod, mi az oka, Károly? Hogy ott gyülekeznek ezek a hókotró autók, még az a Felhő utcában ott állnak egymás mellett szépen a sóval, majd lefele értem. Könnyebb elindulni, mint fölfele. Ilyen egyszerű.
4: Ez közben Csepelen.
3: Ja, most én nem Cseperről beszélek valóban, de hogy...
4: Nem úgy mondom, ott áll.
2: Cseperről,
3: jó, abban igazad, hogy van egy olyan kicsengése is, hogy a rezidenciák is ott vannak.
4: Volt egy olyan név, hogy ők se tudtak kiállni. Pár évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt.
3: Az passz.
4: Akkor a
2: hó.
3: Jó, köszi Károly.
4: Sziasztok.
2: Hello. Zúzó volt.
3: Ja, Zúzó, elnézést Zúzó.
1: Ilyenkor Zúzó, amikor
3: csúnyát mond, de volt imand, amikor... Igen.
1: Kontextus
3: függő. Ez az igaz identitás.
2: Gábor, te miként definiálod magad?
3: Hát, hogy Zúzó, vagy Néma.
2: Akkor megkérdezik, hogy mivel foglalkozok, akkor azt mondta, hogy borász vagy, is kész.
0: A sapiens egyébként kóstoló embert jelent, nem csak tudó. Tehát, hogy így kóstoló ember, igen.
2: Nem,
0: tehát,
2: értelmes ember?
0: Azt is. Tehát, hogy elszoktuk felejteni a sapiens, az egyszerre jelent tudnit és kóstolnit.
2: Mert ugye nyilván csak úgy lehet tudni valamit, ismerni, hogyha az ember
0: így van. Ez a lényeges összefüggés.
2: A kíváncsi ember, akkor te...
3: Nagyon igen, van valaki. Vagy elvileg.
5: Én vagyok, a kisember vagyok.
3: Szevasz. Figyelj.
5: Károly olyan hülye, mint a seggem, komolyan.
1: Na, kérlek. Antidiskriminációs hét kezdünk.
2: Kezdjétek el, légy szíves csetelni ebből privibe, jó?
5: Még sose jutott az eszébe, hogy azért takarítják le először a hegyet, mert a lejtő jobban csúszik, mint a síkság, és ha valami megindul a lejtőn, az sokkal
2: szarabb. Szerencsére te megvilágosítottad azoknak a hallgatóknak, akiknek ez nem esett volna le, úgyhogy...
5: Olyan mondom. Na mindegy. most már ne vegyétek fel, mert visszatelefonál mindjárt, legalább nem lehet az utolsó.
2: Oké.
3: Okay. Jó, jó.
2: Köszi, csá.
1: Jézus.
2: Ahogy te a kíváncsi ember kategóriájában. Hát
0: a kíváncsi ember az általában nem csinál semmit. Mert ugye a kíváncsiság az egy ilyen maszturbáció. Hogy azzal ő el van. Tehát szerintem a kíváncsi ember az tipikusan van egy baleset, és akkor ott a kíváncsi emberek összegyűlnek, és megállnak, és nem csinálnak semmit.
2: Tehát lakosság 94%-a.
1: A kíváncsiság, azért valami velünk születik így masszívan az édes íz érzetén kívül, ha már tapasztalás, ez a kíváncsiság. Tehát mi emberek, mint faj, mi rettentően kíváncsiak vagyunk. Tehát, hogy igenis nézzük, hát mi szoktam nézni, amikor elmegy a mentőautó a körúton, és nézd meg, hogy mint ilyen ösztönszerű lények megállnak az emberek, és követik a tekintetükkel, ahogyan megy, találgatják kvázi a saját élet esélyeiket ebből,
0: hogy... Igen, igen, ebbe igazad van, és nem túl negatív voltam a kíváncsisággal kapcsolatban, mert tényleg, de én azt szeretném gondolni, hogy az emberben az alap az a megismerés vágya, és az szokott elfolyulni ilyen kíváncsisággal, hogy legyen egy...
1: A kíváncsiság az kicsit talán ilyen mértéktelen, vagy van a kíváncsiságnak...
0: Hát pont a bátorság hiányzik belőle. Igen. Tehát, hogy nem csinálunk semmit, csak nézzük.
1: Igen. Tehát valószínűleg itt a kíváncsiság, ez nyelvünk ettől szép egyébként, hogy lehet ebben az értelemben is használni.
0: Disztingválni.
1: Igen, ja. Disztingizélni.
2: Halló?
3: Jaj, hát ezt tök, hogy felvettünk.
6: Felvettem.
3: Jó, hát na, most vegyük fel.
1: Halló?
3: Mi Hello. Nem hallunk téged? Hát jó, búcsúzunk el, szia!
2: Úgy is egyébként már 10 óra van.
0: Ez egy érdekes hack egyébként, hogy úgy felhívsz egy rádiót, hogy ugyanaz a csengés megy tovább nálad.
2: Bátor ember. Tehát, hogy...
3: De ez az utolsó.
2: Utolsó.
3: Halló, gyorsan?
4: Gyorsan mondom, ki a hülye?
3: Jó, köszi.
4: Várjál. Aztán, hogy aki nem úgy gondolkozik, mint én.
3: Jó, oké. Okay.
4: Na most várjál, nem a csoport norma szerint kategóriákat használja. Én nekem ez öröm volt, ha ezt mondják, hogy hülye vagyok. Az jó, Károly. Ez volt egy olyan klubja.
3: Károly, el kell búcsúznunk már, úgy értem, hogy az adásilag, nem tőled.
4: Én örülök neki.
2: Jó.
4: Ezt mondják nekem.
3: Közös az örömünk.
4: Jaj, de jó.
3: Köszi, szevasz. Hogy ez mindenkire igaz már lassan, hogy szevasz, nem?
2: Igen, sajnos ez megint nagyon hamar véget ért ez a műsor.
1: Igen, pedig Gáborral még sokáig lehetett csak... volna beszélgetni ezekről a dolgokról, szerintem.
0: Máskor.
1: Igen, kerítsünk majd lehetőséget úgy rá, hogy ne a jég, meg ez a Balaton, hanem inkább a társadalom nagy kérdéseit beszélgetjük majd, mert erre csak a
3: kapuk jelent. Én inkább kóstolnék.
2: A szimbolikus csúszunkát.
0: Addig is keressen mindenki olyan dolgokkal, hogy úgy érzi, hogy valami nagyon elválaszt egymástól embereket, minket. És hogy lehetne ezen látványosan? Jó, de most mind átcsúszásnak.
3: Most egy Gábor kapcsán, és ez igazán egy kicsit beszéljük át itt a szerkesztési szokásnak, hogy miért nem az, hogy mi utazunk le, úgyis lehet streamelni, de Gábor, na, meghivatnánk munkat simán. A Balatonra egy borozásra.
0: Most úgyse tehetek más, nem, mint azt mondom, hogy persze gyertek, de egyébként szívesen mondom.
2: Kihelyezett adás a Szent Orbánban.
3: Ezzel jövünk, jövő héten.
1: Tudod, hogy kell csinálni.
0: Vagy vitorlásról. Az nagyon érdekes lenne.
3: Sziasztok, ez volt a Héttérítő. Jövő héten ismét.
1: Kirekesztés.
3: Kirekesztés 1%, meg más nem volt értelme.
1: Antikirekesztés.
2: Akkor búcsúzik Dervis, Júli Fecó, Bali és Kardos Gábor.
3: Sziasztok.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgörbül a vágány, a felgörbül a vágány, a felgörbül a vágány.

halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár a Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a rekviemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virággal, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmiszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. Sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták. Volt minden egérű burgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige Frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megkörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó dr. Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, Le Grand Voyageur állítása szerint, a legisten háta mögötti Le Plus Lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely regő rejtem, fekete templomban fekete imád, hely regő rejtem, fehér templomokban fekete imád, hely regő rejtem, fekete templomban fehér imádságot, hely regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malaccal egy közös tenyérű udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő lépek egére. Állj le világ, állj meg világ, állj meg, sohasem érünk sohasem. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendjét, fehére meszert templomában hallgattam a rekviemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzeli már sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, s nem tudhatjuk vajon meddig tartani, ítélet nélkül, s mi bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtudni. 1944. június 2-án, Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári leírása. Ez az ő békeverse. Poklott miatt kirezke. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben így. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után elnemesni, mielőtt után elnemesni. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, mennybe spokolva szószóló, légy érettünk közben járó. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig, folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse vagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis fohász, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk! Szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettük mi többet, mint akár a legkülönbek. Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép stájerlány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském sidege, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik Tiefengráb utcán, Waschfürangedicht, Tiefengráb munkerte áll. Piros rózsa tündökli korcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendjét, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térte pertünk, ügyjel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásdós, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bújdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen neszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapi. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékot felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító részpetúniák, szírmain gyémánt harmony, fürdőző pufók angyalok tomporára rápalla karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláztak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamat rán. Párátó glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az éles. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, este a hosszéhez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazokok messzi beszébe halszik, kérőző, kedves bivajokra gondol a tej, megalszik. Miest vagy pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátkán múlni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja szálltad se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfellóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránca a földnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harang szót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide angyalkák az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Malarmi sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal veli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mélabús kertben, híven fehér szökők útjátéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugár.

baj. Meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert pirkatástalan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hatalom. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: halálcán spallada. Ott ült a császár. Dúshajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, Rivaldrea? Alond, nincs szív, mit kardom átne járnak. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a porszemet. Kényúrként éltünk mind a hányat, s az évek szálltak, mint a percet. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék Jézus egyszerűen. Gót ablakában sírt az orvos. Megtárod merrenőbej minden kíra ír, s amelytől felépül minden szenvedélye. S az ajtó nyírt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva a színtelen borát. Igen, ened fűsít a máma, s nincs semmi, heggel nem takar. Így áll testvére mély pohárból, csupán az első korty magyar. Gondtárok voltak mind a hányat, az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsi kecskében, s rőt topámban, s nézte lenn a vízben képét, mely játszni jött. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapott, s minden piros ló reggelente békákon ugrálunk papot. Jövök már, szól, s a kútvíz nyálas sikult dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlammát a lárba, ágyékot hervad bíborán. Ujján fedrejöttünk, mint a hányat, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal hét ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Láss, szamár, pénzsákodat hiába védel, meghalsz, s a kincset elviszel, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más ki senki sem. Ufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt, nem ég, nem ég, de ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő,
1: Rút foltott festve mellém, mely mint a ráksebb egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt.
0: Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott armatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejtem, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögrész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyaim. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szállt. Véred kiontott harmatában, irgalmaz nélkül, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának e testen kinn a réteken. Őrhából intott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Magvető keze a búzát, vacsot az őszi szél. A földbe térünk öldöhányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszéd. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körülvettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát, még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év költészet és zene? Aranyszava, Ripley színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szép. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass, és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad, egy másik nyög. Nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög. Megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, mint ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürdött fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenyefáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Látjátok felején züntük el, mik vagyunk. Isapur es homo vagyunk. Mennyi milosztben terüntevé enevé miű is emküt, Adam, és odutta vola neki paradisumus házová. És ment paradisumban való gyimilcsikű, mondta neki élnie. Éjjön tilutóá üd, így fa gyimilcsétű, gye mundóá neki, méret műtenej. Isa, kinokun endül hoz gyimilcsű, halálnek halálával holsz. Hadlává voltát terüntevé Isten tű, gye feledet, engede üldjön üntetőinek, és evék hoz tílvod gyimilcsű, és hoz gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nümhéon mugánek, gye ment ő folyának halálú évé. Horogúvé Isten, és vetevé őd ez munkás világ belé, és leűn halálnek, és pukulnek véze, és ment ő jemének. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy estiű látjatok szüntük hem. Isa es nüm így ember munkotja ez vermüt. Isa, ment oszhoz járóz vagyunk. Vimádjuk uromk Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidje, és bulsássá ment ő bűné. És vimádjuk Szent Axin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter urat, kinek odut hotoln, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ő bűné. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, uronk színe előtt, hogy Isten így vimádságuk miá bulsássa ő bűné. És szabadukha őt ürdünk ildetűdű, és pukul kínzotujját ő, és vezesse ő paradisum nyugulát. És adjunk neki műnyi uruszák belé utat, és ment jó döntése. És kiássátok uromhoz hármú, kérjelenszünk. Szerelmes bráti, vimádjunk ezt szegény ember lézgyért, kit úr ez napun, ez homus világ timnücé beleül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kevelében helhezél, hogy bírságnak jutva ment ő szentjé és önüttei közikünk, jó felejön nyugtatniát inkeszél, és képen. Klamátetre, klamátetre.

0: elmondani azt a ráolvasó imád? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Gálosi Ferenc.
0: Milyen korú asszony volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyított?
1: A torkomra.
0: Mit csinál?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezekiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyík üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a tetorok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fognás természetű. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalénivel, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nata nénire rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljunk. És többet nem engedett át, hogyha fajta turkom hozzájuk.
0: Na, ez elmutatod.
1: Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
2: Boldogság a szép szűz Mária megfereszti az jádat szent fiát. Jordán vízi a bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mi se hallgatni. Tessze találkozik, három zsidó lányval, kitekerak, megnézik, elári, ízik, minnyel vittjen. Tessze találkozik, Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága, szép szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek. Elindultam Krisztus Urunknak, mi sírja, mi se hallgatni. Tessze találkozom, három zsidó lányval, Szent fiamat, kitekerak, megnézik, hela a régizék, minnyel fittjen. Ne sír, ne kesereg, boldogsága, szép szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhalkat, égessünk belőle a 9 szenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélyébe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanítottnak, mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiés, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
3: Elindul a nagy sátán, 77 fiával, 77 lányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényit hírvasztan. Tér meg te nagy sátán, 77 fiadval, 77 lányával, 77 unokádval. Ne menj be annak a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvaszt. Tisztán hodd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogságos szült.

0: így járnék Jézus nem született még. Akkor is voltak angyaluk, az Atya Isten, a gyerek Isten, aki volt, aki teremtett a világ. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rejük, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolba mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkára ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, fődingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy tehát Ádám volt az első ember, és abból származott a négy. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és a állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilaznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykő tábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda veszett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket. Úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett vele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevelt, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelt azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik.
1: Szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaimba.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, hogyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
1: Úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
3: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókon. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hol, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság,

Dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Itt nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, skirlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajz nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyet. Nem tart soká, az ész minden kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, a délbáb. Meríts hálót, hogy apróját erezd, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Hogy hova lett? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hogy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, te jutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet innya tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkort, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam. Kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj mélyteje, kérdés csörgődve az ég felett, egy gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. De földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy, ide-oda fut, néz, nem tud betelni, megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér, hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság volt, kakukkfű szaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó baráttal boroztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli meg kéne halnunk. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől, melyen nem lesz barát, se bor, se égetés. Érez így más is, de agyába gyűri, ám én a homlokomban kortanak. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Szikra, itt a nem lét vasfogói között, a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állat ínyén, még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése, és az elmúlás örökös, csontig vájú tudata. Ezek adtak életemnek íz, szín, gyönyör, varázs, és glóriás, ezek tették bolondá, mámorossá, ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan, a föld egyszeri borától, reáfonójával, úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben. Élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mész cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, gó csipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Mi időm lejárt. Eltűntem én, a múló fenomén, a fenomének örök tengeré.

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorútakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egen, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem haditörvén. Jöhetsz rám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzes betont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyököd, tőzeggel súlyos réteg, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszó, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhúlt katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjuszárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám haeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-borgó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szemutakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s
esti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

Tilos Rádió, Budapest. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegető. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Bohumil Hrabál, Münchhausen. Kora reggel járt munkába Hanyta. A villamosban leült, aktatáskájából előhúzta a Herald Tribune-t, és úgy tett, mintha nagy érdeklődéssel olvasná a vezércikket. Aztán felkiáltott. Ezek a kapitalisták. No hiszen, adnék én nekik erőpolitikát? Az emberek azonban másfelé néztek. Hanyta pedig ekkor már a Frankfurter Allgemeine-t terítette szét, kis ideig megjátszotta, hogy olvassa, azután kommentálni kezdte. De kérem, ha az ember ezt olvassa, hát így táncolnak tőle az idegei. Hát ki nyerte meg, és kivesztette el tulajdonképpen a háborút? Aztán Harsány kacajra fakadt. Fogjanak meg! Konrad Adenauer a nyugati kultúra védelméről szaval a Kolumbiai Egyetemen. Hát értik ezt, kérem? Az egyetemen. Nagy kár, hogy belőlünk nincs vagy 90 millió. Köhécselni kezdett, de amikor megértést keresett a körülötte levő emberi szemekben, látnia kellett, hogy a pillantások elsuhannak mellette, hogy az emberek tekintete csak valahol mögötte találkozik, hogy az emberek úgy tesznek, mintha ő itt se volna, hogy egyszerűen átnéznek rajta. És Hanyta élvezte ezt. Szerette azt az érzést, amikor az emberek irigykednek az emberre, amiért tud valamit. Ezért most letette a szövetségi köztársaságbeli újságot, és élvezette szétnyitotta a Lumanitét, és újra megáldotta azzal a nagy címmel az egész utazóközönséget, csak hogy ezek a hírek már egy csöppet sem tetszettek neki. Aztán letette az újságot, és a szeme könnybe lábadt. Ó, hát hová lett a francia büszkeség? Jóságos Isten! Speidel és von Manteuffel Guderiannal, azzal a vén Draufgängerrel, tárgyalásokon vesz részt Párizsban? Én ebbe beledöglöm. Hirtelen összerakta az újságokat, a makulatúrából kiszedett három újságját, melyekből csak a vezeték és utóneveket értette meg, és leszállt. Rögtön a sarok után betért a tejcsarnokba, ahol minden nap tejet vásárolt a macskáknak. Hány macskájuk van tulajdonképpen? Kérdezte a tejcsarnokos nő. Hány? No, azt látnia kellene, asszonyom, mi van, amikor kinyitom a raktárajtót. Ha nem ugrom félre, hát ledönt a lábamról az a macska lavina. Ha nem hallotta már. Mit? Óriási tűzvész a holesovicei kikötőben ma éjjel. Egy gabonával megrakott hajó ég, és az az égő gabona minden irányban lődöz, úgyhogy a tűzoltók már nem is a hajót oltják, hanem a szomszédos negyedeket, Libenyt és Bubnit. Borzalmas katasztrófa. Na, még csak ez hiányzott, tördelte a kezét a tejcsarnokos nő. Szóval, hány macskájuk van? Kislány, pardon, asszonyom, kevés. Most, hogy 6 kandúrunk megveszett, mivel a párzás az agyukra ment, hát csak 12 maradt. Tudja, az egy kész katasztrófa, ha a kandúrokra rájön a tavasz. A plafonra másznak tőle. A tavasztól? Na igen, hiszen maga is tudja, micsoda killódás az a vágy, az a nyivákolás, a természetnek az az iontoforézise, és az állatkákom a kedvtelése az alagutacskás játékban. Az meg mi? No, elnézést kérek, de az állatkák is szeretnek papás-mamást játszani. És egy ilyen kandúr, hát az egy valóságos dinamó. 12 macska, és a gyerekeink odajárnak magukhoz a papírhulladékkal? Még csak az hiányzik, hogy ez a 12 is megvesszen, hiszen összeharapnák az egész utcát. Hát azok bizony összeharapnák. Hanyta beletúrt az aktatáskájába, és kihúzta az olasz Unitát. No, itt volt valamelyik újságban. Igen, megvan. Árvizek Páduában, itt meg, hogy az a monakói herceg feleségül vette Grace Kelly amerikai filmkát, pardon, filmsztárt,
Na megvan. Firenzében megveszett egy csapat macska, és az Uffiziban 15 németet haraptak össze, akik éppen ott voltak a képtárban. Még a bédek kereiket is cafatokra tépték. No hát én pedig ezt nem hagyom ennyiben. Még ma bejelentem a szülői munkaközösségben, jelentette ki a tejcsarnokos nő, és felvetette a fejét, és aggodalmasan kinézett az utcára. A biztosító társaság épületénél a pénztáros várakozott. Hanyta úr, tegnap leadtunk maguknak egy stolt szelvény. Igen, no is? És? Mi azt hittük, hogy azok a szelvények, amelyeket leadtunk, már elévültek. Holott az elévülteket tartottuk meg. A pénztáros a biztosító épületére mutatott. És azokat a szelvényeket, amelyek érvényesek, azokat küldtük a hulladékba. Hú, ez nekünk mindegy, nekünk papír, papír, nyugtatta Hanyta. Nem értjük egymást. Azt szeretném tudni, hogy ki lehet-e még cserélni őket. Azt már alig, ha be vannak csomagolva. És hol vannak a csomagok? Hát azt én is szeretném tudni. Még tegnap elvitték őket a papírgyárba. Melyikbe? Az attól függ, hogy melyik autóra raktuk a csomagokat. Azoknak a szelvényeknek már ámen. Akkor már sokkal egyszerűbb az életvizét keresni, vagy minden tudó apó három arany ajszálát. Én panaszt teszek. Az lehet. Csak hogy nálunk soha semmit sem találnak meg, ha valamit keresnek. Viszont ugyanakkor meglepetésként egy csomó mindenféle egyéb kerül olyankor elő. Például egyszer a forradalom után az egyik letnyi raktárban csomagolok, villával dolgozom, és egyszerre csak a villa valamiben elakad, és hú, találja ki, mi volt ott. Szelvények! Örvendett meg a pénztáros. Lennét? Egy csizma. Csizma. Beletúrok a halomba még egyszer, és tessék, egy halott Scharführer, és a keze még szorongatja a pisztolyát. Egy Scharführer, valaha a német mosónő kincse, a birodalmi nyúltenyészet díszpéldánya, és most hulla. Mondom, mi legyen vele? Beledobtam egy kibérelt ládába, köréje és a tetejére jó sok papírt, alaposan letapostam, sodordróttal megkötöztem. No, és a Scharführer elment a papírgyárba, akár csak azok a maga szelvényei. Ott elvágják a drótokat, beledobják az egészet a zúzómalomba, a savba. Könnyen lehet, hogy akkoriban néhány száz ember a cseszkész lóvót egy német nemzeti szocialistára nyomtatva olvasta. Szép kis eset, mi? Hát, mondta a pénztáros, és tüsszentett. Így igaz, ahogy mondom. Na de csomagoltam én a Nemzeti Bank pincéjében is. Ott, mint azt talán tudni méltóztatik, van egy olyan helyiség, amelybe a mennyezetből hull alá a megdarált, érvénytelen bankjegyek tömege. Ott csomagoltam maszkkal az arcomon milliók porába gázolva. A por, mondom, a mennyezet egy nyílásából potyog alá, és a daráló közben kellemesen zümmög. Na és ott jutott az eszembe, és később meg is kérdeztem a főpénztárost. Nem fordult még elő magával, hogy hiányzott a kasszájából 1 millió? És tudja, mit felelt? Nem. Ijedt meg a pénztáros, és a szíve hevesebben vert. Azt felelte, Hanyta úr, a milliós hibát tüstént megtalálom, de ne adja Isten, hogy 20 fillér hiányozzék, mert azt néha 6 ember keresi egy teljes hétig. A pénztárosnak végigfutott a hátán a hideg, és újra tüsszentett. Így van ez, mondta Hanyta. Hanem az igazán érdekes az, hogy az emberek folytonosan elveszítenek valamit. Nálunk már annyi mindent felejtettek a hulladékpapír között, hogyha az mind előkerülne, kész kis bazárt el neki belőle. A gyerekek egyszer egy rádiót hoztak a papír közt tévedésből. Akadt már teljes aeromotor is, cipők, kabátok, 10-esével a mérlegbeszámoló, benzinjegyek, nyugták és szelvények. De a leghíresebb eset az volt, amikor tévedésből a papírral együtt kiszórtak vagy 1,5 millió értékű brilliánst.
7 detektív szedegette fel egyik papírdarabot a másik után az egész pincében. Összesen 90 mázsát. Egy hétig tartott, de nem találtak semmit. A pénztáros újra tüsszentett, akkor állt, hogy tele lett a tenyere. Nincs zsebkendője? Nincs, elfelejtettem. Hát miért nem szól? Holnap apró figyelmességként hozok magának egy egész tucatot. Ugyanis amikor felszámolták a zsinagógákat, hát a németek 10 mázsát hoztak hozzánk azokból a zászlókból, szertartási ruhákból, kendőkből, melyet a kapcának téptük, de később már zsebkendőket meg törülközőket csináltunk belőlük. Nekem, közölte boldog hangsúlyjal Hanyta, nekem 2 mennyasszonyra való hozományom van. Csak zászlókból 2 alsónadrágot vart a nejecském. És az a tömérdek zsebkendő életem végéig elég lesz. Még a sósavat taknyulnék bele akkor is. Uram, állati klassz ezekbe orrot fújni. Tudja, micsoda kéj az, amikor azok az aranyszálak úgy csiklandozzák az ember orlikát? A pénztáros azonban azon gondolkodott, hogy mi volna, ha a kasszájából hiányozna az a bizonyos 20 fillér. Alaposan megfáztam, mondta. Hát miért nem szól? Figyeljen ide! Amikor hazamegy a hivatalból, ereszten egy kis edénybe egy kevéske vizet, s öntse fel jó bőven rummal. Aztán gyönyörűen felfőzi, de előbb természetesen még tesz bele egy kis szegfűszeget meg borsot. Aztán jó ízűen igyon meg. Várjon vagy egy negyed órácskát, míg az ital akceleráción nem megy át, akkor igyon rá még 2 deci rospálinkát. A rospálinka ugyanis jó a merre. No, akkor menjen ki a szabadba. Már éppen alkonyodni fog, ott kint a szabadban aztán elvágódik valahol, szépen elalszik, és reggel 3. hulláskor már nyoma se lesz a hűlésnek. Ez az a bizonyos Kneipp kúra, és sokkal többet ér, mint Priznitz úr borogatása. Én pedig holnap hozok magának azokból a zsebkendőkből, mondta Hanyta, és kezet nyújtott a pénztárosnak, és őszinte barátsággal pumpált a pénztáros kezével. A pénztáros kitapogatta a biztosítóintézet kilincsét, és akkorát tüsszentett, hogy berepült tőle egyenesen az előcsarnokba. Hanyta ezután észrevette, hogy egy verejtékében fürdő ember befordul a hulladékgyűjtőjük felé, és egy taligáttól maga előtt. Meggyorsította lépteit, és aztán segített neki tolni a taligát, amely olyan volt, mint egy ágyú. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, mondta elégedetten a taliga tulajdonos. Egy egészen aprócska csomagot szállított rajta. A főnök kijött az irodából, és odaszólt. Tegye a mérlegre! Van borkorcsolyájuk? Kérdezte a büszke taliga tulajdonos, és a verítékét törölgette. Mi az, hogy borkorcsolya? Hát, borkorcsolya, amin a hordókat gurítják. Az nincs. De egy emelő csak akad legalább. Emelő? Az van. De minek? Talán csak nem erre? Bődült el a főnök, és már tudta, hogy a jó kedvének máról befellegzett. Odaugrott, és a mérlegre dobta a kis csomagot. 5 kiló az egész. No, ez már döfi. Örvendett a taliga tulajdonos. Mit kér érte? Pénzt vagy sorsjegyet? Sorsjegyet. De a számok ne legyenek túl közel egymáshoz. Tessék, itt van egy. Még mit nem? Az nekem nem kell, előbb keverje meg. Itt van egy sorsjegy, aztán keverje meg maga, mondta szárazon a főnök. Egy papagájt kellene tartaniuk, ejtette el ábrándozón a taliga tulajdonos, és a sorsjegyet bedugta a levéltárcájába. Aztán el akart indulni, de nem ment a dolog. A taliga nehéz volt, s az udvarról kifelé egy kicsi emelkedőnek vitt az út. Így aztán Hanyta az egyik, a főnök a másik oldalról, majdhogy nem térdelve, s kezükkel a kerék koszorún kellett, hogy belefeküdjenek, még biztatniuk is kellett egymást, hogy
Hóruk, hóruk. Csak akkor mozdult meg végre a taliga, mely egészen olyan volt, és bizonyára annyit is nyomott, mint egy ágyú. Hallú, nyernék ezzel egy Spartak kocsit? Sóhajtott fel a taliga tulajdonos. Még mit nem. Abban már az igazgatón kocsikázik, és a többi főnyeremény is ki van már osztva. Ha nyersz is vele, legfeljebb egy tálat, könyvet, vagy inget nyersz. Ha, mondta Hanyta. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, szólt elégedetten a tulajdonos, és belefeküdt a láncba, és trappolva befordult a Spálená utcába. Amikor Hanyta visszatért az udvarba, odaszólt a főnöknek. Kísérteties volt ez az ember azzal a taligával. Valóságos szimbóluma a régi életemnek. 9 óra tájt bejött a hulladékgyűjtő udvarába egy öreg férfi, megkerülte a kliensek csoportját, akik a mérleg körül szorongtak, és aztán megállt az udvar kellős közepén. Vallásos áhítatta a szemügyre vett minden falat és zúgot, végül még a sapkáját is levette, mint a csak ugyan valami templomban állna. Mit nézeget itt úgy, mintha éppen lepottyadt volna a fáról? Emelte rá szemét, a munkájáról Hanyta. Tudja, én itt dolgoztam 30 évvel ezelőtt, de akkor ez a bérház még nem állt itt. Ahol most a mérleg van, mutatta az öreg, ott régen kút volt, és itt, ahol ez a raktár áll, itt régen istállók voltak. Én ugyanis valaha itt kocsiskodtam. Jóságos Isten, hiszen ez egy aranyszívű ember. Gyorsan nyújtsd a kezed. És szorongatták egymás kezét, és egy kis ideig mereven egymás szemébe néztek. Amikor elég alaposan szemre vették már egymást, az öreg tovább mutogatott. Amott, ahol az az iroda van, nem volt semmi. Ott csak egy zugoly volt, mögötte pedig a rakodó. Itt, ezeknél az ablakoknál létrák álltak, amelyek a padlásra vezettek, mert ott volt a széna. És ott, ahol az a sötétség van, egy padocska volt, mert oda sütött legerősebben a nap. Hű, te aranyszívű! Hát te szereted az eltemetett emlékeket? Hát akkor én majd elviszlek egyszer, de csak ha alkalmas lesz az idő, és én jelt adok neked, akkor elviszlek majd a Slapii tóra, fogadkozott Hanyta. Elmegyünk, de csak mi ketten. Egy kis ladikkal hajózunk majd a tavon, és én egyszerre csak azt mondom, állj! És akkor kihajolunk majd, mint egy léghajóból, és lenézünk a vízbe, és ha a víz átlátszóan tiszta lesz, akkor a kis ladikunk alatt láthatóvá válik Holovoust, a szülőfalom. És én mutogatnám és magyaráznám neked, amott, ahol az a ponty úszik, ott születtem. Hanyta legugolt, és ujjával a föld felé böködött. És ott, ahol most olyan méltóság teljesen vonul egy harcsa, abban a templomban kereszteltek meg engem. Amerre az a süllő kergeti a kis halakat, hát abban a toronyban szólt a harang. Megkopogtatta a kövezetet. És emitt, ahol most úgy villant egy keszeg, mint egy lapát, itt áll a kocsma. Itt áll tető nélkül a kocsma, ahol annyit verekedtem a lányok miatt. Könnyek potyogtak a keze fejére. Az öreg kifújta az orrát, és azt mondta. Barátom, én mostanság az életem nyomait keresem, de mindenütt egészen másképp van már minden. Másképp van már minden. Minden. Mindenütt csak az emlékek élnek,

50 éve nem jártam abban a Dubi Parti kis faluban Kladno mellett. Elindulok a falu felé, megyek az úton, és az az út egyszerre csak a falu helyett valami kerítéseknél ér véget. Nézem, s hát látom, hogy az én egész szülőfalumat már régen betemették, elhordták, és a helyén felállították a második poldavkai acélművet. Te, barátom, te legalább, amikor a gátat megnyitják, végigmehetsz a szülőfalud utcáján, még a szülőházadba is befordulhatsz, de nekem betemették azt már örökre. Hát így aztán csak kapaszkodtam mindkét kezemmel abba a kerítésbe, akár Jézus a kereszten, és aztán elmentem, és jelentkeztem brigádmunkára. Arra gondoltam, hogy ha beállok egy olyan csapatba, amelyik mindenféle csatornákat ás, akkor egyszer talán a csákányomból beleütköznék a templom toronyba. De nem vettek föl, mert hogy már vén vagyok, már nem kellek az embereknek. Hát akkor add el a csontvázadat, mondta Hanyta. Micsoda? Add el a csontvázadat. Vannak intézmények, amelyek emberi csontvázakat vásárolnak. Amikor aztán kinyúlsz, elvisznek, és más halottakkal együtt szépen beleeresztenek a pácba. Most viszont még életedben kapsz ezért egy pár ezrest, és akkorát mulathatsz belőle, mint egy disznóülésen. Azoknak az embereknek még kell lennék, de még mennyire? Előbb az egyetemisták gyakorolnának rajtad, aztán kifőznének, kicsontoznának, részdrótocskákkal, meg stiftecskékkel szépen összeraknának, egy gyönyörű csontvázzá, egy aladárrá. No, nézd csak, és soha nagyobb szükségem még nem volt erre. Az a sok visszaemlékezés teljesen tönkretett. Barátom, bevallom neked, suttogta az öreg, kikapcsolták a villanyomat, mert hogy nem fizetek. A lakásadónőm kivitte a káját, mert hogy nem fizetek. Már csak nem mindenemet eladtam. Na de így? Kérdezte megbűvölten az öreg. Hiszen akkor újra állományban volnék, és a tetejébe tudományosban. Tudod, de te szerencsés flótás, újongott Hanyta. Micsoda mázli volna, ha mondjuk egy múzeumba kerülnél. Vagy, és ezen az ötletem már maga is elámult, hogyha egy gimnázium szertárában állnál, időnként bevinnének az osztályba, és a tanár úr a mutatójával pengetné a csontjaidat, mint egy citerát, és magyarázná a diákoknak, hogy melyik csontnak mi a neve. És szünetben, állt meg egy pillanatra elgondolkodva, szünetben pedig a srácok cigarettát dugnának az agyaraid közé, és még táncra is perdülnének veled. Elég. Micsoda tippet adtál, egy motort raktál belém? Van még egy sanszom, kiáltozta az öreg. De a következő pillanatban elkomorult. Csak hogy vajon bevesznek-e, megvesznek-e? Indulok már is. Hová kell menni? Albertovba. Végig a Karlován lefelé, és ott aztán kérdezd meg, hogy hol vásárolnak csontvázakat. Lehet, hogy nem fizetik ki rögtön az egészet, akkor egyez ki részletekben. Az öreg könnyes szemmel gyorsan eltűnt a kapuhajban. Mázsenka, aki papírcsomagolt és fültanúja volt az egésznek, beleborzongott a hallottakba. Jézus Mária, hogy maguk férfiak mikkel nem tudnak szórakozni, most meg hogy eladni a csontvázukat. És este hazamegy az ember, és akkor ott újra ehhez hasonlók. Mert ott meg a szomszédok jönnek vigasztalni. Panaszkodott, és közben kibélelt egy ládát papírral. Valami rátigúr jár hozzám, úgymond keresztényi kötelessége, vigasztalni az özvegyet. Szépen elterpeszkedik ott nekem, és elkezd kuncsorogni, hogy ő bárcsak venné már magához őt az Úristen, mert mihez is kezd majd. Ha a felesége, aki egy daganattal fekszik a kórházban, ott marad neki a kés alatt, mert hogy ő akkor már, mint ez a rátigúr, hol biztos, hogy a gyors vonat alá veti magát. Hanyta hallgatta, de közben egy régi sörös hordóból leányregényeket válogatott.

0: Komolyan? Kérdezte. No, és akkor még nekem, akit maguk itt agyongyötörnek, még nekem kell vigasztalnom azt a keresztény szomszédot, hogy az orvosoknak még csak nem is arany, de egyenesen gyémánt kezük van. Rátig úr azonban erre azt mondja, hogy nem, nem, és hogy ő biztosan tudja, hogy nincs arany kezük, és hogy most rögtön megy, és a gyors halál veti magát. Aztán egyszerre csak felugrik, és egy nagyot kiált, Jézusom! Mi történt? Rémült meghányta. Semmi. Rátig úr kiáltott felé tegnap este, Jézusom, hová tette a feleségem azt a brilliáns gyűrűt. És akkor nekem el kell mennem a lakására, és négy kézláb keresgélni vele azt a gyűrűt. Tegnap is. Figyel rám. Hát persze, tegnap is. Hazudta hanyta. Tegnap is, amikor vigasztalni jött abban az özvegyi magányomban, hát hozott magával egy revolvert, és hogy ő főbe lövi magát nálam. Amikor aztán főztem neki három törökös kávét, hát megígérte, hogy bár agyonlőni agyonlövi magát, de csak majd otthon. Ennyi bajom van magukkal, férfiakkal. Hová megy? Hanyta a kabátja alá dugta a leányregényeket. El kell mennem venni a főnöknek egy kaniszter benzint, felelte, meg egy kaniszter petróleumot. Azt mondta a főnök, hogy az emberek már megint azt kérdezgetik tőle nagy hangon az utcán, mi van, mikor mennek ki magukhoz újra a tűzoltók, mikor fog megint leltározni. No, tudják, még az a szerencse, hogy megvan az a sírom Olsaniban, az az én vasárnapom. Kimegyek a temetőbe, megállok a sírom előtt, és elképzelem, hogy szép, békésen fekszem odalent. Nincsenek férfiak, nincs semmiféle papír, nincsenek keresztények. Bár csak ott lennék már, vágyakozott Mazsenka. Amikor Hanyta belépett a vendéglőbe, nem köszönt, csak letette a leányregényeket a pultra és körülnézett. Az egyik vendég éppen fizetett, és elmenőben elégedetten dönögött magában. A másik a bádok pulton dobolt, és kedvtelve figyelte, amint a pincérnő a világosság felé tartva kitöltötte a rumot. A harmadik vendég pedig, miután kigyönyörködte magát a teli pohárkában, hirtelen hátravetette a fejét, és magába döntötte. Akkor a pincérnő begerebjézte a leányregényeket, és a pult alatt türelmetlen sóvársággal végigfutotta legalább a címüket. Aztán fölnézett, és reggel óta első ízben elmosolyodott. Hát mit adunk magunknak, kedveske? Kérdezte, és kitöltött egy pohár rumot. Szerelmiek mind, de még mennyire? Felelte Hanyta. Olvasta őket? Azt a Magdi sorsát nem olvastam, meg az eltört bilincseket sem, de a báró vágya. No hát, az aztán a maga szívecskéjének való olvasmány lesz, hölgyem, mondta Hanyta, és meghajolt. Én ezt nem bírom ki. Én ezt nem bírom ki estig, jelentette ki a pincérnő. Meséljen belőle legalább egy részletet. Hanyta kocintott a levegővel, és mesélni kezdte, de nem a báró vágyát, hanem a tisztességes lányt, amelyet akkor olvasott, amikor csalán kiütése volt. A kastélyban mélységes csönd honolt, gyönyörű forró nyári éjszaka. Vilma kinyitotta a teraszra nyíló ajtót. Báró úr! Kiáltott fel riadtan. Kedveském, adok magának ma egy ebédet, jó? Jó. Vilma azonban így szólt. Hagyjon föl ezzel, báró úr, e szavak nem méltók önhöz, gondoljon arra, hogy ön nős, én pedig szegény lány vagyok. De a báró elébe térdelt. Vilma, a szerelem nem veszel a tisztességből, ellenkezőleg megsokszorozza azt. Enyém kell, hogy legyél. Ó, Isten hozta, tanácsos úr, hát hogy van mindig? Kiáltotta Hanyta egy kopasz férfinak, aki éppen fölhörpintette pohárka rumját, s Hanyta magyarázatképpen megtoldotta. Barátaim, nem árt, ha tudják, mi ketten kifogtunk még az elvonó kúrán is, igaz? Hanyta elragadtatottan nézte a kopasz férfit, aki egy cseppet sem örült ennek a találkozásnak, és az egész kocsmának magyarázta. Én és a tanácsos úr, mi bizony tönkre tettük Miss Livecsek úrnak azt az ő feltételes reflexét. Minden páciensénél beváltak az injekciók, mindannyian okáztak, csak mi ketten nem. Én meg a tanácsos úr. Mi ketten legyőztük a tudományt, a szellem győzelme volt ez az anyag fölött, igaz? A tanácsos azonban nem örvendezett. A legszívesebben eltűnt volna a falon át. Fizetek, mondta fagyosan. 2 deci rumocska volt és 2 tízes sör, ugye? Adta meg neki a kegyelemdöfést a pincérnő. Tűnyögött a tanácsos, ledobott a pultra 2 10 koronást, és tökéletesen elszerencsétlenedve attól a Miss Livecsek úr felett aratott győzelemtől, kilépett az utcára.
1: Hogy volt tovább?
0: Vibrált a pincérnő. A bárónő rajta csipte őket. Vilma, maga éj időn is íj öltözékben nős férfiak látogatását fogadja, és én úgy hittem magában. Hanyta az üres pohárkával játszott. Csak amikor a pincérnő újra teletöltötte, csak akkor fejezte be a bárónő mondókáját.
1: Tehát a báró úr az ön kedvese?
0: Hely, te átkozott kölyök! Kiáltott fel hirtelen, amikor felfedezte az egyik elázott vendéget. Tudod-e, hogy úgy nézel ki, mint Eddie Polo? Az meg lehet, felelte a vendég, de ő szépen ide mellém és nevez Dodónak. Tegnap óta olyan pácban vagyok, mint egy fácán, állati zűrben vagyok. Megcsalt a feleségem. No, Jézus Mária, hát én rendeznék neki otthon egy kis ébresztőt. Katolikus vagy? Az. Hát akkor előbb ki kell oktatnod a feleséged, hogy a világon az első az Isten, és rögtön utána jön a férj. Azután következnek mind a többi hívők, és legesleg végül a térdelő feleség, a szegényke és a csupa jóság. Nálunk pontosan így van. Mit nem adnék, ha egy kicsit tekeregne?
1: De ő csak ül otthon, horgolgat.
0: És így csak én vagyok a gazember, mutatott saját magára a vendég, majd folytatta. Micsoda ideálokkal kezdtem én a házasságot, micsoda ideálokkal, hogy úgy egy év múltán az asszony talál majd magának valami pacákot, én meg előbb kihúzom az egyik, aztán a másik kezemet, és újra olyan szabad leszek, mint a madár, mint amilyen azelőtt voltam. Hát ez valóban nagy balszerencse, ismerte el Hanyta, és visszament a pulthoz, ahová a pincérnő hívogatta behajlított mutatóujjával.
1: Hogy volt tovább?
0: Tartotta oda a pincérnő a fülbevalóját. Vele? Mutatott Hanyta a férfira, aki azt kívánta, hogy Dodónak szólítsa.
1: Az olyan részeg, mint a csap. De mi történt a báróval?
0: Hát azt nem. Az már nem, ezt ne kívánja tőlem. Tiltakozott mindkét kezével Hanyta. Azt én nem mondhatom el magának.
1: Még kárt tenne magában?
0: Borzalmas tragédia. A pincérnő rumot öntött a pohárkába és kunyerált.
1: No, kedveskén, csak ki vele? Én már sok mindent megéltem. 2 férjet temettem el.
0: Az rögtön látszik magán, hogy úri hölgy, mondta Hanyta, és csak tartotta a pohárkát, kihörpintésének odázgatásával ingerelve önmagát.
1: Még egyrészt elmondok, de azzal vége.
0: Az utolsó fejezetben a bárónő rákiált a haldoklóra.
1: Vilma, maga titkol előlem valamit, maga megmérgezte magát.
0: És Vilma ekkor így válaszol. Bárónő, kérem, én most olyan boldog vagyok. A bárónő az égre emeli szemét, és így suttog.
1: Ach, Vilma, maga egy nagy lélek, és én most értem csak meg az ön áldozatát, amelyet a házasságomért hozott.
0: A pincérnő, aki 2 férjet temetett el, és már sok mindent megélt, kinézett az ablakon, és szabadjára engedte könnyeit, melyeket az összegyűrt, személyhez emelt kötényke mögött hullatott. Hanyta is szipogott. És Vilma a következő pillanatban meghalt, és a kastély fölött megkondult a lélek harang, mondta,
1: s megtörölte a szemét a kabátja ujjával, és felhajtotta a rumot. A férfi, aki, mint mesélte, már reggel óta pácban volt, mint egy fácán, felújjongott. Ha nem emberek, ha tudnátok, hogy micsoda fiam van, nézzetek rám. Tudjátok, micsoda öröm az, ha az embernek egy olyan fia van, mint nekem? Mert az én fiam ifjúsági cselgáncs bajnok. A szentségit, nézzetek rám, van itt biceps. Anyta megtapogatta az izmait, és elismerően nyugtázta. Még mindig frankó. Na ugye? És most képzeljétek el ezt a boldogságot, kiabálta. Vasárnap reggel fölkelünk, és én nézem, ahogy a fiam mosakszik. Könnyű súlyú. Én neki bátorodok, és ugratom. No, fiú, ma csinálunk egy kis reváncsot. Mire a gyerek kedvesen, illedelmesen azt mondja tisztelettel. Ahogy gondolja apuka, jöjjön, próbálja meg, mert magáz tiszteletből. No, én erre el akarom kapni. De ő mindannyiszor csak megragadít az ingemnél, és úgy vág a földhöz, hogy apró csillagok ugrálnak a fejemből, mint a vicclapokban. A névnapomra ajándékképpen kificamította a csuklómat. Barátaim, a házasságunk gajra ment, az egyetlen örömöm, hogy olyan jó sikerült fiamba. Anyta letette az üres pohárkát, és odasugta a pincérnőnek. És akkor a parkban, a szép és halott Vilma szobájának ablaka alatt eldördült egy fegyver, és kémlelően nézte a pincérnőt. Már elég, éppen eleget ivott, mondta hűvösen a pincérnő. Ez a beszéd, és én mindig is respektálom egy hölgy kívánságát, de van még a ládában egy Hilda Hanyikova bűne, meg a kurtizán regénye, meg a hatodik osztály. Na de mit csináljak velük, ha senkinek se kellenek? Hogy mondta? Kérdezte a pincérnő, és nem hitt a fülének. Magát érdekelnék? Mintha nem tudná, főleg a hatodik osztály, hiszen abban játszottam is egy szerepet. Én voltam Valászková, Sztán a barátnője. Tengerész bundácskám volt, a hajamban pedig Masli. Maga nem ismeri? Hát akkor elmesélem magának. Máskor, inkább máskor. Fáj a lábam, védekezett Anyta. Meg aztán már egyedül vagyok a raktárban, a főnököt a reggeli kocsikázásnál fejbe rúgta a ló. Meg aztán mi már amúgy sem vagyunk itt sokáig, mi kb. 14 nap is agyő. Vagy zenés mulatót csinálnak belőle, vagy tört aranyfelvásárlót. Persze a maga számára, hölgyem, már most eldugom karácsonyra az európai könyvpiac olyan gyöngyszemeit, mint az utolsó akkord, élve eltemetve, szenvedéssel a boldogság útján, meg hasonlók. Kedveske, sóhajtott fel a pincérnő, és előlegbe töltött a beárufkából. Nos, hölgyem, csapta össze Anyta a bokáját, az ön egészségére. A főnök átvetette a mérleg kampóját, és megkérdezte. Mi szépet adnak? Gyönyörű film megy, jó napot, elefánt! Két zsák papírhulladék egyetlen nap alatt. No de mi ez a Moulin Rouge-hoz? Legyintett a Metro Filmszínház takarítónője. Az volt csak az igazán gyönyörűségesen gyönyörű film. 8 zsák papír 2 nap alatt? Majdnem ugyanakkor a siker, mint a hetedik kereszt. Hanem a jövő héten valami egészen prímát játszunk, és csókokat dobált illusztrációul az udvar üvegezett teteje felé. A Hamletet adjuk, és a lányok a Párizs moziból azt mondják, hogy az egy szerelmes darab. 20 kiló az egész, és öntse egyenesen azokba a ládákba, mondta a főnök. És az egyik zsákot ő maga húzta oda előzékenyen, ahol Mazsenka taposta a papírt. Azt hiszem, jegyezte meg. Maga minden filmet kívülről tud, igaz? Én? Egyáltalán nem. A Moulin Rouge sem. Még a hetedik keresztet sem. Én a kirakati képek alapján csinálok magamnak belőle történetet. Tudja, mert én jobban szeretem a színházat. de maga csak jöjjön el azért, és nézze meg. A képek alapján ez valami csodafes fiúról szól. Tökéletesen hasonlít arra a diákra, akivel az a tragikus szerelmi eset történt nálunk Jarovban, mondta, és kiszúrta a ládába a jégrúd és cukorkás papírkákat, s Mazsenka rögvest le is taposta őket. Ebben a pillanatban lépett az udvarba Hanyta. A főnök az órájára nézett, s mikor megállapította, hogy 9:45 mutat, felhúzta a szemöldökét. 11 óra, és ma még semmit se csináltál. Istenkém, estig még van idő, fintorgott Hanyta. Hanem legyen szabad egy kérdést föltennem. Nem jött be az udvarba egy olyan nagyobb bacska autó? Miféle autó? Rémült meg a főnök. Hát egy autó. Amit látom, nem jött. Nem, semmi, csak egy kis beszélgetésem volt az igazgatósággal, és ebből alig, hanem egy kis meglepetés lesz. Jézus Mária! Én félek a te kis meglepetéseittől. Hanyta, hol és mit pletykáltál már megint? A vége úgyis az lesz, hogy mindnyájunkat bajba keversz. Pedig milyen nyugodalmas lehetne itt az élet, rázta kezét a főnök. És akkor aludjon az ember éjszaka. Hiába, én már csak ilyen vagyok, ábrándozott Hanyta. Tudják, én a fociban sem szeretem a 6-0, de még az 5-1-et sem. Nincs abban semmi drámai. Nekem még a legegyszerűbb dolgokat is dramatizálnom kell. Számomra a 6-5 a szimpatikus eredmény, meg a 4-4. Egy szóval az, amikor a jobbik csapat elveszti a számára létfontosságú mérkőzést, de úgy, hogy nem rúg be 2-11-est, 3-szor találja el a felső, 2-szer az oldalsó kapufát, és a végén öngóllal veszít. Szóval te így. És tudod-e, hogy akkor te egy veszedelmes ember vagy? Az is vagyok. Bökött a mellére Hanyta, és vagdalni kezdte a drótot. Na de beszéljünk másról. Hölgyeim, mi újság a Metró mozgóképszínházban? Egy bűnügyi filmet fognak adni, mi? Nevetett fel. Elmegyek, megnézem én is, hogy jobban menjen maguknak az üzlet. És veszek 3 jégkrémet is. Ohó, tudja, milyen lesz az, amikor Lord Olivier szétvert fejjel a kezében fog mászkálni a moziban? Tudja, ki volt az a Hamlet, Mazsenka? Nem, felelte mosolyogva Mazsenka. Remek fickó volt. Ember, aki mindent komolyan vett. Egy rekorder, aki végül a saját vérével írta meg a krédóját, mi alatt hölgyecskéjének hullája szemben úszott az árral. Jézusom, te már megint itt áll. Szép kis munka lesz ez ma. Ittam. Én. Na és ha ittam is, az csak olyan kis fertőtlenítés volt, egy kis higiénia. Az antik világ öröksége. Mosolygott jóságosan Hanyta. Ma megint nagyon kijut nekem, sóhajtott a főnök, és a Metró mozi takarító nőihez fordult. Jöjjön, asszonyom, felírom magának. És visszament a mérlekhez, és közben maga elé morogta. Hát kinek? És mit vétettem én? Mazsenka gyűlölködve nézett a főnök után, és halkan panaszkodott. Szörnyű ez. Nekem ez az egész olyan itt, mint egy Szent Ivánéi álom, és nekem, Hanyta, líceumi végzettségem van, és 11 szobában laktam, és sofőröm, meg szakácsom, és cselédségem volt, és a kertész minden áldott nap megkérdezte, nagyságos az, hogy milyen virágokat vágjak. Na de így bánni az emberekkel, mint ez? Láthatta, még 10 óra sincs, de ő már ordít 11 óra, és velem ugyanezt csinálja délben az ostoba fajankója. Komoran elnézett a mérleg fele. Megyek ebédelni. Ő megnézi az óráját, az óra 00:30 mutat, de ő üvölt, menjen ebédelni, már 2:45. Rohanok hát az üzemi konyhára, és hogy gyorsan megkapjam az ételt, tehát azt kell hazudnom, hogy terhes vagyok. Bedobálom magamba az ebédet, de amikor visszaérek, hát ez a fajankó újra csak nézi az óráját, és az óra 01:00 mutat, de ő ordít. Hol járt ennyi ideig? Már 2:45? És én már nem kapok ebédet? Gyorsan átveszem át tőle a mérleget, ő átöltözik, aztán megint az órájára néz, az óra 1:45 mutat, de ő azt állítja az ember szemébe, hogy 1 óra és 2 pillanat múlva itt vagyok. Amikor visszajön, az órán 14:30 van, de ő elégedetten dörzsöli a kezét és dicsekszik. No, ezt gyorsan elintéztem, még csak 2:45. Összekulcsolta a kezét. Istenem, hiszen én itt tulajdonképpen már a tisztító tűzben vagyok. Igen, Mazsenka, bólintott rá Hanyta. Volt egy osztálytársam, Gangalának hívták. Mennyi 3 meg 3? Kérdezte a tanító. És Gangola rávágta, hogy 7. Erre kapott egy pafont. És aztán kezdődött előről. Mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Erre egymást váltva az egész osztályt elfenekelte a nádpálcával. És mennyi 3 meg 3? És újra, hogy 7. Gangala olyan magabiztosan viselkedett, hogy a tanító elrohant a tanáriba, és neki esett a számtankönyveknek. És így ment ez egész évben. És ő folyton elrohant a tanáriba, és a végén már a számtankönyveknek se hitt, végül is beleőrült a Gangalába és az egyszerű összeadásba. Isten hozott öreg csontváz, kiáltott Tonira, a Práter egykori főpincérére, aki egy taligával befordult most az udvarba, és vidáman feléjük intett bepójált kezével. Aztán egyenesen a mérlegre dobta a zsákokat. A főnök megtapogatta őket. De Anton úr, ezek a zsákok vizesek. Csak nyugi, nyugi, főnök, fő a nyugi, morogta Tony. Hiszen a zsákokat csak a hajnali köd járta át egy kicsit. A hajnali köd? Jajdult fel a főnök. Hát akkor 5 kiló hajnali köd azonnal levonatik. És tovább turkált a beszakadt zsákban. Valami kiesett belőle, és csengőn szólt. Szélhámosság, Anton úr, itt nem fémet gyűjtünk, azzal a Ribnicsek utcába kell mennie. De főn, mondom, hogy fő a nyugi, hiszen ez csak egy ovomaltin kupak. Én viszont egy eskü alatt álló ember vagyok, verte melbe magát a főnök. No, hát látja ezt a hisztériást? Prüszkölt Mazsenka. A szegény emberre arra bezzeg rámászik. A mérlegnél újra megcsendült valami. Anton úr azonnal szedje össze az egészet, és Isten áldja. Én nem fogom lecsukatni magam. De főnök, ez tévedés. Tévedés ide, tévedés oda. Ez itt nem valami szociális intézmény, ez egy nemzeti vállalat. Hát vigye csak ezt a szemetet innen valahová a Sváti Vojtyek melletti szemétlerakó telepre. Na de főnök, értse meg hát, hiszen én is voltam valaki, csak hát bezüllöttem, én már lekéstem mindenről, már szétesőben vagyok. Ich war Wiener Buha, firmás besoffen wie Sau, aber so was. A szabály a szabály, tartott ki a magáé mellett a főnök. Ho-ho, kiáltott fel Hanyta. Most jut az eszembe. Ha egy távirat jönne a könnyűipari minisztériumból, hát akkor majd hivasson, főnök, nekem szól. Miféle távirat? Csapott le a főnök. Nem, semmi, csak meghívást várok a miniszter úrhoz. No és? Semmi, csak leadtam neki a drótot. Miféle drótot? No, hát egy jelentést az általános helyzetről, már az itteni helyzetről. És ki adott neked engedélyt erre? Hogy ki? Hát én. Meglátjuk, mi lesz belőle. Meglátjuk, mi lesz belőle? És egyenesen jelentést? Hát hiszen te, barátocskám, ahol csak megfordultál eddig, ott kész szerencsétlenség volt a főnököd élete. Az nem volt elég neked, hogy Karlinban levegőbe röpítettétek a pénztárt, és ráadásul még fel is gyújtottátok? És persze, ki került érte a sitre? Ki? Ki más, mint a főnök? Nevetett Hanyta. A főnök. És hogy most én lennék soron? Hát azt már nem. Nem! Tiltakozott még a kezével is a főnök. Hanyta, erőt merítve Mazsenka örömtől sugárzó szeméből, folytatta. Tudja, főnök, az ember olykor örömöt talál abban, ha hatalma van az emberek fölött. Nem fontos, hogy nagy legyen az a hatalom, elég csak annyi, hogy letörhesse vele mások szarvát. Hanem fiúk, tudjátok, milyen csodálatosan szép lesz az, ha újra beköszönt a tavasz, és én kint állok majd a karsteini erdőkben, és az eső éppen elcsitul, és kövér cseppek potyognak majd a levelekről, plutty, és újra plutty, és én fölnézek, és azt mondom, no, ugye ez jól esett nektek, ugye ti fenyők, ugye ti cirbolyák, jót hörpintettetek, és te is jót hörpintettél, idáig érezni, ugye milyen borzalmasan bűzlik belőle? Bocsánat, de ez csak hagyma fokhagymával. Mit akar vele? Fiúk, én kimegyek az én erdőmbe, az én irtásaimra és tisztásaimra még télidőn. Szétnézek ott, és azt mondom, hát mi van ti fák? Hát hogy megvagytok mindig, és mit csináltok? És a fák azt felelik, csak arra várunk, hogy ledobjuk magunkról a havat, és hogy a természet húshángot ragadjon, s elkiáltsa magát urrá, előre. Már megint rájött, mondta a főnök Toninak, és kifizetett neki 70 kiló papír árát. Hiszen ha megvolna az erőm hozzá, mi mindent nem mondanék én maguknak, mormolta Mazsenka. De nekem már nincs ahhoz erő, csak amikor otthon vagyok, csak amikor már az ágyban vagyok, és az ajtó be van zárva, csak akkor mondom el hangosan a párna alatt, amit itt szeretnék elmondani maguknak. És látja, hanyta? Most meg mindennek a tetejében még a saját lányom is tönkretesz. Férhez ment egy orvoshoz, egy vén kandúrhoz, aki most a lányomnak, hogy nem művelhessen ostobaságokat. Minden évben csinál egy gyereket, és megparancsolja neki, hogy énekelni járjon a templomba, s hogy sokat imádkozzon. Jár hát a templomba, és a sok paptól már egészen gonosz lett. Tegnap például azt írta nekem, hogyha én az ő nővére volnék a Krisztusban, és nem csupán az ő testi anyja, akkor nem halt volna meg a férjem. Mivel azonban én nem vagyok az ő testvére a Krisztusban, hát ezzel az úr haragját vontam az egész családra. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírocskám Olsaniban,

Bócsek úr a turistából hetenként egyszer szállította a különböző elavult röpcédulákat. Ideg sorvadása volt, és ezért egy-két fázissal mindig le volt maradva. Hát mi legyen, fizessünk vagy sorsjegyet kér? Mordult Bócsek úrra a főnök. Ám Bócsek úr ekkor alig, ha nem még csak azt intézte, amit a turistában kellett volna intéznie. Nem fizettem még ki a postán a telefont, mondta. Erre odament Hanyta, egy marék papírt lobogtatott meg Bócsek úr szem előtt, és kiabált. Papír! Maga most nálunk van! Papír! Tudom én, felelte Bócsek úr, de én a szalámiért majd a hulladékgyűjtőből visszajövet térekbe. Leültették hát a mérleg mellé. Hanyta, látva, hogy Mazsenka még mindig mereng, odaszólt. Ezt a Bócsek urat előbb mindig meg kell rázni, mint a szidolt. Ha egyszer meghal, akkor azt, hogy meghalt, csak a halála után tudja meg akár egy széthullott csillag. A lányával pedig ne csináljon magának gondokat. De amikor úgy belehabarodott azokba a csuhásokba, hogy még vadászni is jár a káplánnal, panaszkodott keserűen Mazsenka. Az még a jobbik eset. Én rosszabbul jártam. Azt mondja nekem a tanácselnök a bíróságon. Nem szégyeli magát? Törvénytelen gyereket csinál ilyen vénen, hát nem tud vigyázni. Hány éves? Mondom, 53. Mire a tanácselnök? Itt az ideje, hogy rózsafüzért vegyen magának. Erre én. Tanácsos úr, csak semmi becsmérlés. Én még férfi erőm teljében vagyok. Mire a tanácselnök öklével az iratokra csapott, és azt mondja, hát akkor az a férfi erő 150 koronájába fog kerülni havonta, és kész volt. Hol történt ez magával, Hanyta? Hol? Véletlen. Hogyan születnek a szerelem gyerekek? Lágyult el Hanyta. Úgy történt, hogy egyedül maradtunk a Rámóvá utcában. Ott is van egy hulladékgyűjtő, mint az bizonyára tetszik tudni. Mindent bezártunk már szépen. Hát mondom Sulcová asszonynak. Hölgyem, mi volna, ha egy pillanatra beülnénk ide az öreg csontok rekeszébe? De ő irult-pirult, mit képzel? Én egy tisztességes nő vagyok. Ha már, akkor ide a színes fémek rekeszébe. Így aztán. Hát megint hoztam maguknak egy kis makulatúrát. Szólalt meg ebben a pillanatban Bócsek úr. Én már utolérte magát, kiáltott fel Hanyta, és segített Bócsek úrnak feltápászkodni. A főnök úr kiállította az elismervényt, beletette a pénzt a zsebébe, és még be is gombolta. Hanyta megragadta a kocsirudat, Bócsek úr markába nyomta, és útra valóul még barátságosan hátba is vágta. Így történt, hogy Bócsek úr, amikor átadta az elismervényt meg a pénzt a turistában, egyszerre csak azt mondta a főnökének. Megállj, te csibész! Rutnerova asszony lépett az udvarba, és rögtön ordibált. Micsoda átkozott banda, hát nem behívattak a tanácsba, és nem kioktattak, hogy nekünk házmestereknek nem szabad úgy viselkednünk, mint valami családi ház tulajdonosok egyletének, hogy úgymond nekünk fokoznunk kell az éberséget? Lerántotta a zsákot a kis kocsiról, aztán csak kárál tovább. No, de én nem maradtam adós, mondom. Mit locsogsz te itt, előadó úr? Tudod-e, hogy mi családi ház tulajdonosok előbb voltunk minden politikai pártnál? Asszonyom, nem vagyunk egyedül, figyelmeztette a főnök. És mit válaszolt az előadó? Érdeklődött Hanyta. Az a tróger? Valamit makogott a szónoki képekről, mert én, uram, egyből elnyírtam a száját. Ez mind nagyon szép, mamus, csak halkabban, idegeskedett a főnök. Készpénzt kér ezért az 50 kilóért? Nem. Küldje csak be a házkezelőségébe felajánlásként, majd beutalnak cserébe nyaralni. Legalább lesz, aminek előre örülhetek. Nagy vívmány ez, nyugodott meg Rutnerová asszony, de a következő pillanatban már újra neki tüzesedett. De az Isten nyilát. Még azt is mondták ott,
Rutnerova asszony agitálja az embereket a konlószedő brigádokba. Mire én? Eszni. Majd még én dumálok meg valakit, aztán ha meghűl valahol, nekem fog jönni szemrehányni. Menjen csak mindenki a maga jó szántából. A főnök kétségbe esetten bámult a mennyezetre. Hanyta viszont kontrázott a vénasszonynak. Ez a helyes beszéd, mert velem is mi volt. Meg akartam hosszabbítani a brigád munkámat a kohónál. Elmentem át, hogy közöljem ezt a főnökömmel, az meg csuda boldog volt. Nagyszerű gondolat, tudod mit, Hanyta? Csinálunk egy szép fali újságcikket, hogy meghosszabbítod a brigád munkádat, s felszólítod a többieket, hogy kövessék a példád. És már tárcsázza is a telefont. És közben azt mondja még, csak bólincs, és este már olvashatod is a neved a fali újságon. Még az újságba is beteszem. Én azonban azt mondtam, nézd, nekem jobb ötletem van. Tárcsázz csak nyugodtan azt a számot, de a fali újságcikket a következő szöveggel írasd. Én, a papírhulladékgyűjtő vezetője, felhívom a papírhulladékgyűjtők vezetőit, hogy kövessenek engem a bányákba. A főnököm azonban erre kihúzta ujját a tárcsából, és kijelentette, hogy önmaga mellensége vagyok, és hogy ő majd igenis megy a bányákba, de majd csak ha eljön az ideje. Aztán még sok szerencsét kívánt nekem Kladnóban, meg hogy ne csak 15 darab százas, de 2 darab ezrest keressek havonta. Meg hogy sokat egyek, és hogy szeressük egymást azon a brigád munkán. Emberek, könyörgök, ne üvöltözzetek itt, mint a legelőn, sorvadozott a főnök. És miért ne? Visított fel Rutnerová asszony. Hát hol vagyunk? Engem a hivatalokban éppen az őszinteségem miatt szeretnek. Egyszer még azt is mondták nekem, hogy én, mint házmester, voltak éppen a Nemzeti Bizottság meghosszabbított keze vagyok. Mire én ott helyben megmondtam nekik a magamét. Aha, én azzal a meghosszabbítottal fogom mosni a lépcsőket, ti meg azzal a rövidebbel szeditek a dicsőséget. Eszni? Nyomta fel ujjával piszére az orrát. Ekkor megszólalt a telefon. A főnök berohant az irodába, és amikor visszatért, megrázta Hanytát. Mit és hol pletykáltál már megint, mi? Miféle 12 macskáról? Hiszen te mindannyiunkat a sitre juttatod. Holnap kijön a Nemzeti Bizottságból az állatorvos egy segéddel, meg azokkal a pecérhálókkal, mert hogy van egy rendelet, amely kimondja, hogy egy üzletben nem lehet több 3 macskánál, és hol van itt neked 15 macska, mi? Én csak egy kis reklámot akartam csinálni a vállalatnak, hogy nagyobb legyen a forgalom. És akkor aludjon az ember éjszaka, rázta a főnök a fejét. Rutnerová asszony megtörölte verejtékes homlokát. Nekem az a dolgom, hogy tiszta legyen a lépcsőház, meg hogy a kölykök ne firkálják tele a házat. Megfogta a kocsirudat, de úgy, hogy csoda, hogy ki nem tépte, és aztán a kapuból még visszafordult. Ha a hársfában házmester bál lesz, hát jöjjenek majd el. Ezennel meghívom magukat. Az öregemet már halálra táncoltattam. Pá! Úgy vette a kanyart, hogy a 2 hátsó kerék csak úgy repült. Mazsenka a fejét simogatta. Kicsi, kicsim, kicsikém, mondta magának. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírod Olsaniban.

0: Déltájban, amikor a hanyta már megcsinált 10 csomagot, felébredt benne a honvágy az antikváriumok után. Ez volt a kedvtelése. Berakni néhány makulatúra közt talált könyvet az aktatáskájába, aztán vinni, eladni őket. Mazsenka, kimegyek a piacra, megnézem, van-e fácám, mondta. És amikor a főnök eltűnt az irodában, hanyta gyorsan elszaladt az ablakok előtt, átment a kapuajon, és aztán már az utcán szedte a lábát. Amikor belépett a Spálenág utca és a Národnyi csíd a sarkán levő könyvesboltba, kitörő örömmel fogadták. Hát, hogy megvan mindig, hanyta úr? Kérdezte a boltvezető, és félretolta a pulton egymásra halmozott könyveket, hogy kilásson az így keletkezett ablakocskán. Köszönöm, vezető úr, mint a kecske ellés után. Azóta, hogy tagja lettem annak az osztrák kutatótársaságnak, vasárnaponként a konyeprúszeki barlangokban dolgozom. Tudják, mennyi öröm és szépség van mondjuk a pliocénban? Vagy a pleisztocénban? Ezt csak ugyan nem tudtuk, ugye? Nézett végig a személyzet tagjain a vezető. Nos, akkor vezető úr nyújtsa a kezét, így ni? Egy szóval egész vasárnap a barlangokat mászom. Nagyítóval vizsgálom a lenyomatokat, felírom a méretüket, és berakom az anyagot a hátizsákba. És tudják, micsoda boldogság az, amikor aztán beviszem a múzeumba Krejcsi professzor úrnak, és ő felveszi a nagyítót, aztán leveszi a szemüvegét, és ünnepélyesen kijelenti: Hanyta úr, fogadja köszönetemet a tudomány nevében, gratulálok, ez egy Tribolit SP törve 16-tal. Hát, ezt igazán nem tudtuk, mondta a vezető. Hiába ez az én gyöngém. Amikor fiatalabb voltam, otthon annyi ásatási leletem volt, hogy majd kidőlt tőle a házfala. 2 teherautó szállított el a múzeumba. Na, de hogy a felesége ez tűri, ugyan annak más gondjai vannak. Valaha sportolt. Ő honosította meg már 1919-ben Csehországban a női kézilabdát, és már akkor tudott estében a kapura lőni. Tele is voltak vele az újságok. Persze, remek tréning lehetőséget biztosított neki a foglalkozása. Civilben ugyanis vendéglős volt. Ha legények nem fizettek, egyből elkapta a galériukat, és már repültek is. Még az a híres Frank Rose is. Amikor egyszer nem tudta rendezni a számláját, az asszonykám elszedte az óráját, és aztán kipenderítette. De egyébként inkább a természetet kedveli. Tudja mit, vezető úr? Csinálunk hármasban egy szép kirándulást. Megmondom otthon az asszonynak. Ide figyelj, asszonykám, elmegyünk hármasban Karsteinbe. Te otthon maradsz, én pedig elmegyek a vezető úrral, aki annyira kedvel engem, és aki olyan pozitíven viszonyul hozzám. Hanyta olyan őszintén nézett a vezető úr szemébe, hogy az nyugtalan lett tőle, és suttogóra fogta. Csak hát nekem az ilyesmire nincs időm. Majd szakít magának. Csak a kezdet nehéz. Tudja, milyen boldog lesz, amikor a neve először szerepel majd a múzeumban? Én a kutatás fanatikusa vagyok. Navarro várát jóformán teljesen aláástam, és a csendőröknek erőszakkal kellett elurcolniuk onnan. Ne mondja, hanem mi szépet hozott nekünk? Kérdezte a boltvezető úr, mert eszébe jutott az ebéd. Rögtön, csak kicsomagolom. No de, uraim, nem fogják elhinni, micsoda szerencsétlenségért bennünket. A főnökünk kórházban van. Meglőtték vadászat közben. Egy kormánytanácsos 2 dekagram sörét eresztett bele, és mi van az aktatáskájában? Tessék, egy egyedülálló és tökéletes példány, inkább aukcióra való, mint ide. Egy szattyán bőrbe kötött Goethe. Tördelte kezét a vezető. Tudja jól, hogy német klasszikusokból tonna számra el vagyunk látva. Mondtam már magának, csehek kellenek, Csebiszki, Rice, Jirászek, Winter, Semmi baj. Majd magam olvasgatom otthon. Tudják, én mostanában a hídnál őrködöm, mert a huligánok megtámadják ott a járókelőket. Hazatérve főzök magamnak 4 krumplit, hozzá sajtot eszem, s rá sört, és közben olvasgatom majd a Faustot. De van még itt egy gazdagon illusztrált Donatellóm. Tudják, az az átkozott fickó, aki némely korszakával korát megelőzve előre szaladt egészen a barokkig. Azokig az angyalkákig, igaz? Na persze, ha ismerjük a római szarkofágokat, de ebben a Komenszky könyvtár pecsétje van, mutatta a boltvezető. Ez tévedés, ez kiradíroztatik. A könyvtáros úr jutalmazott meg ezzel, amiért Karsteinnek ajándékoztam a Szent András éneket. Tudja-e, hogy én várgondnok lehettem volna Karsteinben? És miért nem lett? Mert elittem a kauciót. No, de vegye már át ezt a Donatellót, pénzre van szükségem. Még csak nem is nekem, de odakint vár a barátom felesége. Azé a barátomé, aki tüsszentett egyet a Sparhert fölött, és szétverte a képét a lemezen. Hát most a felesége fonott kalácsot akar sütni neki. Ha látná, hogy néz ki, ha fel lenne kötve még a karja is, akkor a régi időkben szép, jövedelmű koldus lehetett volna. No, vegye meg ezt! Hanyta féltérdre ereszkedett, lekapta a sapkáját, s főúri módon hajlongott. Álljon fel! Nyugtalankodott a boltvezető. A Donatellót megveszem magamnak. De mi volna, ha a Fausttal az október 28-a utcában próbálkozna? Ha megengedi, oda telefonálok. A boltvezető kitolta az ablakocskán a telefont. Hanyta feltette a szemüvegét, és mint hogy betéve tudta valamennyi antikvárium számát, rögtön tárcsázott is. Halló? Ki beszél? Kozel úr? Nekem is, Kozel úr. Nekem is, meglepetés, itt én vagyok. Hanyta, az osztrák kutatótársaság tagja. Igen, éppen most érkeztünk kocsival, Zbraslavból. Nem, innen a Tudományos Akadémiáról hívom, és egy óriási meglepetésem van a számára. No de kérem. Nem, esküszöm. Bizonylaton van róla Menzel professzortól. A maga számára pedig volna egy kis specialitásom. Velenovszky mikológiája. Igen? Akkor már indulok is. Letette a kagylót, és lehajolt, hogy belásson az asztalokhoz. Kisasszony, kérem, írjon nekem, legyen szíves egy olyan bizonylatot, hogy a selejtezés során nekem ajándékozta Velenovszky mikológiáját, én majd aláírom magamnak. Ne, Hanyta úr, ez nem megy. Kérdezze meg inkább még a Skozsepka utcait is, nevetett a pénztárosnő. Pompás ötlet. Megengedi, hölgyem? Kérdezte, és már tárcsázta is a számot. Kucsera úr bent van? Kérném akkor. Tenyerével letakarta a kagylót. Most majd megtudja, ki vagyok én. Maga az, Kucsera úr? Hajolt meg kisvártatva a telefonnak Hanyta. Emlékszik-e még Kucsera úr azokra az időkre, amikor együtt jégkorongoztunk a válogatottban? Hogy ki? De hát én a Hanyta vagyok. Balszárnyon játszottam. Az a Hanyta, akiről maga mindig azt mondta, hogy olyan a stílusom, mint Rudi Bálnak. Játékintelligencián pedig, mint Bibi Torriáninak. Nem. Éppen most érkeztünk Nyelnyikből a levéltárból. Nem. Kobiliszből hívom. Kidurrant a gumink. Van nálam azonban néhány olyan értékes könyv, hogy el lesz tőlük ragadtatva, nem valami konvolútum, és roppant gazdagon színezett. No, hát úgy egy óra múlva ott vagyok magánál, és viszek magammal még néhány praktikus dolgot is, Szmotlahitól a gombák és a csekonyha, ha? Aztán az a bizonyos Moha könyv, hogy miért olyan sürgős, hogy ráér? Hát nem tudja. Borzalmas szerencsétlenség történt nálunk a telepen. Minden leégett, még a gépek is. Nekem is csak azt sikerült megmentenem, ami rajtam volt. Szóval egy órán belül ott vagyok. És letette a kagylót. No, milyen vagyok? Nézett a pénztáros nőre. Maga egy tündéri, egy csirkefogó. Nevetett a pénztárosnő is elpirult. Nem haragszik.
1: Ugyan, hölgyem, egy gentleman mindig tudja, mi illik. Hanyta kihúzott az aktatáskájából egy könyvet, letette a pénztárosnő elé. Egy intelligens hölgynek tudnia kell, hogy ki volt Michelangelo. Ezt a könyvet Roland írta róla. Csekély 8 korona, mondta. Tőlem pedig egy 10-es. Tette elé a boltvezető a pénzt, és zárunk, dél van. Az automata büfében, ott rögtön szemben az antikváriummal, Hanyta egy pohár ürmöst vett. Aztán visszavonult egy sarokba, szürcsölgette az italt, és az enni jövő emberek futószalagját figyelte. Látta a kirakaton át, hogy az emberek előbb megállnak, csak úgy futólag megnézik a kirakott tyúkokat, libákat, vagdalt húsokat, cigánypecsenyéket, szendvicseket, és látta, hogy eldöntik végül, hogy mit választanak. Figyelte, hogy megnyalják a szájuk szélét a döntő pillanatban, s ahogy nyelnek egyet hozzá, és aztán bejönnek, beállnak a többiek közé, és várják, amíg rájuk kerül a sor. Közben bámészkodnak, szórakoztatják egymást, hogy aztán, amikor szemtől szembe kerülnek a kiszolgáló nővel, rettenetesen elkomolyodjanak. Hanyta legfőképpen ezt a pillanatot figyelte. A pillanatot, amikor csaknem mindenki megmerevedik, lesve, vajon a legszebb darab húst kapja-e a tárról. Aztán az embereknek azt az irgalmatlanul szigorú pillantását figyelte meg, amit a mérlegre vetettek, hogy vajon nem rövidítik-e meg egy fél dekával őket? És végül azt, hogy mindegyik viszi a maga ételét a sarokba, és aztán ősemberként dobálja magába. Mikor kiitta a pohár ürmöst, Hanyta lecsípett egy kis ágacskát az aszparágusról, és úgy dugta bele az aktatáskájába, hogy egy kicsit kilátszott belőle. És amikor újra szétnézett az evőkön, s látta azt a sok serény és egészséges étvágyat, visszaadta a pohárkát a csaposnak, és megjegyezte. Érdemes megnézni ezeket az emberkéket. Amikor nyulakat tenyésztettem, egyszer elfelejtettem nekik enni adni. Este 10-kor eszembe jutott a dolog, gyorsan bedobtam hát a ketrecbe egy kis lucernát. Hát azok éppen így estek neki. Hanyta a lehajló fejekre és a mozgó állkapcsokra mutatott. Aztán kiment a lengőajtón, és az utcán jóformán futásnak eredt. A kapuajban már újra gondolataiba mélyedve lépkedett, az udvaron pedig ezzel fordult a főnökhöz. Hát nem dühítő. A piacon nincs egy deka hagyma sem, és ráadásul fácán sincs. Az aktatáskájára mutatva megtoldotta, így aztán a lelkem megörvendeztetésére vettem egy aszparáguszt. A főnök azonban csak fel-alá járkált az udvaron, és Hanyta tudta, hogy most borzalmasabbnál borzalmasabb szavakat gyűjtöget magában, és hogy éppen ezért gyorsan mondania kell valamit. Egyébként azt beszélték a piacon, főnök, hogy egy részlegvezető elment vadászni, az erdész keresett neki egy szarvastehenet a kölykével együtt. Azt úgy mondják, hogy felhajtott egy szarvastehenet a borjával, javította ki a főnök. Na igen. És aztán, hogy az a részlegvezető főbelőtte azt a szarvastehenet. Jézus Mária, mondd, melyik testrészeddel hallgattad ezt? Nem a kezeden jártál? Azt úgy mondják, hogy leterítette a szarvastehenet, és nem főbe. Fője a disznónak van meg neked. Hát akkor elejtette. És aztán azt beszélték még, hogy utána kimetszett a combjából egy darabot, és elment. Hol hallottad ezt? Ott beszélték, no de úgysem érdekes az egész. Hogy nem érdekes? Tudod te, micsoda disznóság ott hagyni egy szarvastehenet a bőrében, és meglógni? Dühöngött a főnök. Hiszen az egy csirkefogó, egy gazember, egy rabló, egy vadorzó. Miért? Mit kellett volna tennie? Kérdezte Hanyta, és igyekezett minél bárgyúbban nézni a főnökre. Mit? Hát ilyenkor Nuku szertartás, mi? Nuku hálaadás Szent Hubertusnak, mi? Kinek? Szent Hubertusnak, a vadászok védszentjének, hiszen egy vadász számára az a legfőbb, a szertartás. És hogyan kell tulajdonképpen lelőni egy szarvast? Én azt hallottam, hogy a szarvast megbabonázni is lehet. Hogy micsodát? Hát, hogy megbabonázni a szarvast, no. Hogy leselkedni kell az erdőirtásban, és hogy amikor az a marha kijön az erdőből, akkor a szemébe kell nézni, és úgy csinálni, hogy bé. És ettől a szarvas felfordul, és vége. Jézusom! Tépte a fülét a főnök. Hát, egy szarvas, az erdő látomása, királya, hát az valami közönséges tehén, hiszen ha csak rálépsz egy ágacskára, már is elillan. Csak amikor rajta van szegénykén a bőgés, csak akkor veheted óvatosan csővégre a lapockáját, mert akkor nagy beteg. Hiszen bőgéskor elveszti súlyának egy harmadát, annyira gyötri a bőgés. Olyankor belefekszik egy pocsolyába, és úgy csinál, hogy bőgte érzéssel a főnök. És milyen sokáig tart az a párzási idő a szarvasnál? Hát az neked valami nyúlféle talán. Nem párzási idő, de bőgés. Ez már ilyen precíz vadásznyelv. És a szarvast nem lövik, hanem elejtik. A szarvasnak nem szarva van, hanem agancsa. És amikor elejtik, akkor a tűzbe rogy. És a vadász leveszi fölötte a kalapját, és megvárja, amíg a szarvas kialszik. Közben meg imádkozik, és hálát ad Szent Hubertusnak a zsákmányért. És a főnök levette fejéről a mici sapkát, és összekulcsolta a kezét. Nézd csak, mondta békésen, és Hanytába karolt. Elvezette az udvar közepére, ott letérdelt, és ujjával rajzolt valamit a koszos földre. Mi ez? Kérdezte. Egy kecske, felelte Hanyta, és Mazsenkára nézett, aki az egyik ládában állt, és a mutató ujját forgatta a homlokán. Egy szarvas, egy kihalott szarvas, üvöltött fel a főnök. De aztán csöndesen folytatta. Az pedig, aki a vadászt vezette, vagyis a vadászterület tulajdonosa, vagy az erdész, ekkor letör egy ágacskát,

Vadász. Egy igazi vadász, nagy vadra csak golyóval lő. No, aztán az ágacska másik felét a szájába teszik, ez az utolsó falat, és a főnök letépett a hanyta aktatáskájából kilógó aszparágusból egy darabot, aztán újra letérdelt, és betűzte a rajzon azokra a helyekre, amelyekről beszélt. A pofa vadász nyelven száj, ugye? Kérdezte hanyta. Száj, persze, hogy száj, kiabálta a főnök, és még nagyobb ordibáláshoz gerjedt be, amikor hanyta kinyitotta most az aktatáskáját, és kirázta belőle a kis aszparágusz ág maradékát. Ugyanis eszébe jutott az a bizonyos 15 macska. Az udvarra azonban egy kis targoncával betrappolt Kizurová asszony, akinek az a kis targoncája úgy össze volt drótozva, hogy valahányszor jött, éppen csak hogy szét nem esett a mérlegig. Ott aztán rendszerint szét is esett, de Kizurová asszony mégis boldog volt, hogy nem az utcán hullott darabokra. Most egy kísérlet következik, szólt oda hanyta Mazsenkának. Csak figyelje, hogy veti majd magát a főnök oda, abba a papírhalomba. Fölemelte az első keze ügyébe akadt könyvet, és föllapozta. A legfelsőbb bíróság határozat gyűjteménye volt, hanyta azonban olyan hangosan, hogy a mérlegnél is hallani lehessen, így kiáltott fel. Mi csak Mazsenka, milyen gyönyörű szarvas fényképek vannak ebben, bárhogy német. Mit csináljak vele? A mérlegnél a főnök hegyezni kezdte a fülét. Über das Forstwesen. Mit csináljak vele? Ismételte hanyta, és amikor látta, hogy a főnök bekapta a horgot, és visszanyerte lelki egyensúlyát, hatalmas ívben belehajította a könyvet a 20 mázsás papírhalomba. Te ezt direkt csináltad, jajdult fel a főnök, és egyetlen ugrással belevetette magát a papírtengerbe, és aztán vergődve, küszködve elindult benne arrafelé, amerre a könyv esett. Te, amikor nagyon jól tudod, mennyire szeretem az ilyesmiket, és ez még ráadásul Raubichl tanácsos alapvető munkája volt. Csak ugyanez a név volt a címlapon, de miért nem szólt rögtön? Csodálkozott hanyta. Te, börtöntöltelék! Kizurová asszony kerekeivel az égnek fordította targoncáját. Hanyta úr, segítene nekem? Kérdezte. De hát ez csak természetes nagyságos asszonyom, mondta hanyta, és oda kiáltotta a főnöknek. Már langyos, forró. De nagyon jól tudta, hogy a könyv lecsúszott le egészen a pincébe. Műszak után hanyta a plébániára járt, és segített a sekrestésnek fát vágni. A falhoz ragasztva egy fészer szolgált a különféle kiselejtezett szertartási eszközök, kegyszerek, felszerelések raktárául. Régi padok, pódiumok, törött gyertyatartók meg néhány tucat faszobor állt benne, ez utóbbiaknak azonban semmi közük sem volt a művészethez. Régi mesterek keze helyett a faangyalok és faszentek gyáraiból kerültek ki. A reverendissimus a mellékoltárok lebontásakor rendelte el, hogy a megrongálódott szobrokat tegyék a raktárba. Mit bámul úgy, mintha kiszöktek volna a méhei? Kérdezte hanyta. Ezek a mi báránykáink lassan az idegeimre mennek. Összelopkodják a parkokból a virágokat, elborítják velük az egész oltárt, és aztán még ők jönnek a szemrehányásokkal. Hát igen, ha maga csak ugyanaz Isten szolgája volna, akkor minden nap friss vizet adna a virágoknak, levágna a száracskájukat, és sót is szórna a vázácskákba. Ti, 120 vázácska, ebből a fele befőttes üveg, meg a Helios márkájú marhagulyás konzervdoboza. Ha maga ilyen ideges természetű, akkor miért nem nősült meg? Hiszen az olyan gyönyörű, amikor az ember a bizalmába fogad valakit, és amikor éjszaka felrázza a feleségét, és elkezd vele üvöltözni, most már végre legalább tudom, kivel lakom egy fedél alatt, és magára rántja a kredencet.
akkor bizonyára megbírja.

nézne a világra is, meg a magához közel állókra is, magyarázta Hanyta. Aztán megkérdezte, melyik angyalt húzzam ki? Az mindegy, Hanyta úr. Talán azt, amelyiknek a hátából az a lánc csordogál. Kiúzták Gábriel arkangyalt, aki hatalmas robajjal törtetett át a többieken, és közben megrongált a lángoló pallosát. Mire feltették a bakra, megizzadtak. Olyan ez, mintha valami szanitécek volnánk, jegyezte meg Hanyta, és belenézett Gábriel élénk, tágra nyílt szemébe. A házasságnak különben még az is nagyon jót tesz, ha jönnek a gyerekek. Milyen kedves dolog az, amikor az ember fiát csendőrök hozzák haza, és a kislánya miatt egyfolytában egy frázban él, leszketve, hogy valaki lépre csalja.

0: Szabolcska Mihály a mi falunkból. A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba. A mi falunkba akácfák alatt fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkba nyáron nő a zab, és éjszaka van, ha nem süt a nap. Forgácsot vág ki fából a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu. Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik benne, mosolyogva, szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én dalolok, mert a szívem súgja őket. Nem is olyan nagy dolog. Úgy csicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka fönt a lombos ágakon. Ami a szívemen fekszik, azt dalolom, semmi mást. Legelő kicsiny birkáktól tanultam a versírást. Egyszerű és tiszta nóta, gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi, ám de az legalább érthető. A jóisten egyszerűnek alkotta az eszemet. Nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet. Kicsi kunyhó, szerető szív, messze égbolt, tiszta kék. Fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még!
1: Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzások. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csatákra. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stilt. S rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. Ím a békéltető agnő, ami zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak ki. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolták. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn tobzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött hóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhaj tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak felbújt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája Isten itt! A tömörens fellengzőn. Pofája! Pofája Isten itt!
2: Hát még meddig tart magának?
1: S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpan bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonajánál. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem végés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott pörgőn, belülről s ismételten, s visongós ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az Agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtottak felé. Ám szétdúlt révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen szorongva kerestem haj felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelők körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacon. Holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az Agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben, zajongva végre ment, sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint ír hercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarab. Inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimerte. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, ki holmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. S inkább bágyat voltam ezen az este.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Makár Viki, a titokzatos macska.
2: Makár Viki titokzatos és halk talp álnevű ő, mert ő a mester bűnöző, a nagy törvényszegő. A Scotland Yardot jégre viszi, s a repülőosztagot, mert hogyha a bűn helyére érnek, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Mit néki az emberi törvény, vagy épp a gravitáció? Levitációs gyakorlatát csak nézik a bölcs fakírok, mert hogyha bűn helyére érsz, Makár Viki nincsen ott. A pincét felkutathatod, vagy a padlást járhatod, de mondom én, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki gyömbérszínű és karcsú végtelenül. Megismernéd, ha látnád, mert két szeme mélyen ül, arcát töprengés szántja fel, és homloka boltozatos. Bajusza kissé elhanyagolt, és szűk bundája poros. Feje lassan jobbra-balra ing, míg kígyó mód halad, s azt hiszed, hogy szundikál, hát éber, mint a nap. Makár Viki nem érti őt a ráció, mert macskabőrben ördögő. A bűnben végső stáció. A mellékutcán nézheted, a téren láthatod, de hogyha a bűntényt fölfedezik, Makár Viki nincsen ott. Úgy szemre tisztességes ő, bár kártyában csaló, s a Yardon róla mancslenyomat egy sem található. S ha a kamra üres, vagy az ékszer a ládikában nincs itt, ha a tejből egy-két korty maradt, vagy megmarták a pincsit, ha betörték ónkeretestül a melegházablakot, jaj, éppen az csodálatos, hogy Makár Viki nincsen ott. S ha fent a külügyben holmi rajz vagy főirat elveszett, s az admiralitás se talál bizalmas terveket, lehet, hogy látnak a lépcsőn néhány papírdarabot, de nyomozni mégis hasztalan, Makár Viki nincsen ott! S ha a kémszolgálat végül is kijelenti morcosan,
3: Makár Viki volt ez, senki más,
2: ő két mérföldre van, s nyújtózva találod biztosan, mancsát nyalogatva, merengve, vagy elmerülve hosszú, mély osztási műveletekbe. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Nem volt még macska kétesebb, se édesebben ámító. Alibije van dugaszban öt, s mind pompásan koholt, mert bármikor történt a bűn, Makár Viki ott se volt. És száll a hír, hogy a macskák, kik ismert bűnözők, kormos karmút említeni, vagy csontika őrölőt, csupán a macska ügynökei, ki a hálót összevonja, s tevékenységüket ő vezeti. A bűn Napóleonja. Csülkecsámpás, a vasúti macska.
4: Izgalomtól sisterek for, 23:11-kor a sinek között a hangulat. Ennye, hol jár csülkecsámpás? Ide gyertya, ide lámpás! Nélküle nem indul a vonat. És fut, masinista, hordár, állomás, főnök, botorkál, fűtő, váltóőr kutatja már. Hol van csámpás? Ennye, csámpás! Ilyen fontos nincsen ám más, mert az éjjé gyors miatta áll. 23:17 már, lám az indító helyén áll, minden utas őrült nyugtalan, s feltűnik most csülkecsámpás. Kényesen helyére csámpáz, szundikált a podgyász kocsiban. Zöld szeme villas, lendül a tárcsa, jelzi vidáman, tiszta az út, s éjszaka mélyén, északi tájra, éjjeli gyorsunk fut, tova fut. Tudja józan, tudja részeg, hogy a hálókocsi részleg gondja csámpás vállain pihen. gépészre és kalauzra gondja van, s nyakát behúzza még a fűtő is, ha megjelen. Folyosókon, végigoson,
1: párnáson és papadoson minden egyes utast megfigyel, ez a gondos munka rával, szigorú őrjáratával a bajt csírájában folytja el.
4: Rád néz, s bár szemed cserebben, tudja jól, mi jár eszedben, s annyi szent, hogy nincs ínyére épp, hogyha lárma zúg, morajlik, így hát hangos szó se hallik, merre csámpás óvakodva lép. Orra alá ne tűsolgassok, ő nem a féle nyámnyil a lény. Baj sosem éri az éjjeli gyorsot, hogyha a csámpás áll a helyén. Ó, mi áldott, drága érzet, ha meglehetett kicsi fészked, és az ajtón ott ragyog neved. Fülkét csinos és lakályos, tiszta paplan, tiszta vánkos, nem látsz padlóján egy porszemet. Ég többféle lámpa ottan, ez fénylőn, az tompítottan, itt egy gomb, nyomd meg, s szellő legyez. Ott egy kagyló, furcsa jószág, hogy majd benne mossad orcád, s ablak csukni, ott van egy retesz. Kalauz tekint be éppen, s kérdi meghajolva szépen,
1: reggel kávétó hajt vagy teát?
4: Hanem csámpás áll mögötte. Ővé volt a kedves ötlet. Csámpás visel gondot itt reált. És ha kinyúlsz a friss pohárban, és ha a paplan álmod igény, jó ugye várnod, jöjjön az álom, tudva az éjjel nem lesz egész. Nincs vele gondod, drága barátom, mert ez a csámpás kincseket ér. Már éjfélre jár az óra, s ő még friss, mert hébe korba felhörpint egy jó erős teát, esetleg egy csöpnyi rummal. Többet nem időz bizonnyal, csak molházkodik, és már megy tovább. Te aludtál, mint a bunda, ám megérkezvén Devonba, ő az állomáson örködött, te hortyogtál, mint a medve, így befutva Halihedbe, nem láthatta tisztelegni őt, de láttad elérve Kentbe, hogy a rendőrt odaintve jelentette.
5: Csend és rend van itt.
4: És mikor hajnalra végre megérkeztek Galogétbe, csülke csámpás ott áll, s lesegít. Búcsúra lendő kunkori farka, mintha kiáltam. Jól utazott? Szálljon akármikor éjjeli gyorsra. Bízhat, a csámpást megleli ott.

Irodalmi lébegető. Csak is előre. Jó van.

0: ez az átkozott csekk még el kell itt küldened. Igen, igen. Vivien. De mit írjak neki? Csak nem lehetek veled tapintatlan végre, és a mennyasszonyom, éves Vivien, iszonyúan sajnálom, de nem tettem más ki, Tony. Vele most a címet, Miss Hopclaw. Készen vagyok, és most. Miért? Miért már megint? Macska? Nyomorult bestia? Na nézd, a kis bizonyítványa, majd elfelejtettem megírni. Mi ez megint? Ki vagy az Isten szerelmére?
1: Faun.
0: Mi?
1: Faun.
0: Hogy írják azt? Mi? Írják? Nem tudsz írni, olvasni? Nem. Hála legyen Pánnak. Hála legyen kinek? Pánnak. Nemem hatalmas nagy urának. Pánnak. Te én befoglak csukatni kihágásért? Mit csináltam? Én csak elaludtam. Itt a gerániumok között. Te csavargó, te szemtelen naplopó, te dologtalan csirkefogó. Dologtalan, ebbe igazad van. Furcsa is volna, hogyha munkára fognának egy faon. Jóságos Isten! Hiszen te csak nem egészen pucér vagy, ez persze! Hát hová tetted a ruhádat? Ruhámat soha életemben nem is volt. Legfeljebb néha nap egy leopárd bőröm. Az igyen el az ördög, mesztelenül a gerániumok között. Gyere le, tüstén! Repülettit, csak nem járkálhatsz a házamban, mint egy Ádám.
2: Ugye ezt nevezitek szikabát?
0: Na kérlek, csak folytasd. Tudok, ez kicső. Itt arra volt az emberek, akarják veled, ja, ugye? Én már láttam emberformájú lényeket ilyen bejárkálni. Most jó van, csak fejezd be.
1: Időtlen idők óta vágytam már utána,
0: hogy bejussak egy házba. Ez azt jelenti, hogy te betörő vagy.
1: Micsoda?
0: Csak egy lépést is lövök?
1: Mondd! Ez az, amit itt pisztolynak nevettek. Még soha életemben nem volt ilyesmi a kezem. Ugyanaz egy percre.
0: Lövök, de rajta. A golyó nem tesz kárt bennem. Egyenesen átmegy a testre. Eddig folytatod ezt a komédiát?
1: Micsoda komédiát?
0: Vagy valami Isten kutya, micsodának mondod magadat?
1: Ha te nem hiszel, egy félisten szavát.
0: Félisten? Most már beléd látok. Fogadni mernék, hogy valami kis fűzfa poéta vagy, aki ihletet keres ebben a kalandban. Valami zsurnálista, aki jól ismert csapló szerint dolgozik. Talán egy oxfordi doktor?
1: Oxford?
0: Mi az? Kedves barátom, gondosabban kellett volna tanulmányozni a klasszikusokat. A faunnak kecskelába van és hosszú szarv.
1: Téved. De a szatírokról beszél. Én faun vagyok.
0: Te tanítasz mitológiára? Megállj, megmutatom neked az Encyclopédia Britannica.
1: Encyclopédia Britannica?

Minden férfi és nő. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik iszkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona. Cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta, meg semmi

i villők, almon, berken, nádon éren, ti, kik fenyéren nyomtalan szökelve a tengerárt apályba űzitek, dagálykor visszafuttok, újnyi bábák, kik holdas réten, zöld, fanyar köröcskét tiportok, melyre birka nem harap, ti, kik bolond gombát dugtok föl éjjel, s viháncoltok, ha est harang borong, bármi parányik vagytok, véletek a déli napot, vak homályba vontam. Szelet kavartam, s bőgő háborút a zöld tenger s a kéklő bolt között. Szilai dörgésnek lángot adtam, és Zeusz kövét Zeusz tölgyébe vágtam. Hegyet rengettem, cédrust és fenyőt tövestől téptem, sírokat nyitottam, táltos szavamra volt lelkek hada, riadva rajzot. S minde vadvarást most elvetett. Még egyszer és utolszor idézem a magasságok zenéjét. Zeng égi dallam, töltsd be lelküket, s aztán vége. Pálcám eltöröm, jó öllre ásom el a föld alá, mélyebbre, mint a mérő.

nincs több csodám. Saját erőm maradt csupán, s az oly csekély való igaz, csak tőletek jöhet igaz. Ne hagyjatok rabsorban itt, e vad szigeten voltom itt, ki könyörültem másokon, hadd lássam újra városom. A tapsoló kegyes kezek oldozzák meg bilincsemet, s a szívből szálló sóhajon repüljön célba jó hajó. S a cél a tetszés. Nincs nekem többé varázsom, szellemem. Kétségbe esve pusztulok, ha nem buzog fohászotok, s nem bírja rá a szent eget, hogy oldozzon föl engemet. Ha vártok bűnbocsánatot, ti is mind megbocsássatok.

kísért egyanánt, Tébolyt keresve, s szájadon kigyúltan égett a szesz, mint baljós lila láng. Vásod köpeny a válladon, s mi néztünk, halántékod megeste koradér. De homlokodon láthatatlanul nyílt a mágus kincs, a bánat és babér. Ganges sem oly szent, mint a Dunatája, hol él a régi, fáradt hősi faj, s csodát teremt, és megrepet szívéből még-még kiszakad egy-egy ősi jaj. Áldott legyen az, aki átkozott itt, s gúny és tövis nő a pora felett. Amerre jártak ők, ott a titok volt, és a kelet, a százszor szent kelet. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba háganak, üvöltenek, és mint megannyi torzkép az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt. Ilyet számukkal Istenről vitáznak, az új Istenről adnak, egyre vesznek. Hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállanak, s a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak, és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik erre homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, amelyre most a déli csönd alá száll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes, a pénzura a csíszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni, mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják ekkor fáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak, kósza lélek. Irgalmat esdek, a karom kitárva, és alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, s az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék el kivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton, vándorengben, el innen, el messze, édes álom, és élni kissé, nem így eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron, és én kampós bottal lenn az úti pont.

0: vigyek! Talán pár fogót kerestek valahol, hogy kapsi szájjal rátapadva jól, mint élő fához a kúszó növény, nap-nap után zsírját kiszívjam én, s ne önerőmből menjek föl, de gazság segítsen, s kapaszkodó ravasság! Nem! Köszönöm! Vagy a piacra álljak, s a bankároknak verset dedikáljak, mint annyi más. Ugrándozzak vígan miniszterek előszobáiban, nevettetvén ő excellenciáját, amíg fanyar mosolyra vonja száját. Talán betegjé dőzsöljem magam, bókoljak, míg megfájdul a nyakam és piszkos lesz a térdem. Szép szemet vágván örökké a gerincemet újítsam folyvás. Simogass a kecskét a jobb kezemmel, s káposzta fejecskét öntözzek a balommal. Köszönöm. Dicsérjek mást, de bőven visszajut a másra szólt hízelgés. Legyek kőkkel tele, egy icipici körnek apró nagy embere, ha nincs előlhely, surranjak be hátul. Hajózzam a ritornel tengerén, s kapjon szelet vitorlám a szerény ájúdozó hölgyek sóhajától. Ne! Köszönöm! Könyvárus fizessem, hogy verskötetgém kinyomatni tessen. Nem! Köszönöm! Avagy tán holmi vad korhely, puták közt kisinatjuk a csapszékben tartják, én legyek a pápa? Nem! Köszönöm! Egyetlen gyönge kápa szonettel menjek tányérozni hír. Talentumot ne lássak soha másban, csak a hülyékben. Égjek forró lázban, hogy róla X vagy Y mit ír. Számítsak, tréjek, kunyaráljak, sírjak, s ahelyett, hogy egy jó verset írjak, menjek vizitbe vélán, hogy egy pár ostoba esetleg rám szavazzon. Nem, nem, nem, nem! Soha. Más kell nekem. A hegyvölgy, a vadon, hol bolyongok vígan szabadon. Édes magány, ahol kedvemre élek. Dolgatom, ábrándozom, nem élek. Helyembe vág a tolmas süvegem, kalandozom, ha úgy tetszik nekem. Egy semmiségért véres harcot állok, verekszem érte, vagy verset csinálok. Fantáziám a holdban egyet fordul, és könyvet írok róla semmi másért, csak a bolondos, kedves utazásért. Azt írom csak, ami szívemből csordul, és így szólok magamhoz. Légy szerint, elégedjél meg a gyümölcsel, ával. Magad ültette rózsa illatával, mely ott lebeg kis kertecskét. S ha van nagy ritkán diadalban részem, azt én vívtam ki, az enyém egészen. Cézárnak abból mit sem adok át, és büszkén hordom tettem tudatát. Egy szóval, csúszó inta szerepet nem vállalok halálomig. Lehet, tölgy nem vagyok, nincs bükk természetem. Te egyedül növök, ha már magasnak.
1: Cyrano, megmondtam, hogy én

0: 14 évig fontos volt. Ma később. Először történt.
1: Ó, bolondolok, szörnyen bolond, dühömben tombolok. Föltartóztattak át és enyészet. Egy cudar, egy kellemetlen fráter, egy kullancs, aki nem bocsát el, ha egyszer a nyakunkra jött.
0: De ön lerázta végig.
1: Azt mondtam neki, bocsásson meg, rossz pillanatba jön. Ma szombat van, s engem vár valaki, akit föl kell keresnem. Érti? Kell. Mert ezt az utat nem mulasztom el. Egy óra múlva nézzem újra fel.
0: Azt az embert én megváratom, mert estig innen nem megy el, tudom.
1: Korábban kell távoznom, azt hiszem.
0: Vártam őért, meg kell látni. Nem trépál vele?
1: Hogyne, szívesen. Vártam őért, közelem. Tehát ez szép szem nem néz rám soha. Mindig lesütve.
2: Én... Szent atyám.
1: Semmi. Tegnap nem böjtöltem ám.
2: Tudom, tudom. Azért oly halogán. Étkezünk be most felfárad ön. Kap egy tányér meleg levest. No, jön.
1: Megyek. Ha oly hosszúra nyúlna életem, mint ez a hímzés.
0: Jó, gúnyolja csak.
1: A levelek.
0: Mi rendre hullanak. Szőkeségük mi velem.
1: Hullásuk mennyi bájjal van teli. A végső utat, mik alá lepeg, minden levél mi szépen teszi meg. Ám bár a sárra mind rettegve néz, bukásuk bájos, mint egy röpülés.
0: Ön?
1: Csöppet sem, rokon.
0: Ne keseregjünk hervat lombokon, újságra vágyom. Kérek krónikát.
1: Elmondok minden szép sorjába hát. Szombaton, most éppen egy hete, 8-szor evett szőlőízt a király. Gyomrát a lekvár megfeküdte, de rohant az orvos, látta, hogy mi fáj, s a felségsértő láz nyakára hágott bármérvágással. Szép volt a tusa, s most rendben van magasztos pulzusa. Vasárnap 800 tündöklő világot fehér viaszból számlálhattak össze királynénk bálján. Ugyanakkor messze hős osztrák János hír szerint szaladt a franciáktól. Néhány perc alatt 4 gaz boszorkányt felkötöttek, s Madame Datis kutyája e mesés remek kis jószág langy klistért kapott.
0: Elég Cyrano! Kérek más lapot.
1: Hétfőn nincs semmi. Szerető cserél hű Ligdamir. Fontainebleau-ban él kedden az udvar. Szerdán így beszélik, Fiesz grófnak szép monglád mondja, nem? Csütörtökön Mancini asszony félig már francia királyné. Pénteken monglád azt mondja grófjának, igen. Szombaton, vagyis ma.
0: Kedves ég, elájult. Hú, Cyrano.
1: Mi az? Mi baj? Semmi.
0: De...
1: Adjuk el. A sóhaj fölösleges.
0: De...
1: Kisebb, régi. Még Arrasnál kaptam. Semmisége.
0: Szegény barátom.
1: Elmúlik. Már vége.
0: Van nekem is fölszakadó sebem. folyvás csajok, itt hordom keblemen. Hozzásímul elsárgult levelére, melyen még látszik kedves könnye vére.
1: Azt mondta egyszer, hogy a kis levélkét majd ide adja. Így volt, nem tagadja?
0: Óhagyatán?
1: Igen. Ma.
0: Íme.
1: Hagyja, hogy kivegyem a drága levelet.
0: Olvassa el.
1: Roxán, Isten veled, én meghalok.
0: Felhangol?
1: Drága hívem, meg, tán ma még. Ó, tele van a szívem, ki nem mondott rajongó szerelemmel, és meghalok. Nem nézem ittas szemmel többé soha.
0: Így olvassa le mindjárt először.
1: Nem csókolja meg sóvár szemem, mely könnyel van tele mozgásod báját. Ó, e búz szemek látják a múlcs a távolság ködében, mint simítottad homlokodra szépen formás kezed. Fölkiáltanék.
0: Hát így olvassa.
1: Fölkiáltok.
0: Így olvassa.
1: Így. Áldjon, te édes! Virágom, kincsem! Szerelmem, szép virágom! Szívem veled van, szívem rád talál, még akkor is, ha eltép a halál. A földön és a túlvilág körén tiéd örökké, mert ez szenvedély.
0: Hogy olvashat, még hisz leszállt az ég. 14 évig így játszotta hát víg szerepét a tréfás jóbarát.
1: Roxán, nem.
0: Ön volt.
1: Nem.
0: Meg kellett
1: nem.
0: Volna rögtön sejtenem, mikor nevem kimondta.
1: Ó, de lássa.
0: Ön volt.
1: Nem, Roxán.
0: Nemes csalása, világos immár. Minden levelet ön írt.
1: Nem.
0: Minden édes, drága szó, mely azt vallotta hévvel, hogy szeret
1: nem,
0: öné
1: esküszöm.
0: Volt.
1: Nem,
0: ön volt.
1: Nem.
0: Az ében suttogó hang ön volt.
1: Nem, Roxán.
0: A lelkét másnak adta.
1: Nem. Én nem szeretem.
0: Szeretett.
1: Csak ő, csak Krisztián.
0: Ön szeretett.
1: Nem. Nem.
0: Tagadásban nincsen már erő.
1: Nem. Én nem szerettem. Én édes szerelmem.
0: Egymásba olvad. Élő és halott. 14 évig miért is hallgatott, ha egyedül öné ez a levél? Ön sírta rá egy könnyet.
1: De a vér, Krisztián.
0: Hát akkor miért szakítja meg ezt szent csöndet ma?
1: Miért?
3: Tudtam, hogy ide tér. Valóban itt van.
1: Patvarba, hát.
3: Hím asszonyom meggyilkolta magát azzal, hogy fölkelt.
0: Irgalmas ég, tehát imént a törni gyengeség.
1: Hadd végezzem a heti krónikát. Ma szombaton Cyrano úr kimúlt, mert egy hasább fa a fejére.
0: Mit mond? Cyrano, a kendő a fejére.
1: Elesni a dicsőség mezején szívemben méltó ellenfél vasával. Erről beszéltem ábrándoztam. De hát halálom életemre rával. A sors nagy kópé, egy lakály keze orgyilkos módon dönt a sírban le. Jó. A szerencse mindétig került, még a halálom, az sem sikerült.
4: Jó uram.
1: Ne sírj úgy, cimbora. Mi vagy most? Hogy megy életed sora?
4: Molière-nél lámpagyújtó lettem.
1: Molière.
4: De holnap otthagyom. Igen, igen, dühös vagyok nagyon. Tegnap Scapent játszották, és észrevettem, hogy öntől vett át egy nagy jelenés.
3: Hát, szórul, szór! Aha.
4: Azt a csodarészt, a gáját.
3: Ezt Molière kivette a darabot. Csst.
1: Jól cselekedte. Azt hiszem, hogy volt is szép hatás.
4: De még milyen? Zúgott a kacagás.
1: A földön én ilyen sorsot találtam. Örökké súgtam, s mindig hátul álltam. Emlékszik még, mikor a ház elébe állt Krisztián, s csókot kért magától szerelmes? Én földi pályám képe. Még lennmaradtam a sötétben hátul, mások kúsztak föl. A gyönyör, az élet, a hírhő csókja mindig mások élet. De most, hogy vár az éjek éje rám, megnyugszom benne. Szép volt Krisztián, s lángész Molière. Mi csengam ott? Kis harag. Hadd menjenek imára.
0: Nem,
1: nem, míg oda járna, én elköltözném. Most többé nem találom. Kívántam végül egy kis dallamot, megkaptam azt is. Ennyi kellett éppen.
0: Szeretlek! Élj!
1: Mert csak a mesébe hat-e kiáltás. Ott tesz oly csodát, hogy Rút királyfit széppé alkotát. De látnád, rajtam nem segít-e szó.
0: Én okoztam bal sorsát.
1: Ön ellenkezőleg. Gyöngéd nőiség rám nem mosolygott soha. A saját anyám Rútnak talált. Nem néztek soha rám szelíd nővérek, és nem adott az ég hugot nekem. Majd attól féltem én, hogy lány szemekből gúny villog felém. De kárpótlásul a barátság bája vigasztalt hosszan. És ezt ön adta. Ön. Sivár pályámon egy asszony ruhája suhant át. És ezt önnek köszönöm.
5: Másik barátod ott ragyogni.
1: Látom.
0: Egyet szerettem, s kétszer vettem el.
1: Megyek a holdba, jó löbré barátom. És a fölszálláshoz immár gép se kell.
0: Mit mond?
1: Igen, azonnal szállok. E szép opálban gyógyulást találok, s nagy lelkeket.
5: Tudom, hogy benne lesz Galilei,
1: s a nyája Szokrátész.
3: Hallatlan, tűrhetetlen, gazság! Így hagyon egy nagy költő, egy igaz, csodálatos szív. Nincs többé gazság.
1: Lebré, ne dörmög!
3: Kedves barát!
1: A gaszkonyi legények ott, a gáton. Vonzás, erő, ott az anyag mögött.
3: Tudás a lázban.
1: Mi forog a pályán, Kopernik? Mi az ördögök akart hát ott a gály?
6: Filozófus, plantverő, fizikában nagy erő, írt sok rímes holmit ő, hírneves harckeverő, légiutas, vakmerő, s ám bátor a szíve hő, bal sors hűzött szerető. Itt nyugszik most csendesen, Cyrano Savinie, minden volt, és semmi sem.
1: Nem, itt soha nem kell karszék. Senki. csak e fa.
6: A kesztyűm, ólom. Márvány csizma van a lábamon már. Érzem, hogy suhan. De hogyha jön, megállok véle szemben kemény derékkal, karddal a kezemben.
7: Cyrano.
0: Cyrano.
6: Hé, mi az? A rabra sántíztem, te orru gaz. Mit mondod? Gaz. Mit mondod? Minden hiába? Jó, én ezt tudom.

0: butaság! Te is jössz, hogy vélem utolszor vír! Tudom, a győzelem tiétek lesz, alávaló jószágok, de mindegy, mindegy! Vágok! Vágok! Vágok! Kitéptétek kezemből a babért, a rózsát, mindent, ami kincset ér. Vigyétek hát! De ha valami maradt, mit irítség, csúf, rossz akarat nem vehetett el, s ezt ma este még, ha majd előttem föltárul az ég, s jó Istenemhez felszállok a mennybe, magammal tisztán, tündöklően viszem be, mert foltja nem volt egy parányi sem. Ez gazok!
1: Ez?
0: A becsület.

0: meg mindjárt 6 óra.
1: Hova megy?
0: Sehova. Mindig félsz, hogy megugrom.
1: Na, miért ugranál meg, amikor 16 000 korona van nála?
0: Na hát.
1: Szépen várni kell, amíg jön. Aztán szépen megkérdezett tőle.
0: Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
1: Ez az. Aztán majd megmondja, hogy hány óra.
0: Te. Hát, ha nem jön.
1: Muszáj neki, hát minden szombaton fizeti a munkásokat, éppen ma ne jön. Mit nézel mi?
0: Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. Vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott lenn állok, erre jön, aztán leköp. Aztán megy tovább, én meg itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell nézni, amíg csak látom.
1: Urak ülnek benne.
0: Újságot olvasnak.
1: Szivároznak.
0: Melre szíják.
1: Gyön.
0: Nem gyön.
1: Van kártyán?
0: Van. Mesze itt van.
1: Aztán van-e pénzed? Ha?
0: 11 krajcán.
1: 21-es lesz.
0: Az. Na, hopp a bank.
1: Disznót kaptál te.
0: Blatt. Blatt. Fucs.
1: Ide a pénzt.
0: Ha? Hát most.
1: Most? Most nincs tovább, nincs te pénzed.
0: Nincs.
1: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
0: Mit?
1: Becsület szóra.
0: Hozomra?
1: Na ne, nem hozomra, ne. Hát majd lefogom.
0: Lefogod miből?
1: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
0: És az fizeti ki a másik?
1: Az.
0: Jó. Na, hát akkor mennyi a bank?
1: Hát, ha van nála 16 000, ebből 8 000 az enyém, már 8 000 a bank.
0: Jó.
1: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
0: Osztok. Na. Hát, 100 korona. Jó?

0: Vagy még egyet. Presto.
1: The Long Bridge was the last army.
0: 21. Dupla vagy semmi.
2: Dupla vagy semmi.
0: Blatt. Blatt. Presto. 21. Itt van. Keverek.
3: Te. Nem. Nem, Charles, te.
2: Én. Hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapod.
0: 1000.
2: Korona.
0: Korona. Blatt. Blatt.
2: Fucs. Kapok 1200-at.
3: 1200, jó.
0: Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
2: Na, mutasd. 10-14. 23, kapok 2400-at.
3: Hát most?
2: Na, ez itt van a piros ház, duplázhatod.
3: Jó, még.
0: Presto.
2: Jól megnézd, ám.
3: Jó.
2: De...
0: 19.
3: Nyert. Te, Picsú. Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ászt, dupla vagy semmi.
2: Na, azt nem lehet.
3: Miért?
2: Mert felveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
3: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
2: Csak 3200-at tett.
3: Jó, 3200. Blatt. Blatt.
0: Presto.
2: Én is ászra megyek, de ezt most már kigusztálom. Gyere, pici, gyere, pici.
0: 21! Na, elég, kész.
3: Hát, most, ha tudod, most mindent,
2: te.
3: Mindent elvesztettem, most megmondom.
2: Te.
3: Te egy utolsó. Te egy utolsó.
2: Hallgass, te. Te.
3: Jöjjön.
2: Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg.
1: Na, erígy. Ott ezek melletted.
4: Jó. Jó estét kívánok. Kérem, szépen. Hány óra?
1: Az anyámat! Aum! A gyomrom, jaj! Elszenel!
3: Elszenel, én nem akart!
1: Hagyd magad! Itt vagyok!
5: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek!
1: Vigyázz! Ennek revolvere van!
5: Hány óra, fia? 5 perc múlva 6:30. Szép két madár, úgy éjek, neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg, te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne maga?
1: Ereszenel, én nem csináltam semmit.
5: Hát ez meg mi a kezedbe? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
3: Kérem, én nem csináltam
5: azt
3: semmit.
5: Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy én hány csak... óra. 5 perc múlva 6:30.
1: Hagyja minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
5: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
3: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
5: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bár. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
3: Rendőrök.
5: Hányan vannak azok a rendőrök?
3: 2.
5: És min ülnek a rendőrök?
3: Lovakon.
5: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
3: Egy ló.
2: És mit akar az alalóval?
5: Az, hogy most már hiába is szalmát. Még én ilyen pettyes két raplógyúkost nem láttam. Becsület szalmára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna négyen is a Lincoln bácsi ellen, és ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy vasem.
2: Álljatok rendben! Álljatok rendesen! Hé, rendőrök! Jöjjenek már! Mert ez itt nagyon mozog!
5: Ne mozgass a kezelet, mert...
2: Putam,
5: nem hallják!
2: Ez a súlyi kép elszökött! A másik...
5: Te hibás! Meg nem mozdulj! Te keresztül lőlek!
6: Megálljuk! Mi történt itt?
5: Egy már meglépett! Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön! Vigyázzon, biztos úr, kés van nála! Én meg megyek a másik!
3: Én titeket itt hagynak mostan. Julika. Kiribaba. Celle, Júlia. Mindenes cseléd.
5: Eltűnt a csirkefogó.
3: Mi történt?
6: Összeesett.
3: Megszúrta magát?
6: Meg az alaposan.
5: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
7: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
6: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
7: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
6: De Mihály, sok itt a szúnyog.
7: Igen.
6: Nincs egy szivarod?
7: Nincs.
6: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. De üldök, kínlódok, szomorkodok.
7: Jaj, jaj.
6: Bizony, bizony.

0: Már hozzák. A bőrgyárból kértek meg két munkást. Azok hozzák tagacson.
1: És orvos?
0: A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos.
1: Még talán életben maradt szegény.
0: Nagyon megszúrta magát, de azért még él, mert lélegzik.
1: Jaj.
0: Még beszélni is tud. Csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt úgy eszmélete nélkül. De a tagacson magához jött.
1: Na, ereszék be őket. Szegény Júli, szólni se tud már.
2: Maga a felesége?
3: Én vagyok.
2: A gyári orvos úr bekötözte, és azt parancsolta, hogy ne vigyük a rókusig, mert azt már nem bírja ki. Most nyugalom kell neki, és várják meg a rendőrorvost, amíg jön. Békibe kell hagy.
0: Kérem, az illendőség miatt most menjünk innen ki. Ne zavarjuk.
1: Julikám, mit mondsz hozzá? Julikám, nem kell semmit tőlem. Kint leülünk a padra, Julikám.
4: Mostan én, fiam, már csak, hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy a vendéglem, amikor vége van a vacsorának, aztán, ahogy azt mondja az ember, hogy fizetni, cáln, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész. Hát, rád ütöttem. Nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz. Aztán mert én miattam bőgsz. Meg én csak azt tudom, ami a mestersége. És én nem vagyok házmester, én nem vagyok házmester, és nem megyek vissza fogdosni a lányokat, én köpök rájuk, tudod? Na, meg hogy a Hozlinger, hát ő is tudja, hát jöjjön ki a hintásné a Hozlingerrel. Ugyanazokat a vicceket mondja, amiket én találtam. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebédé. Én tudom, hogy te azt nem érted, mert én tényleg egy disznó vagyok. De nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikába. Tudod? Hát, hogy én nem akarok én bocsánatot kérni, eszem ágába sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. Gyereknek mondd, hogy gazember voltam. Csak mond, ha van hozzá pofátok, csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne Amerikába. Se őz is semmi közöd. Nem akarok én bocsánatot kérni. Nem. Most már tőlem jöhet a rendőrség. És ha gyerek fiú lesz, akkor vagy ha lány lesz, akkor talán én még máma este látom az Istent. Hát én majd szólok. Julikám, jó? Csak oda ereszenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt Pesten, hogy már lenn a portásnál megakad az ember. És ha jön az esztergályos, hát csak menj férjez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi. Ha elhiszi. Tudod?
1: Igen.
4: No. Hát aztán. Most. Fogd meg a kezemet.
1: Hiszen mindig fogom.
4: Hát, szorítsd meg jobb. Hát most mondja neked a Lilió. Szervusz. Mondd, te is szép.
3: Jó estét. A felesége?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
3: Gyertyát kérek. Köszönöm. Hát, igen. Igen. Van itt Tinta is, Tóth?
1: Igen, kérem, Nagyságos doktor úr.
3: Hát, szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye, kérem, tudomásul. A jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást. Ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvosna intézetből. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja, asszonyom.
1: Kezét csokolom.
5: Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat, de neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb. Ugye, Holunder néni?
6: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb.
5: Fiatal vagy, majd jön valami derék ember. Igazam van?
0: Igaza van neki.
5: Te mondd, Juli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy.
6: Itt van az a derék ember, az az esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt kérdezett magára.
5: És özvegy ember, két gyereke is van.
6: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb, mert ez rossz ember volt.
5: Bizony, bizony nem volt jó ember, ugye, Hugo?
0: Nem, asszonyság, itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszonyt nem ütnek.
5: Igazam van. Na te mondd, Julikám, hogy igazam van.
1: Igazad van, Marikám.
0: Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves?
1: 18.
0: Mi az? Gyerekkor. Igazam van?
1: Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó.
6: Ez egy szerencse, nem?
1: Igen.
5: Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni, ugye?
1: Igazad van, Marika.
5: Nagyon nagy szerencse ez neked, Juli. Én mondom, hogy nagy szerencse.
1: Ne sírj, Marika.
0: És ha valami kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint visszajövünk. Gyere, Mari. Isten áldja meg.
1: Isten áldja meg.
6: Csinálok egy kis fekete kávét magának. Aztán majd jöjjön át a házba, a fiam addig itt marad.
7: Jó napot. Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem.
1: Magánál szolgált puskát.
7: Most már megbékélhet velem, asszonság.
1: Nem haragudtam az asszonságra.
7: Mégis. Békéljen meg velem.
1: Nem békélek meg.
7: Hát én megbékélek magával, asszonság.
1: Mindenki szidja szegényt. Csak mi ketten nem.
7: Maga sem mondja, hogy rossz volt.
1: De én azt mondom, megbocsátom magának, asszonság.
5: Engem is megütött.
1: Nem bánom. Elfelejtettem. Azt megteheti most kár.
7: Valamivel segíthettem.
1: Nem köl.
7: Tartozom neki 2 korona hátralék.
1: Adta volna meg neki.
7: Hát csak mert úgy gondoltam, hogy amiért szegény meghalt, hát asszonság azért még hozzája tartozik.
1: Nem tartozok hozzája.
7: Hát jó, kérem, jó. Ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt, mert csak mi ketten vagyunk a világon, aki
5: szeretjük. Hát, tartsunk egymással.
1: Nem tartok az asszonysággal.
5: Akkor nem szerette úgy, mint én. Én jobban szerettem. Na, Isten áldja meg.
1: Isten áldja. De csak most aludjál itt.
5: Nekik semmi közük hozzá.
1: Ennek sincs semmi köze hozzá. A többinek sincs semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha.

0: de csak azzal a feltétellel, hogy egyszer még visszafizetheted.
1: Meddig akarsz még így álöltözetben, két fogatún, néger szolgával utazni? Ügyes vagy, kétségtelen, de túlságosan vakna. Kicsoda a fiú?
0: Tavaly szökött át Kanadába, de meghallotta, hogy a volt gazdája a dühében megkorbácsolt a szegény öreg édesanyját, és most visszajött, hogy ha lehet, őt is magával vigye. Közben engem elvezett Ohioba a Quaker barátaihoz, azok segítették őt is.
1: Esküszöm, megfagy bennem a vér, ha jól végig gondolom.
0: Az én vérem is megfagyott hosszú éveken át, de aztán egyszerre felforrt. És most itt vagyok. És fényes nappal fogok utazni, mert én most már szabad ember vagyok.
1: Vigyázz, vigyázz, George! Még elfoghatnak.
0: Ha azt hallaná, hogy elfogtak, biztos lehet benne, hogy szabad vagyok, mert már nem élek, és a sírban minden ember szabad és egyenlő.
1: Ne beszélj így, fiam!
0: Egy szívességre mégis megkérlek.
1: Tessék!
0: Tudom, hogy rendkívül nagy veszélyben vagyok, és senki sincs az ég világon, akinek fájna, ha meghalok. Elkaparnak majd mindegy kutyát, és másnap már senki se gondol rám, csak szegény feleségem. Üzennék neki, ha el tud jutni Kanadába, menjen oda és maradjon ott. Akármilyen kedves volt is az úrnője, ne térjen vissza hozzá. A rabszolgaságból csak nyomorúság fakad.
1: Átadom az üzenetet. De bízom benne, hogy te is átjutsz Kanadába.
0: Én is bízom benne.
1: Bátor ember vagy. Fel a fejjel, fiam!

0: Apa, tudod, hogy egy rabszolgakereskedő is van a hajón? És négereket szállít, hogy eladja őket.
1: Igen.
0: És meg is vannak bilincselve. Nagyon nehéz bilincsel. Alig bírtam egyet is megemelni.
1: Szerencsétlenek, a gyapot ültetvényekre kerülnek.
0: Az egyik kosárkákat tud csinálni cseresznye magból, és ugráló emberkéket bodzabélből, és sipokat is tud, meg mindenféle furcsa arcot dióhéjból.
1: Szeretnéd, ha neked adná, mit csinált?
0: Hát, csak ha szívesen adná.

0: Tessék, kisasszonk. Begyőrnöm. Szerintem a kisasszonkának farigcsáltam.
1: Igazán?
0: Igazán. Hogy hívják a kisasszonkát?
1: Evelyn St. Clairnek. De a papa és mindenki csak Évának hív. És neked mi a neved?
0: Az én nevem Tamás. És a kisgyerekek Tamás bátyának hívtak odahaza Kentuckyban.
1: Akkor én is Tamás bátyának foglak hívni, jó?
0: Jó, kisasszonkám.
1: Tudod, azért, mert szeretlek. És hova utazol Tamás bátya? Ültetvényre?
0: Hát nem tudom, Éva kisasszony.
1: Nem tudod?
0: Nem. El fognak adni valakinek, de... Mert nem tudom, hogy kinek.
1: Az én apukám megvehetne.
0: Igen.
1: És ha megvesz, nagyon jó dolgod lesz szám. Meg is kérem rá, hogy vegyem meg.
2: Még csak azt szeretném tudni, kedves barátom, mit hústál, ahogy Kentuckyban mondják ez a nagyszerűség? Hm? Mit kér érte? Mennyit akar kicsalni belőle? Jó, na, csak bátran.
3: Hát ha azt mondom, hogy 1300 dollár, éppen nem fizetek rá becsület szavam.
2: Segíts, barátom, gondolom, de azért adja ilyen olcsón, mert szívességet akar tenni neki.
3: Uram! Hát csak azért, mert a kisasszonyka úgy belebolondult.
2: Hogyne, ez kétségkívül nagy hatással lehet a maga jó szívűségére.
3: Na.
1: Papa,
3: vedd meg. Ja, tessék csak megnézni, milyen nagyszerű példa. Széles mellű, erős, mint egy ló. Tehát tessék megnézni a fejét. A magas homlokát az ilyen niggernek. Esze is van, mindenre alkalmas. Ez a fickó egyedül igazgatta a gazdája farmját.
2: Baj, nagyon nagy baj. Hát az ilyen eszes fickók mindig megszöknek. Néhány száz dollárt le kell számítania az eszemi.
3: Réfálni tetsz.
2: Dehogy.
1: Papa, vedd meg nekem, kérlek. Akármibe kerül, van neked pénzed, tudom.
2: Mit akarsz vele csinálni, cicuskának? Kereplőnek használnád, hintalónak, vagy minek, ne?
1: Boldoggá akarom tenni.
2: Na, nagyon. No, fogja öregem, számolját a pénzt. Rendben?
3: Köszönöm, uram. Rendben van.
2: No, gyerünk. Nézd meg, Tamás. Hogy tetszik az új gazdád?
0: Áldja meg az Isten, uram.
2: Úgy legyen. Tudsz lovakat hajtani, Tamás?
0: Mindig lovakkal dolgoztam. Selvi úr nagy Isten volt.
2: Hát akkor megteszlek kocsisnak. Teltével, ha megígéred, hetenként csak egyszer lóg.
0: Uram.
2: De kivéve persze a rendkívüli eseteket.
0: Én sosem hiszem.
2: Jó, ezt már sokszor hallottam. Majd meglátjuk. Elhiszem, hogy csupa jó szándék vagy.
0: Az.
1: És nálunk jó dolgod lesz, Tamás bátya. A papa mindenkihez nagyon jó, csak mindenkit kicsúfol.
2: De hát a papa hálásan köszöni, hogy ilyen szépen bemutat.
4: Atya, úristen, már meg is állt a hajó. Hol az apád? Hol van az apád?
1: Nézd, Ophelia néni, az a mi utcánk, és ott a házunk.
5: Remélem, Ophelia, mindennel készen vagy.
4: Én igen, de te, Augustin.
5: Sose félts engem.
2: Na, végre szétoszlott a tömeg, legalább nem taposnak agyon bennünket. Ophelia, tedd le azt a bőröndöt, légy szíves, legalább egy kicsit alkalmazkodj a délhez. Itt nem cipelheted a cókmókodat, még cserétnek néznek.
1: Hol van Tamás bátya?
2: Már innül a bakon, kis cicám. Anyádnak akarom felajánlani kocsisnak a helyet, a részeges fickó helyett, aki felborította a kocsit.
1: Tamás bátya sohasem fog berúgni, az biztos.

0: Ez mi, Augustin?
1: Olyan kocsist vettem neked, amilyet mindig szerettél volna. Esküszöm, hogy egy temetkezési vállalkozó sem feketébb és komorabb nálam. Úgy fogja hajtani a intódat, ha akarod, mint egy halottaskot.
0: Úgy is tudom, hogy mindig részeg lesz.
1: Nem, garantáltan józan és jámbor.
0: Mint egy bölény, olyan.
1: Ugyan, Mary, légy már egy kicsit jobbkedvű.
0: Nagyon tapintatlan vagy, Augustin. Tudhatnád, hogy egész nap migrénnel feküdtem.
2: Ó, gyakran van migrénje, Mary.
0: Valóságos mártírja vagyok.

0: Üljetek az asztalunkhoz, fele barátai.
1: Már is tálalok.
2: Engedje meg, hogy segítsek, Rachel anyám.
1: Segíthetnél, mi nálunk itthon vagy. De a mai nap a ti ünnepetek, a tied, meg a férjedé, meg a kisfiadé.
3: Ó, ha tudnád, milyen nagyszerű érzés, hogy a jó voltukból a magaménak mondhatom a feleségemet, a gyermekemet. Gazdagnak és erősnek érzem magam, pedig a két kezünkön kívül egyedünk sincs. Még otthonom se, ahol lehajthatnám a fejem. De csak ne üldözzenek.
2: Még nem múlt el a veszély fölöttünk, nem vagyunk még Kanadában.
3: Igaz, de mintha már is szippantottam volna a szabad levegőből, és erős lettem tőle.
2: Mit csinálunk, George?
3: Én tudom, hogy mit csinálok. Azért vannak nálam a pisztolyok.
0: Bár csak ne kerülne arra sor.
3: Nem akarom, hogy bárki bajba kerüljön velem vagy miattam. Nem kívánok én egyebet ettől az országtól, mint hogy hagyjon békén elmenni. De ha a fiamat és a feleségemet el akarják venni, akkor az utolsó leheletemig harcolni fogok. Maguk ezért elítélnek?
0: Nincs az a halandó, aki ezért elítélhetne, George. Aki húsból, vérből van, megérti.
3: Nem lenne jobb azonnal elindulni?
4: Fel a fejjel, George barátom. Nem te vagy az első szökevény, akit kihúztam a csálából. Michael, a fiam, majd követ bennünket a lován, úgy egy-két mérföld távolságból, és ha üldöznek, jelt ad.

Est. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek. Lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: most Módot szerette volna látni.
1: Ahogy kissé nyugodtabb alapokon tartózkodott a szállóban, nyomban a nőre gondolt. Itt nagy baj van. A cipő rejtélye sok mindent megoldana. Ebben a cipőben hozták a levelet, az bizonyos. A barna folt alakja elég jellegzetes. Kié lehet a cipő? Csak a benszülötté, mert Hekker és az újságárus cipőben voltak. Tehát a maláj levelező lapárus hozhatta a levelet. Bizonyára küldte valaki. És a boncolásnál talán műszereket cipelt, vagy ilyesmit. Oda is kell szolga, nem csak orvos. Erre nem gondolt akkor. Elindult a 70-es szobák kanyarodója felé. Gyorsan visszahúzódott. A benszülött jött óvatosan. A rendes kabátjában volt, de vöröskockás rikitú, kék pizsama nadrágban és mezitláb. Úgy siklott Mód altajához, mint valami kígyó. Lehajolt. Gyorsan becsúsztatott egy levelet, és elsietett. A levél félig kiállt az ajtó alól, aztán becsúszott. A lányát vette. Most oda megy. Ebben a pillanatban kialudt az emeleten a villany. Valahol az ügyeletes rendőrtiszt hangja hallatszott. Halló, mi az, rövid zárlat? Érezte, hogy a hirtelen sötétség összefügg a benszülött küldönccel. Gyorsan a lány szobájához lépett, és halkan kapogott. Kissé kinyílt az ajtó. Be akart lépni, de Mód kinyújtott kezébe ütközött. Valamit eléje tartott, és azt suttogta. Az Istenért, vigye már, vigye, és legyen átkozott maga sátán. Ösztönszerűen átvette a tárgyat. Füzetszerű valami volt. Most lépések közeledtek. Távol ajtók csapódtak, zaj hallatszott. Valaki nekiütődött, és egy erős kéz szorította meg a karját. Ki vagy? A boly, mit akar? Az árny Mód ajtajához közeledett. Félix maga sem tudta, hogy miért, melbetaszította, hogy hátra tántorodott. Aztán elsietett, mert hangok közeledtek. Csizmás léptek. Beugrott a személyzeti fülkébe, és villany gyújtott. Kis kék füzet volt nála, amelyen ez állt. A banánoxid előállítása és alkalmazása. Írta Richard Decker, egyetemi tanár. Közben ismét kigyúlt a fény. A rendőrtiszt végig sietett, és mindenhová bekopogott. Nem történt semmi. Lassan csend lett, az emberek lefeküdtek. Martin jött be a fiatalemberhez. Na, mi volt itt? Kialudt a villany. Az rendben van, de különben nem történt hiba? Semmi. Egy vendég rendelést adott fel, az étterem valószínűleg kiszolgálta már. Aztán ledőlhet ruhástól aludni. Állítsa be a csengőtáblán a berregőt. Én is lefekszem. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Martin elment. Félix kinyitotta a füzetet. A banánoxid vegyi képlete. Ez volt a fejezet cím. Ennek a kis füzetnek nagy szerepe van az ügyben. Vicces véletlen. A benszülött bizonyára azt az üzenetet közvetítette, hogy valaki majd bekopog a füzetért. Közben ő kopogott. A lány kiadta a füzetet, és futtában megátkozta. Az igazi, aki a füzetért jött, belé ütközött az ajtóban. Sejtette, hogy valami hiba van, de már jött a rendőr, a szobapincér, és menekülnie kellett. Kialudt a villany. Mit jelent ez? Valaki belépett csendben a fülkébe. Ő innen oldalról nem vette észre, és az illető eloltotta a villanyt. Ennek dacára nyugodtan zsebre vágta a füzetet. Sejtette, hogy miről van szó. Ki az? Kérdezte. Suttogó hang felelt. Adja ide azt a füzetet, amelyik a kezében van. Megjegyzem, nem vagyok ideges ember. Kihez van szerencsém? Peter Borkman vagyok. Megdöbbent. Borkman? Hiszen Mód is. Nos? Kérdezte fenyegető hidegséggel a suttogás. Mi lesz? Olyan sürgős. Talán beszélhetünk pár szót. Mi túlhajt? Ön valamilyen rokonságban van Móddal? Az apja vagyok. Kutya egy história. De tisztában van azzal, mondta ravaszul a fiatalember, hogy a lánya milyen helyzetbe jut, ha átadja a főnöke bizalmas természetű jegyzetét. Semmi baja sem lesz. Majd elmenekül máshova. Ipari kémkedésért nem adják ki. Ez ne aggasszon. Kicsoda maga. Házi szolga, de túlbuzgóan szívemen viselem a vendégek ügyét. Valami megcsillant a sötétben. Töltött revolver van nála, mondta Borgman. Ha nem adja át nyomban a füzetet, lelövöm, és úgy veszem el magától. Hogy a lányapja ilyen züllött fráta és tönkre akarja tenni módot. Ezt meg kéne akadályozni. Hát, tessék, mondta. A másik nem láthatta a sötétben, hogy hová menjen a füzetért. Egy lépést tett, kinyújtott revolverrel. Ebben a pillanatban a fiatalember belerúgott a kis asztalba, amely kettőjük között állt, és oldalt vetette magát. Borgman hátratántorodott, de már is elrántották a lábát, hogy végig zuhant hosszában. Nem sütötte el a fegyvert, hiszen nem is volt célpont. Felugrott. Egy ökölcsapás arcon találta, baktában vágott vissza, de csak az üres levegőt érte. Az ajtó becsukódott, és ráfordult a kulcs. Borgman ott ült a sötétben, bezárva. A szoba ablaka vendéglő üveg tetejére. A titokzatos ember lepedőt és terítőket hurkolt össze, azután lemászott a fél emeletnyi magasságból. A fiatalember kilépett a folyosóra. Most merre? Kissé elvakult a hirtelen világosságtól. Elhatározta, hogy múlthoz megy. Alig tett egy lépést, amikor hirtelen, mintha a földből nőtt volna ki, oldalról előugrott valaki, és egy tőr csapott le. A döfést már nem védhette. Kissé oldalt bukott, a tőr a nyakcsigolyája helyett a vállát érte. Lecsúszott a mellkasán, és alaposan végighasította a bőrét, de lemejtett mély sebet. Félix elkapta a csuklót a törrel, és csodálkozva állt. Szergiusz herceg. Ön? A tőr a földre hullott. A herceg ilyetten nézte. Igen. Elhatároztam, hogy megölöm. Ihegett. Nem fogja módot szerencsétlenné tenni. Én megölöm, ha elviszi azt a füzetet. A fiatalember zsebéből kikandikált a füzet. Hátra nézett az ajtó felé, amerről jött. Mindenek előtt menjünk innen. Beszélnem kell magával, herceg, de ne idegeskedjék, mint az imént. Megfogta a herceget a karjánál, és vitte. Szergiusz herceg megállt. Ilyetten nézte a másikat. Hová akar menni? Módhoz. Nem! Bizony elég tiszteletlen volt, amit művelt, a tekintetbe vesszük, hogy egy idősebb főúrról volt szó. Megfogta a herceg nyakát, és vitte. A lány szobájánál kopogott, de választ sem várva belökte a herceget, ő is belépett, és ráfordította az ajtóra a kulcsot. Mód felöltözve ült az asztalnál, és írt. Ilyetten ugrott fel. Adjon gyorsan valami kötszert, mondta Félix. Megszúrtak. A herceg egy székbe roskott, és arcát a két tenyerébe fektette. Kimerült a lihegen. Mód csodálatos önfegyelmezettséggel, kérdezés nélkül a szekrényhez lépett és kötszert vett elő. Vigyázni kell, mondta a fiatalember, hogy a padlóra ne cseppenjen vér. Ebben a hotelben az ilyesmi bonyodalmakra vezet. Levette a kabátját és kinyitotta az égen. Mód eddig még egyetlen szót sem szólt. Csodálatosan fegyelmezett volt. Valami pasztillát vízben feloldott, fertőtlenítette a hosszú vágást és bekötötte. Azután gondosan eltüntettek minden nyomot. Olcsó el a világ, mondta a fiatalember. Egy ügyeletes rendőrtiszt sétálként annak feltűnhet. A lány elöltötte a villanyt és megszólalt. Hol találkozott a herceggel? Most a folyosó. Kértem, hogy jöjjön ide. Nem akart. Erre erőszakot alkalmaztam. Az egészségtelen monszonyépszak penészszagú nedves párái súlyosan nehezettek a sötét szobára. Az örökös eső locsogva, csobogva zuhogott, és egy moszkító döngött körülöttük. A dús, trópusi növények folytó, bágyasztó szaga a szobába is behúzódott. Kicsoda maga? Kérdezte a lány. Mit mondja? Volt már hittérítő, orvos és londéner. Mi legyen még? Rágyújt egy Burns feliratú cigarettára. Vigyázzon, Mód, szólt közbe a herceg. Ő vette el a jegyzeteket. Mi? A lány felugrott. Maga? Maga Borkman embere? Hát, kérem, disztingváljunk. A füzet nálam van, de nem vagyok Borkman embere. Láttam, hogy az ajtaja alá levelet csúsztat egy igen rongyos nadrág tulajdonosa. Erre idejöttem, és kopogtam, hogy beszéljek önnel. Ehelyett átadott egy füzetet, megátkozott, és nyugodni tért. Közben egy úr érkezett a sötétben, akit eltaszítottam. Ugyanez az illető később le akart lőni, mert nem adtam át a füzetet. Hol van most az az ember? Rázártam a 90-es ajtaját. A lány az ajtóhoz ment, hallgatózott.
2: Maradjanak csendben,
1: suttogta, és gyorsan kisúrnak.
2: Hű, csodálatos egy lány,
1: mondta a fiatalember.
2: Mit csoda karakter?
1: Istenem, suttogta a herceg. És miattam? Mert mindez miattam van. Ha nem tartja tolakodásnak, kegyelmes úr, milyen kapcsolatban vannak Borkman kisasszonnyal? Csend volt. Csak az eső zúgott egyformán, folytonosan. Két cigaretta parázslott egymással szemben. Azután a herceg nagyon halk feleletre hallatszott. A lányom. Mód visszajött.
3: Lemászott az ablakon. Megsebesítette?
1: Nem. Revolver volt nála. Örültem, hogy épp bőrrel kijutottam a folyosóra.
3: Adja ide a füzetet.
1: Eszembe sincs. Maga bizonyosan odaadná annak a ronda pasasnak.
3: Oda kell adni.
1: Fenéket. Bocsánat, de dühös vagyok. Ez a füzet Decker tanár tulajdona. Lehet, hogy már fel is jelentette magát.
3: Nem. Nem, és nem is fog.
1: Talán már halott is. Felelte a lány sóhajtva. Na ne tessék ilyent mondani.
3: Decker tanár a búbópestises tanár, aki miatt vesztek zárva.
1: Az ifjú füttyente.
3: Drága, jó ember, folytatta a lány. Bizonyára utána jött. Nem akart feljelenteni. Őtőle tudta Ránke doktor, hogy nálam van a jegyzet.
1: Az az orvos, akit megöltem? Kérdezte érdeklődve a fiatalember.
3: Ostobaság. Azóta már tudom, hogy nem maga ölte meg. Miért hazudta ezt?
1: Láttam, hogy nagyon szeretné. Ismerte be töredelmesen.
3: Mert azt hiszi, hogy a herceg ölte meg. Hiszen ezért hozta el a bűnjelet is magával. A tört.
1: Igen.
3: De hát ez nem fontos. Ránke zsarolni akart, és valaki megölte.
1: Bizonyára Borkman.
3: És ha nem kapja meg sürgősen a füzetet, akkor sok ember kerül végzetes helyzetbe. Nem számíthat senki irgalomra nála.
1: Ha azt akarja, hogy odaadjam annak a gazembernek a füzetet, akkor őszintén kell beszélnie.
3: Maga a rendőrség embere, vagy magándetektív?
1: Én magándetektív vagyok, felelt a habozás nélkül. Tehát megbízhat bennem. Csak azt kell tudomásul venni, amit akarok.
3: Lehet, hogy most is csak hazudik.
1: Tőlem mindenki telik, felelte szomorúan a fiatalember. De bizonyos, hogy több évet szívesen adnék az életemből, ha magát segíteni tudnék.
3: Hosszasan hallgattak. Az izgalom a forró, nyírkos idő fullasztóan telepedett rájuk. Elmondok magának mindent, kezdte mondani. Muszáj, ha kezében vagyunk, és rajtunk kívül még néhány ember sorsa múlik azon, hogy maga ezt a füzetet...
1: Mag? Virradt.
3: Pontosan, mintha óraműre működne az ég, hajnali 4-kor elmúlt az eső. Délután 3-tól hajnalig zuhogott.
4: Közben a nappali forróságban láthatóan gőzölgött az elpárolgó víztömeg, és egy roppant mosókonyha légkörébe burkolta a szigetet. Reumás, maláriás, tífuszos kigőzölgéssel.
1: Majd én elmondom, szólt közbe Szergiusz. Ezt ugye, belátja Mód, nem teheti helyettem más.
4: Az eső nesze helyett egy felriadt papagáj rikoltása zavarta meg a csendet, és a derengésben lassan kirajzolódott az ablak előtt néhány mozdulatlan pálmakorona árnya.
1: Orosz katona családból származom,
4: Az apám, Milenko Szergiusz tábornok, Kolcsak admirális oldalán esett el. A forradalom elől én is megkíséreltem a menekülést, de sehogyan sem tudtam a határon átjutni. Moszkvában bujkáltam. Sok viszontagság után végre egy okmányárusnál, aki más névre szóló személyazonossági írásokat árult, megvásároltam a szükséges írásokat. Peter Barkman nevére szóló iratok voltak ezek. Ekkor hallottam először ezt a nevet. A feleségem, kisfiammal és néhány rokonommal a forradalom első napjaiban vagyonommal együtt kijutott Párizsba. A Barkman féle okmánya birtokában most már én is remélhettem, hogy eljutok hozzájuk. Nem így történt. Mert találkoztam Anna Mirszkájával, és beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt, forradalmár. Bújdosása közben, mint Barkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia, csúfbűn, utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem távol a forradalom lármás politikájától, Szibériában, Acsinszkban telepettünk le. Két gyermekem született, Maud és Peter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Hasznát vettem egy régi úri passziómnak, vadásztam, rémgyűjtőknek dolgoztam. Anna már tudta a titkomat, megértett, és megbocsátott. Régen nem volt már forradalmár, hanem feleség és anya. Nem vágyottam a hercegi életem után. Egyszerűen boldog voltam. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Ez az ember a legjobb barátom volt, de akkor hűvösen beszélt velem. Közölte, hogy egy Peter Barkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt. Kegyetlen gyilkos volt. Szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Barkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek. Elképzeli a helyzetet. Csak egy védekezésem volt, ha elfognak, hogy Szergiusz herceg vagyok, volt kozák kapitány. A gyűlölt Szergiusz tábornok fia. Biztos halál. Mint Barkmant viszont nyomban felkötnek, és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Szahabarovszkban maradt a gyerekekkel. Én tovább mentem. Megbeszéltük, hogy Shanghajban várok rájuk. De Shanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élet-halál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert. Nyomban sürgőnzött Párizsba. Mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem. A fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni? Lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Szergiusz herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást. Megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt. Megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodni a mindenbe. Kissé kifulladt. Abba hagyta néhány másodpercre. Az ébredő napfényben megszámlálhatatlan esőcsepp ragyogott sziporkázva, és hosszú, fényes kardlevelek, ázott nagy, színes hibiszkusz kelyhek himbálóztak a sirokkó hajnali légáramlásában. A fiatalember egy újabb Burns cigarettára gyújtott, és nagyot sóhajtott. Minden tagjában érezte a döglesztő évszakot. Anna találkozott Shanghaiban egy régi kedves kollégájával, a jóságos Derek Decker tanárnal. Akkor még csak jó nevű szerológus volt. Valamikor, mint gyakorlatos orvosok együtt tanultak a moszkvai kórházban. Decker segítségével a második feleségem Buitenzorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot ezen a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Mood fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe, jelenleg kapitány. A másik fiam, Sergius Iván herceg, szintén katona, francia állampolgár lett, századosi rangban van. Anna tavaly halt meg, rendkívüli, jóságos, okos és erős nő volt. Mód örökölte a természetét. A felmelegedő napban már megindult a föld párolgása. A délnyugati szél lassú hömpölygéssel ontotta a sziget belseje felől a mocsarak kénhidrogénes szagát. A fő hasogató sirokkóban, mint állati csápok, olykor megmozdultak a pálmák levelei, és hatalmas bíbor színű páfrányok sógtak az ablak előtt. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borgman. Párizsban kaptam kész ez az első levelét. Habi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekk számlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Sergius herceg, mint Peter Borgman, rablógyilkos és bigamista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borgmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borgman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás. A Burns cigaretták kesernyés szaga áthatóan érződött a szobában. Most majd én folytatom, mondta Mood. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Továbbra is gondoskodott rólunk. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját. A fiúnak minden szilánknyi koponyacsontja külön sajgott. Hogyne, felelte bágyattan. Az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul és... Mi baja? Kérdezte a lány. Ez az évszak. Nehezen bírom. Sóhajtott. Folytassa, kérem. Milliókat ér a szer, amely megóvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 holland forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borgman levele. Felszólított, hogy szerezze meg a füzetet, a banánoxid leírásával is hozzam ide. Lopjon meg a legderekabb embert, a jótevőnket. Ezt a végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor... Mit mondjak? Az apámat ismeri. A fivérem katonatiszt, és én is... Szóval... Sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzem meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Werfte Vredenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt Kislagondán, a A Grand Hotelben szálljak meg, egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki. És majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linner jóvoltából, átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban, a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel is. És haldoklik. A pálott forróság elviselhetetlen volt. A kert, mintha füstölne. Pára réteg húzódott felette. És az ablakpárkányról, mint valami miniatűr krokodilus, egy lüktető torkú tokegyik bámészkodott a szobába. Csicsak! Mondta hangosan a hüllő, és várt. Csicsak! Kiáltott újra, és eltűnt az ablakból. Mó cigarettára gyújtott. Hallgattak. Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet, mondta Félix rekedten. Letette a cigarettáját, és már nyúlt a zsebe felé. Kopogtak. Ki az? A rendőrség! A bolyruhás idegen mesztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe. A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel. Bocsánat, mondta a rendőrtiszt. A hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiéné. Megfoghatatlan eset. Találkoztak önök az elmúlt 24 óra folyamán az illetővel? Én nem találkoztam vele, felelt a mód. Sergius herceg elgondolkozott. Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kilincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal, ez bizonyos. Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt? Dehogy nem. A 102-es. Köszönöm. A kapitány a telefonhoz lépett. Megengedi, Borkman kisasszony? A lány cigarettára gyújtott. Parancsolja. A portára kapcsolt. Itt Woodier kapitány. Ki lakik, kérem, a 102-esben? Hogyan? Ez biztos? Köszönöm. Elhűlten tette le a kagylót. Nos? Kérdezte Elder. Ki lakik a 102-esben? Senki. Két hete lakatlan. Cifra. Elder csak ennyit mondott. Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben. És nem magándetektív. Csak úgy vállalta, mint a gyilkosságot. De hát ki? A sok szörnyűség dacára már az első találkozástól kezdve foglalkoztatta ez az ember. Bűnöző? Ne. Érezte. Kívánt. Nem az. Ne legyen az. Ön beteg lesz, Borkman kisasszony, mondta Elder. Én? Miért? Egyik cigarettája még itt füstöl a tálcán, és már másikat szív. Felvette a vastag aranyvégű cigarettát, amit Félix hagyott a tálcán. A herceg olyan távol ült, hogy ő nem szívhatta. Nem ízlett. Valaki megkínált vele. Látom. Mr. Burns. Nem is tudtam, hogy ismerik egymást. Mód nem felelt. Zsákutcában volt. Nem ismerte Burns-t. Ha megengedik, mondta a kapitány, kissé körülnézünk a szobában. Mód nyelt, és a szíve rendetlenül zakatolt, de nyugodtan mondta. És mit keresnek? Egy szőnyeget. Én őrizetben vagyok? Ne, szó sincs róla. Ezt az intézkedést feloldottuk. Akkor kérni fogom az ügyész írásbeli utasítását. Úgy tudom, anélkül tilos a házkutatás. A kapitány meghökkent. Parancsoljon. mondta szolgálatkész udvariassága Elder, és a zsebéből egy írást vett elő. Természetesen a legcsekélyebb szabálytalanságot sem köteles eltűrni. Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indoklás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja. A kapitány csodálkozott a legjobban, de azért már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt. Itt nincs semmi. Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet, mondta a főfelügyelő, és elindult a szekrényhez.
3: Most megtalálják a fiatal embert. Mód sikítani szeretett volna. A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
5: Semmi.
3: Elder kinyitotta a szekrény ajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félix-el.
1: Itt sincs semmi,
3: mondta, és becsukta a szekrény ajtót. Azután köszönte, és távozta. A fiatalember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal. Mód és a herceg a meglepetéstől még mindig mozdulatlanul ültek.
1: Most rohanok, hadarta egy szuszra a fiatalember. Elder visszajön.
3: A kabátot egy székre dobta.
1: Várjon,
3: kiáltotta Mód. Mi kiadtuk magának a legsúlyosabb titkainkat. Nem lehet olyan bűnös, hogy továbbra is tartson tőlünk.
1: Nem is erről van szó. Ha bűnös lennék, bevallanám. Sajnos csak hülye vagyok, és ezt szégyellem. Nevem Félix, mindössze ennyi igaz abból, amit elmondtam.
3: De a rendőrség ilyesmiért nem keresi. Elder azt mondta, hogy jávaréme vagyok. Legyintett. Ravasz dolog volt. Azt akarta, hogy ön megijedjen tőlem, és kiadjon neki, amennyiben itt rejteget. Mert ki mer egy rablógyilkost elrejteni? Ön azonban kivétel.
4: Elder csúnyán csalódott trükkében. Maga, abban a hitben, hogy jávaréme vagyok, tovább rejtegetett.
1: Ezért fogadja hódolatom. De, szólt közbe a herceg, miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
3: Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le, csak fel.
1: De miért üldözi?
3: Mert nem akarok nősülni, de...
4: tette hozzá gyorsan. Ez az elhatározásom nem végleges.
3: Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem
4: zörrenés. Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be. Félix, mint egy vadmacska ugrott oda, és felrántotta az ajtót. Egy tompa durranás, egy kiáltás, a fiú visszatántorodott, és két kezét a szemére szorította.
1: Mi az? Kérdezte rémülten a lány. Azt hiszem, megvakultam, vagy ilyesmi.
3: Mutassa az Istenért.
4: A két szeme vörös volt, és szörnyen égett. De lassanként ismét látott.
1: Átkozott gazember. Riasztó pisztolya van.
4: Lassan kitisztult a látása, de még szédült. Nem tudta azonban, hogy ez a gázpisztolytól van-e. Rosszul volt már néhány órája, mintha maláriája kezdődne, ami könnyen lehetséges. A lány vizes kendővel törögette a szemét.
1: Micsoda briganti,
4: dühöngött Félix. A herceg elolvasta a levelet, átnyújtotta magának. Holnap éjfélkor a füzet feküdjön az ajtó küszöbén. Ha nem így lesz, akkor holnap után reggelre megtudja a világ az igazat. Ebben már benne lesz az is, hogy Maud Borkman kirabolta a főnökét, és Félix Crickley, a kormányzó fia, megölte Ranke doktor, és több rendbeli bűncselekményt követett el a Grand Hotelben. Ez az utolsó figyelmeztetés.
1: Borkman.
4: Maga. Kérdezte Mód csodálkozva, és egyben sok mindent megértett.
5: Igen, igen. Crickley kormányzó fia vagyok, sajnos. Az apám hazacsalt Párizsból, mert sokat költöttem az egyetemre. Az ilyesmi drága mulatság Párizsban. Csak egy valamire való lakály, 800 frank havonta. A többit tudja. Nősülési ígéret, ruha elzárás, szökés vitorlá, pizsamában és kikötés az önszekrényében. Oda állhattam pizsamában, Crickley kormányzó fia, szobát nyitatni. Most már teljesen elveszett ember vagyok, mert itt 100 bűntény történt, és egy alibim sincs. Mit csináljak?
4: Olyan síralmasan mondta ezt, hogy a lány elnevette magát. És miért kereste Elder, ha nem fogta el? Hogy feltartóztasson, amíg a papa jön. Mert akkor aztán nincs vita. Az öreg, igen elszánt fiú. Kemény lépések közeledtek, és megálltak az ajtónál. A fiatal ember már is a párkányon volt, és mint valami szöcske ugrott le a puha, ázott földre, aztán futott. Mód a fenyegető helyzet, a katonás lépések dacára. Önkéntelenül a fiatal ember után nézett, és nagyon boldog volt, hogy mégsem bűnös. Kopogtak. Márkejt tanácsos lépett be két egészségügyi katonával. Komor volt, és igen hűvös hangon mondta. Egy haldokló utolsó kívánságát teljesítő. Decker, kiáltotta rémülten a lány. Igen, közel a véghez. A pulzusa jelenleg alig tapintható. Naponta megállok egy percre a betegszoba küszöbén, és egy rajongó segédorvos, aki önként van ott mellette, jelent mindent. Ma azt mondta, hogy szerinte Decker mondani szeretne valamit, de gyenge. Megpróbálkozott kámforról. Nagyon szenved. Érdekli, kisasszony, hogy ön miatt milyen helyzetbe került? A testét fekélyek borítják, a hón alatt tojásnyi dudorok, az arca alig látszik. Bőre még a palmira olaj alatt is szörnyen éghet. Elég, kérem, lihegte Maud. Sergius kiegyenesedett. Itt egy bűnös van, kérem. Én. Akkor önre is vonatkozik, amit mondok. Ez a nagylelkű tudós eljött ide, hogy megmentse Borkman kisasszonyt a fegyháztól, és visszaszerezze az állam jogos tulajdonát. Most, haldokolva is csak arra kért a segédorvos útján, hogy ne tegyek jelentést a vallomásáról. Próbáljam előbb szép szerével visszaszerezni a vegyszer leírását. Megtettem. Itt vagyok. Adja át a füzetet. Én leviszem Deckernek, és futni hagyom önt. Ha nem, akkor Decker nevében feljelentést teszek. Ilyetten néztek össze a herceggel. Kérem, a füzetet valaki elvitte. Szóval nem adja ide? Higgye el, kérem, hogy nincs már nálam, de ha egy napig vár... Helyes. Várok egy napig. Azt hiszem, Decker is itt lenne. De azután nincs pardon. Biccentett és ment. Mit fogunk tenni? Kérdezte Sergius. A lány nagyon határozottan felelt. Visszaadjuk Deckernek, ami az övé, és vállaljuk a sorsunkat. A kapitány és Elder ott álltak a 102-es szobában. A mennyezet átázott, egy jó darabon beomlott, és jelenleg deszkával takarták el a nyílást. Hogy ilyesmit így hagyjanak egy finom hotelben. Ne felejts el, mondta Elder, hogy már egy vendég sem tartózkodna a szállóban, ha nem lenne vesztegzel. Igazán ráértek a javítási munkák a szezon után foglalkozni. Hát ez mi? A földön egy félig szívott aranyvégű cigaretta feküdt. Brands. Érdekes. Azt hiszem, meglátogathatnánk Mr. Brands-t. Nem gondolja, kapitány úr?
6: Semmi kifogásom.
4: De miért hívták ide Williénét? És ki volt az a férfi, akinek Sergius herceg csak a kezét látta? Villéné ügyéről megvan a speciális feltevésem. Az egyetlen lehető megoldás.
6: Talán közölhetné a megoldást.
4: Nagyjából. Illetve szimbolikusan. Tehát azért, mert valaki rendőrkapitány, tudhat hegedülni is.
6: Ezt a célzást visszautasítom. Csak magamnak szoktam hegedülni otthon, és fogalmam sincs, hogy honnan tudja.
4: Bocsánat. Csak a példakedvéért mondtam. De vehetünk másikat. Ha egy ember várja a feleségét a pályaudvaron, és ugyanakkor egy jó barátja is érkezik, ezért még nem bizonyos, hogy közös fülkében utaztak.
5: de nagyon valószínű.
4: Többet azért nem mondok, mert a vizsgálat eredményét közölni, vagy gyanúsítani, az kettő.
5: Szóval van gyanúsítottja dr. Ranker gyilkosát illetőleg?
4: Igen.
5: Valami feltevés?
4: Nem. Tudom, hogy ki a gyilkos. Biztosan tudom már az első naptól kezdve.
5: De miért nem mondja?
4: Nincs bizonyítéka. Menjünk Branshoz. Brans kénsárga arccal ült egy karosszékben, a szemei alatt kékes, mély karikák. A halál. Ez jutott eszébe Elbernek, amikor belépett.
7: Szeretném megkérdezni öntől, Mr. Burns, hogy mikor járt ön a 102-es szobában? Kérdezte a főtelügyelő.
5: Burns sóhajtott. Az melyik?
7: Fenn az emeleten. Hibás a mennyezete.
5: Nem jártam ott soha.
7: De ez a cigaretta vég az önéi közül való. Megnézte.
5: Az enyém.
7: Szokott ön cigarettát kínálni?
5: Szoktam. Ki nem szokott?
7: Úgy látom, rossz kedvű, Mr. Burns.
5: Jól látja. Beteg vagyok.
7: Megkérdezhetném, mi bajod?
5: Mi köze hozzá?
8: Talán ez is az ügyre tartozik?
4: Hallja, szólt rá a kapitány. Talán más hangon beszélne.
7: Csak hagyja, kapitányom. Mr. Burns joggal ingerléke. Ennyi. Hol verkliz neki?
5: Hát ez is átkozott dolog.
7: Dühöngött a beteg.
5: Valahol egész nap kornyikának a közelme.
7: Elder a fürdőszoba felé ment, ahonnan a hangok hallatszottak.
8: Nem ott zenélnek,
7: mondta gyorsan Brass.
5: A kis udvarban, szemközt.
7: Elder lenyomta a kilincset.
8: Na,
7: mondta valakiben. Ki az ott? Kérdezte a kapitány.
8: Hacker,
7: felelte az illető bentről.
8: Mit akarnak, fürdök?
7: Vendége van? Kérdezte Elder Brass.
5: Igen. Talán ehhez is van valami közük. Egy hacker nevű kikötőmunkás, aki itt rekedt a Westexánál. Régi barátom. Bejár ide fürödni, és képeslapokat olvas.
7: Jó. Ne legyen már olyan mérges, Brunson. Beszélni szeretnék az ön hacker barátjával. Brunson a fürdőszoba ajtóhoz ment, és belerúgott.
8: Hé! Jöjjön ki, de mozogjon! Jó, mit ordít maga? Maga... Nem kell befejezni a... A rendőrség van itt.
7: A kapitány végighúzta ujjait a homlokán. Ernyesztő nyomás préselte itt az ember idegeit. Négyre jár. Nyomban zúgni fog. És így eső előtt az ember úgy érezte, hogy minden idegszála borzolódik, mint a macska szőr. Nyílt a fürdőszoba, és egy káprázatosan sokszínű pizsamában kijött Hacker.
9: Mit kívánnak?
7: Kérdezte előkelően, és a zsebéből egy Burns cigarettát vett elő.
4: Mit keresett maga fenn a 102-esben?
7: Rivalt rá Elder.
8: Ez a hang, fogd be a szál, mert úgy rávágok, hogy kiesik a fogad. Tedd el azt a cigarettát, ha előtte válsz!
7: Bámulatosan jó hatással voltak Elder szavai. Hacker magatartása nyomban megváltozott. A cigarettát egy szokott jasszos mozdulattal eloltotta.
8: Kérem, főfelügyelő úr, hát Én teljesen megváltoztam.
4: Csend! Csend!
5: Ne beszéljen úgy a vendégemmel,
7: lépett közbe Burns.
5: Ó, igaza.

0: No de hát, választhat Mr. Brands. És valahányszor az amerikai felé fordult, a hangja és az arca legudvarjasabb lett, majd az ellentétbe csapott át, Hacker felé fordulva. Megállj, kutya! Összetörlek, ismersz már! Brands átment a másik szobába. Elder körülnézett, és mindenfelé keresgélt valamit. Végre egy hosszú bőrönt szíjat talált, az többszörösen összehajtotta, és Hacker elé lépett.
1: Elder,
0: mondta a kapitány, tudja, hogy nem szabad a vallatásnál. Nézze, kapitány úr, Hacker az én osztályomra tartozik, mert a kikötői kirendeltség a bűnügyi csoport tagjaiból áll. Itt egészen más emberekkel van dolgunk, mint az egészségügynél. Ezt a Hacker csak úgy lehet szóra bírni. Kéne, főfegyőr úr, én bevallom, ott voltam a vendéglő előtt, de a kerékpárhoz nem nyúltam.
1: Szóval tagadod, mondta Elder, mintha valóban ez érdekelte volna. Nem teszed tetszét?
0: Hát az már csak az után volt. A Slips mondta, hogy úgyis belekever, ha nem szedem szét. Hát szétszedtem, de nem én adtam el, kivéve a lámpát és az áttételt, tehát azt is mi a fillérekért.
1: De hallgass, Hacker,
0: én meguntalak téged. Szeretném, ha átmennél angol gyarmatra. Hadd tanuljanak valamit ott is a rendőrök.
1: Belegem volt.
0: Ha megígéred, hogy örökre elmész Jáva közeléből, elengedlek. És nem ver meg. Az más lapra tartozik. De erről is beszélhetünk, ha megmondod, hogy mit kerestél a 102-es szobában. Ott komolyan nem is... A szíj megmozdult. Ott komolyan nem is volt olyan rossz. Amikor ide tettek, ebbe a fülkébe, ahol az öreg verklizik, sokszor át... Másztam ide, ha nem volt senki itt, és cigarettát loptam. De készpénz soha. Esténként kiszöktem a kamrából, és fennaludtam a 102-esben, mert...
1: Honnan volt kulcsod?
0: Van egy generálnyitóm.
1: Honnan?
0: Magam csináltam átsodronyból. Mondta, hogy nem üt.
1: Nem mondtam.
0: Na, gyerünk tovább. És ez volt.
1: Ne hazudj.
0: Hogy történt az, amikor egy nő és egy férfi találkoztak? Én nem.
1: Mi?
0: Én nem tagadom le. Egy este csak ugyan jött valaki. Épp hogy a szekrénybe bújhattam.
1: Nem láttam senkit. Csak a járkálást hallottam. Azután kopogtam. Jött egy nő is.
0: Mit beszéltek?
1: Kevesen.
0: A férfi azt mondta, de nagyon dühösen.
1: Mit akar tőlem? A nő vadul, sziszegve felelt. Elpusztulok, Arthur meg tudja végezni veletek, és most nincs szökés.
0: Azt mondta a férfi.
1: Akarsz pénzt? A nő.
0: Nem, elkéstő mindenet, aljas. Azt hitted, hogy elhagyhat csak úgy mi? Feláldozta magam. Utálom Williét.
1: Azután nem hallottam semmit.
0: Te,
1: ne hazudj, mert nem hallottam semmit.
0: Elder ismerte az embereit. Tudta, hogy Hacker titkol valamit, de azt is tudta, hogy ezt a valamit sohasem fogja elmondani, mert önmagát keverné bajba.
1: Mivel zsarolod ezt a Brandst?
0: Én nem, te vigyázz, én nem tagadok le semmit. Átjöttem titokban valami ennivalóért. Egy mesztelen pasas leütött.
1: Fú, amikor magamhoz tértem, Brandst még hortyogott és körülnéztem. Az egyik fiókban leveleket találtam egy úri nőtől.
0: Te! Torkon ragadta és rázta. Te gazember! Hazudtál! De Hacker hallgatott. Elder ismét tudta, hogy hiába minden. Most nem szól, mert árulkodás lenne. És az ilyen inkább agyonvereti magát. Hát ide figyelj, te bitong! Reggel és este jelentkezel nálam az irodában, és amelyik napon ezt elmulasztod, letartóztatlak. Megértettél?
1: Ne, megértettem, főfelügyelő úr.
0: Mehetünk, kapitány úr. Miután tiszta lett a levegő, előjött ismét Brands.
1: Mondja meg a pióca, hogy szabadulhatnék magától?
0: Kérdezte dühösen, és sóhajtva egy cigarettára gyújtott.
1: Hát sehogy, felelte Hacker. Ezen túl jól akarok élni. Maga fegyvercsempész.
2: Az ilyen ember sokat keres. Eltarthat egy jó indulatot.

0: Latú zsarolót. Mi van enni? A hentes külsejű bágyadt ember szomorúan sóhajtott. Hozasson a pincérrel, amit akar. Gazember. Ekkel nem vette szívére a sértést. Mondja, Mr. Burns, kérdezte. Mi baja van magának, hogy állandóan sóhajtozik? Ez semmi köze. Érte? Semmi. Egyen és aludjon, és hagyjon békén. Úgy sem fog soká élősködni rajta. Néhány hétig élek legfeljebb. Hát, az is van. Nem lehet nyugdíjas állásom, ezt tudom. De miért ne élne tovább? Mert elpatkolom. Ekkel is rágyújtom. Ha nem lenne az arca ilyen bágyat és sárga, azt hinné az ember, hogy vasgyúró. Voltam valamikor, nem is olyan régen. Kalózokkal és rablókkal kereskedtem. Ahhoz kell valami. Most már fogja be a száját és hagyjon békében. Nem is tudom, miért tűröm a zsarolását, amikor megátkoztak, és most már úgyis vége. De ha nem, akkor 10 évi fegyházat jelent az a levél, amit az íróasztalából loptál. Egy ideig csend volt. Csak ugyan szörnyű itt ez az évszak. Ügynyögte Hekkel. Öregszem.
1: Azelőtt fütyültem a sirokkor.
0: És keserves arckifejezéssel jel. Most már hagyjon békén, és szabályon, ha akar, mondta Rekette sírós hangon a vastagyabban. De Hekkel ismét végig simította vele egy tékező homlokát. Már nincs étvágyam.
2: Mit érez?
0: Érdeklődött Brands.
3: Mintha a fejem tetejét szorítanák.
2: Én is azt érzem. És hideg a lábam, nedves a kezem. A szemem előtt néha sok apró pont ugrál pillanatok. Ekkel elsápad. Lehet, hogy az átok ragályos. Nem hiszem. Én is úgy érzem, mint ha megátkoztak volna. Az könnyen lehet. Felelte Bruce. Ha az én átkom fog.

0: Félix jól tudta, hogy a kertben nem maradhat sokáig. Lágy, süppedő, esőtől felázott talajon ment, a falhoz simulva. Végül egy kisebb ablakhoz ért. Ez nem szoba. Körülnézett, azután felhúzódott, és már is bent volt. Tévedett. Mégis szoba volt, de egyszerű. Kárpit helyett festett fal, bádogmosdó, régi módi faágy, kopott keretű tükör. Valamelyik szoba asszony lakhat itt. Né, ott egy korall füzér a tükrön. Ezt a szobát említette a szörnyű hangú nő, amikor Martin helyett neki kiabált. Kissé ledőlt a kopott bőrdíványra, amelyet úgy látszik a lomtár helyett hoztak ide. Különösen fáradt volt. Csak nem malária. Émelget, és a keze, lába zsibbadt. Többször volt ez az érzése napközben, de csak rövid ideig tartott. Most is elmúlt, alig hogy ledőlt. Hopp, az asztalon egy kulcs. Egy fő kulcs. Erről ordítozott a nő, hogy hozza le Martin. Ez minden ajtót nyit, hurrá! Azonnal beköltözik egy lakatlan szobába, sőt, fürdik is. Csak borotválkozhatna már, mert ijesztően kinőtt a szakálla. Miután van főkulcs, Istenem, egy borotva nem nagy érték. Tizet küld majd az illetőnek. Szóval a főkulccsal szerez borotvát is. Hoppe! Összeborzott. Hogy mit tesz a kényszerűség? Zsebre tette a kulcsot, és elindult a borotva vadászatra. A folyosó egy homályos sarkába húzódott. Távolabb éppen nyitott az ajtó. Szürke ruhás férfi lépett ki, megfordítva a kulcsot az árban, zsebre tette, és elindult a lépcsőn. Ez lemegy a hallba vagy az étterembe. Gyerünk! Kinyitott az ajtót. A fő kulcs simán fordult. Belépett. Nem kellett sokáig keresgélni. A mosdó üveglapján ott feküdt a teljes készlet. Borotva, krém, timsó és fenőszíj. Gyorsan zsebre tette a borotvát és a krémet. Első rangú, a penge gyönyörű, gyöngyháznyelő, a nyélen aranybetűkkel ezált, Sydney Creek. Nem vett el mást, csak még egy szappant és törölközőt, aztán elsietett. Na most, melyik szoba üres? A fél emelet bizonyos, hogy tele van. A csiga lépcsőn felosont a másodikra. No, a konyha liftnél ott áll egy szolga. Leült szépen a falhoz lapulva. Na gyerünk! Kiabál be az éttermi lift aknájába a szolga. Mi lesz?
1: Hallja, ne kiabáljon!
0: Wolfgang igazgató úr tűnik fel a folyosón.
2: Bocsánat, de a márki türelmetlen.
0: Akkor se kiabáljon. A szőnyeggel mi van?
2: Egy kis zavar volt. Kitettem a folyosóra, hogy majd a raktárba vigyem, és eltűnt.
0: Mit mesél?
2: Martin azt mondta, hogy ő tévedésből Brönsz úr szobájába vitte, de nem láttam ott.
0: Hát ezért repül. Rendőrségre kerül. Hová lett Brönsz szobájából? Kiabálta magából kikelten a szállodás.
2: Lehet, hogy otthon van még fiókban. Az angol utálja szőnyeget, és talán belökte valahová.
0: Miért nem nézték meg?
2: Mert csak a jelenlétében lehet a szobáját takarítani, és nem mer senki a fiókokhoz nyúlni. Goromba ember.
0: Hát ezt még elintézzük. Ezt a gazságot. Ha holnap nincs meg a szőnyeg, akkor nagyon megjárja. Érti?
2: Igen. Igen.
0: Zúgott a kis lift, jött a márki vacsorája. A szolga levette, és visszaküldte a liftet.
3: A 102-esben ott van még az elázott ágynemű, azt holnap hordják le. A beomlott faldarabokat is takarítsák el.
0: Az igazgató dühöngve távozott. A szolga vitte az ételt. Félix előjött a csiga lépcső rejtekéből. Van már szoba. A 102-es bizonyosan üres, ha egyszer beomlott a fal. Ebben a pillanatban rövid zúgás, megállt a lift a második fogással. Egy szép, félsült csirke feküdt a tálon. Ezt nyomma zsebre vágta, és sietett a 102-esbe. A beomlott fal miatt lakatlan szobában az ázott vakolat penészszaga érződött. Gyorsan bement a fürdőszobába, és megeresztette a csapot. Zuhogott a meleg víz. Még ez a nagyszerű érzés, hogy fürödni fog. Ez sem oldotta fel keserű szájízét és rossz közérzetét. Valami van vele. A csirke sem ízlett, pedig régen nem evett. A felét kidobta az ablakon. Mindent kirakott a zsebéből egy székre. A főkulcsot, a szappant és a Sydney Creek kijelzésű gyöngyház borotvát. Azután megfürdött, és a kádban ülve bedörzsölte arcát a szappannal. Majd a tükör elé állt, és borotválkozni kezdett. Éppen, hogy elkészült a fél arcával, amikor nyikordult a kulcs a zárban. Jönnek. Lassan, nyugodtan az ablakhoz hátrált, kezében a szappan és a krém. A székről felkapta a főkulcsot. A ruha messze van, egy fogason az ajtó mellett. Így.
3: Ide tegyétek a szőnyeget, ebben a szobában úgy sincs, mondta Wolfgang. És nem kell beszélni róla.
0: Majd jövőre kitisztítjuk.
2: De mitől van ez a csúfolt a szőnyegen? Egy üveg pálinka ömlött rá.
0: Szégyelhetik magukat.
2: Csak meg kellett volna kérdezni Brandst. Nyomban mondta, hogy a szőnyeget őlökte be a komódba.
0: Félix megkönnyebbült. Ezek nem jönnek.
3: Különben jobb lesz ezt a szőnyeget a fürdőszobába tenni, a kád mellé.
0: Puff! Csak annyi ideje volt, hogy villámgyorsan kilépjen a kis ablakon és behúzza, amennyire tudja. Ott állt a világító udvarban, két emelet magasságban. Ég és föld között lebegve egy vaslétrán, teljesen mezítelenül.
3: Hallatlan pimasság! Süvöltött Wolfgang hangja. Valamelyik gazember ide jár ruhát váltani és fürödni. Vigye ezt a vacakot az irodába, és amelyik gazember nem tud elszámolni a váltó ruhájával, az meglakol ezért. Banda! Gyerünk, gyerünk!
0: Elvitték a ruháját. Ott állt a borotvával és a főkulccsal, félig szőrös arccal, ruha nélkül. A kulcsot, a borotvát és a szappant egy törülközőbe tette, és mint valami batyut a karjára kötötte. Azután kilépett a vaslépcsőre. Izgalmas ruhavadászat vette kezdetét. A vaksötétben sűrűn zuhogott az eső, csuromvizes lett nyomban. Mindössze három sötét ablakot pillantott meg. Az első, jobbra tőle, ugyancsak fürdőszoba volt. Belépett. Nem jó. A lakásban nyíló ajtó hasadékán világosság szűrődött ki, és beszélgetést hallott. Az özvegy. Nyomban megismerte Signora Relli mély színezetű hangját.
4: Nem volt sok örömem az életben. De néha boldog voltam, és ezért nem fáj, ha arra gondolok, hogy öregszem.
2: Az a kérdés, hogy jó volt-e?
0: Mondta egy érdes férfi.
4: Most hiszem, igen. Hogy most nyomja valami a lelkiismeretemet, annak is a jóság az oka. Egy kollégájától akartam tanácsot kérni, de furcsa módon nem láttam viszont két rövid találkozás után.
2: Nem is tudtam, hogy lakik itt még hittérítő rajtam kívül.
4: Márpedig ugyanebből a rendből, ugyanezek a gombok. Ilyen bársony gallér, szürke folta.
2: Olyan különös. A szürke foltot egy moly rágta a bársonyba.
4: Érdekes.
2: Majd utána nézek ennek a furcsa kollégának. Szóval, mi az, ami szinyórát bántja?
4: Igen szomorú ügy, és inkább tanácsot kérek, mint felmentést. Mert a rendőrséget is megtévesztettem. Azt mondtam, hogy Arthur Cochlint nem ismerem. Pedig sokat voltunk együtt Szingapurban.
2: És miért tagadta le?
4: Mert tudtam, hogy a felesége miatt kérdezik. Aki álnév alatt itt van a Grand Hotelben, és a férje azt hiszi, hogy az én vendégem. Nagyon fáj ez, de hát romantikus vagyok. Az asszony beleszeretett egy fiatal emberbe, és szökni akarnak. Még Szingapurban kért, hogy fedezzem a férje előtt, és írjak majd innen egy meghívó levelet neki, hogy töltsünk együtt néhány napot. Akkor simán elutazhat. Megírtam.
2: Nem tette helyesen.
4: Olasz vagyok.
2: Szerelemről volt szó, regényről, boldogtalan asszonyról. Azóta megbántam, mert itt volt egy másik asszony, aki szerette a fiút, de sokáig és nagy áldozatokat hozott érte. A nő is művésznő volt. Együtt táncolt a fiúval, és férjhez ment egy öreg, csúf főszerkesztőhöz csak azért, hogy sok-sok pénze legyen Dodinak. Villiénéről van szó, aki eltűnt. Előzőleg nálam volt, sírt és elájult. A fiú Szingapurban otthagyta őt ezért a nőért, és ő neki most már semmije sincs, csak a vén, utálatos férje is, és azt mondta, hogy írni fog a másik asszony férjének, mert ő Dodit nem hagyja. Pokolba való fekélyes életek. Szí, most már én is tudom, szí. De Szingapurban még romantikát láttam benne. És a Villiéné elszökött valahogy innen. A rendőrségen nem mondtam el, amit tudok, mert az a bűnös asszony álnéven él itt. Húdnénak jelentette be magát. Szökni akar a fiúval, pedig van neki egy szép kis gyereke. Ezt akartam elmondani és kérni, hogy segítsen rajtam. Mit csináljak? Félix, elfeledkezve a helyzetéről, csendben állt a sötét fürdőszobában, ahová minden szó kihallatszott. A misszionárius tanácsa már nem érdekelte a fiatalembert, aki egy szál batyúval a csuklóján hallgatózott. Kilépett a vaslétrára, hogy folytassa elszánt ruha vadászatát. Egy másik sötét fürdőszoba ablaka. Belépett. Csendesen lopóckodott. Hallgatózott. Benyitott a szobába. És ijedten állt meg a hideg köveken. Egy újabb szoba nyílt a kis szalomból, de csak függöny volt rajta. Éppen elindított valaki egy gramofon. Miss Saltis regret she's unable to lunch today. Hagyja abba az önök muzsikálást, mondta egy szőke, molett, estély ruhás nő. Hillier, a tejkrémgyáros és a felesége laktak itt, az amerikai felső tízezerből. Ne írja elő nekem mi, hogy mit tegyek, és dúdolt. Miss Saltis regret she's unable to lunch today. Közben a frak nyakkendőjét oldozta. Szégyelheti magát? Mit gondolhat rólam a személyzet? A szobalány a flörttől, egy amerikai milliárdos? Hillier fütyült, levette a kabátját, és egy szék támlájára helyezte. Miss Otis Ringrace, a nő egy tízezreket érő gyémánt hajdíszt kapott le a fejéről, és a gramofonhoz vágta. Feleljen nekem! Rikácsoltak közönséges durva módon. Nem vagyok a kutyája, tudja? Hillier közömbös arccal cigarettára gyújtott. Már kiabáljon, kérem, felelte unottan. Nincs az automata büfében. Gyalázatos alak! Ha nem tetszett, hogy felírónő voltam, miért nem egy feleség, hogy előkel a hölgyet? De ki megy hozzá egy kikiáltóhoz? Ki egy kikiáltóhoz? Aki vásáros bodék előtt lisztes képe ordít, ma is csak az, ami volt, piaci árus, a milliók dacára. Hillier dúdolva felhúzta az óráját. A gramofon dalolt. Miss Otis Ringring, she is unable to lunch today. A nő egy vázát csapott a földhöz, és pufók hervadásnak induló, kifestett baba arca eltorzult a dütől. Ó, szélhámos, kikiáltó, robotmúltú! Rikácsolta. Kérem, ne csapjon botrányt, mondta Hillier csendesen. Mert? Megver? Képes rá, fúj, szobalányok lovagja! Nézd mi, most már hagyja abba. A szobalány sem kevesebb, mint a sofőr. A saját sofőröm. Vagy azt hiszi, hülye vagyok? Nyalázatos, rágalmazó, fegyhasztöltelék! És ő is vetkőzni kezdett, de úgy, hogy a csodálatos párizsi sejemholmit egy szakítással derékig tépte rongyá.
0: Félix menekült. Ismét zuhogott rá az eső, és nagyon távolról, utána szüremle tompán, a zápor neszén át, hogy Miss Otis Ridley, she is unable to lunch today. Ismét egy fürdőszobában volt. Onnan egy sötét hálóba lépett óvatosan, és valaki jött a másik szobából. Csak annyi ideje volt, hogy a fal is a szekrény közé húzódjon. Nyílt az ajtó. A beözönlő fényben egy szobalány látszott, csinos bóbitában. Három nő ült kint. A fiatal, szép Olga Petrovna bárónő, ismert teniszbajnok, Ursula Hugerzeim von der Fruvart lovag özvegye, legalább 70 éves, és Helga Jörinsz, a svéd metafizikus nő, több tudományos munka szerzője, az indiai lélekmozgalom megalapítója. Szikár, hosszú, ráncos, cvikkeres, ősznő, magasnyakú, fekete blúzban. Helga Jörinsz, az indiai lélekmozgalom megalapítója, azt mondta a szobalánynak. 40 fokos vizet engedjen a kádba. És Félix fogoly volt, mert a szobalány bement a fürdőszobába. Zuhogott a víz. A két vendég búcsúzott. Hát szólok majd az inasnak, hogy hozzon le egy plümót, mondta Ursula Hugersheim, von der Fruvart lovag özvegye. Ebben a nedves évszakban a lábon keresztül támadja meg az embert a reuma. Igazán kedves, hálálkodott Helga Jörinsz, teozófus nő. Köszönöm. Ő fogadja el, méltóságos asszonyom, hálám jeléül a női erkölcs nagysága és a halhatatlanság című munkámat. Ó, köszönöm. Jön maga is, Petrovna bárónő. Egy percre maradok. Jörinsz kisasszony megígérte, hogy kiválaszthatok néhány könyvet. Szörnyű így ebben a csúf évszakban tenisz és vitorla nélkül. Néhány jó könyv menthet meg. Petrovna gyönyörű nő volt. Szőke, finom arcú és kisportolt alakú. Szürke, egyszerű, angolos szövet kosztümjében Ibsen-darabok hősnőjére emlékeztetett. Ütemes, lassú járással a könyvespolchoz ment, és hátratett kézzel, retükőjét lóbázva az ujjain, nézegette a köteteket. Ursula Hugersheim, von der Fruvart lovag özvegye, és Jörinsz kisasszony elment. A száraz, hosszú, sovány, idős, teozófus nő, az indiai lélekmozgalom megalapítója kikísérte. Félix mozdulatlanul állt, és amit a másik szobában látott, attól még dermedtebb lett ez a mozdulatlanság. Petrovna bárónő gyorsan körülnézett, azután kihúzta az egyik szekrényfiókot, és két kisebb holmit a retikülbe tett. Majd néhány ruhadarab alatt bankjegyet talált, ezekből is eltett egy csomót. Aztán belökte a fiókot, és gyorsan elővette a pudriét, hogy az arcát igazgassa. Ez néha jól levezeti az izgalmat a nőknél. Házi tollal. Jörinsz kisasszony visszajött. Hát választott, kedves? Igen, ezt meg ezt, felelte, és találomra levett két könyvet a polcról. Jó éjszakát! Ó, igazán szép műve, mondta az ősz teozófus nő, és megnézte az egyik kötetet, aki választottak közül. Ha? Ez már szép. Hol tanult meg a bárónő óarabul olvasni? Már régen foglalkozom. Jó éjszakát! Viszontlátásra! A bárónő távozott. Kész a fürdő! Jelentette a szobalány, és elköszönt. Jörisz kisasszony a fürdőszobába ment. A szalon üres lett. Félix vadul körülnézett. Mit kaphatna magára, amivel a folyosó felé kitörést próbálhat? Az ágyterítő! A fürdőszobából vízcsobbanás hallatszik. Az ősz metafizikus nő rövidesen visszatér. Brujaj! Lerántotta a terítőt, de már is az ágyra ugrott, hogy a takaró alá bújjon. Valaki jön! Elkésett! Rémes! Az inas jött a plümóval, és elhülten torpant meg a szomszédszoba fényénél eléje táruló látványtól. Félix az ágyon térdelt. A császár szakállú inas a plümót eldobta, elsietett, és ilyeneket mormolt a folyosón. Szörnyű, ez hihetetlen. Nem érdekel. Na,
4: Közben csuklott, és olykor idegsokkosan megrándult a félvállal. Még hetek múlva is összerázkódott az emlék hatása alatt. Jönész kisasszony sohasem értette meg, hogy Ursula Hugersheim, von der Fröbold lovag özvegye, miért vonult vissza a barátkozástól annyira, hogy a köszönő viszonyt is feladta, és mereven elnézett a metafizikus nő őszfeje felett, ha találkozta.
3: Tizenegy óra lehetett, Maud még olvasott, amikor kopogtak. Tessék! Egy ijesztő hölgy lépett be a szobába. Különös, kávészínű blúzban volt, sötét, taft alsószoknyában, lakcipőben, és a fél arcát, mértani pontossággal elhatárolva, teljesen belepte a szőr.
4: Cs-cs-cs-cs! Át kell öltöznöm! Ruhát hoztam!
3: Egy csomag volt nála, amiből egy kard állt ki. Maud először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan.
4: Jellemző, mondta Félix keserűen, ön e drámai helyzetben kikacag.
0: Honnan jön?
4: Lehet azt tudni.
3: Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickmann sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán, a kabát csuklón felülért, és az első mozdulatnál lepattant egy várrózsája.
4: Most borotválkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte.
0: Hát borzasztó, így félszakállal.
4: Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni.
3: Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint a mesebeli, félig nyúzott bakkecskét.
4: És egyszerűen magához húzta a lányt.
3: Maud, enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy mindent tudok magáról, és mégis szeretem. A lány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét. Jól esik, amit mond. És talán, ha máskor... Úgyis mindegy.
4: Ide olvasom. Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék.
3: Késő. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár Decker feljelentése, akár Borkmann leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide, kérem, a füzetet.
4: A füzet?
3: Maud ijetten nézett a férfi rémült arcába.
0: Mi van a füzettel?
4: A 102-esben ott maradt. A szolgaruhámban, a zsebében volt, és levitték.
0: Nem tud érte menni,
4: suttogta a lány.
0: Elvitték a ruhát az irodába.
4: A kabátban volt a füzet.
3: A lány vállat vont, és lehullajtotta csüggetten a két kezét.
0: Akkor hát, vége.
4: Ma éjjel 12 órakor eljön a füzetért Borkmann. És ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki. Az apám, a fivér.
3: Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabátban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába.
0: Nem! Nem szabad tovább kockáztatni, értem a saját becsületét. Így gyilkoltak, és nincs alibije.
4: Nézze, Maud.
3: Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett.
4: Ezt nagyrészt maga idézte elő.
3: Nem fontos a saját becsületem, ha a magái veszélyben van. Kitartunk egymás mellett, bármi történjen.
0: Hát maga komolyan
3: magához szorította a lányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban, Maud. Szeretném, ha ezt olyan komolyan venné, ahogy érzem. Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre.
0: Én megyek.
3: És gyorsan kisurrant az ajtó. Este volt. Éjfél jön. Borkmann.
4: Mód megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Aztán lecsavarta a villanyt a szobájában, cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy, lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pálottan forró indiai éjszakában. Pára burkolt a vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajószirén a sírt hosszan búgva, bizonyára mélységes ködül az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta magát. Az évféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelkiismeret furdalást. A vidám, lelkes szemű jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csaszognak. Egy ajtó csapódik. Vízcsap zuhog. Csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pinceízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. Négy-öt moszkító is döng körülötte, és egy közeli szobában 12-t kombál. Éjfél. Borgman órája. Lecsen a moszkítóháló, egy denevér vágódott neki. Mód megfordul. Csodálatosan nyugodt. Az ablak előtti sötétből előbukkan egy mozdulatlan pálma korona. Révetegen tűző, füstfehér, bizonytalan holdfényben. Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csend. Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó? Esetleg mind a kettő. Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangrove ingovány enyhe záptojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő mélységes csend. A holdfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan fekete fal áll a szobában. Mód előveszi az öngyújtót, cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang. De nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt Mód bejött. Itt lapul órák óta. A lány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az Borgman? Igen. Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van, egy bolyruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban elbújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet. Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben. Mód nem látta a beszélőt. A szoba legtávolibb sarka felől jött a hang. A lány nem is fordult arra. Egyszerre az ajtóhasadékán kihunyt a folyosó lámpa fénye. A látogató négy hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kín volt. Két másodpercig úgy látszott, visszatér a vigasztalan csend, de egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Megvagy! Dörgi egy hang. De nyomban rá csörömpölés, puffanás, futó léptek, zuhanás és egy elhaló, vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum, bum, bum! Három lövés. Mód zsibbadtan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült Elder. Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kössé át a fejemet. Vaktában lőttem a sötétben. Nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelte mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére, süvöltött Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között fenntartja a rendet.
3: Erre természetesen hisztériás rettegés lett úr rá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égve hagyják a villanyt reggelig. Raverdan már kitetőtől talpig felöltözve vicegett elő, bottyára támaszkodva, és egy régi módi párbaj pisztoly remegett a jobb kezébe. Szendius herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy Mód ajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Schilling, Tonga-sziget kormányzója, átkarolta hirtelen. Orvost, orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltotta. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé 5 éves fia telitorokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halássápadtan állt, homlokára lógó hajáról verejtékcseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Markeit injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez. Mód, mondta halkan a herceg. Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele. Önkegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végeznie a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Mód szobája felé. Markeit is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Sergius megnyugtatására mondta, hogy beszélt Mooddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt. Egy pillanatra. Letárcsázott egy számot. Nos? Kérdezte. Azután hallgatott. Nagyszerű. Köszönöm, Szedlinc. Kitűnő volt. Letette a kagylót. De mit jelentett Szedlinc? Érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogyha ismét kialudna a villany, bármi történjék, rohanjon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot. Bravo! Mondta önkéntelenül Markeit.
5: Kitűnő ötlet.
3: Hagyta helyben kis és savanyúan a kapitány. Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen.
2: Szerintem a tettes.
5: Miért gondolja?
2: Mert tudom, hogy ki a tettes.
5: Szeret háttérben maradni.
2: Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember? Engedje meg, hogy ezt se közöljem. Igen, nyomós okaim vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett, kapitányom.
5: Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztette.
2: De honnan jött elő az, aki fejbe ütötte magát?
3: Egy közeli szobából. Hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A lány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen? Kiáltotta egy nyugodt hang. Mód derűs arccal nézett rájuk. Most nem színészkedett. Megszűnt minden félelme, szorongása. Ment a sorsa elé. Azt hiszem, Borkman kisasszony, mondta Elder. Leghelyesebb, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt. Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti. Tette hozzá gyorsan. Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben, továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést. Elder gondolkozott. Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről. Nem mondtam igazat. Elloptam Decker tanár leírását a banánoxidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs meg már. Erről sem mondok többet.
5: Akkor önt őrizetbe kell mennünk, Borkman kisasszony, mondta sóhajtó Elder.
3: Ez természetes. Felette nyugodtan Mód.
2: Most térjünk vissza a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait?
3: Nagyon jó emlékező tehetségem van.
2: Így kezdte, hogy ne gyújtson rá?
3: Nem egészen. Azt mondta kategorikusan, nem rágyújtani.
2: És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál.
3: Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál.
5: Köszönöm.
2: Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk.
3: Jó éjszakát, Borkman kisasszony. Bízzék bennem. Ha lehet, én kirántom a csávából, anélkül, hogy baja legyen belőle. Kérem, tartózkodjék ezentúl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Albert a kapitány. Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan? Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó benszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában jár. Honnan veszi ez az újabb meglepetést? Kérdezte Margaret. Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van igeragozás. Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni.